0: kérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az SZIA rendszerben a minimálbéradó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése és a hévek megújítása. Kézműves bemutatókkal, népzenével és tánc előadásokkal várja a látogatókat jövő hétvégén a Pünkösdi Örökség ünnep a Szentendrei Szabadtéri Néprajzi Múzeumban. A rendezvényen az ország hagyományőrző csoportjai mellett spanyol vendégművészek a flamenco táncon keresztül a mediterrán kultúrát mutatják meg.
1: Időjárás.
0: Napos idő várható, fátyol és gomoly felhőkkel, kisebb zápor esők észak-keleten lehetnek. A szél nagy területen megélénkül, néhol megerősödik. A hajnali 1-9 fok után 15-20 fok lesz.
2: Manna Manna Manna

0: a Manna Hit, a zenei élet mannasztikus oldala.
1: Hey, this is Josh Wilson, and this is the story behind my song, Undeniable. I believe we have the ability to see God no matter where.
2: Nagyon-nagyon hiszek abban, hogy képesek vagyunk meglátni Istent, attól függetlenül, hogy mindenfelé nézelődünk, és hogy nem csak ráfókuszálunk. Emlékszem, hogy fiatalon lángoltam, és hatalmas hitem volt, és hatalmas dolgokat éreztem, és pontosan tudtam, hogy Isten létezik, és azt is tudtam, hogy ki ő nekem. Ahogyan öregszem, ezek az érzések már nem elegek a hitemhez. De azt mondja Pál a rómabeliekhez írt levél első részében, hogy ami ugyanis nem látható belőle, az ő örök hatalma és istensége, az a világ teremtésétől fogva alkotásainak értelmes vizsgálata révén megtalálható. Szóval elég ez a hitemhez, még ha nem is mindig látom közvetlenül Istent. Mindenhol bizonyítékok találhatóak róla, ahová csak nézünk. A világ szépsége pedig azokban a dalokban megszületik, amelyeket éneklünk, és egyébként pedig ott van mindenkiben a szépség, mivel mindannyian Isten képére vagyunk teremtve. Nagyon hálás vagyok azokért a napokért, amikor valóban azt érzem, hogy hiszek, és feljönnek bennem ezek a régi nagy érzések. De még azokon a napokon is nagyon-nagyon hálás vagyok, amikor nincsenek meg ezek az érzések, de tudom és hiszem, hogy Isten tagadhatatlanná tette a jelenlétét és a szeretetét, és nem kell más tennem, csak körbenézni a világban és észrevenni a csodáit.
1: His presence and his love undeniable.

0: Ez a Manna Hit.
1: Jesus, they would call him a man of sorrows, you know, who was familiar with suffering, who was acquainted with grief.
2: Jézust sokan a fájdalmak emberének hívják. Ismerte a szenvedést, ismerte a bánatot, szóval pontosan tudja és érzi azt, amit te érzel. Ha sivatagban vagy, veled van. Ugyanazokat a dolgokat szenvedte el, amiket mi elszenvedünk. Pontosan tudja, mind megyünk keresztül. Ez a témája a Son of Suffering című dalomnak. Sokan azt gondolják, hogy Isten szent távolságból fentről néz le ránk, és néha, ha kedve van, akkor megkönnyörül némelyikünkön. De ez nem így van. Ő az, aki itt élt a földön, köztünk járt, megmosta a tanítványai lábát, és megtette azt a bizonyos utat. Azt a bizonyos megváltó utat, a poros, kavicsos, véres utat a kereszthez. Ő az, akit én imádok, ő az, akit mi imádunk. És remélem, meghalljátok ti is ezt az üzenetet ebben a dalban.

18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Manna FM.

0: Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Lehetsz te aranyos és kedves úgy is, ha egy porcikát sem kívánja. Amikor azt választod, hogy a helyes dolgot teszed akkor is, amikor semmi kedved hozzá. Olyankor növekszel és fejlődsz igazán. Ma este arról fogunk beszélni, hogy miként öltözzünk fel a harchoz. Háborúban vagyunk. Az elménk a harctér. Ez az első hely, ahol a sátán megpróbál majd megtámadni téged. Van köztetek valaki, akinek időnként igen furcsa gondolatai támadnak, és közben arra gondolsz, mikor lesz ennek vége. Időnként meg arra gondolsz, hát ez meg honnan a csodából jött. Időnként megszűnni nem akaró támadások érik az elménket. Félelem és valamiért való aggódás formájában. Meg kell tanulnunk kinyitni a szánkat, és azt mondani, távozz tőlem, sátán. És aztán idéznünk kell valamit az igéből, ahogy Jézus is tette a Lukács 4-ben, és nem szabad többé passzívnak lennünk, mert azzal nem viselkedünk Isten seregének valódi katonájaként. Mi harcosok vagyunk Isten seregében, és Jézus a hadsereg parancsnoka. Ő nekünk adta az ő nevét. Nekünk adta az igét és az ő vérét. Nos, nekem éveken keresztül fogalmam sem volt arról, hogy a gonosz létezik, és problémát jelent. Volt egy halvány fogalmam arról, hogy létezik a gonosz, de nem volt igazi megértésem vagy kijelentésem erről. Aztán végül valaki elkezdett tanítani engem, én pedig elkezdtem megérteni, hogy a gonosz állt a legtöbb problémám mögött, bár néhányat én magam okoztam, de ő állt a legtöbb mögött. És hogy nekem hatalmam van felette. És akkor a 70-es, 80-as években hallottam néhány tanítást erről, és elmentem néhány szellemi harcról szóló szemináriumra. Akkoriban a legtöbben azzal töltöttük a következő 5-10 évet, hogy állandóan a gonosszal ordibáltunk, meg üvöltöztünk. Megdorgállak téged, megdorgállak! És őszintén szólva, ez még mindig nem sokat segített. Ezután is ugyanazokkal küzdöttünk. Aztán végül a Szent Szellem odavont magához, és azt kérdezte, miért nem jössz hozzám, és tanulod meg, hogy hogyan végezte Jézus a szellemi harcot. Szóval ma arról szeretnék beszélni, hogy miként viseljünk szellemi harcot Isten szerinti módon, és nem pedig ordibálással és üvöltözéssel. A gonosz egy szellem, nem vehetsz elő egy fegyvert, és nem lőhetsz rá. Nem tudod megragadni és folytogatni. Nem tudod orrba vágni, nem tudod kiverni a fogait. Ő egy szellem, és a szellemi dimenzióban kell vele harcolnod. Isten adott nekünk fegyvereket és páncélzatot. Ezekkel a fegyverekkel megyünk ellene a gonosznak. A páncélzattal pedig megvédjük magunkat tőle. Tudnunk kell, hogyan használjuk a fegyvereket, és meg kell győződnünk róla, hogy rendszeresen viseljük a páncélunkat. A szellemi harc szellemi embereknek szól. Hányatoknak van elege az ellenségből, és vagytok készen megtanulni, hogyan vágjatok vissza, és nyerjétek meg a háborút. Jól van. Nos, a jelenések 16-15-tel fogjuk kezdeni, ami egy igen furcsa igevers, ha nem tudod jól értelmezni. Íme eljövök, mint a tolvaj. Boldog, áldott és irigylésre méltó, aki vigyáz, aki éber és őrzi a ruháját. Hát ez meg mi a csodát jelent? Maradj éber, és őrizd a ruhádat. Kíváncsi vagyok, mit gondoltál volna, ha ma kisétáltam volna ide, és azt mondtam volna, ma arról fogok beszélni, hogy maradjunk éberek, és őrizzük a ruhánkat. Azt gondoltad volna, mi a csoda folyik itt? Azt mondja, azt akarom, hogy ne aludj, maradj éber. Maradj agresszív, járj a hatalmadban, és tanulj meg vigyázni a ruháidra, hogy a te mezintelenségedet senki se lássa. Nos, hadd mondjak valamit, mi itt mindannyian fel vagyunk öltözve. Sokan közületek nagyon odafigyeltetek, hogy az öltözéketek pont megfelelő legyen. Én tudom, hogy időt fordítottam a sajátomra. Már nagyon régóta nem volt rajtam szoknya. Szeretném tudni, hogy tetszik-e nektek a szoknyám. Tetszik a szoknyám? Régen mindig szoknyát hordtam, és soha nem vettem fel nadrágot. Aztán rászoktam a nadrágokra, és végül arra is rávettek, hogy farmert hordjak. De most azt gondoltam, szerezni fogok néhány szoknyát. Adjatok egy ruhát, csak hogy ne tudjanak eligazodni rajtam az emberek, amen? De sok energiát fordítottam erre az öltözetre. Ennek ellenére elmondhatom, hogy a gonoszt egyáltalán nem érdekli az öltözékem, és a tiét sem érdekli. Nem nyűgözi le őt. Az sem számít neki, ha minden egyes darab összepasszol színben. Nem érdeklik őt a fülbevalóid, a cipőid, az ékszereid, a karkötőd. Egyáltalán nem érdeklik ezek a dolgok, de van rajtad egy másik öltözet ruha is. Vannak rajtad szellemi ruhák is. Szóval, amikor a jelenések 16-15 azt mondja, ne aludj, maradj éber, légy okos, örködj, légy figyelmes, és vigyázz a ruháidra. Akkor a szellemi ruházatunkról beszél. És hogy meg kell bizonyosodnunk, hogy mindenkor viseljük-e őket. Micsoda betekintés és kijelentés ez, ha még soha nem hallottál ilyesmiről. A Biblia használja felölteni és levenni kifejezéseket. Én is felöltöttem a ruháimat, mielőtt idejöttem. Felvettem a ruhámat, amikor idejöttem reggel. Amikor visszamentem a hotelba délután, akkor levettem őket. Aztán választottam egy másik öltözetet, és felvettem azt. Amikor visszamegyek a hotelba ma este, akkor ezeket leveszem majd, és felveszem a pizsamámat. Amikor reggel felkelek, felöltök majd néhány új ruhadarabot. Aztán, amikor hazaérek, leveszem őket. Senkivel sem történt az, hogy megáll a ruhás szekrény előtt, és a ruhái csak úgy ráugranak. Tudatosan ki kell választanod, és fel kell venned őket. Meg kell tanulnunk céltudatosan élni. Muszáj, hogy ez legyen az életünk egyik első számú törvénye. És azt is fel kell ismernünk, hogy a céltudatosság az elsődleges út a sikerhez. Tudatosan kell megtennünk dolgokat. Nem lehet, hogy csak várjuk, hogy mi pottyan ránk. Tudatosan kell cselekednünk. Ha csak fele annyi időt fordítanánk arra, hogy szellemileg felöltözzünk, mint amennyit a természetes szinten fordítunk öltözködésre. Sokkal előrébb tartanánk az Istennel való életben, és az ördög már ott lenne, ahová való, vagyis a talpunk alatt. Nos, a Biblia azt mondja, öltsétek fel Jézus Krisztust. Öltsetek fel szeretetet. Öltözzetek irgalomba. Öltsetek fel kedvességet. Öltsetek fel szerény véleményt önmagatokról, ami az alázat. Vessétek le a régi embert, öltsétek fel az új embert, öltsétek fel az Isten teljes fegyverzetét. Nagyon érdekes. Meg szoktátok tenni ezt? Öltsétek fel Jézus Krisztust. Ez azt jelenti, hogy reggel mielőtt kilépnél a házadból, felkelsz és hozol egy döntést. Én Istenhez tartozom, nem önmagamhoz, és amikor kimegyek ebből a szobából, és elkezdek foglalkozni a családommal, amikor kimegyek a bejárati ajtón, és elkezdek érintkezni a társadalommal, akkor én az Úr Jézus Krisztus személyes képviselője vagyok. És olyan viselkedést kell magamra öltenem, amit ő képvisel. Krisztus értelme van bennem. Isten szelleme van bennem. Nincsen kiváltságom és jogom ahhoz, ami nem is igazán kiváltság, hogy kimenjek és úgy viselkedjek, mint bárki más. Én egy idegen vagyok egy másik bolygóról. Nem ide tartozom, csak átudazóban vagyok. Én tartok valahová, és az itt létem valódi célja nem az, hogy a magam kedvében járjak, hanem hogy Istent képviseljem. És az Isten szerinti viselkedésemmel másokat is hozzávezessek. Értitek ezt? Szeretnék a hétvégén besorozni néhány embert az Isten hadseregébe. Ha szeretnél jelentkezni, akkor írd alá a szellemi értelemben vett szaggatott vonalon. Istenem, ideje van, hogy megfeledkezzek magamról, hogy rád nézzek, rájöjjek, hogy mit akarsz, mit tegyek, és elkezdjem azt tenni. És az Isten akaratát tenni nem azt jelenti, hogy prédikálnod kell egy pulpitus mögül, vagy hogy a tiszteletes szónak ott kell állnia a neved mögött, vagy hogy dicsőítő vezetőnek kell lenned. Azt jelenti, hogy a társadalom bármely rész szére is helyezett téged Isten, oda ki kell menned, és úgy kell viselkedned, mint Jézus. Ez ennyire egyszerű. Kolossé 3:12. Öltözetek fel, mint Isten választottai, és az ő képviselői, akik megtisztultak, szentek és Isten által szeretettek, öltsétek magatokra a megfelelő viselkedést. Tehát a viselkedés nem olyan, hogy csak meglátjuk, épp hogyan érezzük magunkat, aztán majd aszerint viselkedünk. Mi felöltjük a viselkedést. Előre eldöntjük, hogy Istenem, a te segítségeddel nyugodt akarok maradni, akármi is történjen velem a mai napon. Hányan veszítitek el a békességeteket meglehetősen gyakran? Na gyerünk, ne lapuljatok! Oké, tudtátok, hogy a békesség is része a ruházatotoknak? Valójában szellemi cipőkről van szó. Tehát, ha békesség nélkül jársz, akkor az a veszély áll fenn, hogy a lábfejed csupa vágás és zúzódás lesz. Az Istennel való életedben is akadály lesz, ha nem maradsz békességben. Vannak bizonyos viselkedési formák, melyek nem mutatnak jól egy hívő esetében. Tudjátok ezt? Mint ahogy bizonyos színek nem állnak jól egyes embereknek. Ez a zöld jól áll nekem, de egy bézs színű ruha egyáltalán nem néz neki jól rajtam. Néhányatoknak nagyon jól áll a bézs, és lehet, hogy ez a zöld nem állna jól nektek. Odafigyelünk, hogy a megfelelő színeket viseljük, a megfelelő stílust, a megfelelő dolgokat, amikben jól nézünk ki, de mégis felöltünk olyan viselkedést, ami nem áll jól nekünk. Olyan viselkedéseket, amivel egy hívőnek sem kéne rendelkeznie. A megbocsátatlanság nem mutat jól egy hívőn. A keserűség, neheztelés, harag, rossz hozzáállás nem áll jól egy hívőnek. A türelmetlenség sem áll jól neki. Hallottok engem? Amikor legközelebb kijössz a sodrodból, akár meg is hallhatod, hogy Isten azt mondja, épp most veszítetted el az egyik ruhadarabodat. És a szellemvilágban most félig mesztelen vagy, és ebből mindjárt baj lesz. Ha az utcán sétálnátok, és leesne a nadrágotok, hányan sietnétek visszavenni azt? Nem kerülne sok időbe, igaz? Megfognátok, visszarántanátok, és meghúznátok az övet. Nos, az Efézus 6 azt mondja, övezzétek fel derekatokat igazság szeretettel. Mi történik, ha szellemi értelemben leesik a nadrágod? Néhány ember csak tovább megy, és nem is foglalkozik vele. Pedig fel kell ismernünk, hogy létezik egy szellemi dimenzió, ami valójában sokkal valóságosabb, és sokkal fontosabb, mint ez a dimenzió. Azért hagyjuk figyelmen kívül, mert nem látjuk. De attól még ott van. Amen. És ez az a valóság, amiben örökké ott élünk majd, ezért valamelyest hozzá kell szoknunk. Felemelnétek a kezeteket, ha egy kicsit is értitek, amiről beszélek? Jól van. Öltsük fel a viselkedést. Efézus 4:22-24. Vessétek le a régi élet szerint való óembert, vegyétek le és dobjátok el a régi, a meg nem újult éneteket. Tudjátok, miután Jézus feltámasztotta Lázárt a halálból, utána rögtön mondott neki valamit. Azt mondta, vedd le a halotti lepledet. Mondhatok valamit? Néhányatokon még mindig halotti lepel van. Olyasmit viseltek, ami nem áll jól nektek. Még mindig viseltek néhány dolgot a régi életből. Még mindig a régi hozzáállást viselitek, ami állandóan csüggett és elesett. Jézus nem csak azt mondta Lázárnak, hogy gyere ki és támadj fel a halálból, hanem azt is, hogy vedd le a halotti leplet. Ideje van elengedni a múltat, minden halotti ruhát, depressziót, csüggedést, félelmet, a rossz hozzáállást, az áldozati szerepet. Le kell vetnünk a halotti ruhákat, és fel kell öltenünk a feltámadás ruháit. Szinte hallok néhány embert közületek, olyan, mintha idegesítenélek titeket. Azt gondoljátok, nos, fogalmat sincs, hogy hogy érzem magam. Hallak ám, fogalmat sincs, hogy hogy érzem magam, és nem tudod, hogy mind mentem keresztül. Ne gyere ide, és ne tömj engem ilyen szirupos üzenettel, hogy mennyire boldognak kéne lennem. Nézzetek rám, és hadd mondjak valamit. Mindig mosolyoghatsz, akár van kedved, akár nincs. Sőt, hadd mondjak még valamit. Kedves is lehetsz, akkor is, ha nincs hozzá kedved. Igen, lehetsz. Lehetsz te aranyos és kedves úgy is, ha egy porcikát sem kívánja, hogy az legyél. És hadd mondjak még valamit. Amikor azt választod, hogy a helyes dolgot teszed akkor is, amikor semmi kedved hozzá, olyankor növekszel és fejlődsz igazán. Soha nem növekszünk, ha mindig csak azt tesszük, ami könnyű. És tudjátok, én ismerek olyanokat, akik boldognak születtek. Én nem vagyok olyan. Én nem születtem boldognak. Nekem dolgoznom kellett ezen. Én egyike voltam azoknak, akik mindig mindenben találtak valami hibát. Kemény életem volt. És ismerek olyan embereket, akiknek állandóan jó kedvük van. Állandóan boldogok. Ismerek olyan embereket, akik olyan édesek, hogy szinte elolvadnak. És néha arra gondolok, szerintem, amikor Isten kedvesség géneket osztogatott, akkor te kaptad az enyémet is. De tudjátok mit? Bár természetemnél fogva semmi nem volt bennem ezekből, mégis megörököltem ezeket Jézus Krisztustól. Amikor újjászülettem, Isten természetét kaptam meg. Amen. Ezért, ha valaki Krisztusban van, új teremtés az, a régi elmúlt, és íme új jött létre. Isten természetét kapod meg, amikor az ő gyermekévé válsz. És a szellem gyümölcseit is öröklöd. És a megbocsátás képességét is. Azt kérdezed? Akkor miért van ennyi problémám? Azért, mert sokkal inkább a lelkünkből élünk, mint a szellemünkből. Nem a szellemednek van problémája, hanem a lelkednek. És a lelket meg kell újítani. Olyan munka ez, amit céltudatosan kell végeznünk, és megfontoltan. A Szent Szellem által kell elvégeznünk, de csak akkor lesz meg, ha együtt működsz vele, és tanulmányozod az igét. Nem elég, ha csak meghallgatod, amit valaki prédikál neked hetente egyszer, hanem tanulmányoznod kell az igét. Bele kell ásnod magad, tanulmányoznod kell, éhesnek kell lenned az Isten igéjére, szeretned kell azt, és meg kell tanulnod, dicsőítővé válnod. Amen. Ma este Izrael készíteni akart velem egy rövid interjút a műsorához, a dicsőítésről, és azt kérdezte, miért szereted a dicsőítést? Azt feleltem, ha különböző dolgok lehúznak, akkor a dicsőítés hamarabb felszabadít, mint bármi más. Amen. Kérlek, figyeljetek rám. Nem alapozhatsz arra, hogy mit érzel, mit gondolsz, és mit akarsz. Mindezek a lelkedben vannak. Nem akarom, hogy többé így viselkedj, és nem leszek boldog, amíg meg nem változol. Tudjátok, régen azt gondoltam, hogy nem lehetek boldog, amíg ez, meg az, meg amaz nem történik meg velem. Aztán végül rájöttem, hogy most kell boldognak lennem. Van itt valaki, akinek most boldoggá kell válnia? Oké, figyeljetek, mondok egy jó dolgot. Nem irányíthatod, amit mások tesznek, de azt igen, amit te teszel. Igen, képes vagy rá, azt feleled. Ó, nem, nekem nincs önuralmam. De igen, van. Nem, nincs, de igen, van. Ez az utolsó a lélek gyümölcsei között, amit a Galata 5 sorol fel, melyeket akkor kaptál, amikor befogadtad a Szent Szellemet. Ez az önuralom. Az önuralom azt jelenti, hogy irányítani tudod önmagad. Nem a más embereken való uralom lelkét kaptuk. Az itt jelenlévők egyike sem kapta Istentől a más embereken való uralom lelkét. Az önuralom lelkét kaptad. Halleluja, jobban prédikálok, mint amit mutattok. Vessétek le a régi embert, öltsétek fel az új embert. Menjünk vissza az Efézus 4:22-24-hez. Vessétek le a régi élet szerint való új embert, vegyétek le és dobjátok el a régi, a meg nem újult éneteket, akit a régi életmódotok jellemez, és amely a család és gonosz kívánságok miatt megromlott, és folyamatosan újuljatok meg lelketekben és elmétekben, vagyis legyen egy friss, mentális és szellemi hozzáállásotok. Hozzáállás. És öltsétek fel az új embert, tehát azt mondja, vegyétek le a régi természetet, és öltsétek fel az újat. És mi az a híd, amin eljutsz egyikből a másikba? Az, hogy változtasd meg a gondolkozásodat azzal, hogy megújítod az elmédet az Isten igéje által. Például, ha reggelente felkelsz, és semmi mást nem teszel, csak a hibáidon, meg az összes problémádon gondolkozol, és hogy mennyire elrontottál valamit előző nap, hogy milyen rosszul érzed magad, és mi minden hiányzik az életedből, akkor szinte garantálhatom, hogy aznap senkivel sem leszel képes kedvesen viselkedni. Na gyerünk! Amikor felkelsz reggel, muszáj, hogy tudatosan gondolkozz. Ne gondolkozz és elmélkedj bármin, amit a gonosz megpróbál a fejedbe ültetni. Kezdj el úgy gondolkozni, ahogy Isten akarja, és saját magad is gondolkozhatsz. Nem kell bármin elgondolkoznod, amit a gonosz kínál fel neked. Gondolkozhatsz saját magad is. Az egyik dolog, ami a segítségedre lesz, az az, ha hangosan kimondasz dolgokat. Kelj fel reggelente, és ha képes vagy rá, és örömmel teszed, akkor térdelj le az ágyad mellett, és mondd azt, Jézus. Jézus, Jézus, Jézus. Segíts ma nekem úgy viselkedni, ahogy te szeretnéd. Tudod, te Istennek dolgozol, ő ad neked fizetést. Ha mész, és minden nap azt teszed, amit tenned kell, akkor megkapod a fizetésedet. Isten gondoskodni fog rólad. Na gyerünk, hozzátok beszélek. Isten gondoskodni fog rólatok. Mindannyian Istennek dolgozunk. A Bírák 6:34 azt mondja, ekkor az Úr felruházta lelkével Gedeont. Hú! Halleluja! Ez a legjobb ruha, amit viselhetünk. Bírák 6:34. Isten lelke önmagával ruházta fel Gedeont. Isten felruház minket az ő szellemével. Aztán azt kéri tőlünk, hogy menjünk és képviseljük őt. Jobb 29:14-16-ig. Nézzük meg. Jobb azt mondta, igazságot öltöttem magamra. Hogyan öltött fel az igazságot? Ahogy majd tovább haladunk az este folyamán, meglátjuk, hogy az igazságosság az egy kettős dolog. Először is azt jelenti, hogy jó kapcsolatba kerülhetünk Istennel az ő kegyelme, irgalma, és meg nem érdemelt jó indulata által, hogy semmit nem kell tennünk, és nem kell kiérdemelnünk ezt. Másodszor pedig az, hogy meg kell élnünk ezt az igazságosságot a mindennapi életünkben. Mind nagyon lelkesek lesz, amikor meghalljuk, hogy Isten hogyan tett minket igazzá Jézus Krisztus vére által. De legalább ilyen lelkesen kéne megtanulnunk, hogy hogyan tegyük a jó dolgokat a mindennapjainkban. Figyelsz-e arra, hogy minden nap az Isten szellemébe öltözve járj és kelj, hogy a megfelelő szellemi ruhákat viseld, Istent képviseld, és a helyes dolgokat tedd. Ne fáradjatok bele a jó cselekvésébe, mert a maga idején aratunk majd, ha meg nem lankadunk. A Biblia azt is mondja, hogy akik szeretik az igazságot, azoknak különleges kenetük lesz Istentől. Szeressétek az igazságot. Akarjatok helyesen cselekedni. Helytelen, ha megbocsátatlanságot hordozunk. Tanulmányozd azt a területet, amíg áttörést nem tapasztalsz. A szolgálatom során még soha, kb. Most is ilyen helyzetben vagyunk. A szolgálatom során még soha nem fordult elő soha, hogy amikor a széthúzásról és megbocsátatlanságról tanítottam, függetlenül attól, hogy hányan voltak a teremben, akár több ezren, mint ma este, és a végén azt mondtam, mindenki álljon fel, akinek meg kell bocsájtania valakinek, akkor soha nem volt olyan, hogy a teljes gyülekezet 70-80%-a ne állt volna fel. Soha, sehol, egyszer sem fordult elő. Te kire vagy mérges? És amikor ilyen halkan tapsoltok, lehet, hogy azért esik nehezetekre hangosan tapsolni, mert talán ti is beleestek ebbe a kategóriába.
0: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Ez a Manna 7.

mindennapi motiváció a léleknek és a szellemnek a Public House médiától.

0: Kezdd a délelőttet a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Sodrásban. A Római Filmakadémián pallérozott Gál István 1960-ban készült első nagyjátékfilmjére korszakos alkotásként tekinthetünk. Ez volt az első egyértelműen szerzői magyar film, ahol nem a forgatókönyv irodalmiságának a megjelenítése, hanem a rendező és az operatőr egyéni látásmódja határozta meg a történet elmesélését. A Sodrásban korszakosságát erősíti, hogy két jelentős, hasonló témájú konkurensnek mondható film, Szabó István Álmodozások kora és Jancsó Miklós Oldás és Kötés filmjei mellett tudott jelentős sikert elérni. A hat fiú és két lány tiszaparti vakációját elmesélő filmben egy szerencsétlen baleset következtében a fiatalok többsége élete első mélyválságát éli át. Társuk elvesztése okán mindenki saját helyzetét elemezve rákényszerül újra definiálni a többiekhez és a társadalomhoz fűződő viszonyát. A film igen markáns korlenyomat. A népből származó értelmiségi ifjúság társadalmi felelősségvállalásának fontosságáról beszél. A Sodrásban téma választása és elbeszélésmódja letagadhatatlan párhuzamot mutat Antonioni a Kaland című filmjével, de míg az olasz mester végig semlegesen viszonyul szereplőihez, addig Gál első filmesként hol idealistán, hol túl moralizálva szólaltatja meg szereplőit. Sára Sándor kameráján keresztül a táj szimbolikus szerepet kapva hangulatot fest, feszültséget teremt, igazodik a történet menetéhez, miközben a fiatalok megformálóiként olyan színészek remekelnek, mint Drahota Andrea, Mór Marian, Kozák András vagy Szersény Gyula. A film megérdemelten kapott megosztott fődíjat a Karlovy Vary Filmfesztiválon.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Keresztény beszélgetés a River Rádióból. Hitem szerint. Egy világi ember kérdései Istenről. Ez a Manna Selection. Manna FM.

0: szerint. Egy világi ember kérdései Istenről.
1: A Hitem szerint mai epizódjában folytatódik az Elhívásban rejlő erő című minisorozatunk, aminek a vendége a fiatalokat képviselve most, vagy egy másik generációt képviselve, bocsánat, inkább így udvarias, Benedek Ruben, akik feleségével együtt az Éden gyülekezet pásztorai, egyébként Ruben pedig férj és apuka, és hát nyilván az Éden gyülekezet már önmagában az ő elhívását jelenti szerintem, de ezt majd ő elmondja. Szia, Rubi, köszönjöttél.
2: Szia, szia, jó, hogy itt lehetek, köszi a meghívást.
1: Szóval Éden gyülekezet. Hogyha valaki gyülekezetet alapít, nem is tudom, ez a jó szó, ezt mondjuk egy gyülekezetet alapítunk,
2: helytálló,
1: vagy életre hívünk valami ilyesmi, akkor az már önmagában egy elhívás, nem?
2: Hát nagyon, nagyon. Mindenféleképp, ugye szokták még mondani, hogy plántálni, meg ilyesmi, ez annyira nem biztos, hogy mindenki számára érthető.
1: Igen,
2: abszolút alapítás, szerintem ez így jó. Igen, az elhívásnak nagyon része, mert gyülekezet önmagában nem mindig kézenfekvő, nem mindig logikus, és éppen ezért ezt nem tudod csinálni, ha csak nincs valamilyen belső olyan drive-od, ami keresztül visz.
1: Hogy ismerted föl az elhívásodat, vagy az elhívásaidat? Mert hogy aztán az is kiderült, hogy itt ebben a minisorozatban a vendégektől, hogy abból nem csak egy van feltétlenül, lehet több is, és egymásra is épülhetnek, tehát hogy ez lehet egy elhívás láncolat.
2: Igen, ebben nekem van egy kicsit, hát én nagyon fajék egyszerű megfejtésem az én életemre, hogy én azt látom, hogy az elhívás az alapvetően minden keresztény ember életében örök, és ugyanaz, ami a Máté 28-ban van írva, hogy menjetek el, és tegyetek tanítványokká minden népet. Szerintem alapvetően ez a missziós parancsunk, vagy küldetésünk. És a platformja változik. Időszakonként az ember életében az, ahogy élethelyzetek adódnak, ahogy lehetőségek adódnak, ahogy bátrak vagyunk, vagy éppen gyávák vagyunk. Szóval ha az elhívás ilyen szempontból szerintem örök, de az, hogy ezt hogy éljük meg, vagy ezt az Isten hogy tud minket ebben a világban így használni, most ez lehet, hogy pura kifejezés lehet megint csak, hogy az Isten engem használhat, szerintem igen. Úgyhogy ebben biztos, hogy sokrétű a megfejtés, de valahol az alapja kicsit ilyen ellentmondásos szerintem, hogy amennyire egyszerű az alapja, annyira szerteágazó lehet. Szóval sok minden volt, de visszatérve, hogy hát én úgy nőttem fel, hogy ugye anya-apa is gyülekezetbe járt, sőt, már a felmenők is gyülekezetbe járó keresztény emberek voltak.
1: Tehát pici korodtól jártál te is?
2: Abszolút. Aha. Hát figyelj, én 34 éves vagyok, szerintem az elmúlt 34 évből, most nem a számokkal akarok flexelni, de hogy az elmúlt 34 évből szerintem, hogyha összességében kihagytam az életembe 10 vasárnapot,
1: Akkor sokat mondok.
2: Aha. Szóval itt ugye elképzelni a kedves hallgató, hogy én nagyon-nagyon ilyen tenyésztett keresztény vagyok. Ennek van sok jó vonatkozása, meg kevésbé jó. De én abban nőttem fel, hogy a vasárnap az ilyen szempontból az Istené, és azt láttam a apa meg anya életébe is, hogy nem csak felvevők vagyunk a közösségben, hanem leadók is. Ez időt, pénzt, energiát is jelent. És azt láttam, hogy az Istennek a házában, amit a templomnak hívunk, oda jó menni, ott értékelnek, ott értékesnek érzem magam, ott van téradva, hogy kibontakozzak, stb. És ebben nőttem fel.
1: Akkor nem is kérdés veled kapcsolatban, hogy lesz valakiből ilyen fiatalon pásztor, nem?
2: Azt mondod? Lehet.
1: Te mikor érezted azt, hogy vezetni szeretnéd a saját embereidet? Hány éve van az Éden?
2: 2,5. Uh-huh. 2022. október második.
1: 31,5 voltál.
2: Igen. Uh-huh. Igen. Ezt viszonylag én későn éreztem, mert én abban nőttem fel, hogy kb. 4-5 éves koromtól kezdve bekerültem a helyi gyülekezetnek a dicsőítő csapatába. Én úgy nőttem fel, mint ilyen

0: csodabogár, ilyen tehetséges dobos fiú. És oda is úgy kerültem be, hogy otthon doboltam minden, és akkor mondta apa, hogy elég volt már, hogy otthon szétvertél mindent, akkor inkább beviszlek az imaházba, ott van valami dobszerű dolog, és akkor kalapáld azt. És akkor úgy kerültem be az egésznek a körforgásába, hogy volt egy alkalom, ahol az alapdobos, aki jött volna, ő lebetegedett, és akkor mondta apa, hogy na hát akkor kicsirigú, most dobolj. És akkor én így kezdtem el egyáltalán úgy a része lenni egy gyülekezetnek, hogy teszek bele valamit ilyen fiatalon. Aha. És éppen ezért ez nagyon jó dolog, mert a értékességemet meghatározta meg az identitásomat, viszont egy idő után, hogy az ember ebben nem lát többet, vagy nem hajlandó megújulni, milyen érdekes ugye, hogy lehet gyerekként vagy fiatal felnőttként megújulni, de szükséges szerintem, akkor én például meg voltam győződve, hogy nekem ebben nincs több, tehát lényegében én egy dobos fiú vagyok, és pont. És akkor jöttek az évek, akkor milyen érdekes az elhívás, hogy kijött az, amit ugye az Isten viszont eleve az emberbe oda rakott képességet, habitust, ahogy gondolkodik, ahogy bánik az emberekkel.
1: És ez hogy jött ki?
0: És ezek előjöttek, így fiatalon, így az ifivel mocorogtunk, mentünk oda-vissza, szerveztünk sportnapokat, konferenciákat, ezek jól mentek, és azt vettem észre, hogy az emberek szeretnek így a közelembe lenni, hogy szívesen dolgozok együtt emberekkel, érzékeny vagyok az emberek felé, megbízom az emberekben zsigerileg, tehát hogy nem igazán van bennem ilyen távolságtartás, meg ilyen féltés, hogy ó, akkor a másik mit fog kezdeni, hanem én ilyen nyitott kezekkel élő ember vagyok, hogy el lehet belőle venni, meg lehet is beleadni, és ezt tudom fogadni. És ez viszont ilyen embermágnes, én most rájöttem már, ezért az emberek így elkezdtek így gyűlni körénk. És akkor képbe jött ugye onnantól kezdve Kingus, kb. 11 éve leszünk most házasok, és onnantól meg ez egész így beindult, hogy mint házaspár is ilyenek vagyunk. Aha. És akkor itt jött, hogy jó, hát akkor emberek vannak körülöttünk, akikben megvan ez a közös nevezőnk, hogy szeretnénk valamit tenni.
1: Hasonlókorúak, fiatalok? Tehát az a ti generációtok.
0: Igen. Aha. És akkor ez szépen így elindult, aztán felköltöztünk Pestre, és akkor elkezdtünk járni egy gyülekezetbe, aminek az a neve, hogy Hillsong. Ez egy ilyen full nemzetközi nagy gyülekezet, és volt Budapesten is egy ilyen plantálása. És na, az viszont az így berúgta az ajtót arra, hogy én nem csak dobos fiú vagyok, hanem azt így nagyon szépen fenyitotta a szemem arra, hogy amiről ezelőtt beszéltem, hogy a dobolás az csak egy platform. De az alapja az, hogy én nagyon szeretem az embereket zsigerileg, nagyon érdekelnek az embereknek, hogy milyen gondolata van, ahogy működik, én észben tartom, hogy az embereknek valami fáj, vagy rossz napjuk volt, és akkor innentől indult az, hogy ho-ho, hát akkor én nem csak dobos vagyok, hanem ebben lehet valami más, vagy egy teljesen más irányba fog vinni az Isten, és akkor innen indultak a házi csoportvezetések, aztán utána ifit vezettünk, és akkor abból jött az Éden gyülekezet később.
1: És gyűltek egyre az emberek köréd?
0: Igen.
1: Tehát növekszik ez a
0: abszolút
1: társaság. Aha. Hogyan jelenik meg a te elhívásod az Édenben?
0: Hát jelenleg abszolút olyan vagyok, mint valami tyúkanyó. Hát úgy jelenik meg, hogy most csúnyán fogalmazok, mert nyilván ezt nem lehet teljesen így kijelenteni, mert hogy nyilván Isten a forrása mindennek, de valahol minden belőlem indul ki. Aha. Meg sok folyamatot végig kísérek, még megtörténnek a dolgok. Úgy vagyok jelen, mint embereknek első szinten ilyen mindig elérhető személy, akitől mindig meg lehet kérdezni, hogy most mégis mi történik, vagy milyen irányba megyünk, tehát ilyen látáshordozó. Egy rétegnek vagyok barátja, és nagyon sok embernek vagyok az a személy, akivel szeretnék időt tölteni.
1: Aha. Vagy egy lelkivezető tulajdonképpen.
0: Igen. Aha.
1: Mennyiben más, mit látsz a ti generációtoknak az elhíváshoz való hozzáállása? Mit látsz bennük? Mennyiben mások, mint mondjuk a 45 vagy 50 pluszos járók?
0: Hát azt látom egyrészt, hogy míg a felettem lévő generáció, tehát 40-50-es korosztály, ők nagyon is megtisztelték ezt a szót, és ennek van jó vonatkozása is, de van az a része, amikor tudod, annyira elkezdünk félni a szerepvállalástól, a terhektől, hogy túl gondoljuk, hogy mivel fog ez nekem kerülni. Szerintem valahol, hogyha elhívásról beszélünk, akkor az tud igazán az elhívásában járni, vagy hogyha, hogy értse a kedves hallgató, aki mondjuk nem hisz Istenben, akkor az tud igazából ezek elhívásában, vagy a küldetésében sikeres lenni, aki valahol tudja, hogy nem arra néz, amit most lát, hanem van benne valami, amit ki tud vetíteni a jövőre. És akkor azt mondja, hogy én már pedig ebbe el fogok indulni. És nem azt fogom megnézni, hogy miért nem tudok elindulni. Ez nyilván habitustól is függ, nyilván régebben is voltak ilyen emberek.
1: Hát meg ezt tudod, ezek ilyen generációs lenyomatok.
0: Igen,
1: szerintem.
0: Igen, abszolút. De ezt nagyon látom a mostani fiatalabb, a mostani Z generáció, aki ugye nálam is jóval fiatalabbak, azt látom, hogy ott az, hogy egy 16 éves ember azt mondja magáról, hogy nekem van küldetésudatom, vagy pedig én már most tényleg bele fogok lépni, azt nem lehet figyelmen kívül hagyni, és nem lehet azt mondani, hogy hát majd meg tudod 10 év múlva, vagy várjunk még egy kicsit, mert ő ezt személyes értésnek veszi, hogy ő 16 éves gondolkodó emberként ugyan miért nem csinálhat valamit, vagy miért ne csinálhatna valamit.
1: Vagy miért nem mondhatná azt, hogy igen, én megtaláltam az elhívásomat.
0: Ja.
1: Aha. Egyébként, hogyha azt tesszük, hogy mennyire gyors a világ, akkor simán lehetséges az, hogy még akár ennél hamarabb is rátalál valaki,
0: igen,
1: aki hitben jár, és sokat,
0: igen,
1: tölt időt Istennel, és olvas a Bibliát, stb. Tudsz-e vezetőként, pásztorként segíteni a többi embernek, akik mondjuk ott vannak a gyülekezetben, vagy akár egy nem hitben járónak segíteni megtalálni az elhívását? Vagy segíteni neki eligazodni abban, hogy amit érez, az elhívása-e vagy sem?
0: Uh-huh.
1: Vagy segíteni abban, hogy mit mondjon, hogyan kérjen, mit imádkozzon, mit mondjon az Istennek annak érdekében, hogy világossá váljék számára, hogy ez az-e, vagy csak a feje kitalált valamit?
0: Uh-huh. Ez nagyon jó kérdés szintén. Jó volt bejönni hozzád beszélgetni. Uh-huh. Szóval, hogy
1: köszönöm.
0: Én az én életemből szoktam kiindulni, mindezt úgy, hogy tudom, hogy az Isten bármit megtehet, tehát hogy nem feltétlen kell ez alapján az Istennek vezetni, hogy a Bibliát is nézzük. Azért ahogy az Isten elhívott embereket, kezdve mondjuk Mózestől, hogy látjuk, hogy megjelenik csipkebokorba, stb., mond neki valamit, és akkor az ember elkezd el reagálni. De ha az ember végignéz számos ilyen bibliai szereplőt, ami szerintem tök jó kiindulási alap, akkor azt fogja látni, hogy ezek az emberek egy dologban voltak nagyon hasonlók, az, hogy elérhetőek voltak az Isten számára, nem tökéletes emberek voltak, hanem elérhető emberek.
1: Uh-huh.
0: És ha ezt kicsit árnyalni szeretném, akkor az elérhetőség mellé hozzátenném az engedelmes szót az Isten felé. Mivel vagyok engedelmes az Istennek? Nem azzal, hogy mindent jól csinálok, hanem hogy engedem azt, hogy az Isten amilyen helyzetekbe beleenged, azt nem kifogásnak fogom fel, hanem lehetőségnek.
1: Mm.
0: És ez most nem akarok ilyen nagyon nagy, ilyen coach megfejtésbe
1: átmenni. De mondj mindent, mondd.
0: De hogy én tényleg ezt látom, hogy ha az ember fel tudja azt fogni, vagy át tudja kapcsolni különböző helyzetekben, hogy ez, ami most történik velem, erre tudok reagálni úgy, hogy hát én soha többet nem csinálok, vagy én semmiben nem fogok belekezdeni, mert mondjuk ezt elrontottam, vagy nem jött össze, vagy nem úgy reagáltak rám, vagy úgy fogom fel, hogy ez lehetőség arra, hogy na, ebből én most mit tudok megtanulni a következő időszakomra, vagy engem ez mire tanít, akkor szerintem az ember már is lényegében már tett egy lépés, már egy fél lábbal kilépett az elhívásában, mert valahol, ahogy mondtam is, a platformok változni fognak, tehát hogy valószínűleg 20 év múlva nem így fogok beszélni, meg nem ezeket a dolgokat fogom csinálni, teljesen más lesz a dinamikám, stb., de az elhívás az való ugyanaz is, és tovább megyek, az elhívás az nem biztos, hogy mindig látványos. Nem biztos, hogy mindig azok az emberek a legjobbak az elhívásban, csúnya kifejezéssel élve, akik a leghangosabbak.
1: Uh-huh. Sőt.
0: Sőt.
1: Ez azt is jelenti, hogy ha befelé figyelek, ha odafigyelek, akkor kaphatok az Istentől megerősítést arra, hogy igen, én a helyemen vagyok. Igen, én azt csinálom, amit kell. És hogyha ahhoz jó érzés társul. Ugye szokták azt is mondani pszichológusok, vagy kócsok például, hogy milyen érzés, könnyű vagy nehéz.
0: Uh-huh.
1: Az a valami. Hogy érzed magad attól, vagy annak a valaminek a közelében, vagy annak a valakinek a közelében? Ez is az Istentől jövő válasz?
0: Biztos vagyok benne. Aha. Most mondok egy nagyon ilyen, amit én keresztül megyek, így ebben az elmúlt 2,5 évben, hogy gyülekezet vezetés, hogy rengeteg olyan dolgot kell csinálni, amire én azt gondolom, hogy zsigerileg én nem vagyok rá képes, vagy nem vagyok benne elég jó.
1: Aha. Tehát azt gondolod, hogy alapjáraton ez nem volna a te platformod.
0: Igen.
1: Aha.
0: Szóval, hogy
1: és ennek ellenére?
0: Igen. Tehát lényegében mondjuk az elmúlt 2,5 évben annyit kellett konfrontálódnom, mint idáig összesen az egész életemben. Úgy, hogy alapvetően én meg tudom ezt tenni, pláne hogyha sérti valami az igazságérzetem, akkor kiállok bármi mellett lényegében, de én nem az a vitatkozó ember, aki így keresem. Én mégis nap mint nap kerülök ilyen helyzetbe, vagy például tovább megyek, hogy én nem gondolom magam ilyen főszereplő vibe-os srácnak. Mégis ezt nem tudom máshogy végigcsinálni, hogy nyilván minden
1: csak
0: héten.
1: Csak a teászként.
0: Igen. És ezekből látom viszont, hogy ez valahol az isteni elhívás lehet, mert a Bibliát is, ha nézzük, akkor azt látjuk, hogy elhívott mondjuk egy Mózest, akiről annyit olvasunk a Bibliában, hogy nehéz beszédű volt, tehát lényegében nem tudott valószínűleg jól kommunikálni, és aztán, ha tovább megyünk a Bibliában, olvassuk, hogy volt rá lehetőség, hogy nem-e másnak kéne beszélni, vagy nem-e lehetne, hogy valaki szószólja legyen ennek a csávónak, mert hát értjük az isteni víziót, csak hát nem értjük, mit beszél.
1: Lehetséges dadogott szegény, igen, én mindig arra gondolok.
0: Vagy megyünk tovább, akár Gedeonnál, stb. Ó, én a legkisebb, én ezt, stb. Nem tudom megcsinálni. És itt jön képbe szerintem, ami kicsit viszont külön választja az elhívást, az isteni elhívást az ilyen emberi küldetéstudattól, hogy abban azért tudjuk, hogy ez isteni, mert van benne valami isteni, ami nem tud emberi lenni. Tehát amikor én beszélek dolgokról, és rájövök a végén, hogy ez hogy tudtam ilyen jól megfogalmazni, vagy hogy jött ki ez belőlem, akkor sokszor tapasztalom azt, hogy ez valahol ez az isteni része, hogy ez csak azért tud jól működni, mondjuk az Éden gyülekezet is, mert az Isten fogta az én, ami nekem rendelkezésre áll, és azt mondja az Isten, hogy de jó, hogy találtam egy elérhető csávót, aki hajlandó ebben a mai világban is odafigyelni rá meg.
1: Így szólni a saját közegéhez.
0: És akkor én meg azt mondja az Isten, hogy hozzá fogom tenni, amit én tudok hozzátenni. Hogy
1: hát igen, mert valószínűleg a Benedek Rubenség kell ahhoz, hogy ezt a felnövekvő generációt, a te korosztályodat és a még nálatok is fiatalabbakat meg tud szólítani.
0: Igen, én ezt gondolom.
1: Egyébként, ha már itt tartunk, lazábbak a mostani keresztény ifik, vagy hitben járó fiatal keresztények? Miben mások, mint mondjuk az 50-60 évesek? Mit látsz?
0: Sokkal kevesebb.
1: Dumában, szövegben, szóhasználatban, létezésben, öltözködésben, miben, hogyan?
0: Az is, meg sokkal kevesebb, hát, ha mondjam így, képmutatás van benne.
1: Okay, aha.
0: Szóval, hogy a mostani fiatalok, ők úgy vannak vele, hogy figyelj, hogyha nekem meg kell játszani magam, akkor inkább nem jövök. Míg ha kicsit így más korosztályban, míg akkor látjuk azt, hogy hát igen, el kell mennem, tudod.
1: Igen.
0: Mennem kell gyülekezetbe, mert...
1: Tanárember, mérnökember, orvosember, a pap.
0: Igen.
1: Nekik mindig igazuk
0: így van. Így
1: van,
0: igen.
1: És nekik mindig meg kell felelnünk.
0: Pontosan. És akkor a mostani fiatalokban mi vannak vele, hogy figyelj, hogyha jó, akkor jövök.
1: Uh-huh.
0: De ha
1: jól
0: nem,
1: érzem magam,
0: igen.
1: Ugye?
0: Persze, azért az érzelemközpont azért az brutálisan erős. Tehát most nem azt akarom mondani, hogy a fiatalok része hibátlan megközelítés most, és a idősebb generáció meg rossz, erről szó nincs, csak nagyon-nagyon más.
1: Aha, értelek.
0: De ez érződik náluk, hogy úgy vannak vele, hogy figyelj, Rubi, függőségektől szenvedek, nem érzem magam értékesnek, keresem a válaszokat, futok dolgok után, nem tudok lemondani a külsőségekről, stb. Jöhetek így is? Persze, hogy jöhetsz így is. Jó, akkor jövök.
1: Aha.
0: És a szemem előtt változnak meg emberek. Ezeket nem én változtatom meg, még csak nem is az, ahogy beszélek, ez egy eszköz benne, de az ember azt érzi, hogy oda tudok férkőzni valahogy az Istennek nevezett dolog, vagy személyhez, mert sokszor nem tudják, hogy ez mi, vagy aha, mit jelent pontosan.
1: Azt mondtad, nem tudok lemondani a külsőségekről. Miért kéne? Tök lazán öltözködnek a keresztény fiatalok. Rajta is van egy olyan vagány kapucnis, Essentials, Fear of God, hát tök menő. Mindjárt végzünk, akkor meg is keresem a neten. Szóval, hogy van benne egy nagyon lazán, de mégis tisztelettel újraértelmezett hitbéli viselkedés, én így látom, egy olyan mintázat, ami tök jól mutatja azt, hogy a lényeg az lényeg marad. A kapucnisba vagy szürke kis kosztümbe, a hídben járás, vagy Istennel való rendszeres találkozás, vagy a Jézussal való rendszeres találkozás, tehát maga a hit, az nem kell, és most bocsánatot kérek előre mindenkit, hogy senki ne sértésnek, vagy csak képekben beszélek. Tehát, hogy ezeknek, amiket az imént elmondtam, nem kell templomhideg, moírtószagú, nagyon esdeklős, ferenciek terén erőszakos, bibliárus hangulatúnak lennie.
0: Így van.
1: És most bocsánat, senkit ne sértsek, meg képekben mondom, hogy mi az, amitől az emberek megijednek. Mert mi történt az elmúlt évtizedekben, hogyha valaki hitről, Jézusról beszélt, akkor egy idő után ugye az ember megállt, hogy jaj, nem, már jön mindjárt, hogy meg akar téríteni itt helybe. Igen. Miközben szerintem hitben járónak lenni, Istenben hinni, vagy a Bibliát olvasni, az szerintem tök rock'n'roll.
0: Szerintem is. A legtrendibb dolog szerintem.
1: És az tud vagány lenni, az tud élhető lenni, az nem azt jelenti, hogy nekem el kell zárnom magam egy sötét szobába.
0: Igen. Igen, ugye itt van szerintem képzavar így a társadalomban, hogy halljuk a nevet, hogy Jézus, de a képünk, amit a személyhez társítunk, az ilyen zűrzavar.
1: Igen.
0: Nagyon
1: zűrzavar. Neked ráadásul ugye volt egy időszak, amikor szegény Jézust, meg az Istent is olyan erőszakkal tudták az arcunkba tolni, hogy az ember azonnal azt mondta, hogy ne, tehát hogy
0: vagyis,
1: hogyha belegondolunk, mindig azt szoktam mondani, hogy a legklasszabb dolog is utálatossá válik, ha muszáj.
0: Nagyon egyetértek.
1: Tehát innentől kezdve hadd válasszam én a magam tempójában.
0: Igen.
1: Úgy, ahogy én azonosulni tudok vele.
0: Igen.
1: Én ez alatt a másfél év alatt nagyon-nagyon sokat változtam. Szerintem én nem egyszer tértem meg ez alatt a másfél év alatt, hanem 11-szer.
0: De jó.
1: Legalább.
0: De jó.
1: De én nem merültem víz alá, és egy csomó minden van a mai napig, bevallom nagyon őszintén, amivel nekem vannak fenntartásaim, és amikről azt gondolom, hogyha lehetett a Bibliát értelmezni egyféleképpen évszázadokon keresztül, akkor az újításoknak ugyanúgy helye van. Hiszen ez csak attól függ, és csak azon múlik, hogy ki az, aki olvassa a Bibliát éppen.
0: Igen.
1: Ki az, aki kiáll, és elmond egy-egy mondatot. Tehát nekem például az eszenciája ennek az egésznek az, tehát amitől Isten és Jézus rock'n'roll, és a legőrületesebb jó arc, az az, hogy mindig van választásom.
0: Igen.
1: És minden adásban elmondom, lehet, hogy már unják, de szerintem ez nagyon fontos. Gondoljuk végig, hogy mennyire nagyon mély dolog ez. Azt mondja, nézd, ha ezt választod, ez lesz. Ha ezt választod, ez lesz. Mit szeretnél?
0: Igen.
1: Nem fogom mondani, hogy mit válasz.
0: Igen. Igen.
1: És ha belegondolsz, a teremtés legelső pillanatától ez történt.
0: Igen.
1: Válasz. És még ha rosszul döntöttél, és én nem használnám az elárulni szót, de mondjuk ellenem döntöttél idézőjelben, akkor is szeretlek. Gyere, igen, semmi baj. Tehát az Isten, és akkor én ezt szeretném itt tisztába rakni, hogy én úgy tudok ebben hinni, hogy az Isten az nem egy büntető, féljél tőle, odaver majd neked, megleckésztet, esél el 8-szor, még egy lökök is rajtad egyet, ez nem így van.
0: Persze, hogy nem.
1: Tehát az, amikor lökök rajtad még egyet, az nem az Isten.
0: Így van, így van.
1: Persze. Az Isten a segíteni akar, akkor igen is, hogyha hülye vagyok, a jó Isten nem fogja egy fuldoklónak a vízmélységét ecsetelni, mielőtt kihúzná, soha.
0: Így van, így gondolom.
1: Mekkora hülye vagy, ne látod, hol vagy?
0: Persze.
1: Tehát ilyen igen nincsen.
0: Igen.
1: Tehát, hogy szerintem ebben ez a nagyon franki.
0: Igen.
1: Hogy, és akkor, hogyha ezen elkezdünk merengeni, hogy akkor ehhez mi minden társul még? Mi a legfantasztikusabb dolog az életünkben? A döntésszabadsága. Mi az, ami végig kíséri az életünket? Igen. Minden nap, minden percét. A döntés.
0: Igen. Abszolút így van. Meg szerintem azért nagyon, nagyon erőteljes, amit képvisel a hitünk, mert hogy mindenkinek van bármi vagy valami fogalma Jézusról, gondol róla valamit, és milyen erős az a hit, vagy az a személy, amit kapunk Jézus által, hogy eljött erre a földre, és ha belegondolsz, ment egy társadalomba, vagy egy kultúrába, és igazából nem a kultúra változtatta meg Jézus, hanem Jézus volt hatással, és valahol most is igazából ez a mi küldetésünk, hogy nem az változtat meg minket, hogy most akkor mindent kigórunk belőle, meg mindent átírunk azért, mert a 2025-ben így működnek a dolgok, de benne vagyunk nyakig. Tehát igazából most ez tipik olyan dolog, hogyha most csak itt lehet kenyeret venni, akkor ott fogok én is kenyeret venni, most teljesen mindegy, hogy keresztény vagyok, vagy nem keresztény. De hogy nekünk is van egy ilyen küldetésünk, hogy legyünk hatással, hogy azt az értéket, ami Jézus személyéből fakad, ami nem tradíció, ami nem törvénykezés, ami, ahogy előbb mondtad, nem az, hogy na hol a hiba, hanem a lehetőségadás, az újrakezdésnek a lehetőség, hát ebbe fullad meg az ember. Hát hány élet megy tönkre, hogy valamit tett 3 éve, és azt mondjuk rá, hogy hát ez úgyse fog megváltozni, de én meg elvárom az életemre, hogy nekem senki nem mondja azt, hogy én nem tudok megváltozni.
1: Ne verje belém a csúfot, azt mondják az öregek. Nagyon érdekes dolog az egészben az egyébként, hogyha ezt mind nézzük, akkor az elhívás alapvetően az, de lehet, hogy nem jól értelmezem, de hogy most már sok-sok-sok ebben a minisorozatban sok beszélgetés lezajlott ezzel a témával kapcsolatban, és sok-sok fantasztikus dolgot hallottam a vendégektől, meg is lehet hallgatni a Rivernek az oldalán, de hogy az elhívás önmagában az, hogy az Isten hív minket.
0: Igen.
1: Magához vissza.
0: Igen.
1: De ez nem egy kerítéssel elkerített, nem egy görcsös, nem egy nehéz, nem egy szöges dróttal körbevett udvar, és nem egy folytonos nehézségeknek a háza, pont az ellenkező.
0: Igen.
1: Nyilván vannak dolgok, amikre az ember azt mondja, jó, hát én ezt nem tudom feladni, de hogy nem egyébként.
0: Persze.
1: De még az is elfogadható, én úgy tapasztaltam az Istennek, oké, majd, fokozatosan.
0: Igen.
1: Egyszer egy dolog, hogy is van, hogy azért még a Bibliát nem tudom idézgetni, hogy legyen meg a holnap gondja, legyen a holnap.
0: Igen.
1: Elég a mának a maga
0: gondja.
1: Igen,
0: minden napnak a maga baja, igen.
1: Ez pont elég.
0: Igen.
1: Egyszer egy.
0: Így van.
1: És egyébként olyan érdekes, hogy egy nagyon plasztikus dolgot mondok csak, hogy ez nagyon sok helyen megjelenik az életben, hogy egy nap egy dolgot.
0: Így van.
1: Vegyük csak az anonim alkoholistákat, ami a világon mindenhol ugyanúgy működik. Ez az X lépéses, most nem akarok butaságot mondani, hány lépéses program, és ők mindig azt mondják, hogy egy nap, mindig csak egy napot nézünk.
0: Igen.
1: Egy nap.
0: Igen.
1: One day at a time.
0: Igen.
1: Mondják.
0: Igen.
1: Tehát a gyógyulás, a változás, az nem úgy jön, hogy fogom, azt megnyitom a csapot, az rám ömlik 270 liter víz. Áldásként. Hanem, hogy megyek szépen,
0: így van.
1: És egyenként.
0: Igen.
1: És az benne nagyon fontos, hogy nem szabad túl messzere nézni.
0: Igen.
1: Gyászban, örömben, szerencsében, szükségben, soha nem szabad túl messzere nézni.
0: Igen.
1: Ugye?
0: Igen.
1: Lássuk azt az egyet.
0: Igen. Abszolút.
1: Hogy lehet ezt az átmenetet felépíteni? Mert hogy én úgy érzem, hogy a te elhívásod az egy híd, az Éden gyülekezet, generációk között is, illetve, és akkor most ezt is kérem, értse jól mindenki, a hit újraértelmezésében is. A hit az egyféle, de akkor az odavezető út újraértelmezésében, vagy másképp tálalásában. Mert erre igény van, időről
0: igen.
1: Időre. Ugye, hát színes tévénk is lett egyszer a fekete-fehér után,
0: van,
1: és ez nem,
0: van,
1: volt, nem volt, hogy mondjam, csak egy borzalmas ördögtől való dolog.
0: Igen. Figyelj, én azt látom, hogy nagyon egyszerű válaszok vannak ezekre a kérdésekre. Erre most én azt gondolom kifejezetten, hogy az őszinteség, hogy annyi mindenre rádobtuk ezt a keresztény leplet.
1: Amit elmondtam, ez igen. A templom hideg,
0: igen,
1: erőszakos,
0: hogy,
1: igen.
0: Igen, ugye ez, hogy mi be vagyunk a templomba, mi ott benn vagyunk, és akkor mi különbek vagyunk, mint ti, akik nem jöttek.
1: És mi hiszünk, te még nem hisztek. Aki nem jár templomba, az nem.
0: Így van. És akkor gondolj bele, ez igazából ez egy nyílt provokáció, mert aki nem jött be, az azt mondja, hogy oké, de tudod-e, hogy miért nem jöttem be? Azért nem jöttem be, mert a munkahelyen hallom én, hogy beszélsz. Hallom a pletykálkodást, hallom a negatív beszédet, hallom a cinikusságot, hallom, hogy beszélsz a gyerekeddel, és akkor erre mi jövünk, hogy hát igen, de az Isten, meg hát...
1: Úgyis emberek... megbocsájt.
0: Na.
1: Majd meggyónom.
0: Ja. És akkor az emberek meg azt mondják, hogy én értem, mondjuk Rubi, de én óvatosabb vagyok ennél egy kicsivel, csalódtam már dolgokban, meg eszmékben. Azt mondják, hogy tudok-e lenni a közeledben anélkül, hogy én, tehát én kapok ilyen kérdést, hogy oké, lehet-e veled beszélgetni anélkül, hogy én nem válok szektássá? És akkor most elkezdenek tudod erre
1: a
0: visszavágni.
1: A szektaság már megint, igen.
0: És akkor visszavágnék erre, hogy nem szekta. nem vágok vissza, azt mondom, persze, hát, hogy ha megyünk focizni, gyere nyugodtan, nem fogok Bibliával járni focizni, és nem fogok mindenhol erről beszélni, nyugodtan beszélgetek én veled kb. Bármiről az életben, és nem is akarok semmit rád kényszeríteni, és ha ezek alapján te azt mondod, hogy hát egyszer csak el fogok most már jönni az Éden gyülekezetbe, úgy is hallottam, hogy új helyre költözhetek az Akvárium Klubba, akkor eljövök egy vasárnap.
1: Tényleg?
0: Igen.
1: Na mondjuk azért az menő.
0: Nem hagyhattam ki.
1: Hát jó, hogy? Hát ez figyelj, olyan, mint valami amerikai fiatal Gyüli.
0: Igen.
1: Ilyen helyen van, amit a filmekben látni tudod.
0: Igen. És akkor én ezt látom, hogy vissza kell térni oda, ahonnan az ember indult, hogy mi emberek vagyunk. És attól, hogy valaki keresztény nem lesz tökéletes, attól bement a templomba.
1: Hát meg
0: és
1: a szeretet, nem?
0: Persze.
1: Gyere, úgy, hogy vagy. Mezitláb vagy. Gyere, mezitláb.
0: Igen. Persze.
1: A annyi... szíved van mezitláb, jöjjön mezitláb a igen. szíved. Majd meglátjuk, hogy mit igen. tehetünk érte, de elfogadsz egy zoknit igen. először, nem?
0: Igen. Abszolút ezt látom, hogy nagyon sok dologra akkor a megoldás, hogyha néha csöndben maradunk. És oda menni egy emberhez, akinek látom, hogy az élete nem változik, sőt, látom, hogy mondjuk nem olyan jó irányba megy, ami szerintem jó lenne, de nincs annál felszabadítóbb érzés, mint oda menni hozzá, és magyarázkodás nélkül csak örülni, hogy találkozok vele, hogy eljött, megölelem, és érzem, hogy neki jó, és nem is akarja folytatni, mert lehet, hogy úgy jött el, hogy szégyenérzete van, hogy igen. tudom, hogy nem tudok belőle megváltozni. Tehát most, amikor az ember egy milyen
1: de
0: más
1: akkor,
0: ember
1: megölel... akkor, amikor valaki ezt kimondja, Rubi, az már azt jelenti, hogy ezt már felismerte.
0: Így van.
1: És beismerte, hogy ez a dolog van. Tehát ő validálta magában, hogy neki van egy problémája. Hát ez a legnagyobb lépés, amit meg kell tenni. Onnan igen. már csak a könnyebb rész jön.
0: Igen.
1: Az csak már idő kérdése.
0: Igen. Persze. Szóval én ezt látom, és mellette meg, amit nagyon tanulunk az elmúlt 2,5 évben, az, hogy így viszonyulni az emberekhez, hogy szeretettel, de ettől függetlenül, ami elhangzik a gyülekezetben, meg amit képvisel, az legyen isteni, az isteni értékrend szerint való dolog, de ne vádolva, hanem tisztán kimondva.
1: Aha.
0: És aztán nem behajtani a másik emberen, ami elhangzott, hanem azt képviselni, és ha már én mondjuk ezt elmondom a színpadról, valamilyen dolgot, akkor igazából nekem az a felelősségem onnantól kezdve, hogy ne mondjak olyan dolgot össze-vissza, amiben nincs meggyőződésem, amiben nekem sincs törekvésem az életemben.
1: Amiben stb. Nem vagy stb. Hiteles.
0: Így van. Így van, és akkor ezeket, mikor összerakom, akkor azt látom, hogy igazából a vasárnap az egy nagyszerű ünneplése, hogy kéne legyen a hitünknek. Aha. És aztán a keresztény életet mindenki megéli a hétköznapjában, tehát nem vasárnap lesz az ember keresztény.
1: Igen. Joyce Meyert hallgatom mostanában, és ő mondta azt, hú, nagyon bírom a nőt, és azt mondta a múltkor, vagyis hát nem azt mondta neki, nem nekem mondta a múltkor, hogy hello, mondj valamit, hanem hogy pont egy olyan beszédét hallgattam, amiben azt, erről beszélt, hogy nem attól lesz valaki jó hívő, hogy minden vasárnap ott ül a gyülekezetben, utána meg megy töknek passzújnak, és akkor amit felsoroltál, hogy így beszél, és úgy viselkedik, és így gondolkodik, igen. és így cselekszik, azt mondja, hogy attól, hogy órákat ülsz napi szinten a garázsodban, nem leszel autó.
0: Így van, így van.
1: Az és igazság. Azt mondta ő is, és akkor most visszakapcsolódok oda, hogy az embereknek miért nehéz, majdnapság már talán nem annyira változás miatt, amiről idáig beszéltünk, de hogy miért nehéz azért alapvetően megtalálni azt a default elhívást, ami az Isten hívás, hogy gyere vissza hozzám, legyünk újra együtt, én így értelmezem, mert egyrészt ez az erőszakos térítés van a fejükben, másrészt a megítéltetettség van igen. a fejükben, harmadrészt pedig ez, hogy de bocsáss meg mindenkinek, és ezzel baromi nehéz kibékülni.
0: Igen.
1: Én nem csak saját életem szintjén, tehát nem privát, egyéni szinten, hanem a pedofilok, a gyilkosok, az állatkínzók, a terroristák, tehát hogy azoknak hogy tud megbocsátani, tehát hogy ezen mindenki megakad.
0: Igen.
1: Tehát hogy az ember a szívére teszi a kezét, szerintem ezen még a hitben járok, és meg tudnak akadni, erről ők azt mondják, hogy de hát az más szinten van már a megbocsátás, stb. Na, erre azt mondta a Joyce Meyer, hogy amikor meg akarunk bocsátani valakinek, akkor kérjünk az Istentől áldást rá. Igen. Arra az illetőre, áldja meg őt az Isten. Azt mondja, de ez nem azt jelenti, hogy akkor ő kap ezután, hogy én ezt kértem neki, ő kap majd egy új autót, meg egy nagy házat, meg sok milliót, meg ilyenek, hanem az első áldás, amit kapni fog, az az, hogy találkozik az igazság.
0: Igen.
1: Hogy szembesül azzal, amit csinált. Igen. Na hát azt azért elég nehéz úgy elviselni. És akkor ilyenkor mindig eszembe jut, mert ezt most már több egyszer hallgattam meg, nem tudom, hogy kinek ismerős, lehet, hogy neked nem, mert ez a 90-es években volt ez a film. Bruce Lee fia, Brandon Lee a főszereplő, aki egyébként érdekes módon pont úgy, mint az apja, az életét vesztette a forgatás alatt, a Holló című film. Megvan?
0: Nincs.
1: Nézd meg.
0: Jó.
1: Kedves hallgatók is, nézzék meg, amiben van egy olyan rész, hogy úgyhogy ez igazságot a srác, hollóvá tud változni fájdalmában, ezt kéri, hogy nem, valami ilyesmi, nem emlékszem pontosan, arra emlékszem pontosan, hogy úgy szolgáltat ő kvázi igazságot, vagy hát, de valahogy azt hiszem, hogy így a Isten közbenjárásában, mert valahogy mégiscsak hollóvá változik a kérése, tehát valami van benne, hogy az egyik gonosztevőnek, most nem akarom teljesen lenni, hogy megfogja a fejét, és amit az ő barátnője, aki meghal egyébként a filmed, ez az elején megtörténik, úgyhogy nem lövöm le a poént, amit ő akkor, amikor történt vele az eset, amit akkor ő érzett, látott, hallott, a félelme, a fájdalma, a rémülete, minden egyszerre belemegy a fejébe, megfogja a srác a pasinak a fejét. Tehát én kb. Így, így gondolom ezt. Hogy ott egy az egyben megkapod az információs csomagot. Tehát ez az igazságszolgáltatás, hogy nézd, ezt okoztad, nézd oda, ezt. Így érezte magát a másik tőled.
0: Igen, én abszolút azt gondolom, hogy nagyon nehéz.
1: Vagy hülyeséget mondok?
0: Nem.
1: Jó.
0: Nem. Én azt, abszolút ezt látom, hogy az Isten úgy érinti meg az embert, ahogy az, ami nem lehet emberi eszköz. Te nem tud emberileg csak ezt értelmezni meg, felsorolni, de az tuti, hogy amikor mi áldást mondunk egy másik emberre, vagy minden nehézségünk ellenére azt mondjuk, hogy Uram, nem tudom ez miért történt, de hálás vagyok azért, hogy ezen keresztül megyek, és kérlek, hogy segíts ezen túlmenni, vagy mi ebben nekem, amit én tudok tenni, az megváltoztatja a gondolkodást, és abszolút ezt gondolom én is, hogy sokszor nem nekünk kell legyőzni a másik embert, hanem olyan jó lenne elengedni a másik ember felé a mi tartozásunkat, és hagyni, hogy az Isten az emberbe bekapcsolja azt, hogy figyelj, ez meg ez történt a múltban, ezt tetted, én nem foglak ezért elítélni, nem foglak tönkretenni, de ugye érzed a súlyát, amit okoztál mondjuk másik emberek. Az én életemben rengeteg ilyen dolog történt mondjuk az elmúlt 10 évben, amit utólag jöttem rá, hogy figyelj, Rubi, 5 évvel ezelőtt történt valami, lehet már te el is felejtetted, de meg tudom most azt tenni, hogy ezt az embert felhívod, vagy eljövöd egy találkozóra, hogy ezt vagy azt a dolgot így átbeszéljétek. És lehet, és volt olyan eset, amikor ez ténylegesen nagyon dolgot indított el, meg hozott változást a másik embernek az életében. Valamikor látszólag nem történt semmi.
1: De van, amikor nem is kell lesz nektek.
0: Hát igen, de erőteljes volt ez a fajta ilyen dolog, hogy nekem nem került semmibe, és csomó dolgot meg én ismertem fel a beszélgetés közben, hogy Rubi, paraszt voltál, bántó voltál, nem voltál empatikus, önző módon reagáltál a dolgokra, és a másik ember meg csak kapkodott, hogy ezt most miért kapom. És visszamenni, és azt mondani, hogy figyelj, hogyha ekkor megbántottalak, akkor ne haragudj, rengeteg ilyen mentem keresztül, az én irányomba is kapok ilyeneket, és a legkirályabb dolog, hogy aminek nem volt súlya, mert már én is feldolgoztam, annyira megerősít, hogy tudom, hogy egy másik embernek az életében is van lehetőség az Istennek dolgozni, változtatni, felhozni, azt mondani, hogy figyelj, ez nem volt oké. Ezt van lehetőséged letenni, ettől megszabadulni, azt mondod, hogy ez bűn volt, azt mondod, hogy Uram, én ezt le akarom zárni, és az Isten ezt megadja, és megadhatja másnak is, csak az a szép, ugye, hogy ez a fájdalmas igazából, így mondanám a kegyelemben, hogy amikor ténylegesen történik, akkor az embernek valahol fáj, mikor mással történik, mert annyira jó lenne, hogy ha mi tudnánk ezt kontrollálni, hogy az Isten kinek bocsájt meg, és kinek engedi el minden tartozását. De ahogy az Isten működik, a sokszor az ember számára botrányos, hát látjuk Jézusnak az életét, hogy a kicsi Jézus mindenki szerette, a nagy ott már nem annyira. Ott már a szombatok miatt, meg a törvények miatt voltak galibák, pedig azért jött, hogy az embernek élete legyen, és bővölködjön.
1: Az Isten elhívása az mindennyiunkra igaz. Valaki él vele, valaki meg még nem, vagy nem tud, vagy nem tudom, de nagyon sokféleképpen lehet erre reagálni. Hogyan tudom én nem tévútra vinni magam? Érted, mire gondolok?
0: Igen. Szerintem nagyon fontos, hogy milyen emberekkel vesszük körbe magunkat. Én azt látom, hogy legyen az ember bármennyire introvertált vagy extrovertált, társas lények vagyunk, és nagyon meghatározza, hogy milyen emberek vesznek körül. Nagyon erős megtartó ereje van annak, hogyha olyan emberek vannak, akik értik, vagy szeretnék érteni, hogy mibe kezdünk bele, és nem azért, mert hogy ők is pontosan így csinálnák, hanem azért, mert értik, hogy nekünk mi a belső meggyőződésünk. Ha ilyen embereket találunk, akik azt mondják, hogy figyelj, jövök veled ebben, akkor az nagyon sokat tud segíteni az embernek, a másik pedig az, hogy az embernek megtanulni, elfogadni azt, hogy mivel emberek vagyunk, ezért hibázni is fogunk, és a hiba az nem egyenlő azzal, hogy akkor nekünk vége van, és ha valamit elrontunk, az nem tesz minket rossz emberré feltétlenül, és engem ez elképesztő módon megerősít, meg ad újabb lendületet csinálni tovább, hogy nem az vagyok, amit elkövettem, hanem én az Isten szemében tudom, hogy én Istennek a gyermeke vagyok, én tudom, hogy az Isten engem hogy lát, hogy néz rám, és hogy nem a tetteim alapján fog engem elítélni, és nem azt fogja mondani, hogy na Rubi, én mondtam neked, hogy ezt csináld, nem sikerült, akkor most ezt így elengedem.
1: Vagy majd jó, megkapod a magad.
0: Igen. Ugye azt mondja a Bibliában a Isten, hogy ő nem vonja vissza az ő elhívását. Hogy azt mondja, hogy megbánhatatlan az elhívása. Milyen szép, hogy Isten nem bánja meg. Igen. És lehet, hogy gondolj bele, hogy 0 évesen az Isten már tudja, hogy én ezt a drága gyermekemet, akit úgy lát, hagyom, hogy éljen, hozzon döntéseket, ahogy te is mondtad. Én tudom, hogy mit szeretnék vele, de alakulhat ez bárhogy. De ha 50 évesen még nem lépett bele, nem fog az Isten visszavonni, hogy na, lekésted.
1: Lekésted.
0: És ezért nagyon érdekes volt, hogy ha nézzük a Bibliába, annyira előjön, annyira, hogy az Ószövetségbe is, hogy mondhatnánk, hogy az ott egy törvénykező, nagyon kemény Isten volt. Nem. Annyi esetben adott új esélyt az embernek, bármit megtett, hogy csak hogy legyen kapcsolat.
1: De mindig az ember hibázik, mindig, igen. Sajnos ez a helyzet. Na, igen.
0: És ez a kulcs szerintem, uh-huh. Hogy az ember tud-e abban az állapotban maradni, hogy igen, el tudom fogadni, hogy soha sem leszek tökéletes, de az Isten az, és megmerem-e engedni magamnak, direkt mondom így, hogy megmerem-e az Istentől függőségemet. Aha.
1: És megmerem engedni magamnak azt, hogy elhiggyem, hogy nekem nem kell, tehát hogy a könnyűséget.
0: Igen.
1: Nem kell nekem a főnöknek lenni, nem kell nekem állandóan okosnak lenni.
0: Így van.
1: Van, aki segít.
0: Így van, így van.
1: De ez az egóból, ez megint a választás. Tudod, hogy választasz engem, én segítek, vagy választod az egódat, ami valószínűleg meg fog csalni. Igen. Nem, én tudom.
0: Ja.
1: Megyek, ez az én háborúm. Jó, hát ezen átmegyünk sokszor, igen, sokan. Sőt, abszolút. Szerintem nincs is olyan ember, aki nem ment volna át. Milyen korosztály jár az Éden Gyülibe?
0: Hát mikor elindultunk, akkor úgy néztünk ki, mint egy, nem tudom, egy gólyabál.
1: Az jó?
0: Jó, hát persze. Mostanra azért, figyelj, pont érdekes, mert az elmúlt fél évben...
1: Hát megnőtt az a generáció most,
0: igen,
1: már.
0: Igen, igen. Hát nyilván minden szeptemberben érkezik egy ilyen frissítés, mert aki éppen felköltöznek Pestre, akkor megjelenik egy ilyen 5-10-20 nagyon fiatal. Aha. De most pont az elmúlt fél évben csináltunk egy ilyen házas kurzust, és pont összeszámoltuk, hogy 21-22 házas pár van.
1: Akit az Éden hozott össze?
0: Akik oda járnak házaspárként, és ebből van, aki...
1: Ja, azt hiszem, hogy ott találkoztak.
0: Nem. És ebből van olyan, aki 27 éve házas. Tehát az biztos, hogy nem fiatal. Aha. Nem annyira fiatal. Aha. Szóval, hogy most azért a korfa azért eléggé szépen nyílik kifelé. Aha. Szóval van egy... Nyilván jelentős réteg az még mindig ez a 20 és 35, 20 és 40 között. Aha. Ez a 80% a lényegében a gyülekezetnek. Úgyhogy így.
1: Miben más nálatok egy istentisztelet, mint máshol? Mert ahol fiatalok vannak, ott mindig, én azt feltételezem, hogy mindig lazább, egy kicsit idézőjelben kötetlenebb, vagy más, igen, mondjuk a dicsőítő muzsikának a stílusa.
0: Igen. Lényegében elmondtad.
1: Igen.
0: Aha, hát nagyon, nagyon hangsúlyt fektetünk arra, hogy amit csinálunk, az minőségi legyen. Ez nem azért fakad, hogy megmutassuk meg, hogy mi jobbnak tűnjünk, hanem igazából úgy működik a generáció, a fiatal generáció, hogy ahogy csinál valamit, abban kíméletlenül precíz akar lenni, vagy ilyen. Aha. Hogy ami érdekli, abban jó is. Uh-huh. Ami nem érdekli, az olyan is. Szóval nem csinálnak semmit azért, mert másnak másra kezd az elvárása, de amiben nekik megvan, abban nagyon jó, éppen ezért a maga az egész, ami történik így zenei szinten, bár nem most már ezen a helyszínen, abszolút olyan minőségi, hogy akik eljönnek azok...
1: Gyakorlatilag egy buli.
0: Igen, egy minőségi koncert, de mellette olyan élménnyel, ami az Istennek a jelenléte, és amit mondtál, a másik a kötetlenség, ez meg végképp nagyon így van, hogy mi szeretnénk, ha bár növekszik a gyuli, és a kis hal után jönni fog a nagy hal, meg stb. Nagyobb helyszínek, de hogy megmaradjon az egésznek az a fajta közvetlensége, ami az Istenből is fakad, hogy az Isten bármit megtehet. Például a legutóbbi vasárnapi alkalmon nem volt ilyen szigorúan vett prédikáció. Mert a hálaadás volt a téma, a hála, és igazából valahogy kimaradt.
1: De akkor az zajlik beszélgetés is?
0: Igen. Az egész közvetlenebb, nem ilyen...
1: Tehát egy interaktív...
0: Jóval interaktívabb, igen. Tehát nem ilyen megvannak a szakaszok, és akkor erre ennyi perc van, akkor utána ennyit kell tanítani, utána pedig, stb. Van egy nagyjából váz, de ez csak azért van, hogy tudjuk, hogy mitől térünk el.
1: Rubi, köszönöm, hogy jöttél. Köszönöm ezt a sok mindent. Nagyon-nagyon örülök, hogy ezt megbeszélhettük. Én azt hiszem, hogy ez sok embernek adott új értelmet, meg új megvilágítást a hittel kapcsolatban. Köszönöm szépen.
0: Én is köszönöm.
1: Benedek Róbán volt a vendégem a mai Hitem szerintben, aki feleségével együtt az Éden gyülekezet pásztora, egyben férj és apuka természetesen, és akkor új helyen az Éden gyüli, az akváriumban érdemes hozzájuk is elmenni. Köszönöm szépen.
0: Köszönöm.

0: is úgy hat.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna. Manna FM. Manna morzsa.
2: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Napos, de szeles idő lesz. Megalakult a Tisza kormány. Pünkösdi ünnepre hív a Szentendre is kanzen. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Letették az esküt a Tisza kormányminiszterei délután az országgyűlésben, miután Magyar Péter bemutatta kormánya tagjait. A miniszterelnök beszédében hangsúlyozta, hogy a 16 tagú kabinet a nemzet szolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Az alaptörvény értelmében a miniszterek kinevezésével hivatalosan is megalakult az új magyar kormány. A jogállam visszaállítását, valódi szolgálatot és a valaha volt legnagyobb politikai és gazdasági átvilágítást ígérte parlamenti bizottsági meghallgatásán a miniszterelnökség vezetője. Rúf Bálint elmondta, a tervek szerint a törvényalkotás után július 1-ével létrejön a Nemzeti Vagyon Visszaszerzési és Védelmi Hivatal. A miniszter kiemelte, visszaállítják a hatalmi ágak elválasztását, a titkosszolgálatok visszakerülnek az ismét létrejövő önálló minisztériumokhoz. Rúf Bálint kiemelte, hogy tárcája a rendszerváltás motorja lesz, amely politikai elemzésekkel és javaslatokkal segíti a kormányfőt és a minisztériumokat. Új növekedési modellre van szükség, amely a termelékenység növelésére, a magasabb hozzáadott értékre, a képzettebb munkaerőre, a tudás alapú innovatív gazdaságra és a KKV-kra épül, jelentette ki a pénzügyminiszter. Kármán András kulcskérdésnek nevezte a tisztességes versenyt, az adórendszer egyszerűsítését, például a kata kibővítését. Az ESZI a rendszerben a minimálbér adó terhelése a jelenlegi 15-ről 9%-ra csökken, egy szűk, vagyonos rétegre pedig 1%-os vagyonadót vezetnek be. Csökkentik a vényköteles gyógyszerek, zöldségek és gyümölcsök, valamint tűzifa áfáját. Legkésőbb 2030-ig teljesítik az euró bevezetéséhez szükséges feltételeket. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal. 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás rendszere. A főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakás építésben is szerepet vállal. Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az

0: István Dániellel.
1: Egyetlen karszalag, 5 ikonikus mozi és több mint 70 film. Május 16-án ismét elstartol az év egyik legizgalmasabb filmes eseménye, az Árt mozik éjszakája. A hajnalig tartó vetítés sorozatban a budapesti művészmozik legjobba várja a közönséget klasszikusokkal, friss kedvencekkel és premier előtti különlegességekkel. Többek között az esemény helyszínei a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozi termei, ahol szombat estétől egészen másnap reggelig pörögnek a vetítések. A koncepció változatlanul egyszerű és csábító, egyetlen karszalaggal az összes film szabadon látogatható, így akár egész éjszakás mozi maratont is tarthatunk, kedvünk szerint vándorolva helyszínek között. Az idei programban hangsúlyosan szerepelnek az elmúlt év legnagyobb közönség és fesztivál sikerei. Visszatér a Csendes barát, az Érzelmi érték és a Nincs más választás, így bepótolhatják őket azok, akik korábban lemaradtak. A klasszikusok kedvelőinek külön öröm, hogy 40. évfordulója alkalmából újra vászonra kerül az Állj mellém, ami egy Stephen King novellán alapuló, mégis érzékeny nosztalgikus barátság történet. Az Árt mozik éjszakája azonban nem csak a múlt sikereiről szól, több film premier előtt debütál a közönség előtt. Ilyen csemege a Nem én vagyok, ami egy Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól mesél, a többszörös fesztiváldíjas Odakint, az ikonikus párizsi épület megtervezését bemutató Egy dán építész Párizsban, és a horror rajongóknak szóló Az éjszaka szülötte. A zenés életrajzi filmek kedvelői a Chopin párizsi szonáta révén merülhetnek el a 19. századi Párizs világában. A program különlegessége, hogy a Macskafogó és az Oscar-díjas Chihiro Szellemországban is műsorra kerül, míg a Kárhozat vetítése igazi kuriózum a magyar filmtörténet rajongóinak. A kínálat sokszínűsége garantálja, hogy mindenki megtalálja a saját tempójához és ízléséhez illő éjszakai mozélményt, akár egyetlen filmre ülve, akár hajnalig tartó filmes utazásra vállalkozik. Június 4-e és 7-e között rendezik meg az MBA Bank Gourmet Fesztivált a Millenárison, ahol idén is 100 kiállítóval, programokkal, kóstolókkal várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. A fesztivál idei témája a vidéki ízek, minden eddiginél több vidéki étterem részvételével. Ott lesz az Encsi anyukám, mondta, a két Michelin csillagos tatai platán, először mutatkozik be a budapesti közönségnek a Villa Kabala és a Szentendrei szigeten található Papi is. A vidéki érzés egy új helyszínt is életre hívott. A fesztivál 4 napján egy-egy elismert séf készít Bográcsban olyan magyar klasszikusokat, mint a gulyás vagy a birka pörkölt. A Gourmet Fesztivál idei témája a Made in Vidék, így a kiállító éttermek saját látásmódjukon keresztül mutatják meg, mit jelent ma a vidéki magyar konyha, ahol a hagyományos ízek és a jól ismert fogások mellett azok kortárs értelmezésére is jut a kreativitásból. A szervezők célja, hogy még jobban ráirányítsák a figyelmet a vidéki vendéglátások színűségére, a helyi alapanyagokra, még láthatóbbá tegyék a fővárosban ezeket. A fesztivál 4 napja alatt más-más jól ismert kedvencek főznek majd Bográcsban. Június 4-én Kovács Renátó készít kortárs gulyásházi csipetkét, később Bíró Lajos bajai halászlevét kóstolhatjuk majd meg, ezt követően a karcagi Nimród étterem birka pörköltjeres soron, majd Barna Ádám kakas pörköltjével zárhatjuk a fesztivált. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hild Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja, a Világ Budapest nézet utána átterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze 3 különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig 3 voltak, 2 szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hild János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól Régi Színház tér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörös Marti tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret Színház térnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpora tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt Pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el, pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve, de van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkai vása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témájául szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat. De aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 000 trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hullamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a fővárosi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodom fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
1: Visszaköltözhet a budai várba a Hadtörténeti Múzeum. Újabb budapesti kerületek lomtalanítási időpontjait tette közzé a MOHU. Apró lakók költöztek be az állatkertbe. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. Visszaköltözhet a budai várba a Hadtörténeti Múzeum. 3 évvel ezelőtt zajlott a múzeum kiköltöztetése. Ruszin Szendi Romulus az Országgyűlés Szakbizottsága előtti meghallgatásán Simicskó István kérdésére azt válaszolta, hogy nem szándékozik beköltözni elődje várbéli irodájába. A Hadtörténeti Múzeumnak van a budai várban a helye, nem a miniszternek, jelentette ki. Irodája így a minisztérium központi lipótvárosi épület tömbében lesz. Július 1-től megszűnnek Budapesten a parkoló automaták, és a parkolási díjakat ezután digitálisan, mobil alkalmazásokon keresztül lehet majd befizetni. A főváros szerint az automaták fenntartása túlságosan drága, és több kerületben a parkolási bevételek jelentős részét felemészti a rendszer működtetése. A változás ugyanakkor nem csak technikai átállást jelent, hanem több más szigorítással is együtt járhat. A parkoló automaták megszüntetéséről a fővárosi közgyűlés már korábban 2024-ben döntött, de a bevezetést elhalasztották 2026. július 1-ére. Erre egyébként azért volt szükség, mert a Budapest Közlekedési Központnak idő kellett volna ahhoz, hogy a Budapest Go alkalmazás parkolásra is alkalmas változatát kifejlessze. A sajtóértesülések szerint ez a fejlesztés még most sincs teljesen készen, de az automatákat ennek ellenére leszerelik. A fővárosi vezetés azzal indokolja a döntést, hogy a parkolóautomaták működtetése rendkívül költséges. Van olyan kerület, ahol évente bruttó 100 millió forintba kerül az üzemeltetésük, és összességében a parkolási rendszer kiadásai helyenként a bevételek 60-70%-át is elviszik. A városvezetés tehát azt várja, hogy a teljesen digitális modell jóval olcsóbb lesz, és így több pénz maradhat a tényleges város üzemeltetési feladatokra. A kerületek egy része ugyanakkor nem lelkes a változás miatt. Tavaly a főváros 23 kerületéből 14-ben összesen 3331 parkoló automatát üzemeltettek, és több önkormányzat ragaszkodott ezekhez az eszközökhöz, részben azért, mert a parkolási rendszer komoly bevételi forrást jelent számukra. A főváros azonban egyértelművé tette, hogy a rendelet minden érintett kerületre kötelező, így július 1-e után az automaták már nem működhetnek tovább. A változások ráadásul nem állnak meg itt, a hírek szerint a parkolási díjak átlagosan 25%-kal emelkednek majd minden zónában. Emellett további szigorítások is jönnek, a zöld rendszámos autók ingyenes parkoláson megszűnik, és büntető jellegű magasabb díjra számíthatnak azok a nagy tömegű járművek is, amelyeket a szabályozás városi terepjáróként kezel. Az 1800 kg-nál nehezebb belső égésű motoros autóknak, valamint a 2000 kg-nál nehezebb elektromos autóknak kétszeres parkolási díjat kell majd fizetniük. A főváros ezzel egyszerre akar költséget csökkenteni, digitalizálni és közlekedéspolitikai üzenetet is küldeni. Újabb budapesti kerületek lomtalanítási időpontjait tette közzé a MOHU. A friss bejelentés szerint a 14. és a 15. kerület lakói is készülhetnek, nyáron viszik el a feleslegessé vált tárgyakat. A 15. kerületben, vagyis Rákospalota, Pestújhely és Újpalota területén június közepétől indul a lomkikészítés. A hivatalos időszak június 15-e és 29-e közé esik, de körzetenként eltérő napokon történik az elszállítás. Összesen 11 körzetre osztották a kerületet, így minden utcában más-más napon kell kitenni a lomokat. A 14. kerületben, vagyis Zuglóban kicsit később kezdődik a folyamat, június végén indul és július első felében zajlik majd. Itt ráadásul a körzetbeosztás is változott, így érdemes külön figyelni a pontos utcai besorolásra. A szabály azonban mindenhol ugyanaz, a lomokat kizárólag a kijelölt napon, este 18 óra után szabad kitenni. A korábbi vagy későbbi kirakás közterület szennyezésnek minősül, ami bírságot is maga után vonhat. A fővárosban egyébként már hónapok óta zajlik a lomtalanítási szezon, több kerületben, például az 5., a 13. vagy a 21. kerületben már lezajlott az elszállítás, más városrészekben pedig még csak most következik. A következő hetekben így sok helyen jelennek meg az utcákon a kincsvadászatra csábító kupacok, de a szabályok betartása most is kulcsfontosságú. Új adatvezérelt megoldással próbálja rugalmasabbá tenni a reptéri buszközlekedést a Budapesti Közlekedési Központ. A 100 eljárat menetrendjét mostantól egy olyan repülőgép forgalomfigyelő rendszer is segíti, amely valós idejű adatok alapján előrejelezheti, hogy mikor várható egyszerre nagyobb utasmennyiség Ferihegyen. A cél az, hogy a reptér és a belváros közötti kapcsolat akkor is kiszámítható maradjon, amikor a légiforgalomban torlódások vagy késések alakulnak ki. A BKK szerint a légi közlekedés sajátosságai miatt gyakran előfordul, hogy rövid időn belül a megszokottnál jóval több utas érkezik a Liszt Ferenc nemzetközi repülőtérre. Elég néhány késő vagy átszervezett járat, és már is egyszerre zúdul nagyobb tömeg a reptéri buszra. Az ilyen helyzetek a hagyományos menetrendi logikával nehezebben kezelhetők, ezért volt szükség egy olyan rendszerre, amely már a torlódások előtt jelezni tudja a várható problémát. A most bevezetett repülőgép forgalomfigyelő rendszer valós idejű adatokat használ, és automatikus jelzést küld, ha a következő időszakban a megszokottnál több repülőgép érkezik. A rendszer nagyjából 90-120 perces időtávon dolgozik, vagyis elég korán ad figyelmeztetést ahhoz, hogy a forgalom irányítás szükség esetén plusz buszokat küldjön a 100E vonalára. Ez a gyakorlatban azt jelenti, hogy a 100 eljárat menetrendje rugalmasabban igazodhat a repülőtér aktuális forgalmához. Vagyis nem csupán a klasszikus órarend dönti el, hogy mikor mennyi busz közlekedik, hanem a tényleges utas érkezési hullámok is. A rendszer integrálja a repülőtéri és menetrendi adatokat, és egy egységes felületen jeleníti meg a forgalomszervezők számára a döntéshez szükséges információkat. A fejlesztést a BKK március óta tesztelte, és a kedvező tapasztalatok alapján döntöttek úgy, hogy véglegesítik a használatát. Új beporzó barátkerttel bővült a Fővárosi Állat és Növénykert, a Beporzóna nevű terület nem csak látványos, hanem fontos szerepet is betölt a természetvédelemben. Az új kert célja, hogy élőhelyet és táplálékot biztosítson a beporzó rovaroknak, például vadméheknek, poszméheknek, lepkéknek és zengőlegyeknek. Ezek az apró élőlények kulcs szerepet játszanak a növények szaporodásában, így közvetve az élelmiszertermelésben is. A területet úgy alakították ki, hogy a rovarok egész szezonban találnak itt táplálékot, kora tavasztól késő őszig folyamatosan virágzó növényeket telepítettek. Törekedtek az őshonos fajokra, és a fenntartás során nem használnak vegyszereket. A kertben nem csak virágok vannak, hanem rovarhotelek, holtfák, avarsávok és csupasz talajfoltok is helyet kaptak, valamint itató helyeket is kialakítottak. Vagyis minden adott, amire egy beporzónak szüksége lehet. A látogatók közben tanulhatnak is. A Zümmögő Sétány nevű tanösvényen információs táblák mutatják be a beporzók világát és a védelmük fontosságát. A kezdeményezés így nem csak természetvédelmi, hanem oktatási szerepet is betölt. A projekt több szervezet együttműködésével valósult meg, köztük az Országos Magyar Méhészeti Egyesület és a BKM Főkert közreműködésével. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok!
0: Élet, öröm, zene! Ez a Manna!

0: zene. Ez a Manna.
1: Manna FM. Beneath the stars, I stand alone.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
1: Hivatalba lépett a Tisza kormány, jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer a hantavírus ellen, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. Magyar Péter kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter. Kármán András kinevezés előtti beszámolójában azt ígérte, hogy rendkívüli nyugdíjemelést adnak azoknak, akik havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak, és megtartják a 13. és 14. havi juttatást is. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Német Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszkij elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a szoros nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Az államfő megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Hét kortárs magyar mű, köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. A szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10 000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Valami.

98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. If you ask a stupid question.

0: Hello, this is Jimmy Cravity. I'm so excited to share my thoughts and ideas around my new single, Lord and Christ. I made this song with a good friend of mine. His name is Jason Ingram.
1: Nagyon izgatott vagyok, hiszen megoszthatom veletek a gondolataimat a Christ című dalommal kapcsolatban, amit egy barátommal készítettem, akit Jason Ingramnek hívnak. Nagyon szerettünk volna dal formájában életre kelteni az evangélium lényegét. Ezekben a sorokban a hitünket valljuk meg. A célunk pedig az, hogy mire az emberek elérnek a dal végére, elfogadják Jézus Krisztust Uruknak és megváltójuknak. Tudjátok, a Biblia azt mondja, hogy hívjuk segítségül az Úr nevét. Hogyha a szívedben hiszed és a száddal megvallod, hogy Jézus Krisztus az Úr, aki meghalt a bűneidért, akkor üdvözülsz. A dal szövege pedig csak annyit mond, hogy megvallom, hogy Jézus Krisztus az élő Isten fia. Isten őt tette úrrá, akit keresztre feszítettek a bűneimért. Nagyon izgatott vagyok, hogy megoszthattam veletek ezt a dalt, és ennek a dalnak a lényegét. Úgyhogy remélem, hogy ez a zene nagyon sokakat megáld, és Istenhez vezet majd.
0: This is Jimmy Cravity, Lord and Christ.

0: 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
1: Nyáron indul az Őrsvezértere átalakítása. A tervek szerint több zöld felület és egy tisztább, átláthatóbb közterület jön létre. A tér jelképévé vált gombaépületét is elbontják. Az Őrsvezértere a főváros egyik legforgalmasabb közlekedési csomópontja, a Zugló kapuja, ahol naponta tízezrek fordulnak meg, ugyanakkor évek óta inkább a gyorsan áthaladó forgalom és a rendezetlenség jellemzi. A terület felújítása nyáron indulhat. Ennek során nem csak átláthatóbb és biztonságosabb lesz a tér, de a zöld felületeket is bővítik. Mindemellett az Őrs ikonjává vált gombát is elbonthatják. A koncepció szerint egy átlátható és a jelenleginél jobban használható városi környezet jön létre, amely segíti a mindennapi közlekedést. Az Őrsvezértere alatt kiterjedt közműhálózat van, ami több ponton is meghatározta, milyen beavatkozásokat lehet megvalósítani. Bár növelik a zöld felületet, azt fontos megjegyezni, hogy itt nem egy klasszikus park jön létre, furcsa is lenne ez egy közlekedési csomópont esetében. A zöldítést a talajszinthez képest eltérő magasságú növényfelületekkel érik majd el, amelyek a gyalogos mozgás irányítását is segítik. Az Őrs megújítása több ütemben valósul meg. A munkálatok során elbontják a sugár melletti pavilonsort, illetve a téren lévő egyéb akadályokat, ahogy a jelenlegi burkolatot is cserélik. Rendezik a kerékpáros közlekedést, de a Héva, BKK megállók, az IKEA és a sugár irányába is egyértelművé válik majd az útvonal. A Madács teret is felújítják. Nyáron jelentették be a terület ideiglenes forgalmi rend változását, akkor tették autómentessé a Madács tér parkoló részét. Ezt fejlesztik tovább, aminek köszönhetően több fa, zöld felület és közösségi tér lesz. A korábban autómentessé vált tér életében újabb változás jön. A 7. kerületi önkormányzat elindította a tér teljes megújítását. Véglegesítik a nyáron ideiglenes jelleggel tesztelt forgalmi rendet, több fát ültetnek és valódi közösségi térré válik a Madács. A felújítás a Madács Imre út, Rumbak-Sebestyén utca és Asbóth utca közötti részt foglalja magában, megteremtve ezzel a gyalogos központ összeköttetést a Madács térrel. 3 évvel azután, hogy lemondták fellépésüket, ismét Budapestre készül a Hollywood Vampires. Alice Cooper, Johnny Depp és Joe Perry együttese a tervek szerint idén szeptemberben lép színpadra a Sportarénában. A zenekar már 2023-ban is fellépett volna a magyar fővárosban, ám a koncertet az utolsó pillanatban lemondták. Akkor Johnny Depp állapota miatt kellett lefújni az eseményt, állítólag még orvosi segítségre is szüksége volt. A Hollywood Vampires története igen messzire nyúlik vissza. A 70-es években egy legendássá vált éjszakai mulatozásairól ismert hírhedt társaság viselte ezt a nevet Los Angelesben. A kör központi alakja Alice Cooper volt, és olyan ikonok fordultak meg benne, mint John Lennon vagy Ringo Starr. Évtizedekkel később Alice Cooper újra elővette a nevet, és Joe Perryvel, valamint Johnny Deppel közösen életre hívta a Hollywood Vampires nevű zenekart. A 2015-ös debütáló albumon már olyan vendégzenészek működtek közre, mint Paul McCartney, Dave Grohl, Slash vagy Joe Walsh. 2019-ben adták ki a Rise című lemezüket, majd 23-ban egy koncertlemezzel jelentkeztek. A Live in Rio felvételei a 2015-ös Rock in Rio fesztiválon készültek, ahol mintegy 100 000 ember előtt léptek fel. Budapestre érkezik tehát Johnny Deppel a csapat, ha minden igaz, szeptemberben lépnek majd színpadra.
0: Programajánlót hallottak.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Hivatalba lépett a Tisza kormány, jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer a hantavírus ellen, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. Magyar Péter kormány főbeszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter a közösségi oldalán azt írta, a kihelyezett tanácskozást a rendkívüli aszályhelyzet indokolja. Az ülés előtt vízügyi és agrár szakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. Egyebek mellett döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, valamint megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Senki nem kaphat 120 ezer forintnál kevesebb nyugdíjat Magyarországon, jelentette ki bizottsági meghallgatásán a pénzügyminiszter. Kármán András kinevezés előtti beszámolójában azt ígérte, hogy rendkívüli nyugdíjemelést adnak azoknak, akik havi 120 és 140 ezer forint közötti nyugdíjat kapnak, és megtartják a 13. és 14. havi juttatást is. Új szociális rendszert, a rászoruló gyermekek támogatását és a nők közéleti szerepvállalásának erősítését ígérte a szociális és családügyi miniszter jelölt parlamenti bizottsági meghallgatásán. Kátai Német Vilmos bejelentette, újra létrehozzák az egyenlő bánásmód hatóságot és gyermekvédelmi ombudsmant is kineveznek. 13 európai ország és a NATO bevonásával antiballisztikus koalíció létrehozásán dolgozik Ukrajna a rakétavédelmi rendszerek közös gyártására és fejlesztésére. Volodymyr Zelenszkij elnök videóüzenetében hangsúlyozta, hogy a szoros nemzetközi együttműködés kulcsfontosságú a végső célok eléréséhez. Az államfő megerősítette, hogy Ukrajna nem mond le területi szuverenitásáról. Jelenleg nincs engedélyezett gyógyszer vagy vakcina a hantavírus ellen, erősítette meg közleményében az Európai Gyógyszerügynökség. Az amszterdami székhelyű szervezet hangsúlyozta, hogy a fertőzés kockázata továbbra is alacsony, a vírus emberről emberre történő terjedéséhez pedig szoros és tartós érintkezés szükséges. Hét kortárs magyar mű, köztük Tóth Krisztina, Takács Zsuzsa és Szálinger Balázs legutóbbi kötete került az idei Eszterházi Irodalmi Díj döntőjébe. A szakmai zsűri szeptemberben választja ki a győztest, aki a 10 000 eurós pénzjutalmat is átveheti. A díjhoz kapcsolódva az alapítvány irodalmi versenyt is hirdetett középiskolásoknak. Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Északkeleten kisebb zápor előfordulhat. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online és applikáció.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
3: A Toyota bemutatja 1 év 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
4: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
5: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektroshopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektroshopdebrecen.hu.
6: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: Hé, te kóstoltad már a Pizza Mi új havi pizzáját?
10: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizza Mi élményt.
1: Reklám hangzott el.
11: Hivatalba lépett a Tisza kormány, országos rótpoll ellenőrzést tartott a rendőrség múlt héten, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
12: 98.6 Manna FM. Hírek.
11: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és az előző vezetést luxus építkezései, beruházásai miatt, miközben gyakran az egészségügyi és szociális intézmények épületei és a közszolgáltatások színvonala romlott. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. Több mint 2,5 ezer jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergép

0: kívánok mindenkinek. A mikrofonnál István Dániel, már is indul a Budapest Update a hét közepén, szerdán, május 13-án. Mindjárt mondom, hogy mi mindenről híres a mai nap, szokás szerint nyitjuk a kalendáriumot, lesz miről majd mesélnem. És aztán jönnek a budapesti tudnivalók. Magyarország EU tagságának 22. évfordulóját ünnepelték Budapesten. Mindjárt mondom, hogy mi minden volt, és aztán arról is lesz, hogy korábban sosem látott felvételeket is bemutat az a kiállítás, amely a magyar származású fotográfus Robert Kappa 48-as budapesti látogatásán készült képeiből válogat. Jó szórakozást!
1: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Budapest Update István Dániellel. Minden hétköznap reggel 6-tól a főváros és környéke legfontosabb híreivel.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy a mai nap, május 13-a, mi mindenről híres. 309 éve született például Mária Terézia, aki Magyarország királynője volt, magyar uralkodói nevén második Mária. Mária Terézia Walburga Amelia Christina von Habsburg volt egyébként az eredeti neve. Császári hercegnő, osztrák főhercegnő, magyar, cseh és német királyi hercegnő a titulusa. 1740-től Ausztria uralkodó főhercegnője, magyar és cseh királynő, majd a lotaringiai Ferenccel kötött házassága révén 1745 és 65 között a német-római császárné, a Habsburg-lotaringiai ház ősanyja, trónján fia második József követte. 212 éve született Rónai Jácint pap, Kossuth gyermekeinek tanítója, a darwinizmus magyarországi megismertetője. Rónai János Jácint Benedek Trendi tanár, író, természettudós,

az 1849-es magyar szabadságharcban tábori lelkészként vett részt, ezért utána bujdosni kényszerült, majd Londonba emigrált. Ott tartózkodása idején Kossuth Lajos gyermekeinek tanítója volt, és megismerkedett az evolúciós elméletet kidolgozó Charles Darwin tanaival. Ő volt a darwinizmus első és legismertebb magyarországi terjesztője. 1862-től magyar újságoknak írt, majd 64-ben Pesten megjelent a Fajkeletkezés. Az embernek helye a természetben és régisége című könyvében ismertette a darwinizmust. Európai viszonylatban is az első közé tartozott, aki Darwin tanait terjesztette. 128 éve Budapesten látott napvilágot Jendrassik György gépészmérnök feltaláló, a magyar gázturbina fejlesztője. Jendrassik a Charlottenburgi és a Budapesti Műegyetemen végezte tanulmányait, majd a Ganznál kezdett dolgozni. Itt született meg első találmánya a gyorsjáratú, négyütemű sűrítő nélküli dízelmotor, amelyekkel elindult a hazai vasutak és a Dunai tengerhajózás dízelesítése. Másik jelentős eredménye a világ első kis, 100 lóerős gázturbinája. Gázturbináinak gyártására megalapította a Találmány Kifejlesztő és Értékesítő Kft-t. Magyarországon is mintegy 20 külföldi országban közel 80 szabadalmat jegyeztetett be motor- és gázturbinákra vonatkozóan. 114 éve született Várkonyi Zoltán, kétszeres Kossuth-díjas színész, filmrendező, színházigazgató a mai napon, érdemes és kiváló művész. A Fekete Gyémántok rendezője, az ő nevéhez köthető az Emberrablás magyar módra című film, ő rendezte az Egri csillagokat, a Tanulmány a nőkről című filmet, vagy a Kárpáti Zoltánt is. 87 éve született Sirilda György hosszú távfutó, aki 37 éven át minden évben átúszta a Jeges-Dunát. Fia ifjabb Sirilda György folytatta a hagyományt, Budapesten hunyt el. 1957-től úszott minden évben a Jeges-Dunában. Sirilda az egészséges életmód apostola volt, ez szorosan kapcsolódott a számára erőt adó vegetarianizmus. 12 éves kora óta nem evett húst, idővel áttért a teljesen növényi táplálkozásra. Az étrend mellett gyakorolta a vízkúrákat, a szabadban végzett aktív mezítlábaskodást és a pozitív gondolkodást. Számtalan könyvben adta közre tanácsait az egészséges életmódról. Az extrém kihívásokat kedvelő Sirilla, aki 1973-ban szerzett testnevelő tanári oklevelet, a futásban is próbára tette magát. 75 és 82 között minden évben teljesítette a Balaton körüli szuperhosszú távfutást. 1967-ben 32 nap alatt futotta le a Budapest és Moszkva közötti 2216 kilométeres távolságot. Páratlan teljesítmése nyomán forgatta róla Gazdag Gyula a Hosszú futásodra mindig számíthatunk című dokumentumfilmjét. A már a klasszikussá vált darabban a sportteljesítmény a függetlenség szimbóluma lett. Halála után fia, ifjabb Sirilda György ápolja hagyományát, és azóta ő ússza át a Jeges-Dunát. 83 éve született Juhász Jácint színész, aki többek között a Koppány Aga testamentumából ismerődhetünk. Mogyorodon látott napvilágot. Legutolsó szerepe Jonatán volt az Isten pénze című műzikelben. A színházban úgy emlegették, mint a megbízhatóság és a pontosság mintaképét, hiszen soha még betegen sem késett el a próbákról vagy az előadásokról. Csupán egyetlen szerepet utasított vissza, a Magyar Rapszódia című filmben nem játszott el annak a nyilas tisztnek a figuráját, aki 44 karácsonyán a Dunába lövette az üldözötteket. Juhász Jácintot élete utolsó évében számos családi tragédia érte, hamarosan ő is követte szeretteit, mindössze 55 évesen. Ma már kisebb a valószínűség az esőnek, de a gomoly felhőzet megnövekedhet, a hőmérséklet viszont csak 15 fok körül alakul. Magyarország EU tagságának 22. évfordulóját ünnepelték Budapesten, mindjárt mondom a részleteket.

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is mondom, hogy ma mi mindenről olvastam a főváros kapcsán. Magyarország uniós csatlakozásának 22. évfordulóját ünnepelve 3300 ember részvételével rendeztek EU filmmaratont és fesztivált vasárnap Budapesten. A közlemény szerint Lakos Eszter, a Tiszapárt európai parlamenti képviselője a rendezvény megnyitóján a Belvárosi Szabadság téren hangsúlyozta, a magyar történelem legjobb pillanatai mindig azok voltak, amikor Magyarország a szabadság és az európai közösség oldalán állt. Európához tartozunk, nem pedig Eurázsiához, mondta. Magyarország hozzájárul egy erős független Európához, ami egyúttal Magyarország jólétének és biztonságának egyik nélkülözhetetlen pillére. Csak is a demokrácia, nem pedig a demokrácia tagadása az, ami előre visz minket, európaiakat. Az EU félmaratonon 21,1 kilométeres távon több mint 3300-an futottak, 1603 egyéni futó és 625 két, illetve három fős váltócsapat vett részt az akadálymentes futáson. A verseny mellett az Európa Napi Fesztiválon több ezer látogatót vonzó ingyenes koncertek, kvízek és változatos programok várták az érdeklődőket. A rendezvényen számos hazai és nemzetközi szervezet, intézmény és nagykövetség mutatkozott be. A látogatók interaktív módon ismerkedhettek meg többek között a versenyképesség, a fenntarthatóság, a biztonságpolitika, a demokrácia és életminőségünk javításának aktuális kérdéseivel, írták a közleményben. Az első Európa Napi futást 2014-ben Magyarország csatlakozásának 10. évfordulóján rendezték. Az akadálymentes futás 2025 óta félmaratoni távon zajlik, és minden évben több ezer látogatót vonz a szabadságtérre. Az Európa Napi rendezvényeket az Európai Bizottság magyarországi képviselete és az Európai Parlament magyarországi kapcsolattartó irodája szervezte. Korábban sosem látott felvételeket is bemutat az a kiállítás, amely a magyar származású fotográfus Robert Kappa 1948-as budapesti látogatásán készült képeiből válogat. Hazatérése egyszerre visszatérés rég nem látott hazájába, és a kívülálló sztoikus nézőpontja, amely hasonló erővel bír, mint a frontvonalban készült legendás képei. A legprofibb amerikai turisták külföldi tudósítónak nevezik magukat, és az Egyesült Államok területén kívül születtek, kedvenc témájuk a visszatérés. Én Budapestre tértem vissza, mert történetesen ott születtem, és mert a hely csak egy rövid szezonra tette lehetővé a visszatérést, írta Robert Kappa 1952-ben. Az említett rövid szezon, amit Magyarország a riporter visszatérésére lehetővé tett, 1948. szeptember 1-től október közepéig tartott. A látogatásról szóló képes beszámoló pedig az amerikai Holiday magazin 1949. novemberi számában budapesti beszélgetés címmel jelent meg. A II. Világháború után indult utazással és luxus élettel foglalkozó színes havilap elképzelt olvasóinak Kappa több szórakoztató tudósítást is írt európai turista paradicsomokról, a budapesti beszélgetés azonban kivétel a fotóriporter gazdagoknak szánt könnyed írásai között. Az ok pedig az, hogy az írás, és persze a fotográfiák az egykori Friedman Endre saját, a 30-as években elhagyott szülőföldjéről és a visszatérés képtelenségéről is mesélnek. A nyughatatlan humanista, aki a spanyol polgárháborúban, a II. Világháborúban, Kínában és Vietnámban készült háborús riportfotóival örökké beírta magát a fotótörténelembe, és aki legendássá vált mondása szerint azt vallotta, ha nem elég jók a képeid, nem vagy elég közel, 1948-ban életében utoljára járt Budapesten, azaz a legközelebb a gyökereihez. Felmerülhet bennünk a kérdés, milyen érzés lehetett visszatérni abba a városba, amelyet 17 évvel korábban elhagyott, és vajon mindazok után, amiken keresztül ment ebben az időszakban, mennyire tudott hozzá kapcsolódni. A választ sokáig keresgelhetjük a képek mögött, egy azonban bizonyos. Robert Kappa öröksége a mai napig új kérdéseket vet fel, munkája pedig élő és releváns. Nagyságát nem a történelem viharai mérik, amelyeknek szemtanúja volt, hanem a legcsendesebb pillanatokban is kristálytisztán megmutatják magukat. Kifulladt a fővárosi lakáspiac, egyre nehezebben találnak egymásra vevők és eladók. 2026 elején látványos fordulat következett be a budapesti piacon, a tavaly év dinamikus drágulását mostanra a stagnálás váltotta fel. Az átlagos hirdetési négyzetméter ár január óta szinte semmit nem változott, jelenleg közel 1,5 millió forint körül alakul, ami nagyon közel van az otthon start program által meghatározott felső négyzetméter árkorláthoz. Ez egyértelműen jelzi, hogy az ennél drágább ingatlanok iránt érezhetően visszaesett a kereslet, derül ki a zenga.hu legfrissebb elemzéséből. Mindössze 4%-kal mentek feljebb január óta a budapesti lakásárak. A megtorpanás különösen a belvárosi és egyes budai kerületekben volt látványos, miközben az olcsó pesti kerületekben folytatódni tudott az áremelkedés. A megfizethetőbb kategóriákban tehát van még érzékelhető kereslet, a prémium szegmensben azonban egyre nehezebb újabb áremelést érvényesíteni, mondta Futó Péter, a zenga.hu elemzési vezetője. A keresletet nézve még gyorsabban változott meg a hangulat. Az évelei élénkülést követően áprilisban már csökkenni kezdett az érdeklődések száma, ami elsősorban a fővárosi piacot érintette. Országosan az ingatlan érdeklődések száma április végén 19%-kal maradt el a tavalyi év heti átlagától, ugyanakkor jelentős területi különbségek rajzolódnak ki. Míg vidéken a kereslet 11%-kal volt alacsonyabb, addig Budapesten 35%-os volt a visszaesés. Mindez arra utal, hogy májusban és júniusban az év elejéhez hasonlóan alacsony tranzakciószámokra lehet számítani. Gigantikus építkezés zajlik Budapest belvárosában, a régi zsidó negyed kap modern külsőt. Budapest 7. kerületében a Dohány utcai zsinagóga közvetlen közelében a Dohány utca 10 és a Síp utca 8-10 alatt épület együttes átfogó megújításával valósul meg a Seven Pearl projekt, amelynek keretében három épületben összesen 163 lakást és több kereskedelmi egységet hoznak létre. A beruházás különlegessége nem csupán az elhelyezkedésében rejlik, hanem abban is, hogy egy több mint másfél évszázados múlttal rendelkezik épület együttest értelmez újra. Az eredetileg 1844-ben Hild József tervei alapján megépült ház a későbbi bővítések és történelmi korszakok lenyomatát is magán viseli. A Seven Pearl projekt jelenleg a szerkezetépítési fázisban tart, írta meg az Origo. A Seven Pearl fontos eleme a műemléki környezethez való alkalmazkodás. Az épület ráépítendő szintjei közül már elkészült az első emelet, emellett a mélygarázs esetében is befejeződött az első szint kialakítása. A projekt jelenleg ütemezése szerint az építkezés várhatóan 2027 végére fejeződik be. Az egyik kulcseleme a Dohány és Síp utcát összekötő mintegy 140 méter hosszú passzás kialakítása. A három épületben kialakított lakások a stúdióktól a nagyobb, akár kertkapcsolatos 4+1 szobás lakásokig terjednek. A fejlesztés része továbbá 11 kereskedelmi egység, valamint egy kétszintes, közel 150 férőhelyes mélygarázs. A Magyar Építők cikke arra is kitér, hogy a közösségi funkciók között belső kert, fitnessterem, medence és 24 órás szolgáltatás is szerepel. Hamarosan programajánlatokkal folytatom itt a Budapest Update-ben.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei.
1: Hivatalba lépett a Tisza kormány, országos rótpoll ellenőrzést tartott a rendőrség múlt héten, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában, világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. A miniszterelnök beszédében a bizalom visszaállítását nevezte meg fő feladatként, és bírálta az előző vezetést luxusépítkezései, beruházásai miatt, miközben gyakran az egészségügyi és szociális intézmények épületei és a közszolgáltatások színvonala romlott. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek, erősítve a kínálati oldalt és a bérpiacot is. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. A biokémikus szakember kiemelte, hogy munkája során a megelőzésre, az egészséges életmódra és a rendszeres szűrővizsgálatok fontosságára helyezi a fókuszt. Több mint 2500 jogsértést állapított meg a rendőrség a múlt heti tehergépkocsikra és autóbuszokra kiterjedő országos rótpoll ellenőrzésen. A legtöbb esetben gyorshajtás, a biztonsági öv használata vagy a kötelező pihenőidő elmulasztása miatt kellett intézkedniük a járőröknek. Az akció során 6 sofőrnél az alkoholfogyasztás gyanúja is felmerült. Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM Budapest Update.
1: Egyetlen karszalag, 5 ikonikus mozi és több mint 70 film. Május 16-án ismét elstartol az év egyik legizgalmasabb filmes eseménye, az Art mozik éjszakája. A hajnalig tartó vetítés sorozatban a budapesti művészmozik legjobba várja a közönséget klasszikusokkal, friss kedvencekkel és premier előtti különlegességekkel. Többek között az esemény helyszínei a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozi termei, ahol szombat estétől egészen másnap reggelig pörögnek a vetítések. A koncepció változatlanul egyszerű és csábító, egyetlen karszalaga az összes film szabadon látogatható, így akár egész éjszakás mozi maratont is tarthatunk, kedvünk szerint vándorolva a helyszínek között. Az idei programban hangsúlyosan szerepelnek az elmúlt év legnagyobb közönség és fesztivál sikerei. Visszatér a Csendes barát, az érzelmi érték és a Nincs más választás, így bepótolhatják őket azok, akik korábban lemaradtak. A klasszikusok kedvelőinek külön öröm, hogy 40. évfordulója alkalmából újra vászorra kerül az Állj mellém, ami egy Stephen King novellán alapuló, mégis érzékeny nosztalgikus barátság történet. Az Art mozik éjszakája azonban nem csak a múlt sikereiről szól, több film premier előtt debütál a közönség előtt. Ilyen csemege a Nem én vagyok, ami egy Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól mesél, a többszörös fesztiváldíjas Odakint, az ikonikus párizsi épület megtervezését bemutató Egy dán építész Párizsban, és a horror rajongóknak szóló Az éjszaka szülötte. A zenés életrajzi filmek kedvelői a Chopin párizsi szonáta révén merülhetnek el a 19. századi Párizs világában. A program különlegessége, hogy a Macskafogó és az Oscar-díjas Chihiro Szellemországban is műsorra kerül, míg a Kárhozat vetítése igazi kuriózum a magyar filmtörténet rajongóinak. A kínálat sokszínűsége garantálja, hogy mindenki megtalálja a saját tempójához és ízléséhez illő éjszakai mozélményt, akár egyetlen filmre ülve, akár hajnalig tartó filmes utazásra vállalkozik. Június 4-e és 7-e között rendezik meg az MBA Bank Gourmet Fesztivált a Millenárison, ahol idén is 100 kiállítóval, programokkal, kóstolókkal várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. A fesztivál idei témája a vidéki ízek, minden eddiginél több vidéki étterem részvételével. Ott lesz az Encsi anyukám, mondta, a két Michelin csillagos tatai platán. Először mutatkozik be a budapesti közönségnek a Villa Kabala és a Szentendrei szigeten található Papi is. A vidéki érzés egy új helyszínt is életre hívott. A fesztivál 4 napján egy-egy elismert séf készít bográcsban olyan magyar klasszikusokat, mint a gulyás vagy a birka pörkölt. A Gourmet Fesztivál idei témája a Made in Vidék, így a kiállító éttermek saját látásmódjukon keresztül mutatják meg, mit jelent ma a vidéki magyar konyha, ahol a hagyományos ízek és a jól ismert fogások mellett azok kortárs értelmezésére is jut a kreativitásból. A szervezők célja, hogy még jobban ráirányítsák a figyelmet a vidéki vendéglátás sokszínűségére, a helyi alapanyagokra, még láthatóbbá tegyék a fővárosban ezeket. A fesztivál 4 napja alatt más-más jól ismert kedvencek főznek majd bográcsban. Június 4-én Kovács Renátó készít kortárs gulyásházi csipetkét, később Bíró Lajos bajai halászlevét kóstolhatjuk majd meg, ezt követően a karcagi Nimród étterem birka pörköltjeres soron, majd Barna Ádám kakas pörköltjével zárhatjuk a fesztivált. A több mint 200 éve létező Vörösmarty térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hildi Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A világ Budapest nézet utána átterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörösmarty térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze 3 különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörösmarty Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig 3 voltak, 2 szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hildi János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörösmarty, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színház tér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörös Marti tér volt. Hild nevezte az általa elkészített terveken a teret színház térnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpora tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt Pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig állt ott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták. Alvaro Soler Budapestre érkezik, napjaink egyik legsikeresebb európai latin pop előadója, a budapesti Barba Negrában mutatja be új albumát. Az El Mismo Sol és a Sofia című dalaival a 2010-es évek közepén világszerte népszerűvé vált barcelonai énekes dalszerző napjainkra 5 milliárd feletti audio és videólejátszást mondhat magáinak, havi hallgatóinak száma meghaladja a 6 milliót. A 35 éves spanyol előadó 2015-ben megjelent első albuma óriási sikert aratott, az egy évvel később kiadott Sofia című dal a hónapokig uralta a rádiós játszásokat. Egyedi pop és latin hatásokat ötvöző hangzásvilága és a személyiségéből áradó derű azóta is a védjegyének számít. Az elmúlt években olyan nagy sztárokkal dolgozott együtt, mint Jennifer Lopez, Florida, Birdie, David Bisbal, Topic és Nico Santos. Álvaro Soler új, már negyedik albuma a tavaly októberben piacra dobott El Camino dalai eddigi pályájának útját mesélik el, miközben személyes visszatekintést is adnak. El Camino címmel az első lemezemen szerepelt egy ballada, ez volt a kedvenc dalom azon az albumon, a legszíves szólóbb és a legszabadabb mind közül. Az elmúlt években teljes mértékben ezekre az érzésre épülő anyagot szerettem volna írni. Másfél évig tartott a folyamat, a világ különböző pontjain születtek meg a szerzemények, mind a 16 más-más hangulatot idéz fel, idézte Solert a közlemény. Az új anyagot a korábbinál letisztultabb hangszerelés, személyesebb szövegvilág és tudatos műfaji nyitás jellemzi, amelynek részei az akusztikusabb vagy éppen a latin pop gyökereihez visszanyúló világzenei elemek. A dalok az identitás, az otthon, a digitalizált világban megjelenő lassulás iránti vágy és a személyes kapcsolatok kérdéseit járják körül. Kom Tobin író lesz az idei 31. budapesti nemzetközi könyvfesztivál díszvendége, amelyet október 1-e és 4-e között rendeznek meg a Hung Expo kongresszusi központjában. A Magyar Könyvkiadók és Könyvterjesztők Egyesülete az MKKE közleményt adott ki, eszerint idén a német nyelvű irodalom áll az esemény középpontjába. A fesztivál díszvendégországai Németország, Ausztria és Svájc lesznek. A díszvendégséghez a német külügyminisztérium felkérésére a frankfurti könyvvásár is csatlakozik. A rendezvényen a nyelvterület számos elismert szerzője képviselteti magát. A fesztivál díszvendége és a Budapest nagydíj jelöltje a kortárs világirodalom egyik legmeghatározóbb alakja, akinek műveit több mint 30 nyelvre fordították le, közölték. Hozzátéve, hogy az író új regénye, a Varázsló a fesztiválra jelenik meg magyarul. Az ír szerző budapesti látogatása során akadémiai székfoglaló beszédet is tart. Mint írták, az ír-magyar diplomáciai kapcsolatok felvételének 50. évfordulója alkalmából az eseményen kiemelt figyelmet szent ennek az az ír irodalomnak több neves kortárs szerző részvételével és szakmai beszélgetésekkel. Az MKKE közleménye szerint 2027-ben a 32. Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál díszvendégországa Finnország lesz, a rendezvény díszvendégeként pedig a skót Alice Smith-t köszöntik. A Budapesti Nemzetközi Könyvfesztivál korábbi díszvendégei volt többek között Umberto Eco, Günter Grass, illetőleg Judmila Ulitskaja. A fesztivál évente több tízezer látogatót vonz, a kínálatban pedig több mint 50 ezer kötet szerepel. Az ingyenesen látogatható eseményen több száz program várja majd a közönséget.

0: Budapest Update. A Manna FM információs sávja a főváros és a környék legfrissebb és legfontosabb híreivel, eseményeivel. A mikrofonnál István Dániel.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni, természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.

0: műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám. Te kóstoltad már a Pizzami új havi pizzáját?
2: Persze, isteni, mint mindig. Látogass el több mint 30 üzletünk valamelyikébe, és éld át az igazi Pizzami élményt.
3: Van, amikor a prémium életérzés nem a feltűnő gesztusokban, hanem a mindennapi harmóniában mutatkozik meg. A Lexus LBX és UX modellek pont ilyen élményt nyújtanak. Kifinomult, megbízható társak a mindennapokban. Legújabb városi modelljeink fix 3,9% THM-mel. Prémium utazás a város ritmusában. A tájékoztatás nem teljes körű. További részletekért látogasson el márka kereskedéseinkbe, vagy a lexus.hu oldalra.
4: Itt vannak az alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az alzanapokkal! Alza.hu!
5: Oltalmerek tavaszi rendezvúja Budapesten! Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok! Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban!
6: A Toyota bemutatja, egy év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
7: Végre egy bejövős fesztivál Budapesttől egy hívnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Bes, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
8: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
1: Reklám hangzott el.
10: Hivatalba lépett a Tisza kormány, Budapest kész együttműködni az új kormánnyal. Napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
11: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A Tisza kormány a nemzet és nem a miniszterelnök szolgálója lesz, a kabinet pedig olyan miniszterekből áll, akik a saját területükön már bizonyítottak, jelentette ki az országgyűlésben a miniszterek eskütétele előtt mondott beszédében Magyar Péter. A kormányfő a tárcavezetők bemutatásakor hangsúlyozta, hogy az új struktúra célja egy működő és emberséges Magyarország megteremtése, a döntéshozatal pedig nyilvános lesz. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A főpolgármester bízik abban, hogy az állam a bérlakásépítésekben is szerepet vállal, Rákos rendezőn pedig közösen építik az új városrészt, és prioritás lesz a közösségi, valamint az elővárosi közlekedés fejlesztése, a hívek megújítása. Örömmel vállalta Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter felkérését a tanácsadói feladatokra Karikó Katalin. A Szegedi Tudományegyetem Nobel-díjas professzora hangsúlyozta, hogy tapasztalatait fizetés nélkül bocsátja a tárca rendelkezésére, segítve a német és az amerikai betegellátási rendszerek jó gyakorlatainak hazai adaptálását. Jubileumi nyílt napot tart a Magyar Vöröskereszt szombaton. A Nyitott Székház nevű rendezvényre számos interaktív és szórakoztató programmal készül az idén 145 éves szervezet. Lesznek filmvetítések, társasjátékok és a különleges első segélynyújtó flipper is látható lesz. A részletes programokról a Magyar Vöröskereszt honlapján lehet tájékozódni. Napos, de szeles időre számíthatunk. Országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég. Délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban melegszik majd az idő, hétvégén ismét záporok, zivatarok várhatók.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
12: Május 13-a van, jó reggelt kívánok, indul egy újabb Manna délelőtt. Isten éltesse a Szervác, az Imola és a Gerda nevű hallgatókat, és boldog születésnapot mindenkinek, aki május 13-án született. Ezen a napon rendezték meg először 1950-ben az első Forma 1-es versenyt, és ezen a napon mondta ki a legendás mondatot Winston Churchill, miszerint nem ígérhetek mást, csak vért, erőfeszítést, verítéket és könnyeket. Ugye így kezdte el a beszédét 86 évvel ezelőtt, 1940. május 13-án. Egy szerda, úgyhogy egy újabb vitamin szerda, a szűrővizsgálatok fontosságáról beszélgetek majd Mosó Attila természetgyógyász nutrigenomika szakértővel, de előtte még jönnek az életöröm zenék, ezzel kezdünk. Jó reggelt!
0: Életöröm zene, ez a Manna.

0: Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: Biztos mindenki ismeri a mondást, kint is vagyok, bent is vagyok, jaj, de nagyon boldog vagyok. Hát a következő program ajánló az nagyjából erre épül, mert el is megyek, de nem megyek messzire, határt lépek, másik országban vagyok, de nem kell nagyon hosszan utaznom, és egy egynapos kirándulás is megejthetek, és mégis külföldön vagyok. Egy gyönyörű osztrák városról van szó, ahova érdemes elmenni, Kufstein. A neve, közvetlen vonat visz, és egészen olcsón eljuthat az ember oda, a benzin és az autópálya matrica sokkal-sokkal több lenne, és szerintem vonaton utazni kalandos is lehet. Hogyha valaki a városnéző túrákat imádja, vagy a magas hegységi kirándulásokat imádja, vagy a hűs vízű alpasi tavakat szereti csodálni, vagy az apró falvak rajongója, a kicsi színes házakat szereti, ezek között szeret sétálni, a friss levegőbe szeret beleharapni, akkor a szomszédos Ausztria tényleg garantálja mindezt, akár egyszerre és egy pakban is. Ráadásul, hogyha ilyet szeretnénk, ahol minden megvan, akkor itt van a vonattal is elérhető csoda-csoda cuki Kufstein városa. 19 ezer fő lakik Kufsteinben, a Tirol tartományba tartozó gyönyörű kisvárosban, ami tényleg megéri a 6,5 órányi utazást a vonattal. A bajor történelemhez szorosan kapcsolódó, egykor bajor hercegi birtokként kezelt város, 1504 óta Tirol része. Első Miksa jóvoltából csak egyszer hódították vissza átmenetileg a bajorok az 1800-as évek elején. Ha 6,5 órát utazunk vonaton, az is kibírható, és hajnalban elindulunk, és mondjuk egyet ott alszunk, és egy hétvégére megyünk, vagy ha valaki úgy dönt, hogy csak egy napra megy, de rászánja ezt a mennyiségi utazást, akkor hajnalban megy, éjszaka jön, napközben pedig ott van. Nagyon könnyű megoldani, és óriási élmény. Hogyha a látnivalókról gondolkodunk, akkor érdemes a hajnali indulást a keletiből választani, 6 óra 40-kor indul a Railjet vonat, átszállás nélkül puff, oda jutunk, és tulajdonképpen egészen gyorsan oda ér a vonat, egy késői ebédet már ott el is költhetünk, de én azt javaslom egyébként, hogy egyet érdemes ott aludni, egy Airbnb-t, vagy valami kis olcsó szállást találni, mert csodaszép, és tényleg, hogyha az ember egy kicsit pihenni akar, akkor nem sok pénzért megteheti ezt, úgyhogy közben egy másik világba át lép, és az mindig frissíti az embernek a lelkét, és a stresszt jó erősen és gyorsan ki tudja oldani, jó hatékonyan. Egy útra a menetje egy korai elővételben akár 29 euró is lehet. Nyilván Linzbe ugyanilyen jó elmenni, de én mégiscsak Kufsteinre szavaznék. Gyönyörű a város legismertebb látnivalója, a vár, aminek az érdekessége, hogy a 18-19. Században a császártoronyban nagyon sok politikai elítélt raboskodott, többek között Kazinczy Ferenc, Bacsanyi János, Teleki Blanka és Lövei Klára is. Aztán, hogyha Kufsteinben sétálunk tovább, akkor érdemes a váron kívül megnézni a vasútállomástól az Inn folyón átsétálva, hogyha a váron túlmentünk, az Indrük nevű híd Nepomuki szobrát is. Egyrészt nagyon szép, nagyon régi a szobor, másrészt meg tulajdonítanak neki valami fajta szakralitást, úgyhogy állítólag nagyon jó első érzés a közelében lenni. A város fölé magasodik, a gyors felvonóval is megközelíthető várban a császártoronynak is nevezett Kaiserturm, vagy a Bürgerturm, a Rondella és a Fuchsturm, ezek egytől egyig mind-mind-mind olyan helyek, amiket érdemes megnézni, a cellákat is meg lehet nézni, sőt a Heimatmúzeum kiállítás is. Aztán ott van még Kufsteinben, a vár szomszédságában a nagyon látványos és tényleg egészen meseszerű, mintha süsű vagy valami más mesének a díszlete lenne a városháza, amit nem szabad kihagyni. A homlokzatán 17 tiroli város címere is ott van, és a spalettái Ausztria színében, piros-fehérben csíkozva vannak, hol tárva, hol nyitva, hol csukva, hol csak félig nyitva, mondom, mintha egy mesében lennénk. Az alpesi hegyek ölelésében lévő kisvárosban nagyon hangulatosak a nagy séták, olyan, mintha egy csokis dobozban sétálnánk. A város ez a mellett magasodik a nagy múltú Szent Vitus templom. Az eredetije a 14-15. Században épült, aztán az 1600-as években kapott barokk jegyeket, amikor felújították. És akkor sétálunk tovább Kufsteinben, és én javaslom, hogyha más nem csinálunk, és nem megyünk el a nevezetességeket megnézni, csak a házakban gyönyörködünk, eszünk egy jót, vásárolunk csokit, bemegyünk egy közértbe, akkor ott van a vár és a Stadtpark között, a városi park között egy kisebb bevásárló negyed, ahol ott vannak a cuki kis szuvenírek, egy jó kávé, meg nem is kevés finom sütemény, de a mesebeli kistetős, színes, aprós palettás házak az már önmagában is megnyugtató. Az infójóval párhuzamosan fut a Römer Hofgasse sétáló utcája, amit szintén nagyon szeretnek a turisták. Ott sok étterem van, hogyha valaki enni-inni szeretne. De mondom még egyszer, hogyha csak sétálnánk a környéken, akkor, hogyha már bejártuk minden zegzugát Kufsteinnek, és marad idő a környék felfedezésére, mert mondjuk egy miniszabira megyünk, akkor ott vannak az alpesi falvak, amikben szintén érdemes a várostól nyugatra például igazi paradicsomi vidéket talál az ember. A kufsteini vasútállomáson busszal lehet oda eljutni, úgyhogy én javaslom mindenkinek azt, hogyha nem menne Mestire, de mégis menne, akkor menjen Ausztriába, Tirolba, Kufsteinbe.

0: reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: Egyre kevesebb az édesvíz, és ez különösen nagy gondot okoz Afrikában és Ázsia déli délkeleti országaiban, de sajnos egyre inkább fenyegeti Európát, és ugye most már egyre többször hallani ezzel kapcsolatos híreket. Még azt sem tudjuk pontosan, hogy mennyire rossz a globális vízhelyzet, mert a világ szegényebbik fele, ahol több mint 3,7 milliárd ember él, nem igen szolgáltat adatokat, ez derült ki legalábbis az ENSZ környezetvédelmi szervezetének korábban közzétett jelentéséből. Ez szerint az emberiség több mint a fele olyan országban él majd 2030-ig terjedő időszakban, ahol nincs megfelelő adatszolgáltatás a vízről, amely pedig meghatározó a társadalom szempontjából. A kiadvány készítői felteszik persze költői a kérdést, de felteszik, hogy lehet így küzdeni az asszály és az árvizek ellen, lehet-e egyáltalán, mi lesz a szennyvízzel, és miképp szervezik meg az öntözést, ha egyáltalán meg lehet a mezőgazdaságban. A beérkezett adatok alapján az derül ki, hogy 2015-19-es időszakban a világ országainak 61%-ában romlott az édesvíz minősége a tavakban és a folyókban, 2017 és 2021 között pedig bizonyosan romlott a helyzet, hogy mennyire azt nem igen lehet kideríteni a hiányos adatszolgáltatás miatt. Az ENSZ környezetvédelmi szervezete 50%-ra becsüli azon országok számát, ahol romolhatott a minőség. Egyre kevesebb az édesvíz, és ez különösen nagy gondot okoz, ugye, ahogy mondtam, Afrikában és Ázsia déli, illetve délkeleti országaiban, hogy mit tapasztalnak ezekben az országokban. Csökken a folyók vízszintje, valamint a tavak egyre kisebbek és sekélyebbek, közben pedig emelkedik azoknak a szennyezettsége, és egyre nagyobb gondot okoz az ivóvíz biztosítása. A kormányok pedig nem költenek eleget a minőség javítására, és általában a vízgazdálkodásra a fejlődő világban. Gyakran annyira nem törődnek a vízgazdálkodással, hogy nincs megfelelő adatszolgáltatás sem. Emiatt aztán az UNEP, vagyis az ENSZ Környezetvédelmi Bizottság azt tanácsolja a különböző segélyszervezeteknek, hogy forduljanak közvetlenül a lakossághoz, hogyha meg akarnak valamit tudni a vizek állapotáról. Az összesítés szerint 1,4 millió ember halt meg a rossz minőségű ivóvíz miatt 2019-ben, 5 évvel ezelőtt, azóta pedig sok állam nem jelenti ezeket a haláleseteket, nyilván megvan rá az okuk, bár az egészséget sokban befolyásolhatja az ivóvíz minősége, a szegényebb országokban ezzel csak akkor foglalkoznak, hogyha járvány kezdődik, és tömegesen pusztulnak az emberek, addig nem. A rossz minőségű ivóvíz elsősorban a gyerekeket és a nőket fenyegeti a fejlődő világban, az UNEP pedig a helyzet javítása érdekében célzott programokat sürget több térségben, a már említett Észak-Afrikában, a Száhel-övezetben, valamint Dél- és Dél-Kelet-Ázsiában. Azt mondják, hogy öröm az ürömben, hogy a beszámoló szerint 2023-ban némi javulást tapasztaltak az adatszolgáltatásban, ám ez még távolról sem elegendő ahhoz, hogy pontos képet lehessen alkotni a vízhelyzetről. Ráadásul sok kormánynak továbbra sincs elegendő pénze, vagy kisebb gondja is nagyobb annál, vagy nem akarja ezt nyilvánosságra hozni, hogy a vízgazdálkozás megtervezése és annak megvalósítása hogyan áll, illetve nem mindenütt szeretnék, hogy a sokszor lesújtó kép a világ tudomására jusson, nyilván nem véletlenül. És aki azt gondolná most ezt hallva, hogy ó, hát ez egy távoli probléma, mert a világ másik részén, a világ szegényebbik részén probléma ez csak, az nyugodtan kapjon a fejéhez, és kezdjen el gondolkodni, és kezdjen el mondjuk vízhiány hívószóra keresni az internet nevű népszerű világhálón, és már is látni fogja, hogy mi ugyanúgy bajban vagyunk, sőt, talán még nagyobb bajban, hiszen, hogyha belegondolunk, az amúgy is csökkenő ivóvíz készletünket elképesztő mennyiségben használják, nem csak itt Magyarországon, de Európában is az akkumulátorgyártáshoz. Úgyhogy aki azt gondolja, hogy mi kevésbé vagyunk bajban, mint azok az országok, amiket említettem, akkor ez bizony téved, mert hogy az út az e felé visz sajnos, és nyilván a felelősség az bár leginkább és legerőteljesebben az ipart és a gazdaságot és a gazdálkodást és a kormányokat terheli vagy illeti, de minket egyénenként, családonként, kisközösségenként ugyanúgy. Úgyhogy a minimum az, hogy vigyázzunk a vízre, ez a minimum.

0: CrossGPS. CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. CrossGPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
2: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
2: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük.
3: Reklám hangzott el.
0: Manna. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: az út.
1: Manna délelőtt Péter Petrával.
2: 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
2: Manna FM.
3: Ugye a helikopter szülőség, már mint maga a kifejezés, hogy helikopter szülő, ez nem egy tudományos kifejezés, nem egy úgynevezett terminus technicus, hanem egy fiatal által kitalált fogalom, aminek nevezte ő a saját anyukáját. De hát ki gondolta volna, hogy ez a helikopter szülőség, ez jellemzett a történelem során nagy alakokat is, mondjuk miért ne jellemezte volna. Például Mária Terézia 16 gyerekes helikopter szülő. Ilyen anya volt a királynő, a Habsburg birodalom egyetlen női uralkodójának, a 16 gyermeke közül 10 megérte a felnőttkort, ugye akkoriban sajnos ez nagyon gyakori volt. Na de visszatérve a helikopter szülőségre. Ugye azt tudjuk, hogy Mária Terézia a Habsburg birodalom egyetlen női uralkodója volt a 18. században, azzal csak nem mindenki tisztában van. Az apja harmadik Károly fiútot híján az 1723-as pragmatika szankció elfogadásával biztosította leánya számára a nőági örökösödést. Mária Terézia mindössze 23 éves volt, amikor az édesapja elhunyt, és ő került a Habsburg birodalom élére. Ezt követően 40 évig uralkodott, többek között, mint Magyarország és Csehország királynője, Ausztria uralkodó főhercegnője, de hogy mindeközben 16 gyermeket szült, arról sokkal kevesebb szót ejtettek a történelemkönyvek, azért valljuk be, mi se nagyon hallottunk így ebből a vetületből Mária Teréziáról. 1736-ban ment feleségül lotaringiai Ferenc István herceghez, a későbbi első Ferenc német-római császárhoz. A történetírók szerint szerelmi házasság volt az övék, ami már önmagában ritka volt azokban az időkben, és bár a férje számos kalandjára fény derült az évek során, ez is gyakori volt annak idején, az aktív házas életük bizonyítéka az, hogy 16 gyermekük született, de hát természetesen a 18. században nagyon magas volt a gyermekhalandóság, és főúri házakban az örökösödés biztosítása miatt is fontos volt, hogy a nők sok gyermeket szüljenek. Mária Terézia 14 évet uralkodott várandósan, illetve töltött gyermekágyban. A 16 gyermeke közül 2 még kiskorában eltávozott, ezt követően még további 4 gyermekét temette el. 10 gyermeke azonban megérte a felnőttkort, és közülük került ki 2 későbbi német-római császár és egy magyar király, valamint egy francia királynő, illetve egy nápoly-szicíliai királyné. Nem véletlen, hogy Európa anyósának is nevezik Mária Teréziát. Azt gondolná az ember, hogy uralkodóként kevés ideje jutott a gyermeknevelésre, bár nyilvánvalóan nem a mai napi értelemben véve foglalkozott velük sokat. Némi túlzással akár helikopter szülőnek is nevezhetnénk a kor szülői magatartási szokásaihoz képest. Folyamatosan a gyermekei felett lebegett, ellenőrizte minden lépésüket és beavatkozott az életükbe. Ugye ez a helikopter szülő definíciója vagy leírása. Azt vallotta Mária Terézia, hogy a gyerekek nevelését már csecsemőkorban meg kell kezdeni, és egy pillanatra sem szabad abba hagyni, hiszen az első évek a legfontosabbak. Elrendelte, hogy a gyermekek szobájában a dadáknak és a nevelőknek harmonikus légkört kell teremteniük a gyerekek számára. Nagy gondot fordított a gyermekeket gondozó személyzet kiválasztására is. Ugyanakkor fontosnak tartotta a szigort és az engedelmességre nevelést. Azt hallotta, hogy a gyermek csak akkor nem tévedhet rossz útra, ha a napját szorosan percről percre beosztják feladatokkal és elfoglaltságokkal, és így igyekezett megakadályozni, hogy a gyerekek elkényeztetetté váljanak. Az étkezés tekintetében is nagyon pontos és szigorú szabályokat írt elő. Megkövetelem, hogy a gyermekek mindenből egyenek, ne finnyáskodjanak, ne válogassanak az ételben, és ne csak a jobb falatokból vegyenek, sőt maga az étel sem lehet vitatárgya. Minden pénteken és szombaton, valamint a bőti napokon egyenek halat. Ezt ő maga mondta ezekkel a szavakkal. Rendíthetetlenül körmölte a leveleket a felnőtt kort megért gyermekei számára, amelyeken szinte kivétel nélkül arról szóltak, arról volt szó bennük, hogy mit, hogyan, illetve hogyan ne csináljanak. Beleszólt az életükbe, megpróbálta irányítani őket, egyébként viszonylag nagy sikerrel, és a női férfi családi szerepeikbe és feladataikba is beavatkozott. Ferdinánd főherceg heti 2 levelet kapott az anyjától, még a nősülését követően is. A levelek pedig tele voltak jó tanáccsal, illetve szemrehányásokkal, lustaságot, házasságot és a kormányzását illetően, úgyhogy Anyuka nem bízta ezt a véletlenre. Leányának, Marie Antoinette-nek írt egyik levelének a részlete pedig azt mutatja meg zseniálisan, hogy Mária Terézia képtelen volt elengedni a kontrollt, ami a gyermekeit illeti. Idézett: a derekad már olyan, mint egy asszonyi, noha nem vagy az. Nagyon kérlek, ne hagyd el magad, ez nem illik a korodhoz, és még kevéssé a helyzetedhez. Ha elhagyod magad, piszkos leszel és elhanyagolt, és mint minden más cselekedetedben is közömbös, és ez a bukást jelentheti számodra. A leveleinek középpontjában elsősorban a családdal kapcsolatos dolgok álltak, ezen belül is két téma, a nők engedelmessége a férjeikkel szemben, valamint az utód nemzés fontossága. A dinasztia fennmaradása szempontjából természetesen elsősorban fiú unokákra vágyott, összesen 57 unokája született, életében 30, hogyha a teljes létszámot nézzük, úgyhogy ez nem egy új keletű dolog, hogy valaki ilyen anya vagy ilyen anyós, hogy beleszól mindenbe. Érdemes ilyenkor anyukáknak, anyósoknak a szívükre tenni a kezüket, és magukba nézni, hogy vajon ők ilyenek-e, és hogyha igen, a válasz csendben, nem is kell hangosan kimondani, akkor érdemes elkezdeni változtatni.

0: valami Amerika.
1: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene.
2: Egy pszichológus elárult, hogy mit jelent, hogyha az ember segít a pincérnek leszedni az asztalt. Azt mondják, hogy ez az apró cselekedet nem csupán a jó modor jele, hanem pszichológiai jellemzőket is felfed arról, aki ezt teszi. Tudatos vagy tudattalan gesztusaink nagyon sokat elárulnak rólunk, sokkal többet árulnak el a személyiségünkről, mint gondolnánk. Néhányat ezek közül észre sem veszünk, mégis tükrözik, hogy mit érzünk, hogy mit gondolunk valójában egy adott pillanatban, egy adott helyzetről, vagy egy adott emberről, még akkor is, hogyha a szavaink esetleg, vagy az arcunk esetleg mást mond. Más gesztusok pedig már szinte rutinszerűen beépültek a mindennapjainkban, mégis sokat elárulnak a belső világunkról, tehát ha valaki figyel, vagy erről tanult, vagy ezt tanulta, akkor egészen könnyen kiolvashat bennünket. Ilyen például az is, amikor összeszedjük az asztalon a tányérokat, a szalvétákat, vagy az ételmaradékokat az éttermi asztalról, segítve ezzel a pincér munkáját. Ez a gesztus, amely sokszor szinte automatikus, nem csak udvariasság, hanem olyan pszichológiai jellemzőkre utal, amelyek megmutatják, hogy hogyan gondolkodik, mit érez, és hogyan viszonyul másokhoz az, aki éppen segíteni próbál az étteremben a pincérnek. Lachlan Brown pszichológiával foglalkozó újságíró részletesen is foglalkozott azzal, hogy mit árul el egy ember személyiségéről az, ha rendszeresen segít a pincérnek leszedni, vagy rendbe tenni az asztalt. Milyen pszichológiai jellemzői vannak tehát azoknak, akik segítenek a felszolgálóknak? Na, a vendéglátásban dolgozni nem könnyű, ezt tudjuk, láttuk, aki dolgozott benne, az pontosan tisztában van vele. A pincérek ugye gyakran kerülnek kellemetlen helyzetekbe, ezért is számít sokat, hogyha valaki egy kis figyelmességgel megkönnyíti a munkájukat, időt és energiát takarít meg nekik, bár mondjuk a kenyérmozsa, használt szalvéta vagy a tányérok összeszedése elsőre apróságnak tűnik, a dolgozóknak ez mégis sokat jelenthet. A pszichológia szerint az ilyen emberek kiemelkednek empátiájuk és szociális érzékenységük révén, képesek átérezni mások érzéseit, és ennek megfelelően viselkednek, anélkül, hogy bármit is várnának cserébe. Ez a valódi empátia jele is segíti a társadalmi kapcsolatok elmélyítését, az önzetlenségen alapuló közösségek kialakulását. Ez a viselkedés emellett a szerénység és a felsőbbrendűség hiányának is a jele. Bár ma már sokkal ritkább, még mindig akadnak, akik úgy gondolják, hogy ez olyan munkakörök, mint a pincér vagy a bolti eladó, kizárólag a kiszolgálásról szólnak, akárhogy is bánnak velük. Az, aki segít ezekben az apró feladatokban viszont, az értékeli mások munkáját, tisztelettel viszonyul hozzá, és elismeri őket, és azt is elismeri, hogy minden foglalkozás megismeri ezt a bizonyos elismerést. Azok, akik a lehető legtöbbet igyekeznek segíteni a pincérnek, tehát proaktívak és szolgálatkészek, nem várják meg, míg valaki segítséget kér tőlük, hanem maguktól is felismerik, mikor van erre szükség, és azonnal cselekszenek. Felelősségtudat és fegyelmezettség is jellemzi azokat, akik a pincéreknek segítenek az éttermi asztalnál, mert tudják, hogy az apró gesztusoknak is lehet hatása, és ezért hajlandóak is tenni. Hűségesek az értékrendjükhöz, és következetes viselkedésükkel is ezt tükrözik. Tehát érdemes odafigyelni arra, hogy milyen emberrel ülünk egy asztalnál. Mondjuk egy-egy munkaebédnél, egy munkavacsoránál szerintem nagyon jó képet tud adni magáról az az ember, aki mondjuk így viselkedik a pincérrel, de kibővítem ezt a gondolatot azzal, hogy nagyon jól tudjuk mondjuk úgy profilozni, kicsit nagyképűen, szóval profilozni azt, akivel akár mondjuk első randin vagyunk, vagy ahogy mondtam az imént, munka megbeszélése, munkaebéd, de munkavacsorán, szóval nagyon jól tudjuk profilozni őket azáltal, hogy hogyan viselkednek a pincérrel. Nagyon sok mindent elárul egy emberről, én magam is dolgoztam felszolgálóként, és pontosan jól tudom, és ezt bizton állíthatom, hogy nagyon sok mindent elárul egy emberről az, hogy hogyan viszonyul azokhoz az emberekhez, akiknek a munkájuk az, hogy szolgáltatást nyújtsanak, kiszolgáljanak, egy bolti eladó, ugyan ugye az imént mondtam korábban, vagy mondjuk egy felszolgáló, vagy egy pultos. Attól, mert valaki kiszolgál bennünket, mert ez a dolga, attól még nem a szolgánk, ez az egyik dolog, hogyha valaki így kezeli őket, akkor azzal az emberrel jobb gyakorlatilag azonnal megszakítani a kapcsolatot. Legalábbis én azt mondom, hogyha valaki csúnyán bánik egy pincérrel, egy bolti eladóval, egy felszolgálóval, egy pultossal, tehát aki szolgáltatást nyújt nekünk, azzal az emberrel lehet, hogy jobb, hogyha túl közeli kapcsolatot nem építünk ki. Tehát szumma szumárom, a lényeg az az, hogy ha tudunk, akkor segítsünk a másik embernek, legyen az pincér, vagy akár a szomszédunk.

0: 98 pont, tehát Manna FM életörömzene, és ha szerda, akkor vitamin szerda, ma is így lesz. A szűrővizsgálatok fontosságáról beszélgetünk a friss hírek után.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Hivatalba lépett a Tisza kormány, a fény napját ünneplik péntek este Szegeden, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, továbbra is budai házában marad. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Budapest készen áll az együttműködésre az új kormánnyal, 6 év után megszűnik a város kivéreztetése, és lesz Budapest törvény, amely szabályozza az állam és főváros együttműködését, írta a főpolgármester a Tisza kormány megalakulása után. Karácsony Gergely reményét fejezte ki, hogy átalakul a szolidaritási hozzájárulás elvonásának rendszere, a főváros hozzáférhet az uniós forrásokhoz, és elkezdődhet az önkormányzati rendszer átalakítása. A fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutatóintézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos, tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél, és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. Ismét illegális gyümölcsárusokat ért tetten a Fogyasztóvédelmi Hatóság. Egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában 9 árustól több mint 2,5 tonna árut foglaltak le. Az intézkedést súlyos minőségi hibák, például penészedés és nem megfelelő tárolási körülmények indokolták. Emellett az árusok nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását. Az ilyen termékeket kockázatos elfogyasztani, ezért a lefoglalt árut megsemmisítették. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: Mai vendégem Mosó Attila, természetgyógyász, humán kineziológus, nutrigenomika szakértő, akivel a szűrővizsgálatok fontosságáról beszélgetünk. Kezdünk is.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom.
1: A műsor vendége ma újra Mosó Attila, nutrigenomika szakértő, természetgyógyász, a Vita Help képviseletében, akivel arról beszélgetünk, hogy miért fontosak a szűrővizsgálatok, mikor, milyen szűrővizsgálatra van szükségünk, bontható-e nem, vagy életkor szerint bizonyos szűrővizsgálat, vagy szűrővizsgálatok csoportjai, mindenről szó lesz a megelőzés jegyében. Ilyenkor ugye mindig jobban figyel mindenki arra, amikor megelőzésről van szó, hogy vele éppen mi van. Szia Attila, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, én is üdvözlök mindenkit.
1: No, kezdjük azzal, hogy mik a legalapvetőbb szűrővizsgálatok, és miért van rá szükség, mikor, mire van szükség. Egyáltalán mióta léteznek megelőző szűrővizsgálatok?
2: Megelőző szűrővizsgálatok azért már

0: mondhatnám, hogy a modern diagnosztikával tulajdonképpen beköszöntettek az életünkbe, hiszen azért a legtöbb ilyen szűrés az nem csak akkor használható, amikor már konkrét kialakult betegséggel állunk szemben, hanem nagyon sokszor például egy vérképnél is már lehet látni olyan elváltozásokat, aminek a tüneteit még nem feltétlenül érezzük magunkon, és azért is szoktam bátorítani mindenkit, hogy valamilyen szűrővizsgálattal, vagy valamilyen csomaggal készüljön saját magára, hogy legyen egy rendszeresség benne, egy rutinszerűség, és ne várjuk meg azt, amíg már valami nem jó, valami fáj, vagy adott esetben ennél súlyosabb tünet megjelenik az emberi testen, hiszen ezek a szűrővizsgálatok pont azért jól használhatóak, hogy még mielőtt egy olyan mértékűvé nőne a baj, meg tudjunk vele előzni azt, hogy ez be tudjon következni.
1: A szűrővizsgálat önmagában hogyan és miként segít, illetve mennyiben releváns az, hogy az ember mikor megy el egy szűrővizsgálatra? Ebben az esetben arra gondolok, hogy van-e már fájdalmam, van-e már tünetem, vagy elmegyek csak azért rendszeresen, hogy tünetem se legyen?
0: Én azt gondolom, hogy célszerű mindenkinek egy személyre szabott csomagot összekészíteni legalább fejben, vagy egy szakemberrel egyeztetni abban, hogy neki mi is az, ami valóban prioritás, vagy valóban érdekes.
1: Na de ez miből derülhet ki, Ati? Ez miből derülhet ki, vérképből?
0: Ez leginkább abban, hogy például a családban milyen betegségek voltak korábban. Tehát mi az, ami előfordult, akár a szűkebb, akár a tágabb családban, és abból lehet építkezni például egy olyanra, hogy hajlamosító tényező, az mik a családi dominanciában. Nyilván, ha én tudom azt, hogy olyan a munkakör, a foglalkozás, hogy valamilyen behatás nagyobb mennyiségben ér az átlaghoz képest, akkor nyilván ott is érdemes erre kihegyezni. Most gondolok valami olyanra, hogy például van, aki vegyszerekkel dolgozik, akkor ott nyilván megvannak azok a kockázatok, hogy ezek a vegyszerek milyen negatív folyamatokkal lehetnek, akkor is, hogyha ott a védőfelszerelés és minden be van tartva, minden védő utasítás be van tartva, akkor is érdemes erre koncentrálni. Ezért is mondom azt a részét, hogy valószínűleg mindenkinek az a legjobb út egyébként, hogy egyszer összerakni ezt a csomagot egy szakemberrel, ezt végigbeszélve ugye akár a családi felmenőket, akár a környezeti tényezőket, és ez alapján ezt valamilyen rendszerességgel végezni. Ne várjuk meg azt, amíg már fájdalom van, ne várjuk meg azt, ameddig már valami nem jó, hiszen általában amikor már a tünet van, az már egy sokkal erősebb jelzés a szervezetnek.
1: Amikor tünetet ad valami, az már egy betegséget, vagy egy előre haladottabb állapotot jelent? Beszéljünk bármilyen eltérésről, vagy betegségről?
0: Jellemzően igen. Tehát jellemzően a tünet az már akkor jelenik meg, és most például, hogy vagyunk még egy vírusos fertőzés, csak hogy valami a szezonhoz kapcsolódott mondjunk, egyszerűbbet. Mire már tünetesek vagyunk, addigra már a vírus már bőven felszaporodott bennünk, holott lehet, hogy mondjuk néhány nappal előtte a vérképben már ezt lehetett volna észlelni. Nyilván most azt mondom, hogy egy influenzán átesni az nem egy nagy dolog, de például ugyanezt az analógiát kell értelmezni nagyobb betegségek esetén is, és itt talán az, amiről a legnagyobb hangsúlyt kap mindig ugye a daganatos betegségeknek a megelőzése, hiszen ott aztán meg tipikusan jellemző az a dolog, hogy mire tünetet produkál, addigra már általában nagyon késő.
1: Miért fontosak a szűrővizsgálatok? Miért és mikor kell szűrővizsgálatra mennünk? Kinek milyen szűrővizsgálatra van szüksége, és mik azok a szűrővizsgálatok, amikre mindenkinek szüksége van, és milyen életkorban kell elkezdenünk erre odafigyelni, illetve gyerekeknek mire van szüksége? Ezekről is szó lesz. Szakértő vendégem a mai műsorban, akivel a szűrővizsgálatokról beszélgetünk, Mosó Attila, a Vita Help természetgyógyász, nutrigenomika vezető szakértője. Hamarosan folytatjuk.

0: minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en.
1: A szűrővizsgálatok fontosságáról beszélgetünk ma. Szakértő vendégem Mosó Attila, természetgyógyász, nutrigenomika szakértő. Attila, menjünk akkor szépen sorban. Mik a legfontosabb szűrővizsgálatok, és mondjuk életkor és nem szerint mik azok, amikre mindenkinek szüksége van, és milyen gyakorisággal van rá szükségünk?
2: Én azt gondolom, hogy amire mindenkinek szüksége van, azok olyan átfogó szűrővizsgálatok, ami nem célzottan specifikusan valami probléma csoport köré, tehát gondolok itt például egy vérképre, egy vizeletre. Ezek nem is nagyon invazív módszerek, sőt, ugye vannak abszolút non-invazív módszerek, amikkel ezt lehet nyomon követni, és ebben elég sok minden alap dolog kiderül. Én azt gondolom, hogy ez minden felnőttnek nagyjából 25 éves kor fölött, vagy akár még szóval minden felnőttnek onnantól, hogy felnőtti válik, erre érdemes valamilyen rendszerességgel ezeket nézni, vagy nézetni, és ennek megfelelően, hogyha ott bármi kiterül, akkor annak kapcsán ugye tovább indulni. Ezen kívül azt gondolom, ami nagyon fontos elem az, főleg nőknél a mellnek az önvizsgálata elsősorban, illetőleg ugye képalkotóval, mammográfiával bizonyos időközönként.
1: Az ultrahang is megfelel?
2: Az ultrahang is lehet egy jó kiindulás. Nyilván nem helyettesíti a mammográfiát, de például, hogyha valaki fél a mammográfiától, akkor az is lehet. Az a lényeg igazából, azt gondolom, hogy menjünk el szűrővizsgálatra, ne féljünk egy szűrővizsgálattól. És nézzen rá egy szakember. Tehát én azt gondolom, hogy az, ami nagyon sokszor előforduló visszajelzés az, hogy ilyen struczpolitika szerűen, ha nem tudunk róla, akkor nincsen, az ebben az esetben semmiképpen nem egy jó irány, hiszen egy sokkal komolyabb problémával kell kicsivel később szembenézni, hogyha valahol van. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez időben kiderül, akkor erre mondhatnánk azt is, hogy áldásként kell tekinteni, hiszen sokkal könnyebb egy kisebb méretű problémával kezdeni valamit, és nem lesz megoldás ebben, hogyha a homokba dugjuk a fejünket, és akkor azt mondjuk, hogy ha én elmegyek szülővizsgálatra, akkor majd úgyis kiderül valami, és akkor inkább nem megyek el, mert ez igazából nem egy jó politika ebben az esetben.
1: Milyen szűrővizsgálatok vannak még, mondjuk időskor és a gyerekekre nézve, ami fontos nagyon?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon gyakori probléma, és gyerekeknél is abszolút van létjogosultsága, hogyha valakinek, főleg, hogyha valakinek sok anyajegye van, akkor az anyajegy szűrés, mint ilyen, és ez ráadásul nem is egy fájdalmas vizsgálat. És ott is például az időzítés az egy nagyon fontos szempont ebből a szempontból, hiszen hogyha jó időben, jó helyen van diagnosztizálva egy dolog, akkor ez egy nagyon minimális folyamattal megelőzhető. A másik ilyen, ami én azt gondolom, hogy szélesebb körben is érdemes néha akár egy ilyen hasi ultrahangot, ami szintén nem egy fájdalmas dolog, nem egy kellemetlen vizsgálat igazából, de az is adhat egy tanácsot. Idősebb korban mindenképpen érdemes csontsűrűségmérést eszközölni, főleg akkor, hogyha egyébként a családban ebből kapcsolatosan volt már példa vagy precedens, tehát valakinél a családban már előfordult. Nagyon fontos, bár ez az általános vérképben azért benne van, ugye a vércukorszint, vérnyomás értékeknek a kontrollja, tehát hogy ezek azért mindenképpen jó segítségek lehetnek, kiindulási pontok lehetnek.
1: Vannak szezonális szűrővizsgálatok is, tehát évszakhoz kötöttek vagy kötődőek?
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon célzottan nincsen, tehát hogy ez mindig lehet egy jó időpont. Nyilván, ha van olyan jellegű helyzet, ami miatt valami miatt aggódunk, akár ilyen stresszlevezetésnek vagy nyugtatásképpen is érdemes egy-egy ilyen szűrővizsgálatra elmenni, már csak azért is, hogy ne okozzunk magunknak problémát, tehát ha a pszichénket megnyugtatjuk vele, akkor igazából ilyen non-invazív szűrővizsgálat az mindig egy jó segítség lehet arra nézve is, hogy ne kezdjünk el bizonyos problémán kattogni például. És egy kicsit megnyugtatjuk magunkat is ilyen szempontból.
1: Mosó Attila természetgyógyász, nutrigenomika szakértő, VitaHelp képviseletében a mai szakértő vendégünk, akivel a szűrővizsgálatokról, azoknak a mienségéről, gyakoriságáról és fontosságáról beszélgetünk, és ha már ennyit említettük a non-invazív szűrővizsgálatokat, akkor a következőkben erről beszélünk majd, hogy miért hasznosak ezek a típusú vizsgálatok, és mi mindenre tudnak rávilágítani.

0: Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhid László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a

0: 98.6 Manna FM.
1: Minden hétköznap reggel 8-tól.
0: Manna FM.
2: A szűrővizsgálatokról, azoknak a fontosságáról beszélgetek mai vendégemmel, Mosó Attilával, a VitaHelp természetgyógyász és nutrigenomika vezető szakértőjével. És annyit említettük már a non-invazív vizsgálatokat, hogy beszéljünk egy kicsit erről, Attila. Mit jelent ez pontosan, és mi mindenre tud rávilágítani?
3: Ugye a non-invazív az egy nagy gyűjtő fogalom, ugye minden olyan vizsgálatot, ami nem hatol át a bőr felületén, azt ide soroljuk. Igazából ebben nagyon sokféle vizsgálat bele tartozik, akár csak gondolunk egy hagyományosabb, például ultrahang is egy tipikusan non-invazív vizsgálat. Ténylegesen nagyon sok mindent már ilyen non-invazív vizsgálatokkal meg lehet állapítani, vagy elő lehet jelezni, vagy észre lehet venni nagyon korai szakaszban. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes ilyen non-invazív vizsgálatok felé terelni, főleg akkor, ha nincs úgy kimondottan problémánk. Nyilván vannak olyan részei a dolognak, amikor tovább kell lépni, de azt gondolom, hogy akár annak is jó lehet egy ilyen non-invazív vizsgálati sor, aki mondjuk például fél a tűtől, vagy például ezért nem megy el szűrővizsgálatra, mert magától a vérvételtől fél. Tehát ott is például egy jó non-invazív vizsgálati sor az mindenképpen hozzátehet ehhez a prevenciós részéhez. És azt gondolom, hogy nagyon sok minden az abszolút, ha időben észrevesszük, időben meglátjuk a probléma helyét, akkor akár még adott esetben életmód táplálkozásváltással is abszolút egy helyes útra terelhető.
2: Gyerekeknek létezik-e ilyen vizsgálat, és ha igen, akkor milyen? Mik azok?
3: Hát, ami felnőtteknél elvégezhető, az alapvetően leginkább gyerekeknél is, nagyjából minden elvégezhető gyerekeknél is, hogyha már mondjuk helyben tud maradni. Nagyon például ilyen nagyon sokszor probléma, főleg a mai gyerekeknél a stresszkezelésnek a mi volt, vagy hogy ugye gyerekekkel nagyon nehéz ezzel szót érteni, hiszen nem is tudják kifejezni magukat, de például van ilyen olyan EKG alapú vizsgálat, amivel például a stressz szintet meg lehet határozni, tehát akár ilyen szorongásra utaló jeleket is lehet keresni, és adott esetben ez sokkal előrébb tud vinni, hiszen a gyerekeknél sokszor a kifejezés, maga a szókincs sincs meg, a fogalom sincs meg, tehát egy sem tudja, hogy feltétlenül mi a probléma, és például ez lehet egy feltárási út akár gyerekeknél is. Én azt gondolom, hogy gyerekeknél azért nem feltétlenül ez az irány, ott azért sokkal fontosabb a megfelelő milliónek a kialakítása, és a gyerekeknél akkor szoktunk vizsgálatok irányába jobban elmozdulni, hogyha van már valamiféle probléma, de nyilván azt gondolom, hogy nulladik lépésben a környezetét, tehát a gyerekeknek a táplálkozását, az életmódját, a mozgáskultúráját rendbe kell tenni ahhoz megnyugtató módon, hogy ezzel később se legyen gond. A másik pedig, ami talán azt gondolom, hogy egy ilyen szempontból egy jó dolog a család, az egész családra nézve az, hogyha van egy családi dinamika, tehát azt látja, hogy a szülők is figyelnek a saját egészségükre, figyelnek a gyerekek egészségére, tehát hogy ez a szemlélet, ez nem csak ilyen kampányszerűen van meg a család életvezetésben, hanem abszolút a normál élet része.
2: Attila, végül még zárásképpen, ami fontos, az ember gyakran hiszi azt, hogyha valami nem szúr, nem fáj, nem hatol be, nem egy kis kamerával néznek körbe bennem, akkor ez nem biztos, hogy ugyanolyan hatékony tud lenni. Ezt a félelmet gondolom el kellett már oszlatnod sokszor. Ugyanolyan eredménnyel jönnek-e a non-invazív vizsgálatok, mint az invazív vizsgálatok?
3: Nagyon nagy százalékban igen, tehát bőven 95% fölött van a úgynevezett konfidencia intervallum, tehát ugye mennyire fedi át egy ugyanabban a pillanatban végzett non-invazív és invazív mérésnek az eredménye. Nyilván ez persze sokszor előkerül, hiszen nagyon sokan a non-invazív vizsgálatokkal kapcsolatban eléggé kételkedőek, hiszen valahogy ez nevelt belénk. Holott egyébként például egy nagyon klasszikus non-invazív vizsgálat, ugye az EKG, ami abszolút bevett.
2: Az ultrahang.
3: Az elektrokardiogram. Uh-huh. Az ultrahang is például ugyanilyen. Tehát, hogy azért van bőven a hagyományos orvosi eszköztárban is ilyen non-invazív vizsgálat, csak valahogy egyébként a újabb irányokat, amikor ezt más célra használjuk, vagy például az EKG-nek azt, amikor ez ugye stressz menedzsmentre használjuk, ugye ez az úgynevezett HRV, tehát szívfrekvencia variabilitás vizsgálat, ez még ezek a újszerű használatok, ezeket sokan nem ismerik, de hát természetesen ezek ugyanúgy épülnek be a mindennapi gyakorlatba most már egyre inkább. Tehát én azt gondolom, hogy ettől nem feltétlenül kell tartani. Mindig van kontroll, tehát azt gondolom, az egy fontos lépés, hogyha bármilyen eredmény van, akkor ezt többedik lépésben meg kell erősíteni, mielőtt az ember ebben tovább lép.
2: Tehát, hogyha valaki életmódváltásra adja a fejét, akkor azt gondolom, hogy a nulladik lépés legyen az, hogy elmegy szűrővizsgálatokra, hogy legalább az alapok meglegyenek. Köszönöm szépen Mosó Attilának, a VitaHelp természetgyógyász nutrigenomika vezető szakértőjének, hogy velünk volt, és mindenki, aki szűrővizsgálatra megy, az önmagáért teszi meg a legnagyobb lépést. Attila, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
3: Én is köszönöm a figyelmet.

0: Stemninger FM.
1: Billentyűk abszurd viszonya, beleles nem van-e, merszem még? Új dallam, hát ez micsoda, idegen, de

0: 98.6, tehát Manna FM életöröm, zene és Manna Napközi, amiben ma szó lesz arról, hogy miért szükséges a juhzsír a kutya étrendjében. Elkészítünk egy vajas tésztás, citromos krémes sütit, szó lesz a cink fontosságáról, és természetesen arról is, ha már jó tanácsok, hogy hogyan készül el az igazi jó piskóta. Ezen mai Manna Napközi, hamarosan kezdünk.
1: Manna Morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: Az íriszek vagy nőszirmok a legkedveltebb és legismertebb kerti növények közé tartoznak. Földünkön szinte mindenütt elterjedt nemzetségük igencsak gazdag, hiszen mintegy 200-300 faj tartozik ide. Nem tudom, önnek mi jut eszébe ezekről a növényekről elsőként? Az elegáns, kecses megjelenésük és színgazdagságuk? Valóban alig van olyan árnyalat vagy színkombináció, melyet ne találnánk meg közöttük. Valami éteri szépség az, ami jellemzi őket. Tudományos nevük az írisz is erre utal, aminek jelentése szivárvány, színes sugár, koszorú. A vízparti nőszirom kb. 60-90 cm magasan növő fehér, sárga, kék vagy lila virágú, 2-3 cm széles, szárszerű levelekkel rendelkező évelő. Amint neve is jelzi, leginkább nedves, vízhez közeli helyeken érzi jól magát. Ezért ideális választás lehet kerti tavak, medencék mellé vagy esőkertekbe. Ám akkor sem kell lemondanunk róla, ha éppen egyikkel sem rendelkezünk, mert hogy átlagos kerti talajon akár szegény növényként is ültethetjük, ha gondoskodunk számára megfelelő mennyiségű vízről. Teljes napfényt, esetleg fél árnyékot kíván. Fajtái közül a variegált a különlegessége, hogy ezüstös, zöld leveleinek széle krémszínű, amivel igen dekoratív látvány nyújt. Az egész vegetációs időszakban végig. A június végén, júliusban nyíló, kb. 12 cm-es mély-lila virágokkal pedig szép kontrasztot alkot. Bármelyiküket választjuk, érdemes őket nagyobb csoportokban ültetni, így egyfajta csokor hatást érhetünk el. Társításban kiválóan illik árnyékliliumok, sáslilimok szomszédságába.
1: Ez volt a Manna Morzsa. Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Hivatalba lépett a Tisza kormány, a fény napját ünneplik péntek este Szegeden, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési okiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Magyar Péter este bejelentette, hogy az első kormányülést ópusztaszeren tartják ma délután. Mint írta, a 15 órakor kezdődő tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Magyar Péter nem költözik be a kormányzati rezidenciába, továbbra is budai házában marad. Ezt a miniszterelnök jelentette be a Facebook oldalán. A kormányfő azt is jelezte, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként az országjáráson már megismert kék Skoda Superbet használja majd. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek. Távozik Suh György az országgyűlés főigazgatói posztjáról. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a parlament honlapján. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes, az országgyűlés elnöke, új vezetési szemléletmódot szeretne megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, tiszteletben tartva az eddigi jó gyakorlatokat. Suh György főigazgató 2013 óta látta el megbízatását, a házelnök megköszönte szolgálatát és az új országgyűlés megalakulását végzett munkáját. A fény napját ünneplik péntek este Szegeden. Az Egyetem Lézeres Kutatóintézetében megvalósuló program a fenntarthatóságot és a jövő technológiáját helyezi középpontba. Látványos, tudományos bemutatókkal, interaktív játékokkal és villámkérdésekkel várják a látogatókat, akik vezetett túrán vehetnek részt a naperőműnél, és olyan helyszínekre is betekinthetnek, amelyek máskor nem látogathatók. A fény nemzetközi napját 2018 óta ünneplik. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Manna délelőtt.
0: A mai mannapköziben szó lesz arról, hogy mire jó a juhsír a kutya étrendjében, hogyan készül a vajas tésztás citromos krémes süti. A cink fontosságáról beszélgetünk, és el fogom mondani az összes klasszikus nagymamáktól összegyűjtött trükköt, hogy tökéletes legyen a piskóta. Ez a mai mannapközi, már is kezdünk.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

0: Ez a 98.6 Manna FM. Manna délelőtt. Életöröm zene. Beauty Time. Egy rovat a szépségért.
1: Kipróbálni Manna.
2: A cink az egyik legfontosabb ásványi anyag a szervezetünkben, például az inzulin alkotó részeként elsősorban a vércukorszint szabályozásában, de a növekedésben, illetve a sebgyógyulásban is részt vesz, úgyhogy itt van most 10 olyan élelmiszer, ami tele van cinkkel, és amit érdemes lenne rendszeresen, normális mennyiségben fogyasztani, mondhatjuk, hogy minden nap. A szervezetben 2-3 g-nyi mennyiségben van általában jelen, ezen belül is főleg a haj, a szem és a férfi nemi szervek tartalmazzák. Ezt a hiánya a gyerekeknél törpenövést, a felnőtteknél elhúzódó sebgyógyulást, csökkent étvágyat és ízérzékelést, letargiát, hasmenést, bőrgyulladásokat okozhat. A felnőtteknél 8-10 mg cinkbevitel jelenti a szükséges mennyiséget. Egy egészséges ember a kiegyensúlyozott étrendjéből elméletileg elegendő cinkforráshoz jut, de például megfázás esetén ajánlott az extra bevitel, mert az lerövidítheti például a nátha lefolyását, úgyhogy ezt érdemes nagyjából úgy októbertől márciusig szedni, odafigyelni a cinkbevitelre. A cink továbbá segít elkerülni a szívbetegségeket, segíthet elkerülni, mivel fontos szerepet játszik a szívverés szabályozásában. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a cink pozitívan befolyásolja a pajzsmirigy működését a túlsúlyos nők körében. Emellett javítja a szem egészségét, mivel segíthet lelassítani az időskori makula degeneráció haladását és folyamatát. Mi mindenben van cink. Ott van elsőként és első helyen az osztriga. Nyilván ehhez mi itt Magyarországon ritkábban jutunk hozzá. Igen, igen, ritkán, és nagyon kevesen szeretik, tehát ez egy abszolút megosztó étel, úgyhogy ugorjunk is.

rák és a homár. Ehhez is egy kicsit nehezebben jutunk hozzá. A rákhoz már a garnélához például hozzájuthatunk, azért az élelmiszerboltokban megtalálható, de akkor inkább foglalkozunk azzal, ami egyszerűbben utolérhető. A marhahús, a sertéshús és a csirke nem csak fehérjével van tele, hanem megfelelő mennyiségű cinket is tartalmaz. Egy adag csirke pörkölt bőr nélküli csirkemellből elkészítve 2,13 mg cinket tartalmaz. A tojásnak darabonként nagyjából 0,6 mg a cink tartalma, de ezért aztán nem kell naponta 10 tojást tenni, hogy meglegyen az elvárt mennyiség, másból is pótolhatjuk. Ott vannak a zöldségek, például a gomba és a kelkáposzta, alacsony kalóriatartalmú cinkforrások, az életmódváltók vagy a fogyókúrázók is fogyaszthatják. Egy csésze szeletelt nyers gomba 0,36 mg cinket tartalmaz. A kelkáposzta nagyjából ugyanannyit kínál, megfőzve egy adagban. Utóbbiban sok az A, a K, a B6 és a C vitamin is, illetve tartalmaz kálciumot, káliumot, rezet és mangánt. Hogyha nem sima kelkáposztát fogyasztunk, hanem fodros kelt, azt az igazi gyönyörű fodros, bodros, haragos zöld zöldséget, az összetépkedve salátának is kitűnő és zöld turmixba reggelente vagy délutára is nagyon finom, és akkor természetesen a rostanyag is megmarad benne. A hüvelyesek közül is nagyon sok mindenben van magas cinktartalom, ilyen a csicseri borsó, a lencse és a fekete bab, nagyon sok cinket kínálnak nekünk, és így aztán a vegánoknak is természetesen megvan a cink forrása, és ajánlott is nekik ezek fogyasztása. Például egy adag lencse 2,52 mg, a fekete bab 1,93 mg, a konzerv csicseri borsó pedig 1,66 mg tartalmaz. A hüvelyesek viszonylag kevés kalória mellett kiváló alacsony zsírtartalmú, magas fehérje tartalmú élelmiszerek, tele vitaminokkal, ásványanyagokkal és nagyon sok élelmirostát. Tehát például, hogyha valaki mondjuk havonta kétszer eszik lencsefőzeléket, humuszt többször fogyaszt és fekete babból készít pürét vagy főzeléket, egyébként nagyon finom mártogatós lehet a fekete babból készíteni, még akkor is, hogyha konzervet veszünk, leturmixoljuk sült fokhagymával, sóval, borssal, és kész is, nagyon finom a mártogatós, vagy akár szendvicskrémnek is egy jó kis pirítóssal rákenve. Ezek mind növelik a cinkbevitelt. Természetesen, hogyha emellé még akár étrendkiegészítő formájában próbáljuk pótolni a cinket, az is jó. Arra érdemes odafigyelni, hogy nátha influenza esetén, sőt a koronavírus idején is nagyon sokszor ajánlottak plusz cinkbevitelt a C-vitamin mellé. Ilyenkor tehát érdemes odafigyelni arra, hogy egy kicsit nagyobb mennyiségben tartalmazzon az ételünk cinket, hogyha náthásak vagyunk. Egészségünkre!

0: délelőtt Péter Petrával. Minden hétköznap 8-tól délig a 98.6 Manna FM-en. Változatos és értékes tartalom. Manna FM. Napi recept. Kipróbálni Manna.
1: Ma egy isteni finom süteményt készítünk el. Krémes is, és vajas is, és tök egyszerű elkészíteni ajándékba, vagy torta formába készítve szülinapi tortaként, vagy a grillezéshez, vagy a nyaralásnál is el tudjuk készíteni, mert hogyha a Mediterráneumban megyünk, akkor ott bizony van bőven citrom. Nyilván érdemes figyelni, hogy olyan helyről szedjük, vagy vegyük a citromot, hogyha nyaralásban vagyunk, ahol biztosan tiszta környezetben van, viszont hogyha itthon vásároljuk meg, akkor kezeletlen híjú citromot kell vásárolni. Ez egy puha citrom süti vajas tésztával, és ahogy mondtam, aki kezdő hobbi cukrász, vagy szeret egyszerűen csak sütögetni, meg sütit készíteni, vagy főzni, nekik is tök könnyen menni fog. A vajas tészta ellenére frissítő a sütemény, amit egészen gyorsan össze fogunk tudni állítani, úgyhogy nyilván a citromóriási előnyével együtt persze, hogy bár a frissítő íze miatt inkább a nyárhoz kötődik, de minden évben készíthetünk ilyen süteményt, már csak azért is, mert mindig beszerezhető szerencsére a citrom, de mondom még egyszer, csak is kizáról a kezeletlen héjú citromból készítsük. A sütik egy részébe a héját is érdemes belereszelni, pontosan ezért hívtam fel a figyelmeteket az imént erre, hogy kezeletlen héjú organikus termesztésből származó, vagyis biocitromot vásároljunk, és a vajas tésztához pedig kizárólag nyilván, ahogy a neve is mondja, vajat használunk, nem egyéb műzsíradékot. A vajas tésztához amúgy is nagyon jól passzol a citrom, hiszen gondoljunk csak bele, hogyha egy sima linzert készítünk, akkor ott is a receptben benne van, hogy a süti tésztájába bele kell, vagy de legalábbis ajánlott reszelni a citromhéjat. Főleg krém formájában illik jól a citrom a vajas tésztához, és ráadásként ebben az alábbi receptben egy pillanatok alatt könnyen összeállítható krémes süteményt fogunk készíteni. Ugye nem csak sütikbe, hanem a húsos ételekhez is nagyon jól illik egyébként a citrom, és hogyha citromos hangulatú ebédet akar készíteni, akkor mondjuk egy citromos kakukkfüves csirke mellett készítünk, utána pedig kísérőként citromos vajas tésztás sütemény. Na, hogyan készül? 6 személyes adagról beszélünk, itt akkor kell 22,5 dek a vaj, de hogyha 23, akkor sincs semmi, 30 dek a liszt, egy kávéskanál sütőpor, 10 dek a cukor, fél kávéskanásó, ez a tészta. A krém, 20 dek a cukor, 40 gram liszt, 1,3 deci citromlé, egy evőkanál citromhéj, 4 darab közepes tojás, ha nagyobb, az se baj, a tetejére pedig porcukor. Ami fontos, hogyha szeretnéd egy kicsit ropogósabbra, vagy olyan shortbread a skót vajas keksz jellegűre a tésztát, akkor ezt a 30 dek a lisztet el lehet felezni, hogy 15 dek a sima liszt, 15 dek a pedig kukoricaliszt. A másik pedig, hogy a 10 dek a cukor, az lehet nyers nátcukor, vagy akár kókuszvirág cukor. Egy kicsit akkor barnább lesz a sütemény, nem lesz ilyen egységes, linzeres és citromos sárgás a színe, de lesz viszont cserébe egy egészen érdekes és kellemesen izgalmas karamellás tihje. No, megvan a tésztához a hozzávaló, megvan a krémhez a hozzávaló, már kint is van a Facebook oldalunkon, úgyhogy nyugodtan lekukkantatják onnan később is. Elkészítés. Először is bekapcsoljuk a sütőt. Nagyjában 175 fokra. Egy tálban összekeverjük, összemorzsoljuk a lisztet, a sütőport, a cukrot, a sót, ebbe morzsoljuk bele a vajat, kivajazunk egy tepsit, belenyomkodjuk szépen az aljába a tésztát, és ezt előre megsütjük 20 percig ezen a 175 fokon. És amíg a tészta szépen süldögél, elkészítjük ezt a citromos krémet, egy tálban összekeverjük a cukrot a citromhéjjal, liszttel, beleütjük a tojásokat, hozzáöntjük a citromlevet, és amikor megsült a tészta, egy picit hagyjuk pihenni, egy icipicit, egy 5-8 percet, és rá is öntjük rögtön a citromos keveréket, és még 20 percig sütjük. Amikor kivettük a sütőből, a tepsiben kell hagyni hűlni néhány percet, hogy vissza tudjon húzódni a sütemény, ugye akkor, ahogy hűl, szépen összeszűkül, egy kicsit elválik a tepsinek az oldalától, és óvatosan a széleinél ki tudjuk majd szedni a tepsiből, rácsra tesszük, hagyjuk teljesen kihűlni, egy éles késsel határozott mozdulattal, inkább nyomva, mint húzigálva felszeleteljük, és porcukorral megszórjuk tálalás előtt, gyönyörű. És hogyha van otthon esetleg csipketerítő, aminek semmi baja nem lesz attól egyébként, hogyha kicsit megcukrozzuk, ennyi az egész, ilyen a citrom.

minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene.

0: Manna délelőtt. Minden hétköznap reggel 8-tól a 98.6 Manna FM-en. És most jönnek Petra jó tanácsai. Megfogadni Manna.
1: A piskóta készítés mindig nagyon komoly műveletnek tűnik. Amíg az ember meg nem próbál életében legalább egyszer piskótát sütni, addig szerintem a piskóta sütés az egy mumus. Legalábbis nekem, tudom, hogy nagyon sok mindenkinek könnyen megy, és tudom, hogy annyira nem is veszélyes, de én annyit hallottam róla, hogyha rányítod, akkor összeesik, és nem úgy sikerül, és gumis lesz, és sűrű lesz, és folytós lesz, és stb. Hogy soha, képzeljétek el, sosem mertem megpróbálni piskótát sütni, pedig a barátnőim nagyon kapacitáltak rá, idősebbek, fiatalok egyaránt, akik szeretnek sütni, hogy nem olyan nagy ördöngősség ez. Anyósom is gyönyörű tortákat tud sütni, ő is mutatta, hogy mennyire egyszerű, és mégis valahogy egyedül ennek nem mertem még nekiállni, még talán a keltésztáknak egyszerűbben. Úgyhogy most itt vannak a trükkök, amik számomra is nagyon hasznosak voltak, hogy hogyan lesz habkönnyű, magas és szellős a piskóta. Van egy tökéletes recept hozzá, nyilván trükkökkel együtt. Ugye azt mondják, hogy ez a legegyszerűbb sütemény, mert mindig minden van hozzá otthon, és tulajdonképpen a legegyszerűbb háztartásban is találunk tojást, lisztet, cukrot, mert ugye ez ennyi. A piskótát, ezt a nagyon sokféle süteményhez használható alaptésztát általában mindenki szereti, és bár nagyon egyszerűnek tűnik a készítése, azért azt mindannyian tudjuk, hogy bőven van buktató. Vannak alapszabályok. A legfontosabb a piskóta készítésnél az összegyűjtött szabályok szerint, hogy a tojás szétválasztás hibátlanul történjen, és egyetlen csepp sárgája se kerüljön bele a fehérjébe, mert különben nem tudjuk azt kihabosítani. A tojásfehérjét a cukorral verjük fel, azonban nem szabad túl keményre verni a tojásfehérje habot, hanem csak olyan tejfülsűrűségűre. Akkor jó, hogyha már van tartása, de azért még egy kicsit képlékeny, mert hogyha túl keményre verjük a tojás habot, akkor a légbuborékok sütés közben kipukkadnak és összeesik a tészta. Na azért őszintén, nem kezd el az ember azonnal itt ezen gondolkodni, hogy hát én ilyet nem csinálok, hogy ez. Ha rányitom a sütőajtót, megsértődik, összeesik. Ha túlverem a tojásfehérje habot, akkor túlmennek a buborékok, összeesik. Na hát úgyhogy ezért egy kicsit ijesztő, valljuk be, a legegyszerűbb sütemény. Aztán a keverés technikája is fontos. Nem ám egyszerűen csak úgy keverjük. A szilikon spatulát függőlegesen kell a tálba állítani, és alulról felfelé kezdjük el keverni, miközben folyamatosan forgatjuk a tálat. Tehát mind a két kezünk dolgozik ellentétesen mozdulatokkal, pontosan azért, hogy a buborékok ne törjenek össze, miután összeforgatjuk őket. A lisztet mindenképp szitálni kell, ugyanis így is levegőt dolgozunk a tésztába, amitől könnyebb lesz az állaga. Nem vajazzuk ki a tortaformát vagy a tortakarikát, ugyanis ha kivajazzuk, a tészta lecsúszik a karika faláról, nem tud megkapaszkodni, így aztán azt érjük el vele, hogy a közepe púpos lesz, a széle pedig lapos. Sütés előtt a nyers tésztát húzogassuk ki a tortakaritak a szélére, nyilván ilyen simogató mozdulatokkal, és így aztán sülés közben a közepe fel fog jönni szépen, és szépen kiegyenlítődik a piskóta. Hát nem tudom, nekem ez még mindig ijesztő. Nyilván vannak még egyéb trükkök is, de ezek a legfontosabbak. És a tökéletes piskótának az alapreceptje pedig, ha már gyorsan így a recept rovaton kívül ezt elmondhatom nektek, 6 tojás, 12 deka cukor és 12 deka liszt. Ennyi. A tökéletes piskóta elkészítéséhez először is, mikor elkezdünk bármit, és még mielőtt elkezdünk bármit, és 160 fokra előmelegítjük a sütőt, 24 centi átmérőjű sütőkarika alját becsomagoljuk sütőpapírral, a tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját kézi robotgéppel habosra keverjük, a fehérjéből, cukorból nem túl kemény habot verünk, ahogy imént már elmondtam. A felvert tojás sárgáját és a felvert fehérjét óvatosan összeforgatjuk az úgynevezett szilikon spatulával, és apránként óvatos mozdulatokkal belekeverjük az ácitált lisztet, szigorúan ácitált lisztet. A spatulával kiszedjük a sütőkarikába a tésztát, elhúzzuk a karika széléig, így aztán a homorú formát ad a piskótának, és ezután 160 fokon alsó felső sütésen 40 perc alatt készre sütjük. A sütőből kivéve pedig együtt a sütőpapírral borított forró tepsire borítjuk fejjel lefelé, és hogyha teljesen kihűlt, akkor kivágjuk a piskótát a karikából, és a tortát készítünk belőle, szépen három részre vágjuk, damillal vagy ügyesen késsel, hogyha az megy nektek. Úgyhogy bátran piskóta sütésre fel, ha nem sikerülne, ahogy az én drága apukám mindig mondta, anyukám, ne törődj vele, reggel teljesen jó lesz.

98.6 Manna FM, Manna közének az állatbarát rovatában ma arról beszélgettünk, hogy mire jó a lyukzsír a kutyák étrendjében. Ugye az elmúlt időszakban Magyarországon is egyre szélesebb körben jelennek meg a lyukzsír vagy bárányzsír tartalmú étrendkiegészítők a kutyák számára, de vajon miért olyan népszerű ez? Miben segíthet, milyen esetekben segíthet a kutyák egészségének a megőrzésében? Hát általánosságban ugye minden zsíradékra igaz, hogy indokolt esetben érdemes feléjük nyúlni. A zsír a kalóriában leggazdagabb táplálékforrás. Egy evőkanál zsírban nagyjából 90 kilokalória van. Ez nem kevés, ha belegondolunk, hogy egy 30 kilós kutyának nagyjából 1500-1700 kilokalória a napi szükséglete. Egy lüttyintésnyi olaj vagy zsír nagyjából kb. Plusz 5% energia töbletet jelent. Ebből következik, hogy a zsírok és olajok hozzáadását általában olyan kutyák számára javasolják, akik nagy energiaigényű elfoglaltságokat űznek, például a sportkutyák vagy a szánhúzó kutyák, mert hogy amikor szánt húznak, tulajdonképpen akkor van az igazán nagy szükség erre, kerti legelészéshez nincsen szükség extra zsírra. Illetve, hogyha a kutyánk ideglenesen fokozott fizikai igénybevételnek van kitéve, például edzünk vele, vagy versenyre készülünk, vagy túrázni megyünk. A lyukzsír és a bárányzsír is jól jöhet, ha extra kalória szükséglet merül fel, mert hogy a kutyák számára vonzó és ízletes ez a zsíradék. Szobahőmérsékleten folyékony, illetve általában valamilyen olajjal keverik, és pumpás kiszerelésben könnyen adagolható. Úgyhogy ez nagyon jól jön, mert az adagolásban fontos, hogy tartsuk a mértéket, és betartsuk azt, hogy a kutyánk testtömegéhez képest mennyi ilyen zsíradékra van szükség. Természetesen nem csak sportkutyáknak, de a nehezen hízó kedvenceknek is hasznos lehet egy kis extra kalória, bár ilyen esetben érdemes egy kevés szénhidrát hozzáadásával próbálkozni, mert attól gyorsabban jönnek fel az extra dekák. Bár ennek eldöntését inkább állatorvosra vagy dietetikusra kell bízni, de a lyukzsír és az olajok nagy mennyiségben ugye hasmenést is okozhatnak, illetve akár hasnyálmirigy gyulladást is, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a bevitt, beadott mennyiségre, és nem szabad a saját szakálunkra próbálkozni vele, mindenképpen konzultáljunk egy állatdietetikussal vagy állatorvossal. Még egy tévhit a jó tanács végére, a lyukzsír nem véd a külső élősködők ellen, sem a kullancsokat, sem a bolhákat, de még a férgeket sem tartja távol. A termékekhez hozzáadott fokhagyma vagy fekete kömény olaj természetes hatóanyagai rendelkeznek élősködő távoltartó hatással, de ez a védelem korán sem tekinthető 100%. Tehát erre is mindenképpen érdemes odafigyelni. És ha már a táplálásról és az étrend kiegészítőkről beszélünk, mármint kutyák esetében étrend kiegészítőkről, akkor érdemes beszélni májvédő és méregtelenítő gyógynövényekről is. Ugye a kutyáknál is folyamatos terhelésnek van kitéve a máj, hiszen folyamatosan dolgozik, hogy megtisztítsa a szervezetet a környezetből bekerülő káros anyagoktól. Ezek közé tartoznak nem csak a táplálékban található méreganyagok és a gyógyszerek, de a környezetünkből a szervezetbe jut egyéb káros anyagok is, mint például a permetszerek, a vegyszerek, a nehézfémek, stb. A kutyák a városi környezetben folyamatosan találkoznak ezekkel az anyagokkal, ezért számukra is nagyon fontos, hogy támogassuk a szervezetüket a méregtelenítésben, ez pedig a máj védelmével és annak regenerációjával és annak támogatásával tehető meg. Úgyhogy itt van például a Mária tövis, ami az embereknél is nagyon népszerű, ez a klasszikus májvédő segít helyreállítani a máj sejtjeit. A már kialakult májkárosodás esetén is érdemes alkalmazni, ezen kívül, hogyha a kutya rendszeresen gyógyszert szed, de a kullancs elleni készítmények is gyógyszeresek, tehát ezek is annak számítanak, vagy esetleg antibiotikum kúrán van túl, kezelés, műtét előtt és után is érdemes adni a Mária tövist. Érdemes legalább tavasszal és ősszel csinálni egy májvédő kúrát, tartani a kutyánál is, nem csak magunknál, ha nincs semmi panasz akkor is, hiszen a máj megfelelő működése kiemelten fontos az egészség megőrzésében. Mária tövis mag kivonata elérhető por, olaj és kapszula formában is a kutya kétrend kiegészítők között. Aztán ott van a kakukkfű, ami nem csak az olasz ételeket, vagy egyéb fűszeresen készített ételeket, de a kutya vacsoráját is nagyon jól ízesíti. A kakukkfű segít az immunrendszer működését felturbózni, emellett gyulladást csökkentő hatása van, kis mennyiségben akár naponta is adható, hiszen nem csak a méregtelenítést segíti, hanem a timol nevű hatóanyaga révén a fogin gyulladást is tudja csökkenteni. Aztán ott van a ginzeng, ugyanúgy, mint az ember,
embernél, a kutyánál is nagyon erős antioxidáns tartalma révén tud segíteni a környezeti stresszorok elleni küzdelemben, a fáradtság leküzdésében és a betegségek utáni rehabilitációban. A ginzeng gyökérben található hatóanyag pedig támogatja a máj zsírsav feldolgozási funkcióit, úgyhogy ezeket érdemes adni a kutyusnak. Ginzeng, kakukkfű, Mária tövis.

0: 98.6 Manna FM életöröm zene, és azok között is a legfinomabb muzsikák, vagyis a friss híreket követően indul a zenei finomságok órája, ez a különleges és egyedülálló zenei óra, amit sehol máshol nem találni, csak itt nálunk a Mannán, úgyhogy a friss hírek után újra zenei gyöngyszemek, zenei finomságok, itt a Mannán.
1: Cross GPS
2: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
2: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
4: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A 8 ker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A 8 keresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kíméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillus Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmének választották Ansziban.
2: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
5: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
6: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarnokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
7: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk a Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
8: Autódarú, Kossvéber.
9: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kossvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kossvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kossvéber Kft. Magasban a legjobb.
10: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
11: Oldtimerek tavaszi randevúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
1: Reklám hangzott el.
8: Hivatalba lépett a Tisza kormány, nemzetközi vízi rendészeti akciót tartottak a Dunán, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
8: Hivatalba lépett a Tisza kormány. A kinevezési jogiratok átvétele után a miniszterek délután letették esküjüket. A kormányfő beszédében hangsúlyozta, a 16 tagú kabinet a nemzetszolgálatára esküdött fel, munkájukat pedig csapatmunkában világos felelősségi körökkel és nyilvános döntésekkel végzik majd. Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek. Távozik Suh György az országgyűlés főigazgatói posztjáról. A pozíció betöltésére pályázatot hirdettek, olvasható a parlament honlapján. A közlemény szerint Forsthoffer Ágnes az országgyűlés elnöke új vezetési szemléletmódot szeretne megvalósítani. Célja, hogy a hivatal új lendülettel folytassa működését, tiszteletben tartva az eddigi jó gyakorlatokat. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként a hobbi és sport célú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén voltak kisebb hiányosságok. Egy-egy büntető eljárás indult vízijárműittas vezetése, illetve egy elektronikus búja ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Súlyos állapotban, lélegeztetőgépen van az a francia nő, akinél kimutatták a hantavírus fertőzést. A 65 éves nő is a fertőzött hajón utazott. Közben az egyik holland kórházban, ahová az óceánjáró egyik utasát szállították, az intézmény 12 dolgozóját elővigyázatosságból karanténba helyezték, mivel a kórházban nem az előírásoknak megfelelően kezelték az utas mintáit. A holland kórházban egy bizonyítottan hantavírusos beteget kezelnek. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Zenei finomságok.
0: Indul is a zenei finomságok órája, ez a különleges és egyedülálló zenéket felsorakoztató különleges zenei óra, csak itt a Mannán, már is kezdünk.
2: 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

Elton John egyik első számú slágere, ami először érte el az első helyezést a slágerlistákon, a Crocodile Rock, ez az, amit most meghallgatunk itt a 98.6 Hanna FM zenei finomságai között, ami egy nagyon vidám dal, tényleg egy fülbemászó, kedves dal, amiről úgy vélekedünk, ha valami párhuzamot kell, de most félre ne értsedek, ha párhuzamot kell állítani, hogy a Crocodile Rock, tehát ez a tánc stílus, ez nagyjából a 60-as években úgy pörgött, mint nálunk a 80-as évek elején, 70-es évek végén a kacsatánc. Nyilván óriási nagy szakadék van a kettő között, de a táncnak a népszerűségét illetően szeretném ezt most éreztetni, mert hogy konkrétan ez a tánc stílus szerepel is, és kötődik is magához a dalhoz. Egyébként ez a dal elmeséli egy kisráncnak a történetét, aki az 50-es, 60-as években nőtt föl, nagyon sokat járt étterembe, ahol sokszor táncolták ezt a bizonyos Crocodile Rockot, és bizonyos események megtörténte után viszont elkezdett eltűnni a köztudatból ez a kis tánc. Gyakorlatilag örökre eltűnt a történelemben, bizonyos olyan események sorozata miatt, ami után már senki sem törődött vele, és a srácot még a barátnője is elhagyta, aki egyébként korábban élvezte ezt a kis táncot.

És hogyha mondhatjuk, akkor ez egy nagyon vidám dal, egy nagyon szomorú szöveggel elkészítve. Érdekes egyébként, hogy Bernie Taupin, aki Elton dalszövegírója, 2011-ben azt mondta az Esquire-nek, hogy ez a dal egy furcsa kettőség, mert ugye nem bánom, hogy megalkottam, de nem hallgatnám már tovább. De valószínűleg itt arról van szó, amiről sok művész szokott beszélni, hogy a legnagyobb slágereiket már nagyon megunták. Elton John szereti, de Bernie Taupin annyira nem szereti. Ő egy angol dalszerző, énekes, képzőművész, aki leginkább az Elton Johnnal folytatott hosszú távú együttműködéséről ismert, sőt olyannyira hosszú távú ez az együttműködés, hogy már-már testvérként emlegetik őket. Ez a dalszerzői partnerség, azt mondják, a zenetörténelem egyik legsikeresebb partnersége volt. Taupin írta John, Elton John legtöbb dalának a szöveg. 1967-ben Bernie válaszolt egy hirdetésre New Musical Express című zenei labban, amit a Liberty Records adott fel, hogy a cég új dalszerzőket keres, és John ugyanerre a hirdetésre válaszolt, őket összehozták, és 1967-től, és azóta is, ugye számos albumon dolgoztak együtt, és sikert sikerre halmoztak. A Crocodile Rockkal kapcsolatban még ami érdekes, hogy Don McLean, ugye, aki az American Pie-t pontosan akkor szerezte, azt mondta egy interjúban, hogy nagyon hasonlít az előző év végén, ugye majdnem egy évben, az egyik évnek a végén született az American Pie, a másik évnek az elején közepén született a Crocodile Rock, ezért mondom, hogy szinte egy időben voltak, és mind a két dal az 50-es évek fiataljairól szól, akik a rock and roll megszállottjai, de aztán amikor a zene elkezd kicsúszni a kezükből és a világukból, és elkezd felhígulni a popzenével a rock and roll, az egész időszak meg az az életérzés, amiben ők az 50-es, 60-es években felnőttek, akkor nagyon csalódottak, és egy másik irányba indul el az életük, és erről szól ez a dal is, meg tulajdonképpen az American Pie is, ugye Don McLean legendás dal, azt egyébként Madonna dolgozta fel, valaki csak abból ismeri. Mindkét dalban szerepel egy Chevy, és Elton John el is ismerte azt, hogy, hogy sok mindenben hasonlíthat, mert hogy azokról a dolgokról szól, amelyekkel ő maga is együtt nőtt fel, és a saját életrajzi könyvében is idézik őt, Elton John, aki azt mondja, hogy azt akartam, hogy legyen lemezés dal mindenről, amiben felnőttem, hogy meg tudjam mutatni az embereknek azt, hogy milyen az zenében elmondva, milyen hangulat, milyen érzés, amiben akkor mi voltunk és éltünk az 50-es, 60-as években. Ilyen a Crocodile Rock, talán így most nem ismerős a címe, de ahogy meghalljátok, tudni fogjátok, hogy melyik dalról van szó. Elton John, itt a Zenei Finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 Manna FM. Életöröm zene.
1: Elhiszem, akkor is, ha nem láttam sosem, megfordul utána a világ egyetem.

A Coca-Cola évtizedek óta működik együtt az olimpiákkal, és a 2012-es londoni nyári olimpiára is készült külön egy reklámdal, méghozzá Mark Ronsonnal, azzal a Mark Ronsonnal, aki az a zenei producer és gitáros, a Amy Winehouse-zal és Lily Allen-nel is dolgozott együtt, de ebben az esetben az Anywhere in the World című dal kapcsán, amit most meg fogunk hallgatni hamarosan itt a zenei finomságok órájában, a 98.6 Manna FM-en. Szóval itt Katie B. londoni dance énekes dalszerzővel működött együtt, és aztán később el is mondta az Independentnek Ronson, hogy miért a Peckhami énekest választotta ennek a dalnak az énekfelvételére. Azt mondta, hogy azt hiszem, hogy Katie B. olyan módon tudja megszólítani és összegyűjteni egy kapszulában a fiatal Londont, a londoni fiatalokat, ahogyan én sose tudtam, és ahogyan sose tudnám szerintem. Lily Allen óta mindenkinél keményebben van ő jelen és nyomul repül Londonban. A Coca-Cola eredetileg megkereste Ronsont, hogy készítsen egy dalt, ami az edzésen lévő sportolók hangjait mutatja meg, és ezek hallhatóak egy olimpiai alapú reklámkampányhoz, ugye ez a 2012-es londoni nyári olimpia, és Mark Ronson eltörtött néhány sportolóval hosszabb időket, és a hangfelvételeket elkészítette róluk az edzésen. És így a dal ritmusában például szerepel az olimpikon futó szívverése, és Darius Knight asztali teniszező labdát elütő hangja. Tehát az a pillanat, amikor megüti a pingponglabdát, az a zaj, egyéb lihegő, hörgő, lélegző és puffanó hangok kíséretében lehet hallani a zenét, zseniálisan van elkészítve. Ettől lesz abszolút organikus a dal, és ez is volt, azt hiszem, annak idején Ronsonnak és a Colának is a célja, hogy tele legyen élettel a dal, hogy benne legyen a sport, hogy benne legyen az a gyönyörű energia és életerő, amit a testünk képes kifejteni. Mozgás, vagy egyáltalán létezés közben. Képzeljétek el, hogy ez a 120 BPM, vagyis ütés per perc tempót az orosz futó Ksenia Vdovina szívverése adta meg. Futópadon rögzítették egy stetoszkophoz csatlakoztatott mikrofon segítségével. Ez az az alapritmus, amit lehet a dalban hallani. Fantasztikusra sikerült a dal, imádták 2012-ben, és azóta is természetesen. Úgyhogy hamarosan meg is hallgatjuk az Anywhere in the World című dalt Mark Ronsontól. Amit viszont róla érdemes tudni, 75-ös születésű, Notting Hill-ben, amiről a film szól, ott született Londonban, Lawrence Ronson és Anne Dexter gyerekeként, zsidó származású a család, Ausztriából, Oroszországból és Litvániából emigráltak az ősök, az anyukája Mark Ronsonnak író, az apukája pedig ingatlan spekuláns és zenei menedzser. A zsidó hagyományok szerint nőtt föl Mark Ronson, így aztán bar mitzvah ünnepségét is tartott a család, és az ő zenéiségét ez is meghatározta. Az az időszak, aztán a 80-as években Angliában az egyik leggazdagabb családnak számítottak ők, de aztán a 90-es évek elején mint egy 1 milliárd dollárnyi vagyont buktak el. A családnevük eredetileg Aronson volt, amit Henry, Mark nagypapája rövidített le Ronsonra. Az üzletember Gerald Ronson ünnepelte, valamint az anyukája révén rokoni kapcsolatban van Sir Malcolm Rifkind és Leon Britten konzervatív politikusokkal is, és aztán miután a szülei elváltak, az anyukája összeházasodott a Foreigner együttes gitárosával, még Jones-szal, így aztán Mark gyermekévei teljes mértékben a zene körül forogtak, és innentől kezdve mondhatjuk azt, és ezt több interjúban is elmondta, hogy a nevelőapja által ő determinálva volt arra, hogy a muzsikával foglalkozzon. Van két húga, az egyikük divattervező lett, a másik pedig szintén zenével foglalkozik, Samantha Ronson, aki ismert DJ és énekes lett. És aztán, amikor 8 éves korában Manhattanbe költözött a család, az Upper West Side városrészbe, akkor ott már megismerkedett John Lennon és Yoko Ono fiával, Sean Lennonnal, akit jó barátjának tartott gyerekkorában, és el is kezdtek együtt zenélni, a zenéről gondolkodni, és arról is együtt gondolkodni Sean Lennonnal, hogy mi az, amit tovább kellene adni mai fiataloknak. Jön ez a zseniális Mark Ronson és az Anywhere in the World 2012-ből. Itt a Mannán.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az elegáns megjelenésű, júliustól szeptemberig szinte folyamatosan virágzó hibiszkusz szireákuszok hatalmas virágaikkal, azok színeivel, talán megszokott, ám de megunhatatlan sokoldalú díszcseréink. Használhatjuk őket szoliterként, nyírott és nyiratlan sövényként, de fácskává nevelve virágágyak központi eleme is lehetnek. A lavender sifon pedig különösen alkalmas arra, hogy olyan helyre ültessük, ahol szembeszökő szépsége igazán érvényesülhet. Míg a hagyományosan ültetett májva cserjék zömmel szimpla virágok, ez a fajta nagy, fodros, levendula színű, dupla virágokkal rendelkezik, melyeket tömegesen hoz, és amelyek csodás kontrasztot alkotnak a fényes levelekkel, fokozva a cserje dekoratív szépségét. A bájos, akár 10-15 cm átmérőjű virágok külső sziromköre nagy, a virág középső részén lévő szirmok kisebbek és fodrozottak. A virágtorok mélyvörös csíkozással díszített. A virágzás előre haladtával a virágszín egyre halványodik. Nem csoda, hogy az angol királyi kertészeti társaság tekintélyes Garden Merit díjával tüntették ki. Napos, meleg helyen, laza szerkezetű, átlagos, jó vízelvezetési talajon fejlődik legszebben. A pongó vizet is tolerálja, a száraz időszakokat gond nélkül átvészeli, viszont hosszantartó szárazság esetén a virág bimbokat ledobálja. Ezért ilyenkor gondoskodjunk a megfelelő vízutánpótlásról. Összességében szívós, ellenálló, könnyen nevelhető cserje. A lavender sifon szolid virágszínének köszönhetően jól társítható, akár más májva cserje fajtákkal vagy évelőkkel is.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
4: Köszönjük!
3: Reklám hangzott el.
0: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a zenei finomságok órája.

0: is itt van!
1: A 98 pontot a Manna FM zenei finomságai között Tame Impala a következő a sorban. Egy nagyon érdekes nevű, nagyon különleges megjelenésű, elképesztően különös, mint hogyha egy óriási nagy batikolt anyagba burkolózva zenélnének, ilyen színpadképekkel fellépő zenekarról van szó, akik főleg, hát ennek mentén ugye nem meglepő módon pszichedelikus zenét játszó, legalábbis eként jelölt zenekar. Pszichedelikus rock és pop, illetve a neopszichedelia az, amit stílusban meg lehet náluk fogni, vagy amiben el lehet őket helyezni, ha feltétlenül el szeretnénk őket helyezni. Perthben alakult 2007-ben a zenekar. A pszichedelikus zene az ugye gyakorlatilag egy olyan gyűjtő fogalom, amiben azok a zenei stílusok tartoznak, amikre hatással van, vagy volt a pszichedelikus rock, és a pszichedelikus rock stílus megelőző hippi mozgalom. Ugye a pszichedelikus rock az egy olyan zenei stílus, ami egy egészen másfajta lelki, szellemi és tudatállapotban születik meg, nagyon különös zeneiséggel, nagyon különös szövegekkel készül, és hát a hippi mozgalomról meg hát tulajdonképpen szerintem nem kell olyan sokat mondani, ezt mindannyian tudjuk, hogy honnan ered, 60-as, 70-es években járunk, Egyesült Államok, a lázadó diákság, illetve a lázadó fiatalság, és az ő belőlük kinőtt egyéb szubkultúrák, amik máig hatnak és máig léteznek. Ugye azt mondták, hogy hippinek az elidegenedett fogyasztói társadalom ellen anarchisztikusan és feltűnősködően lázadó, abba beilleszkedni és dolgozni nem akaró fiatalokat nevezték. Ez természetesen nem a hippi pártoló, hanem a hippi ellenes megfogalmazás, ugye ebben van ezért erőteljes szarkazmus is. És a hippi elnevezést először az amerikai televízióban használták, 1964. április 22-én, egészen pontosan megvan a dátum, a WNBC TV Channel 4-on, amikor New Yorkban a New Yorki világkiállítás megnyitásánál néhány, ugye ez szorosan kapcsolódik a vietnámi háborúhoz, pontosabban az elleni tiltakozáshoz a hippi mozgalom, tehát amikor ennek a megnyitásánál a vietnám háború ellen tiltakozó fiatalok csoportja ülősztrájkot tartott. A hippik közös jellemzője volt ugyanis, hogy a hajukat hosszúra növesztették, pólót viseltek, farmert, és szerették a Beatles, de ezt sem a hippi kedvelők mondták róluk, tehát ilyen kategóriát ők nem állítottak föl magukról, pont ez volt a lényeg a hippi mozgalomnak, hogy minden úgy jó, ahogy az Isten megteremtette. Őket hívták hippiknek, a New York-i rendőrség hivatalnokai és a riporterek, ők nevezték el őket. Hippiknek, a hippi szó használatának az elterjedésében pedig a legnagyobb szerepet talán Herb Cain, a San Francisco Chronicle újságírója játszott. Egyébként John Baez és Bob Dylan az amerikai hippi mozgalom ikonikus alakjai voltak. Még visszatérve, hogyha megnézzük a 60-as éveket, akkor 63-ban volt az, amikor ők kiemelkedtek a többi hippi mozgalom támogató zenész közül. A kifejezés eredete az a 30-as, 40-es évekre tehető, amikor hepnek nevezték a menőket, a swingereket, és később aztán a szó írásmódja változott meg hipre, és aztán az 50-es, 60-as évek évfordulóján hipnek lenni azt jelentette, hogy az illető benne van a menő dolgokban, a most futó friss dolgokban, és a hippi kultúra, minek utána eredetileg ifjúsági mozgalom volt, ezért már nem volt kérdés, hogy kinő belőle egy zenei ág, amiből aztán szépen lett a pszichedelikus rock és a pszichedelikus pop, ahová tartozik ez a bizonyos zenekar, amiről most beszélünk, a Tame Impala is. A dal, amiről szó van, amit meg fogunk hallgatni, az elég érdekes címet visel, The Less I Know, The Better, vagyis minél kevesebbet tudok, annál jobb, ugye szoktuk volt mondani, milyen helyzetben, hát például egy szerelmi háromszögben, ugye az ember magyarul azt mondja, hogyha nem tudom, nem fáj, vagy amiről nem tudok, az nem fáj, úgyhogy ez a dal is pontosan erről szól, egy olyan szituációról, egy szerelmi háromszögről, amiben a Tame Impala énekese Kevin Parker abba a lányba szeret bele, aki egyébként vele szeret egy másik fiúba is, tehát egy másik fiú is udvarol a lánynak, és tulajdonképpen erről a nehéz helyzetről szól ez a dal, és arról a merengésről, ami az emberben lezajlik újra és újra, amikor oda van valakiért, aki oda van valaki másért is, de veled is próbál valamilyen módon kokettelni. Mindannyian voltunk olyan helyzetben, hogy nem egyedüli emberek voltunk az illető számára. Hát ilyen az, amikor azt mondjuk, hogy minél kevesebbet tudok, annál jobb. Ez a Tame Impala és a The Less I Know, The Better itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

98 mondat Manna FM, benne pedig a zenei finomságok között az egyik nagy kedvencem, Marlon Rudett, aki egy nagyon-nagyon érdekes figura, a származását tekintve, a stílusát tekintve, a zenei ízlésének a formálódását tekintve, a családi állapotát és a családi relációit tekintve, egy baromi érdekes figura. Ugye őt első körben szerintem a legtöbben a Matta Fix nevű duónak az egyik tagjaként ismerték meg, ami 17 évesen hozott össze Marlon Rudett. Ő egyébként egy brit San Vincenti születésű srác, pontosabban brit születésű, de a vérvonala tekintve egy karib térségből származó édesanyjával és egy brit apukával bír ő maga, és 9 éves volt, amikor a szülei elváltak, és az anyukája, Voni Rudett visszaköltözött vele együtt a karib térségbe, San Vincent szigetére, ami egy varázslatos hely, és hát nyilván, hogyha valaki ilyen helyen nő föl, akkor egészen más fajta gondolkodása lesz, másképp gondol a világra, másképp gondol a természetre, és másképp gondol legfontosabb az érzelmekre. Mert hogy ezért valljuk be, ha már a Mediterráneumra gondolunk, ott is nagyon más, hogy mondjam, csak fűtöttségű embereket találunk, hát gondoljatok bele, hogy a karib térségben milyen emberek vannak. Már a túlfűtöttséget, a bujasságot, a szabad gondolkodást, a mosolygást, a jókedvet tekintve, és hogyha ez mind összeadódik, és ebből születnek dalok, hát ez csak jó lehet. No, hát ő az az énekes, dalszerző, dalszövegíró és producer, aki 9 éves volt, tehát amikor elköltöztek, és aztán 17 évesen visszaköltözött Londonba, és akkor össze is hozta ezt a bizonyos Matta Fix nevű formációt. Szerintem erre emlékeztek is, mert zseniális dalaik voltak. Egyébként az ő édesapja Cameron McVey, aki ismerős lehet nektek, mert egy olyan híres producer, aki dolgozott a Massive-ekkel, a Portishead-del, az All Saints-el, a Sugar Babes-el, vagy például Mutya Keish a Sayobával, és az ő feleségével is, Nene Sherry-vel, a saját feleségével. A Mabel nevű fiatal hölgy előadó, aki szintén egy nagyon ismert, nagyon népszerű és nagyon ügyes énekesnő, az pedig féltestvére Marlon Rudettnek, és Nene Sherry-nek a lánya, mert hogy Nene Sherry lett tulajdonképpen a mostoha anyja Marlon Rudettnek, hiszen Cameron McVey, ugye, az édesapja az elvált Voni Rudettől az édesanyjától, és utána jöttek össze Nene Sherry-vel. Tulajdonképpen az ő származását tekintve ez a sok-sok-sok összeadódott karibi vérvonal az, ami meghatározza a zeneiségét, és azt mondja ő, hogy a világról való gondolkodását és az öltözködését is, bár azért hozzá kell tennem, hogy az anyukája designer, szóval hogy ott azért jött némi inspiráció és segítség, de hogyha a zeneiséget nézzük, akkor azt mondta ő több interjúban is, hogy a leglényegesebb hatást rá Gregory Isaacs, vagy a Massive-ek, vagy Sam Cooke, Aretha Franklin és Sade gyakorolta, és saját maga úgy írja le a zenét, mint egy érdekes, kicsit karibi hangulatú mixe a hip-hopnak, az R&B-nek és a reggae-nek. Azért én hozzátenném, hogy van benne némi funky, és van benne némi hát smooth jazz vonal is. Nem teljesen erőteljesen, de azért észrevehetően. No, és akkor amikor ő a Matta Fixből kiugrott, ugye Pretty Shiriji volt az, akivel ők ezt összehozták, mármint a Matta Fixet, akkor utána szólókarrierbe kezdett, és az első nagy sikere a New Age volt az, ami meghozta neki szólókarrierben is a világhírnevet, ami egy szakításról szólt. Ez a dal pedig, amit most hallgatunk meg Marlon Rudettől, a Better Than Me, az pedig egy keserédes vallomás tulajdonképpen a barátjának, a baráti körének is, meg hát úgy szerintem általában afelé, az emberek felé is egy aféle vallomás vagy statement, akikről be tudod vallani magadnak, hogy mennyivel jobbak nálad. Amikor látod, hogy valaki képes nem meginni a harmadik pohár pezsgőt, amikor valaki képes nem visszaszólni, amikor valaki képes elengedni dolgokat, és ezt meg is tudod fogalmazni magadban, hogy mennyivel jobb vagy nálam. De ez nagyon fontos dolog különben, hogy ő, amikor erről a daláról beszélt, akkor mindig úgy fogalmazott, hogy kell, hogy tudja az ember, hogy attól még, hogy észreveszem, hogy valaki jobb nálam, mert képes arra, amire én még nem vagyok képes, az nem jelenti azt, hogy én nem fogom tudni meglépni ugyanezt a dolgot, és nem fogok tudni fegyelmezettebb lenni, ügyesebb lenni, előrelátóbb lenni, úgyhogy hajrá, inspiráljon benneteket is ez a dal arra, hogy ami még eddig nem sikerült, az bármikor sikerülhet. Marlon Rudett és a Better Than Me itt a zenei finomságok között, most a Mannán.

0: 98.6 FM életörömzene és az elmúlt 4 órában a Manna délelőtt Péter Petrával. Remélem, hogy mindenkinek sikerül magával vinnie ma is valami érdekeset és hasznosat, és azt is remélem, hogy kipróbálja mindenki ezt a bizonyos krémes, vajas, citromos sütét és enétesse a születésnaposokat. Holnap találkozunk, és addig is, ami a legfontosabb, ahogyan azt Janikovszki Éva is írta, hogy mosolyogni tessék. Puszi!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
3: A sárga barack sokunk által kedvelt gyümölcs, frissen és aszalva, ám nem csak finom, hanem rendkívül egészséges is, számos jótékony hatása van, ezért jó, ha van néhány fa a kertünkben, hogy élvezhessük mindezt. A gönci a magyar kajszi fajtakör egyik helyi változata, mely a felvidéki termőtájban elterjedt, a nevét adó településen szinte kizárólag ezt a fajtát ültetik. Korán termőre fordul és kiegyensúlyozottan terem, öntermékeny, jó pollenadója más fajtáknak. Fája középerős növekedésű, koronája félgömb alakú. Gyümölcse július közepén végén érik, középnagy, 40-55 grammos, gömbölyű, oldalról enyhén lapított, kissé kúp alakú. A termés héj narancsárga, de a napérte részeken kárminpiros színnel bemosódott. A gyümölcshús félkemény, lédús, rostos. A legfinomabb fajták között tartják számon, ennek oka a kellemes, zamatos, mégsem túlságosan édes íz. Magvaválló, a magbél kellemes aromájú. Felhasználását tekintve friss fogyasztásra és konyhai feldolgozásra, lekvár, befőtt vagy gyümölcslé készítésére egyaránt alkalmas.
1: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Ópusztaszeren ülésezik ma a kormány, változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az Alkotmány utcában az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében lesz a miniszterelnökség, ott tartják majd a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről, ahol a tanácskozásokat tartják majd a jövő héttől. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Az otthonteremtési hitelek, csok, falusi csok, babaváró kedvezmények rendszerét tovább viszi a Tisza kormány. A családi pótlékot megduplázzák, és nem változtatnak az anyákat érintő SZIA kedvezmények rendszerén sem, közölte a pénzügyminiszter. Kármán András az otthonteremtésben ugyanakkor komplexebb programokat tart szükségesnek. Az aszályos tavasz miatt változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy ez ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatotta a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként a hobbi és sport célú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén voltak kisebb hiányosságok. Egy-egy büntető eljárás indult vízijármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus búja ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidős sporteseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.

0: fontos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, hogy ígértem, akkor elhagytam a stúdiót, és most nem Budapest, hanem még messzebb vagyunk. Átléptük az országhatárt, a Császárvárosban vagyunk. Józsefstadt, ha minden igaz, de majd elmondja a mellettem lő Pohl Balázs, aki a Schwung Bécsi Magyar Színház művészeti vezetője. Régi vágyam, hogy erre a színházról beszélgessünk egyet, és ennek apropóján Gencsi Attila barátom éppen próbál, hiszen ma 7:30-kor fellép. Adekvát a kérdés, hogy mióta van ez a színház, és mekkora az a közösség, amely eltartja ezt a színházat?
2: Hát én 2015 őszén jöttem ide ki Bécsbe, és kifejezetten azzal a céllal, hogy itt egy magyar társulatot alapítsak, egy magyar színtársulatot. Kb. Akkor még nem, azt nem tudom, hogy hány ember élt, hány magyar élt akkor Bécsben. Most a rossz nyelvek szerint ilyen 40-50 ezer magyar él itt, és ha azt veszem, hogy Magyarországon egy 40-50 ezeres kisvárosnak simán van egy ráadásul államilag támogatott színháza, akkor miért ne lássuk el mi is színházilag ezt a 30-40-50 ezer magyart, aki itt Bécsben él.
1: Szóval megérkezte 12-ben az első lépés egy játszóhelyet talán, nem?

0: tudnék valamit dolgozni, ugye. És írtam rengeteg színháznak. Sokan nem válaszoltak, volt, aki válaszolt, és elutasított, és az egyetlen a Pigmalion volt, aki avval írt vissza, hogy ők pont egy 40 és 50 közötti férfi színészt keresnek éppen. Mm. És akkor lejöttem, bemutatkoztam, stb. Tök rokon szenvesek lettünk egymásnak. És akkor rögtön kaptam is egy szerepet, tehát én itt elkezdtem játszani. És annyira, és akkor onnantól kezdve automatikus volt természetesen, hogy az én magyar társulatom is itt a Pigmalion Teaterben fog játszani.
1: Két kérdés, akkor te akkor már beszéltél akkor németül, gondolom, amikor ez volt, illetve hogy otthon mivel foglalkoztál, szintén színházzal?
0: Az elején fiatal koromban szintén színházzal, de utána rám talált a Waldorf pedagógia, és én Waldorf tanár voltam nagyon sokáig, plusz drámatanár. Tehát innen, a fiatalkori színházazásból megmaradt a drámapedagógia, a Waldorf meg eleve a szívem csücske volt, tehát ebben foglalkoztam előtte. Mm. De ott is mindig, tanítottam a Waldorf tanárképzésen is, de ott is rendszeresen csináltam a hallgatókkal színdarabot.
1: És jött egy társulat létre, és akkor ők itt élő, Ausztriában élő magyar színészek, akik itt vannak. Mondtad, hogy van egy társulatod.
0: Igen, nem mind színész, vannak végzett diplomás színészek köztünk, de vannak úgynevezett amatőrök is. Szép számmal, és tulajdonképpen most még olyan a pénzügyi helyzetünk, hogy igazából amatőr keretek között működünk, tehát a legtöbben munka és vagy tanulás mellett csinálják ezt, de baromi lelkesen egyébként, és van, hogy úgy alakul a helyzet, hogyha mondjuk egy produkcióra pályázati pénzt nyerünk, akkor tudunk ázsit osztani. De hát ez ügyben, tehát pénzügyileg még elég sokat kell fejlődnünk, persze szakmailag is természetesen, és ez egy soha nem vége, tehát ez egy véget nem érő folyamat.
1: Na, innen folytatjuk, kedves hallgatók, visszatérünk zenék után, és arra beszélgetünk, hogy kiket látok itt vendégül, illetve a saját társadalmak milyen darabjai vannak, mert megnéztem a májusi programot, hát sok gastpíle van, ahogy mondják, ugye vendégjáték van. Innen folytatjuk, Pol Balázs, a Schwung Bécsi Magyar Színház művészeti vezetője, a partnerem, vele beszélgetek hamarosan újra.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Paul Balázsral. Jó estét kívánok, érkeznek a nézők, vagy a műszak az esti előadás, nem tudom, a nézők. Semmi gond, csak közben beszélgetünk Paul Balázsral, a Schwung Bécsi Magyar Színház művészeti vezetőjével. Szóval ott tartottunk, hogy van egy társulatod, de fogadtok be előadást is. Az itt élő, ugye 40-50 ezer magyar. Mennyire érdeklődik? Nyilván nem volt itt még mindenki, de mennyire nehéz megfogni, vagy könnyű megfogni azt a kört, akit érdekel az, hogy itt magyar nyelvű színjátszás lásson?
2: Hát van már egy markáns, körénk csoportosuló törzsnézői gárdánk, és ez már korábban, régebben is kialakult. A Covid volt az, ami ennek a folyamatnak egyébként egy kicsit így lefékezte ezt a folyamatot, de aztán újra indult a dolog. De még mindig van olyan néző, majdnem mindegyik előadás után, aki például azt mondja, hogy basszus, 18-20 éve itt élek Bécsben, és hogy nem hallottam eddig rólatok. Tehát van még ez ügyben melónk.
1: De így lesznek a törzsnézők, nem? Mert ha ezt mondja, akkor tetszett neki valami, igen. És akkor visszajön, nem? Ennyi. Saját társulattal saját darabokat mutatok be, itt a darabokat mutatok be. Mennyit él meg egy darab? Tehát egy premier után hányszor tudjátok átlagban játszani? Hányszor telik meg ez a amúgy hányfős kis színház?
2: Hát a maga a társulat az most 28 fős velem együtt, tehát jó sokan vagyunk, persze ez azt nem azt jelenti, hogy mindig mindenki mindenben játszik. Tehát egy átlag Schwung társulati tag, az mondjuk 2 darabba játszik, és a repertoárunk momentán áll 7 vagy 8 elemből. Mi volt a kérdés?
1: Igazából az, hogy egy repertoár 7-8 elemből áll, és hogy hányszor lehet ezt játszani, hányszor telik meg, közben hozzák a szemetet a házból, mert azt mondjuk el, hogy egy nagy Józsefstadt egyik főutcájának, Ázsiastasszé vagyunk, egy belvárosi háznak az udvarán ülünk, és az udvarból nyílik a színház. Igen. Most leírtam a hallgatóknak, a viszki volt bezárt, már azzal vagyok szomszédságban, szóval szuma szumárom, hányszor lehet előadni egy darabot, vagy ki az, aki pörgeti ezt, te vagy itt a művészeti vezető, te határozod el, hogy akkor hányszor megy egy darab.
2: Átlagban egyébként olyan 18-19 előadást ér meg egy darab, a rekordunk az 27, és az a darab, az még mai napig megy, tehát lesz még 28-dik is. Akkor veszünk le egy darabot a műsorról, hogyha látjuk, hogy már nincs több szufla benne, tehát már kevesebb az érdeklődés, kisebb az érdeklődés. Nem rögtön levesszük akkor, hanem megritkítjuk, tehát nem havonta kétszer, egyszer játsszuk, hanem akkor, mit tudom én, 3 havonta egyszer. Aztán, hogyha azt látjuk, hogy hát már ebben sincs sok, akkor szépen elbúcsúzunk tőle, és ilyen ünnepélyes keretek között eltemetjük.
1: Darab temetésre nincs is jobb különben, mind a nézőnek, mind a benne szereplő színészek is. Mondd azt ilyen darab címet, hogy mik voltak mondjuk az elmúlt pár évadnak a darabjai?
2: Ami ismert talán, az van egy a Csehovnak a dohányzás ártalmasságáról és a leánykérés. Ennek az a címe, hogy a dohányzás és a leánykérés ártalmasságáról. Ezt fűztük össze. Aztán volt Molnár Ferenc darabunk is, az Ibolya. És más pesti erkölcsök, ez volt a címe, mert voltak Molnár Ferenc jelenetek is benne, plusz az Ibolya, ami egy-egy felvonásos. De ezen kívül jobbára olyan darabjaink vannak, amit az én vezetésemmel együtt írunk.
1: Ezek kortárs darabok, úgy kortárs, hogy reagálnak a már a mai történésekre, tehát úgy, vagy akármilyen fikciós darab lehet, de vagy kicsit elég élénken. Hát benne élünk valamiben, amire a színháznak reagálnia kell.
2: Hát persze, pont az a lényege az egésznek, az egész színházazásnak, hogy amikor bejön a néző, akkor egyrészt kizökkentsük őt a megszokott kis nyugalmából, plusz föltörjük a közöny páncélját. Tehát, hogy hogyne, abszolút reagálunk a körülöttünk lévő jelenségekre, ez a dolgunk.
1: És mindez Bécsbe történik, ez a hallgatók. A következő szegmensben arra leszek kíváncsi, hogy milyen befogadott produkciók voltak itt, hiszen aki most van itt, Gencsi Attila, az Antitalent Rhapsodyval éppen próbál a Fény az kolép fel, de nyilván voltak előtte mások is, akivel pedig megbeszélem, Pól Balázs, a Schwung Bécsi Magyar Színház művészeti vezetőjével ülök itt egy, hát egy belvárosi ház udvarán a színház előtt. Hamarosan folytatjuk.

18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: rádiós válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból.
1: Ez a Manna Selection.
0: Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
2: Remek zenék után, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést Pól Balázs művészeti vezetővel. Mindez, ez a művészeti vezetés a Schwung Bécsi Magyar Színházban történik. Ugye van egy társulat, 28 fős társulat, fejenként nagyjából két darabba vannak benne, de befogadó színházként is működik ez a remek kis hely. Voltam lent, nekem picit ilyen pinceszínház feelingen van, vagy szóval mi bírtuk azt a Törökpár utca 3, nagyon jó volt, és itt is ugyanaz a hangulat van. No, de vissza akkor a eredeti kérdéshez, hogy hogyan találnak meg titeket azok, akik vendégjátékot játszanak? Te keresed őket, vagy ők keresnek titeket?
3: Ők keresnek minket. Szívesen keresnék én is, de olyan sokan keresnek, hogy tulajdonképpen erre nincs szükség. És épp ezért egy körülbelül ilyen 3-4 éve, Covid után indítottuk be ezt a sorozatot, az a címe, hogy Schwung vendég. És úgy próbáljuk megoldani, hogy havi egyszer ki tudjon jönni egy csapat, és itt el tudjon hozni ide egy produkciót. Ezek azért kamaradarabok. Ugye ez egy pici színház, ha teltház van, akkor is 40-en vannak a nézők, tehát ez egy kis klub színház, és ez is pincében van, igen. Tehát ilyen nagyobb szabású produkciók ugye nem érkeznek, meg nem is keresnek minket. 2-3 személyes, vagy így, mint ma, mai Attilának a produkciója, egy személyes előadások szoktak menni. Szeretik a nézők, azt látom, hogy nagyon szeretik. Tehát nem csak ránk kíváncsiak, hanem persze arra, hogy ki az, akit mi vendégül látunk.
2: Egy személyes kérdés, hogy így 11 év után mennyire sikerült neked Bécsinek, bécsiként élni, bécsiként megélni a hétköznapokat? Egyáltalán lehet-e itt beintegrálódni ebbe a hát nagyon multikulti közegbe, amit Bécs jelent tulajdonképpen?
3: Abszolút. Nagyon röviden a válasz, igen. Tehát nem érzem magam természetesen kifejezetten bécsinek, viszont nagyon itthon érzem.
2: De nem is akartál messzebb menni? Tehát Bécs volt a cél?
3: Eszemágában nem volt messzebb menni. Persze, csak Bécs.
2: Te, aki bírod a német nyelvet, követed-e a bécsi színház életet? Most nem pont a Staatsoperre gondolok, hanem rengeteg ilyen kis klubszínházat láttam én is itt Bécsben. Elmész-e, mint néző? Bírod-e olyan szinten a német nyelvet, hogy meg is értsd a darabokat? Tehát a kis ujjadban van maga a nyelv?
3: Voltam már Bécsben színházban, de egy nagyon gonosz dolgot fogok mondani. Nem nagyon. Nem, az túlzás, hogy nem szeretek. De nincs időm nagyon színházba járni, pedig volna miből meríteni, volna miből inspirálódni, stb. De valahogy, ha van végre egy szabad estém, és azt nem itt töltöm, vagy nem próbával, vagy mit tudom én, akkor inkább nem megyek sehova. Aha. Tehát ez az igazság.
2: Nyugtass meg, hogy törzshelyed van már, hova beülsz néha. Egy törzshely, egy férfi embernek, egy művész embernek mindig kell, hogy legyen.
3: Hát nem csak nekem, hanem az egész társulatnak. Természetesen itt a színház környékén van egy törzshelyünk, ahol előadások után, vagy próbák után kivétel nélkül mindig beülünk. Egy. Kettő, hogy egy olyan törzshelyünk volt 9 éven át, ami... Tehát amikor belépett oda az ember, akkor már rögtön minden társulati tagról tudta a Herr Steindl, a bácsi, aki kiszolgált, hogy mit iszik, és azt automatikusan hozta ki. Na sajnos a nyugdíjba vonult, és egy kicsit átalakult a hely, úgyhogy mi ahhoz sajnos kénytelenek voltunk hűtlenek lenni. Most van egy új törzshelyünk, nagyon hangulatos az is, ott is minket nagyon szeretnek, de az a Steindl, az nagyon-nagyon hiányzik.
2: Ezek fontos dolgok, kedves hallgatók. Mit kell kívánni a végén? Nektek az, hogyha Bécsbe jártok és több napot vagytok itt, és imádjátok a kultúrát, akkor érdemes megnézni a Schwung Bécsi Magyar Színház programját, és beülni, megnézni, hogy épp hát, ha éppen akkor játszanak magyar darabot. Nektek pedig mit kell kívánni? Hát sok-sok darabot, működést, és ígérem, mint néző vissza fogok térni. Most hát ugye kísérő vagyok, de remélem, hogy Attinak jó lesz. Mi az utolsó szegmensben vele beszélgetünk, Gencs Attilával, hogy hogyan is érezte magát itt a Schwung Bécsi Magyar Színházban. Pól Balázsnak köszönöm szépen. Hát hajrá, én Bécs és írom Bécs a Magyar Színház.
3: Én is nagyon köszönöm. Köszi szépen.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.
1: Még egyszer láss, még egyszer engedj el, nincs maradás. Többé csak még egyszer együtt vagyunk.

0: a Manna Selection. Manna FM. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A kedves hallgatók, remek zenék után vagyunk, és egy remek előadás után vagyunk. Az előző három szegmensben a művészeti vezetővel beszélgetünk, a Schwung Bécsi Magyar Színházban, és itt ül velem Gencsi Attila, egy igazi ekte ösztereik és osztrák knájba, egy ilyen borozóba vagyunk. Életben először léptél fel Bécsben. Hogyan találtad meg ezt a színházat? És milyen érzésekkel távozol Bécsből?
2: Nem tudom, valaki egyszer ajánlott ide, és már nem tudom, hogy ki küldte az első e-mail, de anyagot küldtem ki, és ez tavaly októberben sikerült, hogy most április 29-ére kaptam egy színházi előadásra egy időpontot, mert nagyon sűrű a programjuk.
1: 40 ezeren jelenek Bécsbe, ezt megfejtettük Balázsral, a művészeti vezetővel. Itt azért megtelt egy kis színház, itt voltak jó néhányan. Hogyan, mennyire fogadja más az ilyen történések alapuló, ugye stand-up vagy monodráma, erről is beszélgethetünk majd. Hogy fogad az itteni közönség tulajdonképpen? Ők itt élnek Bécsbe, teljesen más világban élnek. Van egyáltalán különbség egy otthon és egy bécsi magyar közönség között? Hogy látod ezt a belülről?
2: Érdekes, mert a legutolsó előadásom otthon Budapesten az ilyen stand-up jellegű volt, ott gyakorlatilag egy komédia hangvételű volt. Itt meg többen odajöttek hozzám az előadás végén, ugye hát itt sok emigrációban élő magyarok, és mondták, hogy félelmetes, milyen mélysége volt ennek az egész előadásnak. Nem is annyira stand-up, meg komédia jellegű volt, hanem inkább monodráma. Ezt a színház vezetője is, mint szakavatott rendező, színházi ember is külön kihangsúlyozta, hogy hiába a vicces témákat dolgozok föl, de a közönség is azt érezte itt Bécsbe, hogy mély történelmi és egy mély, akár, ahogy ő mondta, egy keserű drámaiság van a történeteim mögött, és egy rendkívül őszinte előadás. Emiatt ez egy kicsit más hangulatú volt, ez egy nagyon feszes figyelem követte ezt az előadást, a komikus elemeivel együtt, de más hangulata volt, mint egy budapestinek.
1: Ugye beszédes a címe, Antitalent Rhapsody, mégis aki nem hallotta, vagy nem látta, hogyan lehetne röviden, mondjuk a pesti műsornak hogyan írál meg azt a részét, hogy miről szól ez a hát ez nevezzük most darabnak, ugye még nem tudjuk a műfaját, stand-up monodráma, valami vegyes, de miről szól?
2: Talán popkulturális monodráma. Ez azt hiszem, hogy elsősorban rólam szól. Meg a fantáziámról, hogy van egy alapgondolatom, egy alaptörténetem, ami visszagyúlik a 80-as évekbe. Van egy színházi és muzikális vonalata, ami az én történetem, milyen zenéket tanultam, milyen zenék fogtak meg, azt én hogyan tudom akár parodisztikusan, akár groteszken megfogni, de alapvetően az én próbálkozásaim, kísérleteim vannak egy abszolút olykor gyilkos öniróniával színpadra víve, és hát ebben nagyon sok minden bele tartozik, tehát a magánélet, a munkahely, a közös koncert vagy sportélmények gyerekkoromtól. Úgyhogy ez nagyon átfogó. Nem, egyszerűen itt arról beszéltünk az előadás után ott a rendező úrral, hogy ezt nem lehet egy egyszerű műfajba besorolni, ezt az előadást. Azt mondja, hogy rettentően megérintette az előadás, és elsősorban ő mondan drámának értékeli, de hogy ez azért egy kicsit más vagy több, mert itt nem arról van szó, hogy valaki mondjuk a kábítószeres múltját dolgozza föl vicces formájában, hanem itt azért itt zenei parodisztikus elemek vannak, műfajok mennek Frank Sinatrától a Monty Pythonig végig egy történelmi tabló jelleggel, de ugyanakkor van mögötte egy nagyon komoly, őszinte megnyilás, egy fájdalom is. Érdekes volt, hogy beszélgettünk erről.
1: Ugye lassan az évad vége jön, talán ősszel akkor Budapesten ismét látható ez a Antitalent Rhapsody. Külföld lesz-e még röviden? Várja-e még a darabot valahol a nagyvilág?
2: Igen, Londonban van egy megkeresésem, ami most úgy néz ki, hogy körvonalazódik, ez július elején lesz, illetve Grazban van még egy meghívásom, de ez rajta múlik, mert azt nagyon meg kell szervezni, és még ez nincsen letisztázva, hogy a közösségre szervezés részét most kicsinálja ennek a dandárját. Ezt egyszerűen még nem mertem bevállalni. Nem tartok még ott, hogy akár Grazban is teltházat csináljak Azt gondolom.
1: Na, kedves hallgatók, picit akkor hagyjuk Attilát, mert joggal elfáradt egy ilyen előadás után. Úgyhogy ez volt igazából a kanapénak egy bécsi tudósítása, a bécsi magyar, a bécsi svung a magyar színházból, ahol Gencsi Attila nagy siker adott elő, amit Pesten már jó néhányszor adott elő, az Antitanus Rhapsodyt. Itt voltak a bécsiek, nézték, örültek, ennyi. Ez egy kellemes fáradtság, nem? Azért ezt még beszéljük meg.
2: Nagyon kellemes fáradtság, tényleg olyan szinten le vagyok keresztve, itt viszont ettünk egy jó gulyást, ami nem olyan, mint otthon, de nagyon ízlet. Isszuk ezt a jó bort, és így és szépen ez egy olyan élmény dózis volt, tényleg az egész színháznak a milliója, visszacsöppeni itt a nyugati underground kultúrába. Az egész ez a Józsefvárosban vagyunk itt Bécsben, hát ez egy fantasztikus szerdán vagyunk itt, egy szerdai éjszakában jöttünk be itt az előadás után. Úgyhogy nekem ez egy fantasztikus élmény volt, és a színházi dolgozók meg, akik a Svung Színházban dolgoznak, a hozzáállásuk, a kedvességük, a tiszteletük nagyon mélyen megérintett. Más volt, mint oda haza játszani.
1: Na, köszönjük, jó pénés, és aki kíváncsi az Antitermet Rhapsodyra, akkor ősszel keresse a színház műsorban. Köszönöm szépen, és gratulálunk!
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Ópusztaszeren ülésezik ma a kormány, Nyíregyházán indul a következő nevelőszülői képzés, napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat, Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról, továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az Alkotmány utcában az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében lesz a miniszterelnökség, ott tartják majd a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről, ahol a tanácskozásokat tartják majd a jövő héttől. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat honlapján. A 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. A Máltai Családok Háza a nevelőszülői hálózat 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük több fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Az aszályos tavasz miatt változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy ez ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatotta a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidő sport eseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. Ez a Manna Selection, a 98.6 Manna FM válogatott beszélgetései és podcastjai. Egy igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Manna FM.

0: változatos tartalom a nap minden percében. Ez a Manna Selection. 98.6. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Kedves hallgatók, akkor folytatjuk a kanapét, és az egyik kedvenc városomba utazunk el, természetesen most csak az éter hullámain keresztül, Szentendrére, abba a városba, ami tel is tele van művészettel, ami olyan egy igazi kis magyar város, de olyan, mint egy picike Ausztria, mert a Szentendre úgy él a Dunával, hogy az osztrákok végigélnek a Dunával. Egy csoda ékszerdoboz, itt beszélek telefonon Maulányi Gabriellával, aki keramikus művész, és létrehozója a Patakparti Placnak, hogy pontosan mit jelent, a mai adásba eljutunk idáig. Előtte azonban beszélgessünk Gabival arról, hogy hogyan is lett ő keramikus művész, és miért pont Szentendrét választotta. Szervusz, Gabi!
2: Szia, köszöntelek téged is, és mindenkitnek szeretettel.
1: No. Szentendrei születésű vagy, vagy ide költöztél a művészetek hívására, a művészetek városába? Vagy itt születtél?
2: Igen, én már abban a szerencsében részesültem, hogy itt születtem. A szüleim ide költöztek vidékről, úgyhogy ide születtem a belvárosba.

0: egészségnek örvend. Azt olvasom az ASZ politikádban, hogy szerelem volt az első találkozása, egyből magával ragadott az anyag, az agyag, mint anyag ragadott, a kerámika művész, kerámikus művészet. Mi az, ami rögtön szerelembe estél, amikor találkoztál vele?
1: Hú, ez nagyon izgalmas volt, mert amikor elkezdtem ezt a tanfolyamot, ez egy 2 éves tanfolyam volt, és ahogy beléptem a műhelybe, és megéreztem azt az illatot, aha, egyszerűen ez egy teljes bizonyossággal csapódott le bennem, hogy én ezt akarom csinálni életem végéig. Úgyhogy... És ez akkor egy nagyon különleges.
0: Ez is zajlik volt. Akkor éppen, ugye, mert a Patakparti placon te vagy a házigazda, de kíváncsi szemek még a műhelybe is beleskelődhetnek. Na és akkor keramikus művészként dolgoztál, csak és kizárólag, tehát nincsen civil szakmád, erre tetted fel az életedet mondhatni.
1: Nem éppen, én alapvetően angoltanárnak tanultam, aha, tehát az volt az eredeti szakmám, dolgoztam is benne, és volt, hogy párhuzamosan is végeztem a kerámiával, és a kerámiát azt 20, hogy is volt? Hát 30 évesen kezdtem csak el.
0: Aha, 30 éves, de még nem elég későn, de még nem későn, tehát az még pont jó, hogy egy művész, hogy kiteljesedjen, nem? Milyen iskolákat sikerült elvégezni, vagy hogyan edukáltad magad, hogy keramikus művész legyél?
1: A Kressz Mária Fazekas Központba jártam, ami egy ilyen OK-s tanfolyam, és ott végeztem el a kerámia készítő tanfolyamot.
0: És mi az, ami, amikor egy darab agyag a kezedbe kerül, azt írod itt, hogy valami ősi tudásban osztozol rögtön, hiszen ugye agyagművészet az az egyik ősi művészet, nem? Ha csak a múzeumok tárlóira gondolunk, nagyon sok agyagedényt lehet látni, sok száz, uram bocsánat, több ezer éveseket is.
1: Hát bizony, és emellett ugye az összes elem megjelenik az alkotás során, ami szintén egy ilyen teljességérzetet ad. Ugye magával az agyaggal, a földdel dolgozunk, ahhoz, hogy megmunkálható legyen az agyag, szükségünk van a vízre, illetve utána a levegő kiszárítja, majd a kemencében a tűz kiégeti, és ezáltal ez így ötvöz minden anyagot, és hát... érdekes tényleg, ahogy az ember megfogja az agyagot, és valami átjön. És akkor onnantól kezdve már csak engedni kell, hogy ez a dolog átjöjjön, és mindenféle csodálatos dolgot lehet alkotni.
0: Na, hogy mi az, ami átjön Maholányi Gabriel kezéből, tudásából, lelkéből, ezt mindenki megtapasztalhatja, hogyha ellátogat a Patakparti plac következő 2 dátumára, május 17 vasárnap és május 30 szombat, hogy pontosan mit jelent ez a Patakparti plac, és hogyan jött létre, erről is beszélgetünk a következőkben vendégemmel, Maholányi Gabrielával, most azonban zenélünk, aztán folytatjuk.
2: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után, mondjuk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem, illetve a telefonon a másik végén, Mahonányi Gabriella kell, amikor is művész, aki olyan szerencsés, hogy Szentendrén született, és ott is él egy gyönyörű házban. Hogy pontosan milyen ház ez, erről is majd esik néhány szó. Most azon mondjuk vissza a keramikus művészetethez. Mi az, amiket te megformálsz, ezek használati tárgyak, tehát hétköznap is tudom őket használni, vagy egyszerű lakásdíszítő elemek, művészeti alkotások?
2: Erre nem egyszerű válaszolnom, többek között azért, mert rengetegféle dolgot készítek. Egyszer így összeszámoltam, hogy 100-on fölül van az a tárgyféleség, amit az csinálok, és azóta ez csak bővült, úgyhogy emiatt, tehát vannak közte használati tárgyak, nagyon szeretek bögrét csinálni, tehát tényleg a bögre az egy olyan alap, amihez mindig visszatérek, mert bármit meg lehet rajta jeleníteni, de használati tárgyak között. Vannak olyanok, amik így, hát így félig használati tárgyak, és már ilyen szoborszerűek. Ilyenek például a vázák, amik szintén teret adnak annak, hogy a használati funkciójuk mellett egy olyan megjelenést mutassanak, ami tényleg önálló szoborként is akár tud funkcionálni. De készítek konkrét szobrokat is, illetve azt figyeltem meg most legutóbb, hogy egyre több állat kezd megjelenni a műhelyemben. És hát ugye itt a patakparton vagyunk, úgyhogy itt rengeteg állattal találkozom nap, mint nap, amik ihleteim forrásai. Gyíkokkal, békákkal és mindenféle madarakkal. Csodálatos, hogy mi vesz itt bennünket körül. És ezeken kívül most elkezdtek ilyen furcsa lények is megjelenni, amiket nem feltétlenül tudunk beazonosítani.
1: Én olyan szerencsés voltam, hogy legutóbb ott voltam, ugye hát azért is az a riport, mert valami magával ragadott, beszívott, hogy pontosan mi hamarosan megbeszéljük, de édesapád elmesélte ennek a háznak a történetét, amiben ugye a ti lakóházatok, de ugye ott van az udvaron a műhelyed is. Mikori vagy te, mikor alkotsz, ilyen éjszakai bagoly vagy, vagy magadra tudod erőltetni azt, hogy na most akkor reggel 10 óra, mondtam valamit, kimegyek egy kávéval, amit a saját bögrémben tartok, persze, és akkor elkezdek dolgozni, vagy amikor az ihlet megszáll. Tehát van valami szabály az életedben, mikor alkotsz, vagy ez ilyen teljesen adhok jellegű?
2: Hú, hát nálam elég kevés szabály létezik.
1: Nem baj.
2: De amúgy hajnal, tehát én nagyon szeretem a hajnalt.
1: Hajnalt?
2: Igen, szerintem csodálatosak a hajnalok. És egyébként, ha megtehetem, akkor tényleg korán lemegyek a műhelybe, és akkor elkezdek dolgozni, és tényleg akkor tudok igazán hatékony lenni. Bár azért mostanában ugye a rendezvény szervezés elég sok időmet elveszi, úgyhogy így lecsippengetek belőle, hogy akár délután vagy esténként is lemenjek a műhelybe.
1: Ugye néhány szólt magára a helyszínről, ahogy a főút átszeli a patakot. Ha Budapestről nézem, akkor jobb oldalán van maga a Szentendrei piac, a híres Szentendrei piac, és a másik oldalán, szintén majdnem a híd mellett, ez a lakóház, aminek az udvarát engedtette át tulajdonképpen egy ilyen mini design, nem mondok vásárt, egy ilyen, nem is tudom, hogy lehet ezt nevezni, a patakparti plac, hát benne van minden a nevében. Ez egy plac, ahol Szentendrei vagy Szentendrei közeli kézművesek árulhatják a portékájukat, ugye?
2: Így van, ez alapvetően egy tér, egy olyan közösségi tér, amely teret ad sok mindennek, többek között egy alkotói termelői vásárnak is, de sok-sok egyéb programnak is.
1: Na, ezekről beszélgetünk, hogy milyen egyéb programok várnak titeket, még egyszer két konkrét dátum, akár hévvel, akár kerékpárral, akár kocsival el kell közlekedni, kérem tisztelettel, május 17-én vasárnap, vagy május 30-án szombaton, amikor a patakparti plac ismételten megnyitja a kapuit, illetve hát a Mahonányi ház kitárja a kapuját és beenged a saját udvarába. Van valami intimitás ebbe, és ez ettől is jó. Zene, aztán folytatjuk a beszélgetést, a vendégem a vonal túloldalán, Mahonányi Gabriella, keramikus művész, vele beszélgetek még hamarosan.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életörömzene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
3: Manna FM.
0: FM-en a 98.6-on. Online és

0: igazán gondos válogatás a Manna FM saját gyártású tartalmaiból. Ez a Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Remek zenék után vagyunk, kedves hallgatók, folytatjuk a beszélgetést. A vendégem még mindig Maholányi Gabriella, keramikus művész, aki 30 éves korában döntött úgy, hogy akkor egy picikét szabadabban szeretne élni, alkotni, és kitanulta, és azóta mesteri fokon űzi a keramikus művészetet, és aki elmegy május 17-én vasárnap, vagy 30-án szombaton, szerintem még be is leshet a műhelyébe is, de hát ugye te magad is az egyik vagy a kiállítók közül, ugye? Mikor indult ez az egész, hogy úgy kitaláltad azt, hogy na engedjünk be akkor hát úgymond idegeneket a kertembe, és akkor csináljunk egy ilyen közösségi teret. Honnan jött az ötlet, és mikor az ötlet?
2: Hát alapvetően az ötlet onnan jött, hogy ez egy elképesztően különleges helyszín.
1: Így van.
2: Ahol, tehát maga a ház is ugye egy villa, angyalos villának hívták egyébként régen, nem véletlenül, hiszen a ház homlokzatáról talán 8 puttó néz le ránk, kis angyal, szekkó formájában lettek fölfestve, és ez egy 150 éves, közel 150 éves villa, úgyhogy tényleg egyszerűen valahogy valami különleges van a helyszínben, és ez már úgy régóta mocorgott bennem, hogy ezt így minél több ember megismerhesse. Úgyhogy beszélgettünk kollégákkal, alkotótársakkal, barátokkal, hogy lehetne itt valamit csinálni. Sőt, hát ugye régebben volt is, csináltunk egy galériát lent a pincében, az is működött egy pár évig, és már ott is sok ember eljöhetett az udvarba. Hát ezt újítottuk meg ezzel a Patakparti placcal. 2024 húsvétján volt az első programunk, az első húsvéti hangolódó, amikor elhívtam más alkotókat is, és kezdett körvonalazódni, hogy milyen jellegű programsorozatot szeretnénk itt létrehozni.
1: A család, akikkel ott élsz, nem tiltakoztak, hogy de Gabikám, hát ez mégis a mi terünk, a mi intim terünk, most beengedni, vagy rögtön nyitott fülekre talált ez az ötlet?
2: Hát vegyes, azért alapvetően nagyon örülnek neki, tehát édesapám nagyon szeret beszélgetni, úgyhogy neki ezek az alkalmak teret adnak erre, és hát ő is szereti megmutatni ezt a csodálatos helyet, úgyhogy örülnek neki.
1: Nekem is megmutatta, például tudom, hogy az a szép fenyőfa az egyik Erdélyből való, mondta, hogy sokat járt arra, és onnan hozott haza egy kis magoncot, megmutatta akkor a freskót, ugye miért angyalos ház, és utána levitt a, hát ez egy színházterem, amatőr színház előadásokat lehetne tartani, hát akkor az a pince ott lent, ahol te korábban galériát tartottál, úgyhogy kedves hallgatók, meg kell ezeket nézni. Hány fő, van-e már valami fajta törzs közönsége, akik figyelik az eseményeket, és ott vannak mindegyiken?
2: Igen, én azt gondolom, hogy egyre bővül ez az úgymond törzs közönség, akik vissza-vissza járnak, tehát nekem már vannak olyan ismerőseim, barátaim, akiket itt ismertem meg, és nagy örömmel látom őket újra és újra, és egymással is tudnak az emberek kapcsolódni, tehát ez is egy cél volt, hogy egymással rátaláljanak itt az alkotók, az előadók, ugye hozzá kell tenni, rettenetesen fontos, hogy a programok, amiket szervezek, azok gyakorlatilag mind ingyenesek, és ingyenesen látogathatók, és ez az elképesztő csodálatos emberek jó voltából van, akik körülvesznek, és ők is látják, hogy ez milyen fontos, és eljönnek, és megosztják a tudásukat, a tehetségüket másokkal.
1: Hát meg te, aki a legcsodálatosabb az egészben, aki az egészet összefogja és létrehozza, hogy ez egy nagyon-nagyon-nagyon jó dolog, és tényleg, kedves hallgatók, el kell menni, még egyszer mondom a dátumot, ugye május 17 vasárnap és május 30 szombat. Mikor 9-10-kor nyílik? Mikor nyílik az udvar?
2: 9-től. Ez most egy különleges, hogy vasárnap leszünk, mert általában szombaton szoktunk lenni, de most kipróbáljuk ezt a vasárnapot. Ugye a közelünkben a piacon lesz a Bolha piac. Egyébként sokan kerestek minket a piacon, de ez nem ott van, tehát át kell jönni a 11-es út alatt, és a túloldalán vagyunk, ez a plac, úgyhogy itt kell keresztül.
1: Ahogy mondtam, hogy az... az út szinte majdnem méltani közepét vág, ugye. Az egyik bal oldalon vagytok, Tipestről nézve maga a ház, az Angyalosház, és a túloldalon pedig a piac. Tehát 17-én akkor Borha piac is van a túloldalon, meg vagytok ti is. Uh-huh. Hát kedves hallgatók, ez egy dupla dolog, hogy el kell menni, aki szereti a Borha piac hangulatát, ha nem akármilyen szentendeli Borha piac hangulatát, akkor azt el kell menni, meg kell esni. Zene, aztán folytatjuk, még egyet beszélgetünk Gabival. Arra leszek kíváncsi, hogy milyen egyéb programok vannak ott, azon kívül, hogy igen értékes és szép egyedi tárgyakat lehet nézni és venni. Zene, aztán folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna Selection. Ez a kanapé. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: Ismételt a remek zenék után, kedves hallgatók, a beszélgetésünk témája a Patakparti Plac, amelyet Szentendén rendez meg Maholányi Gabriella, aki a telefonon a másik végén van. Ő keramikus művész, és a saját udvarát, a saját tereit tárja ilyenkor ki, hogy meg lehessen nézni, lehessen vásárolni, kicsikét kulturálódni. Május 17 vasárnap és május 30 szombat. Kik szoktak itt lenni? Tehát milyen tehát majdnem azt mondom, hogy iparágok, de hát az nem jó. Milyen mesterségek képviselik ott magukat, amikor ez a Patakparti Plac kinyílik? Hány kiállító van, és ők honnan, milyen közegből érkeznek?
2: Elég vegyes a kiállítók köre. Ugye elsődleges szempont, nagyon fontos szempont a fenntarthatóság, úgyhogy olyan alkotókat hívok, akiknek egyedi alkotásaik vannak, illetve termelők is megjelennek, a környékbeli termelők, úgyhogy, és nem mindig ugyanazok, tehát változik, hogy éppen ki ér rá, ki jön el, úgyhogy igazából mindig egy kicsit más a csapat. Hát nagyon sokféle vannak ékszerkészítők, csodálatos ékszerek vannak, nem ezekből vannak elképesztő, fantasztikus nemez készítőink, kis madárkák és csodavilágot készítő nemezesek. Fú, föl se tudom sorolni tényleg. Ugye fontos az anyaghasználat, hogy azért természetes anyagból készítsék a tárgyaikat. Dizájnerek, egyedi táskák, tényleg sokrétűk, más keramikusokat is szoktam meghívni, úgyhogy sokféle, nagyon sokféle.
1: És hát beszéljünk az egyéb programról, hiszen ott azért vannak gyerekprogramok is, milyenek voltak eddig, és milyenek lesznek. Ugye ott, amikor van egy kis plac, ami igazából az előadó művészet tere, kik szoktak itt fellépni?
2: Igen, hú, hát rengeteg programunk volt már, ugye van, amikor egy-egy ünnephez kapcsolódunk, például a húsvéthoz, olyankor nem annyira tematizáljuk, hanem olyankor például van egy fellépünk, Vikor Ábel, aki egy csodálatos bűvész tanonc, fantasztikus előadásaival kápráztat el minket, de vannak koncertek, volt már didzseridú koncert, mindenféle. Nagyon fontos, Timár Sára szokott dalfonót tartani, ami egy csodálatos nap módja annak, hogy elkezdjük a napot, hogy közösen éneklünk, dalt tanulunk tőle. Többször megjelent már, illetve nagyon, nagyon sok zöld tematikájú programunk is volt már. Indultak innen madárlesek, vadnövényismereti séták, városismereti séták, meseséták. Tényleg felsorolni is nehéz, hogy mennyi mindenki adta hozzá a tudását, és nagyon fontos számomra az együttműködés, hogy tényleg kapcsolatokat építsünk. A helyi zeneiskola diákjai is léptek már fel. Van a Meseládikó társulás adott elő komoly zenei bábjátékokat, illetve van a Kincsesláda alkotóműhely, akik pedig általában ők biztosítják, hogy mindig legyen tere az alkotásnak, tehát helyben lehet mindig valamit készíteni, van egy ilyen időperiódus, ahol lehet bekapcsolódni.
1: Hát a teljesség igénye nélkül beszélgettünk erről a remek programról, kedves hallgatók, tehát még egyszer akkor Patakparti Plac, szépen aliterál. Van ennek valami Facebook oldal esetleg, vagy valami, vagy akár pont ez, ahol lehet érdeklődni, hogy mi a program, vagy képet kapni?
2: Így van, leginkább a Facebook oldal az, ahol meg lehet nézni az eddigi eseményeinket, és a következőket is lehet követni. Ez így Patakparti Plac, három szóba, ha beírja az ember, akkor előjön. Egyébként a mostani rendezvényünk egy kicsit más jellegű lesz, mert ez az Egyensúlyban a címe, már tavaly is volt egy ilyen, amikor a testi-lelki egyensúlyunk megőrzésére és megszerzésére lesznek programok, lehetőségek itt a környéken, ahova utána akár el is mehetünk folytatni azt, amiben itt belekóstoltunk. Előadások, beszélgetések.
1: Na egyszer, kedves hallgatók, ígérem, egy helyszíni tudósítást is csinálunk egy-egy ilyen napon. Neked pedig óriási gratulálás, köszönet, hogy ebben a mostani digitális világban egy picike analóg hangulatot csempészel, hiszen ez egy analóg dolog, nem, hogy ott lenni, találkozni. Nyilván minden alkotónak, aki ott kiállt, van webshopja, meg van, de mindegy, de fontos a személyes találkozás, a kapcsolódások, a beszélgetés. Ott lenni abban az udvarban, átverni annak a háznak a rezgéseit, ilyenkor Gabi mindig kitesz egy picike hangfalat, egy nagyon szép, kellemes zene szól, szóval is a hangulat, még egyszer a dátum, akkor május 17 vasárnap, ez kivételesen vasárnap van, a túloldalon pedig Bolapiac, valamint május 30 szombat, Angyalos ház, meg lehet találni a patak partján. Mit kell kívánom, az, hogy jó egészséget, jó alkotást, és hát óriási köszönet, szerintem sok ember nevében, hogy ezt az egészet így létrehoztat. Köszönjük szépen!
2: Nagyon szépen köszönöm én is, minden jót!
0: Manna FM, további információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmai. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. Társadalmi célú hirdetés.
1: Tudta, hogy az elmúlt évben 342 kis állatot fogadtunk be. Tavaly szinte minden nap örökbe adtunk egy állatot. Így a segítségünkkel új életet, szerető gazdát kaptak. Mi megtesszük, amit csak lehet. Tegyen hozzá ön is 1%-ot. Készült a Rex Kutya Otthon Alapítvány megbízásából.
0: Társadalmi célú hirdetést hallottak.
2: Ópuszta szerenül ülésezik ma a kormány. Nyíregyházán indul a következő nevelőszülői képzés. Napos, de szeles idő lesz. Köszöntöm a hallgatókat. Ötvös Ádin vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Ópusztaszeren tartják az első kormányülést ma délután, jelentette be a miniszterelnök. Magyar Péter közölte, az ülés előtt vízügyi és agrárszakemberekkel egyeztetnek, és elrendelik a vízgazdálkodási megoldások kidolgozását. A 15 órakor kezdődő kihelyezett tanácskozáson döntenek a minisztériumok és az állami cégek azonnali, teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Az Alkotmány utcában az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében lesz a miniszterelnökség, ott tartják majd a kormányüléseket is, jelentette be Magyar Péter, aki egy képet is közzétett a teremről, ahol a tanácskozásokat tartják majd a jövő héttől. A kormányfő már korábban jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába, a miniszterelnök eddigi székhelyére. Nyíregyházán indítja el következő nevelőszülői képzését a Máltai Szeretetszolgálat. A 24 és 55 év közötti résztvevők a szakmai ismeretek mellett bizalomkialakítási és konfliktuskezelési módszereket is elsajátíthatnak. Jelentkezni május 25-ig lehet a Szeretetszolgálat honlapján. A 60 órás tanfolyamot nyáron tartják. A Máltai Családok Háza a nevelőszülői hálózat 10 vármegyében több mint 280 gyermeket nevel, köztük több fogyatékossággal élő, halmozottan sérült gyermeket is. Az aszályos tavasz miatt változik a kaszálás rendje a fővárosi közterületeken. Mostantól az utak, kerékpárutak, járdák mellett csak ott és annyira vágják le a füvet rendszeresen, hogy ez ne akadályozza a közlekedést, tájékoztatotta a budapesti közművek. A parkokban is ritkábban kaszálnak, és a gyepet akár 5 cm-rel is magasabban tartják, hogy minél több nedvesség maradjon a talajban. Több mint 4500-an jelentkeztek a Hungaromet ZRT országos önkéntes meteorológiai hálózatába. A program célja a mérési lefedettség bővítése és a helyi időjárási jelenségek pontosabb megismerése. A mérőhálózat bővítése uniós támogatással valósul meg. Sport és lokálpatrióta kihívás, ezt egyesíti a futókörök napja. Az idei rendezvény szombaton lesz, amikor a résztvevők nem csak saját egészségük érdekében gyűjthetik a kilométereket, de városukért is versenyezhetnek. Az elmúlt évek egyik legnagyobb közösségi szabadidő sport eseménye 25 településen várja az érdeklődőket. Napos, de szeles időre számíthatunk, országszerte fátyol és gomoly felhős lesz az ég, északkeleten kisebb zápor előfordulhat. A szél helyenként megerősödik, délután 15-20, késő este 9 és 15 fok között alakulnak az értékek. A folytatásban egyre melegebb idő várható, majd a hétvégén ismét záporokra, zivatarokra kell készülni.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
3: Nagy üdv mindenkinek, álló és kellemes délutánt kívánok, a mikrofonnál István Dániel, pont a hét közepén. Indítom a Manna délután, de egészen délután 5-ig rádiózhatunk együtt. Jó, belehúzunk egy időutazással 2001 és 11 terítéken, majd az akkori slágerista vezetőkkel, aztán jönnek az óra sztárjai, Robbie Williams és Regan Bowman 3-3 dallal, és aztán itt az idő, hogy vegyünk egy jó mély lélegzetet, hogy aztán már készülhessünk a hét további részére, majd a lélegzetről muzsikálnak a sztárok, itt lesz igazi klasszikus, a Police, nagy sláger az Everybody Take, de majd hozok még egyébként ötöt. Egyelőre induljunk el, úgyis minden részlet tisztázva lesz. Lady Gaga és Bruno Mars közös dala érkezik, a Die With A Smile. Jó szórakozást a mai délutára is.
0: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Hűvösebb lett azért az idő, a reggel is eléggé hideg volt, de legalább napsütésre lehet ma is, meg holnap is számítani, aztán majd a péntek hozhat némi változást csapadék formájában. Közben egyébként nézem SMS számunkat, már abszolút üzemben 0677098-at, ide írad az, aki szeretne, főleg a közlekedési információkra vagyok kíváncsi, vagy ha esetleg valakinek van 2001-ből vagy 11-ből olyan emléke, amit hogyha csettintek, akkor fel tud idézni, azt is mondja el nekünk, hiszen igazából ott folytatódik tovább az időutazás. A Colin érkezik, Jack Reddix és a Groove Armada hamarosan. A szakavatottak sejtetik, hogy 2001-jel indulunk. Hát akkor ugye szeptember 14-én volt a terrortámadás. New Yorkban két eltérített utasszállító repülőgép csapódott a World Trade Center ikertornyaiba, amelyek később összeomlottak. Azóta ugye már egy tornyot felhúztak a helyükre, az lett a Ground Zero, és egy elég komoly emlékmű van a két torony helyén, lent a föld alatt. Például nagyon sok minden sértetlen maradt, így például az egyik torony aljában lévő butikban megmaradtak a ruhanemük, és azokat úgy, ahogy van, porosan kiállították, úgyhogy megnézhetők, eléggé megrázó egyébként. Október 14-én adták át a Mária Valéria hidat Esztergom és Párkány között, Mihály Schumacher pedig megszerezte negyedik Forma 1-es világbajnoki címét a Ferrari csapattal, illetőleg a Ferencváros nyerte ebben az évben az NB1-et, ez volt a klub 27. bajnoki címe. Na kapjuk el gyorsan, jó kis zenékkel az évet, a Colin érkezik és a Wherever You Will Go, ők ebben az évben 2001-ben debütáltak a Carmino Palmira című albumukkal, Los Angelesből érkeznek hozzánk egyébként. Ezen kívül még egy korongjuk volt túl címmel, azon 11 dal kapott helyet. Igazából annak a kettőség áll tulajdonképpen a középpontjában, a remény és a kilátás.

Whitakerrel is, a reszelős hangú énekes életének végén. 2014-ben a Montreux Jazz Fesztiválon adott óriási koncertet, majd Svájcban is, az ottani nagy tónál. Itt már a régi csapatával zenélt és népszerűsítette az új albumát, a Way Too Longot, amikor ismét remekül ötvözte eredeti stílusát a reggit, a poppal és a szóllal. Mi itt Magyarországon talán a Nomadőrrel ismertük meg, és aztán 2001-ben már jött a sokadik sláger, az I Need Sunshine, egy igazi nyarat idéző dal. A végére pedig majd a Groove Armada jön hozzánk egy angol elektronikus zenei duó Andy Cattoval és Tom Findlivel. Ez volt a nagy slágerük egyébként. Odakint még futottak azért bőven a slágerlistákon, de mi itt Magyarországon ezzel a My Friend-del tudjuk azonosítani. Emlékszem, a 2001-es mobiltelefonomon még ez csengő hang is volt, hogyha barátaim hívtak. Szóval ők idézik meg 2001-et, indulunk a Colinnal, aztán jön Jack Reddix és a Groove Armada. Itt a 98 pontatman FM-en.

Itt a 98 pontat Manna FM életöröm zenékkel érdemes feltölteni a mai meg a holnapi napon a D-vitamin készleteket napsütés formájában, hiszen jövő közepéig nem nagyon jelentkezik majd a nap. Tudom, hogy hűvös van, fel kell öltözni, de attól még egy padon nyugodtan lehet egyébként napozni. Nagyon fog egyébként a nap, saját tapasztalatból mondom. 2001 után 11 terítéken folytatódik tovább az időutazás, mindjárt három, akkor is slágerista vezetővel jön a Jessie J többek között és a Price Tag. Hát március 11-én 2011-ben a Japánban valamiért legnagyobb 9-es erősségű földrengés rázta meg a Szigetország északkeleti partvidékét. Ennek epicentrum a 125 kilométerre volt az ország keleti partjaitól. A hatóságok 10 méter magas hullámra vonatkozó cunami riadót rendeltek el. A katasztrófa több ezer áldozatot követelt, és az anyagi kár elsősorban ugye a rengést követő cunami következtében hatalmas volt. Már egyébként minisorozat is készült erről az eseményről, ami látható, nyomon követhető. Április 29-én kötött házasságot Vilmos brit királyi herceg és Catherine Middleton a londoni Westminsteri apátságban. Az eseményt mintegy 2 milliárd ember követte világszerte. Azóta pedig boldog családot is alapítottak 3 gyermekkel, akiknek az életük elég komolyan nyomon követhető a különböző közösségi médiákban. Hát ez a jövő, nyilvánvalóan, hogyha ők is szeretnének haladni a korral, akkor csullantani, cseppenteni kell az életükből mozaikokat, hogy megőrizzék a népszerűségüket, bár nagyon nem kell megőrizni, hiszen zabálja őket az egész világ. Már is Jessie J érkezik, és az első slágere a Price Tag, aztán majd Wolf Cathy, és itt lesz velünk a Coldplay is. Hát Jessie J elég komoly hírrel jelentkezett 2025. júniusában, akkor jelentette be az Instagramon, hogy korai stádiumú merrákkal diagnosztizálták. A 37 éves sztár a híre pozitívan reagált, a korai szóra összpontosítva, és a Capital Summertime-ból fellépése utánra tervezett műtétjére is felhívta a figyelmet, pontosan azért, hogy a hölgyek ne feledkezzenek el az önvizsgálatról, illetőleg ha valamit észlelnek, rögtön időben menjenek el orvoshoz, hiszen az ő példáján okulva a korai felismerés kulcsfontosságú a túléléshez. A korai szóra hegyezi, tehát azóta is saját magát is bíztatva a hangsúlyt. Jessie J egyébként elmondta, hogy a No Secret című dalának megjelenése előtt tudta meg a hírt. Aztán majd Wolf Cathy érkezik hozzánk, aki a Szerelem mért múlszal ment óriásit egyébként 2011-ben, hát azzal képviselt minket ugye az Eurovízión, a Rakoncai Fivérek, illetőleg Eszti Péter közreműködésében ment ki ezzel a dallal. A döntőbe is jutott egyébként, az akkori fogadóirodák tulajdonképpen majdnem 100%-osan őt hozták ki győztesnek, vagy top 3 helyezetnek. Ennyire nem volt jó sajnos a menetelése, de hát Cathyt beírta abszolút a sztárok közé. Addigra mondjuk már az X-faktorral ismertük őt, de ez a dal örökzős slágeré vált, és bárhová megy Cathy fellépni, nyilván követelik tőle ezt a dalt. Őt pedig majd a végén a Coldplay követi, aki 98 januárjában tulajdonképpen változatlan felállásban működnek. Chris Martin, Johnny Buckland, Guy Berryman és Will Champion alakítják a formációt. Több mint 30 millió lemezt adtak el, és olyan ismert slágereik vannak, mint például a Yellow, a Scientist, a Speed of Sound, vagy a Grammy-díjas Clocks és a Paradise. Az együttes egyébként 7 Grammy-díj birtokosa, úgyhogy eléggé honorálta őket a szakma. Nálunk ugye néhány éve 3 koncertet adtak, fantasztikus fellépés volt. Már is a Charlie Brown érkezik majd tőlük, de addig még Jessie J és a Price Tag, és aztán Wolf Cathy 2011-ből itt a 98 pontat Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Már is Bogi érkezik hozzánk, aki annak idején a parfümmel vált tényleg világhírűvé, hiszen egészen elképesztő volt a hozzákészült videoklip, és azóta egyébként számtalan dallal szórakoztatott már minket, ilyen például a hamarosan felcsendülő Végtelen.
1: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
0: Egyetlen karszalag, 5 ikonikus mozi és több mint 70 film. Május 16-án ismét elstartol az év egyik legizgalmasabb filmes eseménye, az Art mozik éjszakája. A hajnalig tartó vetítés sorozatban a budapesti művészmozik legjava várja a közönséget klasszikusokkal, friss kedvencekkel és premier előtti különlegességekkel. Többek között az esemény helyszínei a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozi termei, ahol szombat estétől egészen másnap reggelig pörögnek a vetítések. A koncepció változatlanul egyszerű és csábító, egyetlen karszalaggal az összes film szabadon látogatható, így akár egész éjszakás mozi maratont is tarthatunk, kedvünk szerint vándorolva helyszínek között. Az idei programban hangsúlyosan szerepelnek az elmúlt év legnagyobb közönség és fesztivál sikerei. Visszatér a Csendes barát, az Érzelmi érték és a Nincs más választás, így bepótolhatják őket azok, akik korábban lemaradtak. A klasszikusok kedvelőinek külön öröm, hogy 40. évfordulója alkalmából újra vászorra kerül az I mellém, ami egy Stephen King novellán alapuló, mégis érzékeny nosztalgikus barátság történet. Az Art mozik éjszakája azonban nem csak a múlt sikereiről szól, több film premier előtt debütál a közönség előtt. Ilyen csemege a Nem én vagyok, ami egy Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól mesél, a többszörös fesztivál díjas Odakint, az ikonikus Párizs épület megtervezését bemutató egy dán építész Párizsban, és a horror rajongóknak szóló az Éjszaka szülötte. A zenés életrajzi filmek kedvelői a Chopin párizsi szonáta révén merülhetnek el a 19. századi Párizs világában. A program különlegessége, hogy a Macskafogó és az Oscar-díjas Chihiro Szellemországban is műsorra kerül, míg a Kárhozat vetítése igazi kuriózum a magyar filmtörténet rajongóinak. A kínálat sokszínűsége garantálja, hogy mindenki megtalálja a saját tempójához és ízléséhez illő éjszakai mozélményt, akár egyetlen filmre ülve, akár hajnalig tartó filmes utazásra vállalkozik. Június 4-e és 7-e között rendezik meg az MBA Bank Gourmet Fesztivált a Millenárison, ahol idén is 100 kiállítóval, programokkal, kóstolókkal várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. A fesztivál idei témája a vidéki ízek, minden eddiginél több vidéki étterem részvételével. Ott lesz az Encsi anyukám, mondta, a két Michelin csillagos tatai platán, először mutatkozik be a budapesti közönségnek a Villa Kabala és a Szentendrei szigeten található Papi is. A vidéki érzés egy új helyszínt is életre hívott. A fesztivál 4 napján egy-egy elismert séf készít Bográcsban olyan magyar klasszikusokat, mint a gulyás vagy a birka pörkölt. A Gourmet Fesztivál idei témája a Made in Vidék, így a kiállító éttermek saját látásmódjukon keresztül mutatják meg, mit jelent ma a vidéki magyar konyha, ahol a hagyományos ízek és a jól ismert fogások mellett azok kortárs értelmezésére is jut a kreativitásból. A szervezők célja, hogy még jobban ráirányítsák a figyelmet a vidéki vendéglátások színűségére, a helyi alapanyagokra, még láthatóbbá tegyék a fővárosban ezeket. A fesztivál 4 napja alatt más-más jól ismert kedvencek főznek majd Bográcsban. Június 4-én Kovács Renátó készít kortárs gulyásházi csipetkét, később Bíró Lajos bajai halászlevét kóstolhatjuk majd meg, ezt követően a karcagi Nimród étterem birka pörköltjeres soron, majd Barna Ádám kakas pörköltjével zárhatjuk a fesztivált.
1: Élet, öröm, zene.

0: 98.6 Manna FM életöröm zenik el szépen. Robogunk a délután, ma jó munkát kívánok, ha jut még belőle, miért ne jutna, mindjárt 3 óra lesz, jönnek a friss információk, legalább megtudunk ezt az időjárásról is, és aztán jönnek majd az óra sztárjai, 3 dallal Robbie Williams, 3-mal pedig Reg & Bowman, az óra pedig Rosalinnel indul, az ő dala a Snap.
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
5: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veteránjárművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
6: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
7: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt! Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk! Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu! Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Bobiban.
8: Végre egy bejövős fesztivál Budapestől egy hétnyire. Július 2-3-4 Dunapart Fest, Rátkeve, Des, Betonhoffi, Tancsapda, Geszti, Sisi és még sokan mások. Éld át a nyár legütősebb estéit a Dunaparton.
9: Július 2-3-4 Jegyek dunapartfest.hu.
10: Megérkezett Budapestre a Kujbus Elektro Kft. Új üzlete, az elektrosopdebrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés, minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. elektrosopdebrecen.hu.
11: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
12: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
11: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
13: Kellemes tavaszi idő lesz. Ópuszta szeren tartják a Tisza kormány első ülését. Megérkezett Kínába Donald Trump. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: Hamarosan kezdődik a kormányülés, amit a Tisza kormány ópuszta szeren tart. A kihelyezett tanácskozáson egyeztetnek az aszályhelyzetről, döntenek a minisztériumok, valamint az állami cégek azonnali teljes körű átvilágításáról. Továbbá megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. Nem költözik kormányzati rezidenciába Magyar Péter. A miniszterelnök azt mondta, hogy marad abban a budai házban, ahol a gyermekei otthon vannak. Hozzátette, hogy miniszterelnöki szolgálati gépkocsiként pedig az országjáráson már megismert autót használja majd. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a 2010-hez képest 1 millióval több munkahelyet, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Az iráni kikötők blokkádja szerinte sikeres. Az ukrán ombudsman szerint Moszkva akadályozza a fogolycserét, miközben Kijevet hibáztatja. Dmitro Lubinyec azt mondta, hogy a folyamat ugyan nem állt le, de az oroszok lassítják. Donald Trump amerikai elnök május 8-án jelentette be, hogy megállapodás született 1000-1000 fogoly átadásáról. Lengyelországban május végéig meghosszabbítják az üzemanyagárak korlátozását. A közel-keleti konfliktus miatt bevezetett intézkedés a kötelező árplafont is tartalmazza. Jelenleg a lengyel kutakon átszámítva 530 forintot kell fizetni a benzinért és 578 forintot a gázolajért. Székely János szombathelyi megyés püspök, a Magyar Katolikus Püspöki Konferencia elnöke lesz az idei csíksomlyói búcsú szónoka. A hagyományos búcsúi szentmisét május 23-án szombaton délután 12:30-kor tartják a csíksomlyói hegynyerekben. A szokásoknak megfelelően aznap este 6-tól pünkösdi vigília szentmise lesz a kegytemplomban, ahol ezután vasárnap hajnalig tart a virrasztás. Nemzetközi vízirendészeti akciót tartottak múlt héten a Dunán. Főként hobbi és sportcélú hajósoknál tapasztaltak szabálysértéseket. A hivatásos hajósoknál az engedélyek és a biztonsági felszerelések terén kisebb hiányosságok voltak csak. Egy-egy büntető eljárás indult vízi jármű ittas vezetése, illetve egy elektronikus bója ellopása miatt. A vízirendészek egész évben ellenőrzik a közlekedést a Duna teljes magyarországi szakaszán, és segítenek azoknak, akik bajba jutottak a folyón. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Leszortan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Éjszaka 1-8, napközben 18-23 fok várható.
2: A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz.
1: Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra elő mindenkinek, én István Dániel vagyok, de rövid ideig nálam a mikrofon, szokás szerint, ha jönnek az óra sztárjai, ők kaparintják azt meg, hogy aztán három dallal szórakoztassanak minket. Robbie Williams nagyon sokszor szerepelt ebben a státuszban, imádjuk őt, ő is egyébként Magyarországot nem véletlenül járt nálunk annyiszor. Mindjárt jön a Supreme, vagy az újabbak közül a Spice, és aztán a Rag & Bone Man csap bele a művészetébe. Itt lesz a Grace is, két újabb dal tőle is, de egyelőre Rosalinnel indulunk. Már is szól a Snap.
2: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98 pont, Manna FM életöröm zenéke. Jó munkát kívánok mindenkinek, legalább együtt dolgozunk, de már édes a pihenés ahhoz is. Jó szórakozást kívánok, mindjárt majd három Robbie Williams dallal szórakozhatunk. Közben egyébként nézem az SMS számunkat, ha valaki autóban figyeli a kedvenc rádióját, és van infója, küldje el nekem, továbbadhassam a többieknek. A számunk hozzá 0-77-1986, SMS és Viberes is. Közben pedig az óra sztárjaival foglalkozunk mi itt az éterben. Az egykori tégdettel érkezik Robbie Williams, aki azóta már fényes szólókarriert futott be, és róla hoztam néhány érdekességet, amiről szerintem nem is tudtatok. Például Robbie feleségét, Ida Fieldet egy vakrandinak köszönhető, én ezt nem is tudtam, amit a közös barátok hoztak össze még 2007-ben. A Tégdet egykori tagja nemrég viccesen emlékezett vissza arra a bőruhára, amit Ida a randin viselt, ugyanis az előnytelen szabás miatt Robbie azt hitte, hogy a lány terhes. Azóta a párnak egy kislánya és egy kisfia is született. Annak ellenére, hogy Robbie évek óta házas, fiatalabb korában nagy nőfaló hírében állt, összeszűrte a levet többek között Nicole Kidmannel, akivel a Something Stupid című duett során gabajodtak össze, de hódításai között van Cameron Diaz és a Spice Girls két tagja Mel C és Jerry Halliwell is. Sokan nem is tudják, de Robbie Williams tartja a legtöbb eladott koncertjegy és a legtöbb brit zenei díj rekordját. A 2006-os Close Encounters Tour során egy nap alatt több mint 1.600.000 jegyet kapkodtak el a rajongók, amely elég volt ahhoz, hogy az énekes neve bekerüljön a Guinness rekordok könyvébe. Ennek fényében nem csoda, hogy az énekes rekordmennyiség összesen 17 darab brit zenei díjat vihetett haza az elmúlt 20 év során, az első 5-öt még a Tégdet tagjaként vette át. Aztán a sztár több albumot adott el az Egyesült Királyságban, mint bármelyik más brit szóló énekes a történelem során. Több mint 70 millió eladott lemezzel a háta mögött, 2004-ben bekerült a UK Music Hall of Fame-be, miután megszavazták a 90-es évek legnagyobb művészének. Az énekesnek összesen 13 tetoválása van, a hátán a Beatles egyik slágerének címe, az All You Need Is Love felirat olvasható, egyik csuklóján a Tégdet logóját viseli, jobb gyűrűsújjára pedig felesége nevének kezdő betűje van írva, mert állítólag folyton elveszte a jegygyűrűjét. 2007-ben Robbie heves vitába keveredett szomszédjával, a reszkesetek betörőkből ismert Joe Pescivel, miután a popstar focista cimborái elállták autóikkal a szomszéd garázs bejáratát. Pesi egy golfütővel akart az autóknak esni, ám Robbie még idejében megakadályozta a zúzást. Az eset után az énekes engesztelésképpen egy 400.000 dolláros Bentley-t ajándékozott Pesinek. Örülhettek egyébként a rajongók, hiszen tavaly ismét nálunk koncertezett Robbie Williams, most már fejfájító lenne megszámítani, vagy összeszámolni, hogy hányszor, én kétszer biztos, hogy láttam őt. Egyszer a Puskás Arénában, ha jól emlékszem, egyszer pedig a Sziget Fesztiválon, és biztos vagyok benne, hogy jön még, állítólag imádja Magyarországot, hiszen itt is imádja a közönség. És már az egyik streaming oldalon egyébként láthatunk a Tégdetről egy mini sorozatot. Valaki szeretné megnézni, mi volt a fő oka annak, hogy Robbie elhagyta annak idején a csapatot, és hogy mennyire voltak utána jobban a tagokkal, meg aztán később újból összeálltak-e vagy sem, egyébként megsúgom, igen, akkor nézze meg ezt a bizonyos alapművet, szerintem rajongóknak kötelező. Na de most három szólódallal érkezik hozzánk, Robbie Williams, már is indulunk a Supreme-mel, aztán majd jön a Come On Down, és az egyik újabb slágere csendül majd fel a Spice a végén, itt a 98 pontat Manna FM-en az életöröm zenék között.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel, hát nyányoltuk az esőt, most aztán lesz majd belőle, holnap még nem szerencsére, meg a mai nap sem volt csapadékos, de aztán belehúz majd az időjárás, állítólag a hétvégét nagyjából az eső jellemzi, majd ilyen 70-90-85-70%, hogy haladunk szépen majd hétfőig, aztán kiderül nagyjából jövő héten csütörtökön, és aztán visszatér már a korai nyár 23 fokkal, de addig marad ez a hűvös hajnal, és aztán utána 15-16 fok napközbeni maximummal. Egyébként nézem, most is szerda van, még annyira nincs közel a hétvége, viszont azt már elmondtam, hogy még ez a hét fullos, jövő héten 5 napot kell dolgozni, és utána hosszú hétvége jön, úgyhogy ez mondjuk tarthatja bennünk a lelket, ha szomorkodnánk valamiért. Majd május 25-e pünköst hétfő szabad nap lesz, úgyhogy az ott egy hosszú hétvége lesz. Viszont jönnek az óra sztárjai, 3 dallal érkezik Rag & Bone Man. A 32 éves brit énekes 2015-ben robbant be a köztudatba, a Human címre keresztelt szerzeményével. Bemutatkozó lemeze azonban később februárban került a boltok polcaira ugyanezen címmel, a Columbia Records jó voltából. Az eredetileg Rory Charles Graham névre keresztelt énekes összesen 12 dalt jegyzett az előbb említett korongon, ami az eladások után kiérdemelte az arany és a platina minősítést. Ezen túl pedig megkapta a Brit Awards-on a legjobb feltörekvő előadónak járó díjat is, valamint a kritikusok is kitüntették egy szobrocskával általuk is elismert munkásságáért. Ösztönösen fedezte fel a zenevilágát és a benne rejlő tehetséget. Szülei megszállott zenerajongók voltak, az általuk hallgatott soul, blues, jazz és reggae dalok pedig korán bemásztak a 13 éves fiú fülébe, aki már ekkor elkezdett komolyabban foglalkozni a különböző zenei stílusokkal, elsősorban a hip-hoppal. Az angliai Brighton közelében született énekes először a helyi kocsmákban lépett fel, szűk körben, leginkább a barátai előtt. A többnyire rap és hip-hop műfajban utazó Rory akkor ért el a legnagyobb sikerét, amikor a szavak ütemes szavalása helyett éneklésre váltott és eldalolta Robert Johnson egyik számát, amit a közönsége vastapssal méltatott. Ennyi pedig már elég is volt Rory számára, hogy elkezdjen formálódni benne a gondolat, énekes lesz. Rag & Bone-t egy Mark Crew nevű producer fedezte fel, aki a Magyarországon már rutinos előadónak számító Basti bemutatkozó lemezét, a Bad Blood-ot is segített tető alá hozni. Rag & Bone első CD-je a Blues Thumb 2012. novemberében jelent meg, melyet 2013-ban a Dog & Bone, 2014-ben a Put That Soul On Me és a Wolves követett. 2015-ben adta ki negyedik Disfigured című korongját is, legnagyobb sikerét azonban a 4 évvel ezelőtti Human-nel érte el. Ez a stúdiólemez megváltoztatta Rag & Bone életét, és még az angol lemez eladási történetbe is beírta magát. Az eladási adatoknak köszönhetően a legsikeresebb férfi előadóvá vált, akinek 117 ezer példányt vásároltak az albumából meglepően rövid idő alatt. A Human első kislemeze a Hilt 2016 áprilisában jelent meg, visszafogott sikereket elérve. A lemez címadó kislemeze a Human július 21-én szólalt meg elsőként az angol rádiókban, melyet meghallgatva már sejthették a szigetlakók, hogy Rag & Bone hamarosan megjelenő CD-t érdemes lesz megvásárolniuk. A lemez munkálatairól elárult az énekes, hogy annyi dalt készített, ami 3 CD-re is elegendő lett volna. Rag & Bone egy interjúban kifejtette, hogy dalai többségét személyes élmények, érzések alapján írja. Amikor egy interjújában a Human című számáról kérdezték, az énekes azt mondta, a dal arról szól, hogy az emberek sokszor túlságosan is borulátóak és sokat panaszkodnak. Pedig ha egy kicsit körbenéznének maguk körül, rájönnének, hogy nem csak nekik vannak problémáik. Sőt, ha észreveszik mások nehézségeit, talán a sajátjuk már nem is tűnik olyan borzalmasnak. Milyen okos fiú. Ezt érdemes nekünk is szerintem elfogadni. Persze, tőle is 3 dal érkezik. A régebbiek közül a Grace, az újabbak közül pedig a Time Will Only Tell, és a végére pedig az Anywhere Away From Here, utóbbi kettő egyébként a Covid vírus alatt íródott, úgyhogy egy picit olyan hangulatban nyilvánul majd meg mindjárt Rag & Bone, mert nem lesz szomorú, csak másfajta. Itt a 98.6 Manna FM-en.

0: A 98.6 Manna FM életöröm zenékkel már is a folytatásban megállás nélkül muzsikál, jönnek a programajánlatok, van bőven a tarsolyomban, aztán a Jazz Glyn érkezik hozzánk, és az egyik nagy-nagy slágere az In Got Far To Go, ezzel tehát egy megállás nélküli futam indul el.
1: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz.
2: Biztosan nem hallasz.
1: Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM 98.6 Manna FM.
2: A budapesti régió legjobb programjai.
0: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigált az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellért-hegyi csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellért-hegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Itt a 98.6 Manna FM-re töröm zenéke, mindjárt délután 4 jönnek a friss hírek, aztán megállás nélkül a legjobb zenék. Szerda délutánban megállunk egy picit, veszünk egy nagyobb lélegzetet, hát igazából 6-szor, mert hogy már is a lélegzetről muzsikálnak a sztárok, mindegyikben ott van a Breath, jön majd például Blue Country, itt lesz Weekend, majd a Police, meg Kelly Clarkson ide passzoló témája is, az óra pedig Lizzo-val indul, aki elég sokat fogyott egyébként az utóbbi időben, már is szólt tőle a Pink.
1: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
4: AI a zsebünkben. Ha azt hiszed, nem találkoztál még mesterséges intelligenciával, nézz a telefonodra. A kamerád, ami felismeri az arcokat, AI. A zene, ami mindig tudja, milyen hangulatban vagy, hát az is AI. Sőt, az e-mail, ami befejezi a mondataidat, és a chat, ami válaszol helyetted, mind-mind gépi tanulás eredménye. Az AI már nem a jövő, hanem a mindennapok része. Nem robotok mászkálnak körülöttünk, hanem láthatatlan algoritmusok, amik segítenek, gyorsítanak, kényelmesebbé teszik az életünket. És a legérdekesebb, már annyira természetes, hogy észre sem vesszük, milyen okos lett a világ.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
2: Reklám.
5: Autódarú, Kossvéber.
6: Nem tudod, milyen darut bérelj az emelési feladatokhoz? Hívd a Kósvéber Kft-t egy ingyenes helyszíni konzultációra. A Kósvéber szakértő csapata több mint 30 éves tapasztalattal kínál megoldást minden emelési feladatra. Kósvéber Kft. Magasban a legjobb.
7: Idén is kertfesztivál. Május 15-17-én Pilisvörösváron, a Festői Kacsató partján 3 napig minden a kertről szól majd. Előadások, növénykülönlegességek, programok az egész családnak.
8: Mindenki a kertért, a kert mindenkiért.
7: Jegyek a kertfesztivál.hu-n.
9: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének 6. generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
10: Oldtimerek tavaszi rendezvúja Budapesten. Családi programok, veterán járművek és gőzmozdonyok. Május 16-án és 17-én a Vasút Történeti Parkban.
11: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenyen. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
12: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szuper nyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az obi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb obiban.
2: Reklám hangzott el.
13: Kellemes tavaszi idő lesz. Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján. A viharsarokban rajtolt el az idei Tour de Hongrie. Jó napot kívánok, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
13: Ismét orosz drón csapódott be Kárpátalján, Szojván egy városszéli szupermarket közelében ért célt egy Shahid típusú öngyilkos drón. Egy másikat ökörmező fölött észleltek a helyiek és a légiriadókat jelző térkép szerint. Drónok tartanak Munkács, Ilosva, Húszt és Alsó-Kalocsa irányába is. Oroszország délelőtt indított nagyszabású elhúzódó légicsapás sorozatot ukrajnai területek ellen. A dróntámadások elsősorban a fontosabb polgári létesítményeket célozzák az ország nyugati, középső és déli részén. Az ukrán légvédelem legkevesebb 200 drónról számolt be. 3 meghaltak, többen megsebesültek. A 3 napos tűzszünet lejárta után tegnap 14 ukrán régiót támadtak az oroszok. Megérkezett Pekingbe az amerikai elnök. Donald Trump a többi között a gazdasági kapcsolatok erősítéséről, a kereskedelmi megállapodásokról és az iráni helyzetről tárgyal majd kínai kollégájával. Elutazása előtt azt mondta, hogy az Egyesült Államoknak nincs szüksége Kína segítségére az iráni konfliktus rendezéséhez. Az iráni kikötők blokkádja szerinte sikeres. Megkezdődött a Tisza kormány első ülése Ópusztaszeren. A kihelyezett tanácskozáson vízügyi és agrárszakértőkkel egyeztetnek az aszály helyzetről. A korábban közölt napirendi pontok között szerepel a minisztériumok és állami cégek teljes körű átvilágítása, bizonyos kifizetések felfüggesztése, valamint titkosított kormányhatározatok feloldása is. Emellett megkezdik az alaptörvény és több fontos jogszabály módosításának tárgyalását. A kormányülés után sajtótájékoztatón számolnak be a döntésekről. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik. A többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be. Elkezdődött az idei Tour de Hongrie. A tegnapi csapatbemutatók után a 47. magyar kerékpáros körverseny mai első szakasza a Gyulaivár lábától indult, és 143 km megtétele után Békéscsabán ér véget, várhatóan fél öt körül. 19 csapat 119 versenyzője között ott van Dina Márton és a legendás Walter Attila is. Az ötnapos verseny idén Dél-Magyarországra fókuszál, a csaknem 840 km-es össztávot a Viharsaroktól Veszprémig teszi meg a mezőny. A kerékpárosok holnap a Szarvas-Paks közötti 206 kilométeren mérkőznek meg.
1: Időjárás.
13: Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
1: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Manna délután.
0: Már is indul az újabb óra. Hello mindenkinek, én István Dániel vagyok. Nagy lélegzetet veszünk, nem véletlenül emlegetem ezt, hiszen mint a lélegzet fő téma szerepel majd. Ebben az órában ez az összekötő elem a hat előadónk között. Már is jön az Evanescence, itt lesz majd a Blue Country, Weekend, de Kelly Clarkson és Kalai Sanders is majd a lélegzetről muzsikál. Lizzo pedig indítja az órát, már is szól a Pink, jó utat hazafelé és jó munkát mindenkinek.
1: Élet, öröm, zene. Ez a Manna.

Itt a 98.6 Manna FM életöröm zenékkel. Jó munkát kívánok, hogyha abból jut, de hát nagyon sokan már kicsekkoltak, hiszen 4 óra is elmúlt már. Nagyon fontos, hogyha autóban szól a Manna FM, és van közlekedési információ, landoljon nálunk, hiszen így tudom továbbadni a többieknek. Egyébként közben mi egy nagy levegőt veszünk, mindig jól jön. Ugye, az élet alapvető kelléke. Egyébként az előadókat is megihlette maga ez a breath dolog. Már is érkezik az Evanescence, itt lesz majd Blue Control és Weekend dala, de aztán a következő körben majd benéz hozzánk a Police a legnagyobb slágerével az örületütékkel, és itt lesz majd Kelly Clarkson meg Kálai Sanders is, de egyenlőre az Evanescence-szel indulunk, akik tulajdonképpen a legenda szerint úgy ismerkedtek össze, hogy egy táborban voltak együtt a tagok, egy duóról van szó különben, ahol egyébként a férfi tag hallotta a női tagot zongorázni, és az a jelenség, ahogy ott klimpírozott, meg ahogy megjelent az eszköz mögött, arra biztatta őt, hogy oda menjen és megkopogtassa át, tehát hogy nincs-e kedve együttműködni vele. Hát tulajdonképpen így alakult meg a formáció, és aztán szépen mentek is egyébként. Tudhatott valamit a csapat, hiszen már 2003-ban 2 Grammy-díjat megszereztek méghozzá a legjobb új előadó és a legjobb hard rock előadás kategóriákban. Aztán majd Blue Country-ről érkezik hozzánk egy 76-os születésű amerikai R&B szólénekesnő, aki egyébként Providence-ben látott napvilágot. Szülei elváltak, amikor még gyerek volt, és őt, illetőleg 5 testvérét és egy nővérét az anyukájuk egyedül nevelte fel. Tiffany Cobb 2001-ben vált híressé debütáló kislemezének a Hit 'Em Up Style megjelenésével, amely a második helyet érte el a Billboard Hot 100-as listán, és vezette egyébként az amerikai mainstream top 40-es listát. A dal számos más országban szintén felkerült a slágerlistákra, és szerepelt debütáló albumán a So Blue-n. Aztán 2002-ben már Grammy-re jelölték, és aztán 2003-ban már Blue Country néven adta ki a Bittersweet-et, amit ugyancsak Grammy-díjra jelöltek, és aztán jött az a nagy sláger, amit mindjárt hozok, ez is 2003-as, Ivan Matthias írta neki a Brett nagy sikert, különösen az Egyesült Királyságban ment nagyot, ahol 4 egymást követő héten vezette a brit slágerlistákat. Egyébként, ami meglepő, hogy a rendőrség 2014. szeptember 3-án őrizetbe vette, és pszichológiai vizsgálatra küldték, hajnali 2 óra körül látták, amint Santa Monica utcáin rohangál, és azt kiabálja, hogy valaki gázzal mérgezett meg. A szemtanúk szerint egyébként az énekesnő picit megőrült, csoda gyerekként emlegette magát, megkérdőjelezte a hatóságokat, hogy felismerik-e, amikor hibbant viselkedése nem múlt el, valaki értesítette a rendőrséget, és egy közeli kórházba szállították. Állítólag most már jól van. Aztán majd érkezik hozzánk Weekend, akinek eredeti neve Abel Makonnen Tesfaynek, és elég kalandos gyerekkora volt, a Weekend név is innen származik, hiszen volt úgy, hogy egész hétvégékre eltűnt a haverjaival, hogy bulizzon, benne volt a jóban, de a káros szenvedélyeit azóta egyébként már letette. A szülei nem is nagyon nevelgették, a nagymamára bízták, ő pedig aztán kicsit lazább pórázra engedte Weekendet, lehet, hogy pontosan ezért lett annyira laza, hogy aztán abszolút rekorderként például a Blinding Lights-el az egész világot és a Billboard 100-as listáját is meghódítsa, hiszen az a dal a mai napig, ami a legtöbbet szeret.

Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel, és lélegzünk. Ez a közös téma a dalokban, amiket hozok. Már is jön az Everybody Take, aztán majd itt lesz a Catch My Breath és a Breathing Kalai Sanders dala nem sokára, úgyhogy maradunk tovább ezen a vonalon. Hát ugye a Police élén Sting érkezik majd, aki egyébként Magyarországra is jön, ő is, mint Robbie Williams, szinte már hazajár kis hazánkba, ismét Budapesten ad majd koncertet. Utoljára egyébként tavaly lépett fel, és nyáron láthatjuk ismét majd az MVM Dome-ban. Az Amerikában és Dél-Afrikában nagy sikert aratott Sting 3.0 turné egy különleges koncertsorozattal folytatódik Európában. A 17-szeres Grammy-díjas Sting a június 18-án lép fel. A közleményben, ami erről szólt, kiemelték, hogy Sting új turnéja egy dinamikus korszakot képvisel, hatalmas repertoárjának válogatott darabjait mutatja be háromtagú formációjával. Új koncertalbuma a Sting 3.0 Live már digitális formában CD-n és bakeriten is elérhető. A lemez dalait a Sting 3.0 elnevezésű világturnéján rögzítették, legnagyobb slágereinek a gyűjteménye. Karrierje során egyébként 17 Grammy-díjat nyert, beiktatták a Rock and Roll Hall of Fame tagjai közé, és világszerte 100 millió albumot adott el, mint a világ egyik legkarakteresebb szóló előadója és a Police egykori frontembere. Apropó, Police, majd ebből a korszakból érkezik a legnagyobb sláger az Every Breath You Take. Egyébként ezek mellett még Golden Globe díjjal, 4 Oscar jelöléssel, Tony jelöléssel, a Billboard magazin Century Award díjával, valamint a Kennedy Center Honors kitüntetésével is büszkélkedhet. Aztán majd Kelly Clarkson érkezik, aki ennyire nem volt sikeres koncertturné, és ő is bejelentette, hogy ugyancsak Amerikában, de turnét tervez. Hát családi okokra hivatkozva mondta azt le, de a rossz nyelvek rögtön elkezdtek pletykálni, hogy nem fogytak annyira a jegyek, mint számított rá Kelly Clarkson, úgyhogy ez volt a lemondás oka. Nem tudom, pedig Amerikában egyébként óriási sikernek örvend, most már teljesen kilépett az énekesnő kategóriából, ő is ugye tehetségkutatós volt, az American Idol győztese, és aztán utána talk show-t indított, ami most már sokadik évadát éri meg. Oda egyébként a legnagyobb sztárok érkeznek, és természetesen kihasználva, hogy Kelly Clarkson zseniális énekesnő, általában énekelnek is vele. Van egy ilyen karaoke rész, amit soha nem hagy ki Kelly Clarkson, és ebből egyébként a tavalyi esztendőben egy komplett albumot megjelentetett, többek között Whitney Houston egy dalát is feldolgozta. Aztán majd Kálai Sanders András hozza a lélegzetes dalát, ő egyébként amerikai-magyar énekes, hát jól ismerjük, nem kell bemutatni. 85-ben született egyébként New Yorkban a modern Kálai Katalin Manöken, és az ismert amerikai producer szólénekes Fernando Sanders gyermekeként. Egyébként 2005-ben látogatott haza, hogy megnézze, hogy van a nagymamája, és akkor ment a TV2-n a Megasztár felhívója. Verbúválták a fiatalokat, hogy menjenek, mutassák meg a tehetségüket, és hát minden mindegy alapon. Sanders úgy döntött, hogy akkor ő is jelentkezik. Akkor még közel sem beszélt olyan jól magyarul, mint most. Azóta ugye Magyarországon telepedett le, és elképesztő sikereket ért el. Többször képviselt minket az Eurovízión, angolul énekelt, teljesen külföldi minőségben, stílusban, rengeteg külföldi nagy sztárral együttműködve, előadott nagy slágereket, úgyhogy abszolút őt igazolja az utóbbi néhány év. Ő is mindjárt érkezik, de egyelőre indulunk a Police-szal, jön az Every Breath You Take, és még Kálai Sanders előtt Kelly Clarkson és a Catch My Breath, itt a 98.6 Manna FM-en.

0: Itt a 98.6 Manna FM élet öröm zenékkel elképesztő kollaboráció érkezik pillanatokon belül, két nagyszerű sztár fog össze, és érkezik a Las Vegas Imagine Dragons és a norvég Kygo, ők közösen készítették el az új slágerüket, ez lesz mindjárt a Style Will Align.
1: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna, a mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. 98.6 Manna FM, a budapesti régió legjobb programjai.
0: Jó kis kiránduló tippek érkeznek, a Villa Budapest gyűjtött össze a Dunakanyarból néhány meglátogatandó helyet, ilyen például a Gálhegyi körtúra, a 10 kilométeres 3-4 óra alatt teljesítető körtúra központja Kismaroshoz esik közel, a leghangulatosabb, ha a Királyréti Erdei Vasút morgó állomásától közelítünk. Erős kaptatóval indítunk, ám a kilátás bőven kárpótol majd az izzadásért. A túra második részében amúgy is inkább ereszkedünk majd, néhány forrás és egy romantikus patakvölgy esik majd utunkba. A túrát elsősorban hűvösebb napokra ajánljuk, esős csúszós idő viszont inkább ne vágjunk neki. Irány a Gyadai tanösvény. Vác közelében a Naszályhegy környékén vár bennünket ez a 6 kilométeres körtúra, amely a legkisebbeknek is hatalmas élmény lehet, amennyiben sikerül őket indulásra bírni, miután meglátták a bejárat közelében elhelyezett szuperjátszóteret. Persze nem kell kétségbe esni, mindenkinek marad ideje a szórakozásra, hiszen a túra mindössze 2-3 óra alatt teljesíthető. Két igazán érdekes attrakcióval találkozhatunk az elbűvölő környéken. Az egyik a túra középső részén található hosszú Girbegurba palló, ami egy kicsit izgalmasabbá teszi a sétát, a másik az impozáns függőhíd a túra vége felé, ami egy szakadék fölött ível át. Ha már szakadék, akkor a következő a Vasas szakadék. Egyik személyes kedvencünk ez a kirándulás, amire ugyan rá kell szánni fél napot, ám az úgy fog elrepülni a sok festői látnivaló között, hogy észre sem vesszük. Először el fogunk haladni az Annavölgyi vízesés mellett, ami nyáron ugyan nem egy Niagara, de kellemesen hűsít, majd elérkezünk a sötét és drámai Vasas szakadékhoz. Innen erős kaptatón emelkedünk a Kőhegyi menedékházhoz, ahol igazi kiránduló ételekkel várnak, ráadásul lehet fizetni kártyával is. Nem messze a sajátos alakú gombaszikla és csodás panoráma fogad, majd szép erdei részen átérkezünk a János forráshoz, ahonnan könnyűszerrel visszasétálhatunk túránk kezdőpontjához. Kihagyhatatlan a prédikálószék. A Dunakanyar királynőjéhez legalább egyszer mindenkinek el kell látogatnia. Nem azt mondjuk, hogy egyszerű lesz, hiszen a sajátos alakú vadálló kövekig bizony fel kell kapaszkodni, de a sziklákról már igen szép a kilátás. A látvány azonban csak megerőlegezi azt a csodás panorámát, ami a 12 méter magas kilátóról tárul majd elénk. A 16 kilométeres túrára 6-7 órát érdemes rászánni, megfelelő erőnlét és a bokánkat fogó bakancs nélkül pedig semmi esetre se vágjunk bele. Irány a Vöröskő, a kistestvér. A Vöröskövet a prédikálószék jóval könnyebben bejárható kistestvérének is nevezhetjük, a csúcsról elénk táruló páratlan panoráma miatt. A kaptatók ugyan nem maradnak el, de kicsit szelídebbek, a lefelé vezető úton pedig érdemes elidőzni a Reketyés tónál, ahol teknősökkel, siklókkal is találkozhatunk. A túra 2-3 óra alatt könnyedén teljesíthető. Sződliget szinte összeér a szomszédos Váccal, ahol a kedves barokk kisváros emlékei mellett egy nagyon szép és rendben tartott dunaparti sétányt is bejárhatunk. Érdemes azonban nem csak itt, hanem a várostól távolabb, a Gombáspatak környékén is körbenézni. Errefelé ugyanis olyan hangulat fogad minket, mintha egyenesen a Bridgertonba kerültünk volna. A hatalmas fák árnyékában kis erdei ösvényeken közelíthetjük meg a Liget horgásztavat, ahonnan hamar eljutunk a Hétkápolnához, ahol megtaláljuk a Mária forrást, amelyhez csodás gyógyulások kapcsolódnak. Bár csábító, nem ajánljuk a közelben található ártéri tanösvényt, aminek csak az eleje bíztató. Beljebb a pallók nagyon rossz állapotban vannak, így a keleténél kicsit vadregényesebb az útvonal.
1: Ez a Manna FM-en a 98.6-on, online és applikáción keresztül. 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: a 98.6 Manna FM életöröm zenéke. Jó kis szerda délutánunk volt. Én nagyon adtam. Jó lesz a holnapi csütörtök is, majd kettőkor találkozhatunk. Én viszont most búcsúzom. István Dániel távozik. Holnap jövök, tehát addig pedig remélem, hogy mindenki marad a Manna FM-mel, hiszen maradnak az életöröm zenék is, és jönnek a jobbnál jobb műsorok. Jó szórakozást hozzájuk!
1: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna morzsa.
2: AI a munkavilágában. Sokan félnek tőle, hogy a mesterséges intelligencia elveszi a munkákat, pedig valójában átalakítja őket. Az AI elvégzi a monoton, ismétlődő feladatokat, hogy az ember a kreatívabb, értelmezést igénylő részekre koncentrálhasson. Egy bankban elemezhet adatokat, egy ügyfélszolgálaton válaszolhat egyszerű kérdésekre, vagy segíthet a gyártásban hibákat észrevenni. De közben új munkák is születnek. AI trénerek, adatkutatók, etikával foglalkozó szakértők. A jövő munkahelye nem ember vagy gép, hanem ember és gép együtt. Az AI nem elvesz, hanem hozzáad, ha megtanulunk vele együtt dolgozni.
1: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
3: Reklám.
4: Itt vannak az Alzanapok! Az Alzánál most több ezer terméket vásárolhatsz meg szuperáron! Válogass a Samsung, a Sony, a Lego, a Philips, a Gorenje és sok más világmárka kínálatából! Az ajánlat 2026. május 18-áig érvényes! Spórolj te is az Alzanapokkal! Alza.hu!
5: Megérkezett Budapestre a Kuibus Elektro Kft. Új üzlete, az Elektroshop Debrecen.hu. Minden, ami villanyszerelés, villamossági anyagok, erős áramú villanyszerelés, tervezés és kivitelezés. Minőségi termékek, szakértő csapat. Keressen minket személyesen. Budapest, Üllői út 555. Elektroshopdebrecen.hu.
6: Szeretnél egy stabil, folyamatosan növekvő cégnél dolgozni? Gyártósori és elektronikai technikusokat, mérnököket keresünk. A Procter & Gamble Csömöri gyárába. Határozatlan idejű munkaszerződéssel, versenyképes fizetéssel és vonzó juttatási csomaggal várunk. jelentkezz.im@pg.com.
7: Induljon a barkácsolás kis tarcsán a Mester utca 5 szám alatt. Május 7-e és 17-e között szupernyitási akciókkal várjuk. Nézze meg ajánlatainkat online kiadványunkban az ovi.hu-n. Nyitási akcióink mellett hatalmas építőanyagcsarrokkal, óriási kertosztállyal és egy szakértő csapattal várjuk Önt. Találkozzunk a legkorszerűbb Ovi-ban.
8: A Toyota bemutatja 1 év, 8 újdonság. Elérkezett harmadik premierünk, az új Toyota RAV4. Az elektromobilitás úttörőjének hatodik generációs, gazdaságos öntöltő hibrid SUV-ja. Magabiztos jelenlét, modern technológia, Toyota megbízhatóság. Ez az új RAV4. Ismerje meg a legendás SUV új változatát és további number one ajánlatainkat a Toyota nyílt napokon május 11-e és 16-a között.
9: Elképesztő hang, erő és teljesítmény. Ez vár június 5-én és 6-án a Városligetben a Steel Timber Sports World Trophy-n, a legkeményebb sportfavágó versenye. Szurkolj élőben a világ legjobbjainak. Jegyek és infók a steel.hu-n.
3: Reklám hangzott el.
10: Kellemes tavaszi idő lesz. Megkezdődött a Tisza kormány első ülése Ópusztaszeren. Felrobbant egy orosz drón Kárpátalján. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
1: 98.6 Manna FM. Hírek.
10: Maris Pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldási lehetőségeiről. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de vízmegtartással és okos megoldásokkal van lehetőség a problémák megoldására. Azonnali moratóriumot hirdetett a védett erdőfa kitermelésére az élő környezetért felelős miniszter. Gajdos László úgy fogalmazott, meg kell szüntetni a tarvágásokat, mert az erdők nem csupán faanyagot, hanem a jövőt és a hazánk épségét is jelentik. Hozzátette, hogy átalakítják az állami erdőgazdálkodást, hogy a profit helyett végre az ökológiai szemlélet legyen az irányadó. Közzétette az előző kormány leltárát Orbán Viktor. A volt miniszterelnök az eredmények között említette a családoknak és a fiataloknak járó adókedvezményeket, a 2010-hez képest 1 millióval több munkahelyet, a rezsicsökkentést, valamint a 13. és a 14. havi nyugdíj bevezetését. Közölte azt is, hogy az állami vagyont megduplázták, visszavásárolták a külföldiektől a repteret, valamint az energiacégeket. Magyarország aranytartalékát 3 tonnáról több mint 100 tonnára emelték. Az üzemanyagokra kivetett adó csökkentését sürgeti a mi hazánk, példaként Lengyelországra hivatkoznak, ahol a benzin és a gázolaj áfáját 23-ról 8%-ra csökkentették. Szajlai János a párt energetikai kabinetjének alelnöke hangsúlyozta, az árszabályozást és a különadókat úgy kellene átalakítania a kormánynak, hogy a hónapok óta veszteséges kisebb benzinkutaknak ne kelljen bezárniuk. A politikus hozzátette, hogy érdemi tájékoztatást várnak arról, mennyi kőolaj és üzemanyag van a hazai biztonsági tározókban, és hogy milyen áron mennyi üzemanyagot exportálnak Magyarországról Ukrajnába. Felrobbant egy orosz drón a kárpátaljai Szojva közelében, úgy tudni az energetikai infrastruktúrát érte találat. Az ukrán légierő a Telegramon arról tájékoztatta a lakosságot, hogy újabb Shahid drón van úton Munkács felé. Az ukrán hírszerzés azt közölte, hogy Oroszország kombinált, elhúzódó légicsapást indított Ukrajna ellen. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat 119 versenyzője indult, idén ismét ott van Walter Attila is. Az ötnapos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak holnap délutántól lehet számítani. Előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
11: Manna Hits.

0: slágerek, amelyeket Magyarországon csak a Manna FM játszik. Manna Hit.
1: Hey, what's up? This is Torin Wells.
2: And I'm her.
1: Y'all know who she is, okay? And we have a brand new song, Hold Us Together.
3: It is you that holds us together.
2: Actually, the song came from a good friend of mine. His name is Josiah.
4: Ezt a dalt igazából egy barátom szerezte, akit Józsuénak hívnak. Nagyon megérintette, ami a világjárvány alatt történt, és ami most zajlik körülöttünk a világban. Amikor először eljátszotta nekem a Hold Us Together című dalt, sírva fakadtam. Dolgoztunk még rajta egy kicsit, néhol megváltoztattam a szöveget azért, hogy valójában át tudjuk adni az üzenetét, hiszen a zenén keresztül reményt adhatunk az embereknek. Mert tudjátok, a nap végén nem számít, mit gondoltunk. Isten mindig ott van, hogy megtartson, még akkor is, hogyha úgy érezzük, hogy a világ összeomlott körülöttünk. Jó tudni, hogy mi még mindig jó kezekben vagyunk, amelyek megtartanak minket.
1: And it's good to know that we are still in good hands, hands that hold us together.

0: Dudás Viktor filmszakértővel.
1: Fejlővés. Bacsó Péter 1968-ban készült alkotása, valós történeten alapulva fest egy komor színezetű korrajzot a magyar beat nemzedék útkereséséről. A film két főszereplője, Kovács Kati énekesnő és az Olimpia együttes egykori frontembere, Horváth Károly, akit azóta Horváth Csárli néven ismerünk. A történet szerint Klári, Kovács Kati és Laci, Miller József együtt járnak, ám életük kisiklik. Klári kilép munkahelyéről, Lacit pedig feljelenti apja, mert barátjával, Bélával, ő Csárli, kocsi feltörési ügyekbe keveredtek. A fiatalok úgy döntenek, öngyilkosok lesznek, ám csak Laci végez magával. Klári és Béla kilátástalanságukban a disszidálás mellett döntenek, de a határon letartóztatják őket. Bacsó korábbi filmje a Szerelmes biciklisták is úton zajló történet, ám az első klasszikus értelemben vett hazai road movie-ként a Fejlővés apostrofálható. Kovács Kati és Charlie nyers karakterformálása, eszköztelen játéka csak még inkább ráerősített a fiatalok problémáira érzéketlen kádári korszak társadalmi berendezkedésének a sivárságára. A filmben Klári karaktere ruhátlanul is látható, de ezt a jelenetet Bacsó egy főiskolás lányjal utólag vette fel. Az énekesnő pedig a premiéren szembesült mindezzel, és teljesen felháborodva rohant ki a teremből. Kárpótolhatta, hogy alakításáért ettől függetlenül is megkapta a legjobb női alakítás díját az 1969-es filmszemlét.
0: Minden pénteken 18 órától Cinemanna, Dudás Viktor filmszakértővel.

0: Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Reklám.
2: Kedves Manna FM hallgató, ezen a héten mérik a rádiók hallgatottságát.
0: Kérjük, ha megkérdeznek, jelöld be a rádiós naplóba. A 98.6 Manna FM-et hallgatod.
2: Köszönjük!
1: Reklám hangzott el.
0: Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Manna Hit.
1: The song Desert Road comes from Acts chapter 8. There's a guy named Philip. He's on a mountaintop of his life.
2: Az apostolok cselekedetei 8-ban a Biblia egy Fülöp nevű fickóról ír, aki az élete hegycsúcsán van. Minden, amiért imádkozott, mindazt, amit Istentől valaha kért, azt éppen megkapja az életében. Gyógyít, tisztátalan lelkeket űz ki, és hirdeti Isten igéjét, mégpedig úgy, hogy a nép hallgat rá. Majd egy napon Isten azt mondja neki, hogy azt akarom, hogy hagyd el ezt a hegycsúcsot, amelyen vagy, és azt akarom, hogy sétáljál el a sivatagba. Amikor ezt a történetet olvasom, mindig azon tűnődöm, hogy vajon mennyi ideig kellett gyalogolnia, azon töprengve, mi a célja Istennek azzal, hogy elküldi őt a sikeres szolgálatából egy ismeretlen sivatagba. Sokszor mi sem értjük, hogy Isten miért kér tőlünk bizonyos dolgokat, de ha elolvasod Fülöp történetét, akkor láthatod, hogy sosem kér tőlünk az Úr semmit csak úgy, mindennel célja van. Fülöp a sivatagban egy olyan emberrel találkozik, aki megpróbálta megérteni Isten igéjét, de egyedül nem tudta, és még soha senkitől nem hallotta az evangéliumot. Amikor Fülöpöt Isten a sivatagba küldte, akkor ő még csak annyit tudott, hogy követnie kell Isten hangját, és bíznia kell benne, és ott majd megtudja, hogy mi a célja Istennek vele. I don't wanna write this song.

0: Majdnem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A Pogány Madonna. 1980-ban ezzel a filmmel indult Magyarország meghódítására Bújtor István legendás karaktere Ötvös Csöpi, akinek bűnüldözési és pofonosztási készségeit nemhogy elhalványítani, de még csak megkérdőjelezni sem tudta senki a magyar filmvásznon és a tévéképernyőin. Az egykori olasz sportoló Carlo Pedersoli, vagy ahogy sokkal többen ismerik Bud Spencer által világhírre vitt Piedone filmek alapjai nyomán készült akcióvígjáték forgatókönyvét maga Bújtor István jegyezte, és vászonra vitt benne szinte minden olyan dolgot, ami az 1980-as évek elején a magyar közönség számára a nyugati élethez volt hasonlítható az ország határain belül. Balaton, vitorlázás, száguldó autók, csinos nők és persze őszinte pofonok. Mindezt olyan lendületesen és magával ragadóan tette, hogy a film hangulatának ma sem lehet ellenállni. A történet szerint a tihanyi apátság legértékesebb műkincsét, a Pogány Madonnát elrabolják. Az üggyel a rátermetnek nem mondható kardos nyomozót bízzák meg, aki mellé felettesei oda rendelik a megregulázhatatlan, de igazságérzetében megingathatatlan keményöklű Ötvöst, akinek mindenhol van ismerőse az egész balcsi parton. A gyanú hamar néhány külföldre szakadt hazánk fiára terelődik, és az ügy emlékezetes beszólások, hatalmas pofonok, autós és helikopteres üldözések mentén halad a megoldás felé. A filmből árad a könnyedség és a jó hangulat. A kiváló karakterek és megformálóik, mint Kardos doktor, Kern András, Matuska bácsi, Bánhid László, Zárai százados, Zente Ferenc, Vájiné, Hernádi Judit, vagy Benedek Miklós, mint Mr. P. Smith csak tovább erősítenek. Az azonnali sikernek köszönhetően Ötvös Csöpi még 3 filmben visszatért a vászonra, szintén hatalmas sikerrel.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel.
2: Cross GPS
0: a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban.
2: Cross GPS.
3: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.
4: Kellemes tavaszi idő lesz. Elítéli a kormány a kárpátaljai orosz drón támadást. Megkezdődött az idei Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szolyván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legalább 200 drónról számolt be, 3 meghaltak, többen megsebesültek. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldásairól. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de vízmegtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémákra. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Bűnügyi felügyelet alá helyezték Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt 2 korrupció gyanús ügy miatt. Az egyikben azzal gyanúsítják, hogy érdemi munkavégzés nélkül alkalmazta a szintén fideszes halásztelki polgármester édesanyját. A nő a fizetése egy részét fia számlájára utalta, aki az összeg egy hányadát visszajuttatta a volt országgyűlési képviselőnek. A másik ügyben egy autókereskedőnek ígért jogtalan segítséget autóvásárlási kedvezményért cserébe. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus azt írta, hogy az országgyűlési választások eredménye azt mutatja, a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kívánt részt venni. A Gyula Békés Csaba szakasszal megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az ötnapos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani. Előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
5: Reklám.
0: Otthon, autóban, tömegközlekedés közben vagy a munkahelyen. Jegyezd minden alkalmat, amikor a 98.6 Manna FM szól. Életöröm zene és mannasztikus műsorok bárhol, bármikor. Ha kérdezik, a 98.6 Manna FM-et hallgatod.
5: Köszönjük! Reklám hangzott el.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Életöröm zene. Ez a Manna.

0: digitális hétköznapjaink. Beszélgetések a mesterséges intelligenciáról és a biztonságtechnikáról. Dimitrova Desziszlava, villamosmérnök közgazdász, AI szakértő és Péter Petra podcastja. A mai epizódunk vendége dr. Szirtes Gábor, PhD, nem akart, hogy mondjam, de én akkor is mondom, a WeSpeak AI technikai vezetője, akivel nyilván a mesterséges intelligenciáról beszélgetünk, de sokkal-sokkal szerteágazóbb, amivel ő foglalkozik, és az ő tudása is, mint hogy csak pusztán az AI-t, vagyis a mesterséges intelligenciát említsük, úgyhogy Desz is itt van, sziasztok, köszönöm, hogy jöttél, Gábor,
1: köszönöm,
0: köszönjük, és akkor talán induljunk el onnan, hogy tulajdonképpen mivel is foglalkozó vagy. Egyáltalán én azzal kezdeném, hogy te hogy kerültél a mesterséges intelligencia holdudvarába, a bűvkörébe.
1: Köszönöm szépen, hogy itt lehetek, és üdvözlöm a hallgatókat. Én elég messziről indultam, természettudományok vonzottak, és már óvodás koromban is inkább egy agymodellezésre szerettem volna foglalkozni, és ehhez kerestem az utat. Én a Fazekas Mihály gimiben jártam, és ott azt gondolom, hogy nagyon jó alapképzést kaptam mindenféle természettudományokból. Aztán úgy döntöttem, hogy az ELTE vegyész szakára megyek, és közben megismerkedtem egy kutatócsoporttal a KFK-ban. Ott találkoztam először gépi tanulással. Ez még az őskorban volt, tehát közvetlenül Petőfi Sándor halála után egy-két évvel. És akkor ez egy nagyon, nagyon egzotikus területnek számított. Elnyertem egy ösztöndíjat, még egyetemistaként, akkor azzal az Egyesült Államokban kutattam, és már ott gépi tanulás módszereket kellett alkalmaznom.
0: Mit jelent az, hogy gépi tanulás? Már nem biztos,
1: ez egy, igen, ez egy nagyon, nagyon jó kérdés. Menjünk visszafele egy picit, tehát most a csapból is AI folyik, ugye? AI, mint mesterséges intelligencia, mindenki használja ezt a kifejezést, senki nem tudja értelmezni, hogy pontosan ki mit ért alatt, ez egy ilyen esernyő kifejezés. Ha korábban amikor tanítottam, például a Kürt Akadémián, meg még annak az egyetemen is, akkor is mindig ezt mondtam a diákoknak, hogy kiírom szívesen az előadás címébe, hogy AI, de utána én nem fogom nagyon használni ezt a kifejezést, mert először valaki definiál nekem, hogy mi a természetes intelligencia, és akkor utána tudunk beszélgetni arról, hogy mi az AI, de ugye erre sincsen jó definíció. Szóval ezért inkább jobban szeretem azokat, amik megfoghatók. A gépi tanulásnak a lényege a következő. A tudományok, minden tudomány azzal foglalkozik, hogy hogyan lehet modellezni azokat a jelenségeket, amikkel találkozunk. Azt gondoljuk, hogy egy jó modell, annak magyarázó ereje van, és egy modell az arról szól, hogy képes

0: És de ha mondjuk egy kicsit konkrétabb példára gondolunk, hogy mit csinál egy közgazdász, meg kell magyarázni, hogy az infláció miért úgy olyan, amilyen. És akkor azt mondja, hogy hát szerintem a, nem tudom, a világban ilyen-olyan politikai válságok vannak, a kőolajár így alakult, a népesedés így alakult, stb. És akkor van egy receptje, azokat összerakja, és csak azt kell kitalálni, hogy melyik komponens milyen súlya vesz részt ebben az egészben. Ez egy hipotézis, megnézi a számokat, amiket kimér, és utána egyezteti a modellt, alakítja ezt a pár paramétert. És akkor azt mondja, hogy szerintem elég jó az egyezés, boldogok vagyunk, megmagyaráztam a világot. Ezzel szemben mit csinál a gépi tanulási eljárás? Azt mondja, hogy nem tudjuk, hogy mik azok a faktorok, amik a leginkább számítanak, de van számítógépünk, van rengeteg adatunk, nagyon sok kombinációt is akár meg tudunk nézni. És az, hogy ez miért tud működni, tehát az, hogy a maga a rendszer dönti el, hogy mi lehet fontos, ennek már megvan szépen a matematikája is. Van a matematikában egy óriási nagy terület, amit úgy hívnak, hogy approximáció elmélet, és kiderült, hogy vannak olyan rendszerek, amelyek képesek bármilyen függvény kapcsolatot, vagy modell kapcsolatot egészen jól közelíteni, ha elég sok adatunk van. Tehát ahelyett, hogy én megmondanám, hogy mondjuk a jó húsleveshez ennyi só, meg nem tudom, ennyi csirkehús kell, a rendszer, hogyha elég sok húslevest megkóstol, kitalálja, hogy mi a legjobb kombináció.
1: Mármint letérképezi azt, amire az ember képes.
0: Így van, és ez nagyon-nagyon sok adat kell. Tehát ennek ez az ára. Tehát, hogyha vagy az van, hogy modellezünk, és az agyunkat használjuk, vagy lusták vagyunk, de akkor cserében nagyon sok adat kell, amit meg tudunk figyelni, és az adatok közötti rejtett kapcsolatokat tudjuk ezzel vagy föltárni. És...
1: ez az, amire azt mondják, hogy a mesterség és intelligencia idézőjelben, akkor nevezzük így, de nyilván sokkal nagyobb a merítés, amiről beszélünk, hogy a maga a kérdés feltevés tanítja őt. Mint ahogy egyébként, hogyha ezt így vesszük, akkor ugye a kritikus gondolkodástól fejlődik a mi tudásunk is, hiszen a kérdezés önmagában már egy lépés a tudás felé.
0: Ez így van, de még ez egy sokkal magasabb szintű kérdéskör igazából, tehát a gépi tanulás alapja sokkal egyszerűbb. Mondok egy, amiből ki szoktunk indulni, az a mintázatok keresése, mintázatok felismerése.
1: Ez érdekes egyébként, mert a pszichológiában is van ilyen.
0: Mert
1: itt nekem rögtön a humán oldalról eszembe jut a transzgenerációs érdeklődés.
0: Nekem ez egy hosszú teória, tehát valójában hogyha most visszamegyünk oda az eredethez, a intelligencia, az egy latin kifejezésről származik, intellego, sorok között olvas. Ez azt jelenti, hogy a sorok, amiket meg tudunk figyelni, a sorok között olvasás, meg az, hogy képesek vagyunk a mögöttes tartalmat, azokat a törvényszerűségeket felismerni. De nagy differencia van a között, hogy azt mondom, hogy mintákat látok, vagy azt mondom, hogy szabályokat ismerek fel. A szabály fölismerés az egy sokkal magasabb szintű gondolkodási képesség. Ezek a rendszerek, mostani rendszerek már képesek arra, hogy szabályokat is felismerjenek, de alapvetően mintákat tudunk látni. És ami nagyon érdekes, hogyha az ember ezt visszavetíti a humán működésre, mi nem vagyunk intelligensek, nekem ez a mély meggyőződésem. Mi nagyon-nagyon ritkán használjuk az intelligenciánkat.
2: Azért, mert nem látjuk hát a szabályokat, hanem csak látunk valamilyen mintát is extrapolálunk.
0: Zömében nincs rá szükségünk. Uh-huh. Ez nagyon messzire visz ez a beszélgetés, de én azt gondolom, hogy mi ilyen posztracionális lények vagyunk, tehát alapvetően mintázatok felismerésével egészen jól navigálunk a világban, és utólag tudjuk racionalizálni. A racionalizálás az azt jelenti, hogy észszerűséget hozunk be, szabályokat hozunk be utólag. De a magukban a működésünk során alapvetően szabályokat követünk, és abban az érdekes, hogy a pszichológia ezt mutatja. Uh-huh. Ugye, mivel mintázatokat követünk, ezért a viselkedésünk is nagyon sok szempontból egy valamilyen mintázat követő típusokba sorolható, ezért van az, hogy egy jó pszichológus fölismeri ugyanazt a mintát, ami a saját viselkedésünkben van.
1: Milyen érdekes, hogy azonnal bekapcsolódik ide azért, ha nem is a teológia, de a hit minden bizonnya, mert ugye ott nem keresünk bizonyítékot, hanem láthatóra, hanem pont azt jelenti a hit, most nem tudom pontosan idézni a Bibliát, de hogy a nem látható dolgokban való bizalom.
0: Így van, tehát egyébként jó, nyilván nagyon sarkosan fogalmaztam, tehát ezért én azt gondolom...
1: Nem, ez így nagyon érdekes, mert hogy azonnal behoz a maximális, racionális és reális gondolkodás egy teljesen humán másik vonalat.
0: Ez, igen, és ugye egyébként nyilván ezt az ember tovább fejteni, akkor azért látszik az, hogy mennyi elképesztő paradoxon van. Ugye az egyik tipikus paradoxon, hogy ez, hogy valóban magunkra racionális lényként gondolunk,

0: de valójában alapvetően nem így működünk. A másik az, hogy, hogy amikor intelligens viselkedésről beszélünk, akkor ez egy ilyen nagyon erős antropomorf kifejezés. Azt tekintjük intelligensnek, ami hasonló hozzánk a viselkedésében. És ez azért nagyon érdekes, mert ugye mindenki hozzászokott ahhoz, hogy az ember fölmegy a Facebookra, vagy az Instára, vagy nem tudom, akkor két percenként előjönnek ilyen IQ-tesztek. Tehát azt gondoljuk, hogy van egy nagyon klasszikus ilyen szám, mint egy ilyen centiméter, és akkor az milyen jó, mert hogy lehet mérni, hogy ki mennyire intelligens. A probléma ott van, hogy mi csak azt a fajta intelligenciát vagyunk képesek egyáltalán fölismerni, aminél értjük az okokozati kapcsolatokat, hogy miért úgy működik valaki. A science fiction irodalom teli van ilyen példák, hogyha megjelenne egy idegen lény, nem ismernénk fel a szándékait, nem természetes, hogy fölismernénk a szándékait, és akkor nem biztos, hogy intelligensnek tekintjük a működését.
1: Mert magunkhoz hasonlítjuk, nem?
0: Nem
1: is tudunk mást megérteni, csak azt, ameddig a mi tudásunk, hát, vagy ismeret adjunk.
2: Vagy a mi képzeletünk.
0: Igen, csak ugye ez egy nagyon erős probléma, mert akkor miről beszélünk? Tehát akkor, amikor azt mondjuk, hogy egy mesterséges intelligencia rendszert akarunk létrehozni, akkor valójában kis homunkuluszokat akarunk létrehozni, kis emberkéket, akik pont olyan buták, mint
2: mi. Így van, hozzánk hasonlóakat, nem? Mert ugye végsőképpen mi hoztuk létre a mesterséges intelligenciát, magunkra mintáztuk, viszont hosszú távon te predikciót mi, hogy akkor tovább nő rajtunk, és teljesen más lesz, vagy akkor a mi mintákat követi. Félni kell, vagy megijedni?
0: Igen, ez a következő szint. Hát, hogy ugye beszéltünk arról, hogy intelligencia, oké, szabályokat érteni, esetleg képesek legyünk arra, hogy a világ modellezés az alapvető kérdés, de ez még csak információ feldolgozás. Az intelligencia és a viselkedés az, hogy mit kezdünk ezzel a tudással, ugye? És itt jön az ilyen érdekes lépés, hogy mi az intenciója, mi a szándéka egy másik rendszernek. Klasszikus zen kérdés, ott van egy kő, nem csinál semmit, intelligens vagy sem. Meditáció során alapvetően nem vagyunk aktívak, ugye belső történéseink vannak. Lehet, hogy ez a kő az a legintelligensebb élőlény, akivel valaha találkoztam, de nem tudom, mert nem tudok kapcsolatba lépni vele. Tehát az intenció felismerése és a kölcsönhatás, ezek nagyon fontosak. Mi csak akkor tudunk egy viselkedést megítélni, hogyha értelmezni tudjuk, hogy mi történik. Tehát az, hogy valami csinál magától valamit, vagy a környezet hat rá, az nem olyan könnyű eldönteni. A kő azért ül ott, mert ez a gravitáció ott tartja, vagy mert ő ott akar ülni, ezt mi nem tudjuk, ha nem tudjuk megkérdezni tőle. Miért érdekes ez? Azért, mert az állatvilágot is, amikor értelmezzük, akkor azt mondjuk, hogy a kutya milyen édes, a kutyát meg kell menteni, a éti csiga meg gusztustalan.
1: Nem tudjuk. Én még szerintem nem, de
0: ugyanez, hogy hogyan ítéljük meg az embertársainkat. Aki közel van a normálishoz, mint az a felismerés, tehát az átlagosan viselkedik, annak értjük a szándékait, ugye?
1: Ugye itt van az irodalom, akkor egy újabb másik humán vonal, hogy is szól a mondat, hogy és akinek szép a lelkében az ének, az hallja a mások énekét is szépnek. Tehát, hogy akkor tulajdonképpen minden, amit magam körül tapasztalok, az az én, nevezzük akkor most intelligenciának, vagy tudásszintemnek, vagy érettségemnek, vagy lelki érettségi fokomnak, vagy lelki intelligenciámnak a kivetülése?
0: Hát pontosan azt, hogy tükörképeket nézünk folyamatosan.
1: Na így.
0: Aha. És az a kérdés, hogy mi van azon túl. De,
1: vagy pontosabban csak ezt a kivetülést tudom érzékelni és megérteni.
0: Pontosan, és tehát amiatt mi visszük magunkkal a kis buborékainkat, és ugye ezért problémás az, hogy a Máté Gábornak van ez a könyve, ami a normalitásról
1: igen,
0: szól.
1: Normális vagy igen.
0: Igen, és hogy pont ez a kérdés, hogy mondjuk milyen szinten, mikor mondjuk valakire azt, hogy őrült? Mikor mondjuk valaki azt, hogy zseni?
2: Vagy amikor mondjuk egy ember csoportát megy egy másik ember csoporthoz, és akkor azt mondja, hogy ezek barbárok. De ő magukhoz hasonlítja azoknak a viselkedését, a népi szokásokat, meg egyebeket, mert ugye vannak olyan szokások bizonyos mintákba, vagy bizonyos vallásokba, amelyeket a mai napig is megőrizték, akár több ezer éve a később, és akkor lehet, hogy egy másik embernek ez teljesen irreális, hogy miért csinálják úgy, ahogy csinálják, viszont lehetne azt mondani, hogy akkor az AI az összes emberiségnek, meg az összes tudásnak az egybe keveréke, amely próbálja egy kicsit ortopéd módon kiegyenesíteni a dolgokat, hogy akkor a földre váló tekintete egyformán viselkedjenek a technológia.
0: Csak az a baj, ez nehéz. Tehát ugye ez a normatív gondolkodás, meg a normatív viselkedésmódoknak az elvárása, és hogyha most az AI-ra is úgy tekintünk, mint egy intelligens rendszer, akkor ugye hol hibázik ez az egész gondolkodás? Most jelenleg az AI rendszerek azok alapvetően információ manipulációval foglalkoznak. A legújabb generációs eszközök, a csoda az az, hogy eszközt kezdtünk el adni ezeknek a rendszereknek a kezébe. Tehát amikor azt mondom, hogy egy ChatGPT-nek, hogy légy szíves, csinálj ezt meg azt, és ő megnyitja az Excel-emet, és azt átalakítja, akkor ez a maga kicsi zárt világában, ez már egy akció, de még nincs mögötte autonóm szándék. Ez a rendszer még nem csinál magától. Na, akkor kell kezdeni pánikolni, amikor ezek a rendszerek akkora szabadságot kapnak, hogy saját intencióikat követhetik. Mert ott jön be az a normatív kérdés, hogy az ő, mondjuk egy ilyen amikor azt mondjuk, hogy ő, ez már egy antropomorfizálás, tehát ez nem annyira egészséges, szóval amikor egy szoftverrendszer a saját szabadsága szerint választhat célokat, akkor vajon ezek a célok mennyire lesznek harmóniában azzal, amit én szeretnék elérni? És ugye itt már azért problémák jönnek elő. Ez a megint egy klasszikus science fiction helyzet, ha mondjuk a világ összes számítógépet összekapcsolnám, az összes adatbázishoz hozzáférne egy szuper intelligens rendszer, ami ilyen konyha nyelvünkön mondjuk, és fölteszünk neki ezt a kérdést, hogy lehetne megmenteni az emberiséget a saját hülyeségét, hogy ne halljunk ki mondjuk mit a 20 éven belül. És akkor a rendszer ott elkezd így szöszölni, molyolni, számogat valamit, és rájön, kitalál egy megfelelő politikát. De azt is tudja, hogy nem biztos, hogy annyira okos ötlet ezt megosztani az emberekkel, pont azért, mert rövidlátó stratégiánk. És oda jut, hogy az a megoldás, hogy hát igazából meg kéne tizedelni az emberiséget, mert 1,5 milliárd ember sokkal fenntarthatóbb környezetben tudna élni.
2: Uh-huh. És pláne, hogyha fizikai a format 5, hát és akkor ki se lehet kapcsolni, mert esetleg egy olyan autonóm rendszere a rendelkezik.
0: És ugye az van ebben, az a döbbenet ebben, hogy itt megint csak jön az, hogy mi nem vagyunk racionálisak, mert lehet, hogy ezt mi magunk is beláthatnánk, csak ez annyira életellenes, hogy soha semmilyen vezető nem fog erre rábólintani, hogy persze, majd nem tudom, elküldöm a családom felét a pálmafára.
1: De ez jelenti akkor azt is, hogy jelentheti azt is, hogy tulajdonképpen most már olyan szinten van a technológia, mondjuk akkor nevezzük mesterséges intelligenciának, hogy vagy az embert utánzó, vagy az emberi gondolkodásmódot utánzó technológiának, vagy másoló technológiának, hogy egy ponton túl működne nélkülünk is? Hát, vagy már most ott vagy?
0: Az a kérdés, hogy amikor ilyen beszélgetéseket folytatok, akkor azt mondom, hogy jó, legyünk precízek. Mit értünk azzal, hogy működik? Ugye, mert
1: gyakorlatilag filozófia, amit most csinálunk.
0: Egyébként ez érdekes megjegyzés. Van egy filozófus professzor barátom Svédországban, és ő mesélte azt a meglepő jelenséget, hogy miközben egyébként a humán karok így haldokolnak mindenhol a világon, mert az emberek elfelejtettek olvasni, meg kérdezni.
2: Vagy nem is akarnak.
0: Igen. A meglepő módon a filozófia szakokra egyre többen jelentkeznek, mert egyre többen teszik fel azokat a legalapvetőbb kérdéseket, az, hogy kik vagyunk, merre tartunk.
1: Jó, de fogalmazok, hogy van egy maroknyi ember, aki viszont nagyon kérdez.
0: Hát reméljük, hogy igen, az emberiség utolsó nem tudom, mencsvára, vagy ilyen természetelni park a intelligens embereknek. Szóval tehát tényleg az a kérdés, hogy mit értünk azon, hogy működés. Aha. Tehát hagyományosan, amikor egy autóról beszélünk, ugye, akkor a működésen azt értjük, hogy amikor mi indítunk egy akciót, akkor a rendszer megfelelő módon reagál rá.
2: A mi nézőpontunk szerint a működés.
0: Igen. Egyébként szoktam ezt a, régen használtam ezt az analógiát, amikor még tanítottam, hogy az, hogy mit értünk azon, hogy egy rendszer működik, meg mit értünk egy rendszerből, az nagyon-nagyon függ attól, hogy hogyan nézünk rá egy problémára. Tehát mi tudjuk azt, hogy egy autó mit csinál nagyjából. Az emberek 99%-án nyilván nem tudna leírni azt, hogy működik egy belső égési motor, de használati szempontból értik. Ha ide jön egy űrlény, egyébként egy ilyen nagy gázfelegekben élő elképesztően intelligens lény, akinek nincsenek ilyen fizikai korlátai, de rájön arra, hogy az emberiség az, hogy nem kövek vagyunk, hanem valami fajta érdekes aktivitást csinálunk, és megfigyel minket. Teljesen mindegy, hogy hányszor figyeli meg az eseményeket, ő azt gondolja, hogy az autó az egy hangszer. Tehát oda megy az ember hozzá, és berreg. Ugye? És ezt minden egyes megfigyelése meg fog erősíteni.
2: Ugye? És lehet, hogy már itt is vannak az űrlények, csak nem látjuk. Ugyanúgy, ahogy az isteneket se látjuk, de a mennydörgés
0: fájuk. Nem ismerjük föl őket.
2: Mi mintánk alapján tudjuk csak mondani, kül, hogy
0: mondom,
2: igen.
0: Ott ül az a kül, nem tudom, tehát lehet, hogy ott ül 10 000 év, és megfigyel minket, de soha nem jövök rá erre. Na most ugyanez van, amikor mesterséges intelligencia rendszerek. Adhatunk nekik autonómiát, nem tudjuk, hogy merre felemelhetnének, de ez a kérdés, hogy kiengedjük-e őket abból a homokozóból, vagy abból a saját kis világukból, vagy sem. Most vagyunk azon a fordulóponton, hogy egyre több cég azzal kísérletezik, hogy mi történik, ha kiengedjük őket. És egyelőre nem tudjuk a választ. Tehát igen, van veszély, de ha valakit megnyugtat, ha egy ponton túl nem fog, a mostani rendszerek nem jók, ez egy hosszabb beszélgetés lenne, el tudom mondani, hogy miért nem jók. Nem
2: igen, egy következő adásra.
0: Nem fenntartható a rendszer, elképesztő mennyiségű energiát igényelnek, elképesztő minőségű és mennyiségű infrastruktúrát igényelnek, és a többi, és a többi, és ez, nem bírjuk fönntartani ezeket a rendszereket, úgyhogy addig, amíg nem tudjuk őket etetni, addig nem lesz akkora.
2: De lehet, ha szabad kezet adnánk ezeknek a rendszereknek, akkor kitalálnak egy olyan működési módot, vagy olyan energiaellátást, amely akár ez teljesen autonóma válhatnak
0: tőlünk. Ez már
2: tőlünk.
0: Most történik, tehát a Google a saját chip fejlesztésében már lényegében 80-90%-ban mesterséges intelligencia algoritmusokra támaszkodik.
2: Ja, átadja neki a szabad kezet, azt megdöntse el. Hát akkor lesz miről beszélgetni a következő adásunkban.
1: Pont ezt akartam mondani, hogy azt hiszem, hogy megtaláltuk azt az embert, aki az állandó vendége lesz. Állandó és visszatérő vendége a Digitális Hétköznapjaink podcast sorozatnak. Dr. Szirtes Gáborról van szó, a WeSpeak AI technikai vezetőjéről, akivel még erről a cégről nem is beszéltünk, a ChatGPT-ről még nem is beszéltünk, hanem elindultunk a kezdetektől, és szerencsére annyira jó volt beszélgetni, hogy az emberben millió kérdés felvetődik, ami szerintem a mostani világnak a mentővét jelenti. Minden egyes kérdés, ami megfogalmazódik bennünk, az egy felfújt mentőmellény, vagy mentőöv, hogy meg tudjuk tartani az emberi mi voltunkat, vagy a kritikus gondolkodásra való lehetőségünket. Gábor, nagyon szépen köszönjük, hogy jöttél, és kérlek, hogy gyere rendszeresen.
0: Köszönöm szépen, hogy
1: érjél ránk.
2: Igen, köszönjük szépen, Gábor, és a hallgatókhoz fordulva, amennyibe szeret kérdezni, hogy miről szóljanak a következő beszélgetések Gáborra, várjuk. Köszönjük.
3: A beszélgetéseket megtaláljátok az alfasonic.hu oldalon és a 98.6 Manna FM-en.
4: Minden pénteken 18 órától Színe Manna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Színe Manna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna.
5: Manna FM.
4: FM-en a 98.6-on. Online és applikáción kell.

0: 98.6 Manna FM. A budapesti régió legjobb programjai.
1: Júniusban új kulturális programsorozat indul a Zserbóházban, Zserbó Kult néven. A kezdeményezés célja, hogy a kultúra és a gasztronómia találkozásából maradandó élményt és közösségi pillanatokat hozzon létre. A sorozat nyitó estjén, június 4-én Kovács Patrícia Poligráf című előadása lesz látható. A Zserbóház tereiben megrendezett programok tudatosan eltérve a hagyományos színházi formátumtól, szűkebb létszámban, oldottabb hangulatban zajlanak majd, teret adva a figyelemnek, a gondolatoknak, és annak, hogy a közönség igazán jelen lehessen. A Zserbó Kult programjain szeptemberig havi egy alkalommal, azt követően pedig havonta kétszer vehetünk részt. A sorozat első adása tehát július 4-én lesz. A folytatásban többek között Pokornia, Scherer Péter és Hevesi Kriszta előadásaival is szórakoztatják a közönséget. A programsorozat elsősorban a magyar közönséget szólítja meg, különösen azokat, a kínálatban színházi produkciók, inspiráló találkozások és beszélgetések kapnak helyet, közéleti, gasztronómiai, pszichológiai és irodalmi témák mentén, emellett zenei estek is színesítik a programot. A közreműködők minden esetben ismert, elismert alkotók és előadók. Budapest és környéke télen-nyáron gyönyörű, de jó időben tényleg számos program közül választhatunk. Most elárulom, hogy mik azok a helyek, amelyek tényleg valódi örömöt okozhatnak a gyerekeknek, éppen ezért érdemes lehet ellátogatni egy hétvégén, vagy majd a szünetben. A Budakeszi Vadaspark az egyik legjobb családi program, ha a gyerekek közelebb kerülnének a természethez. Erdei környezetben mutatja be a hazai állatvilágot. Őzeket, szarvasokat, vaddisznókat és más erdei állatokat lehet megfigyelni természetesebb közegben, mint egy klasszikus állatkertben. A parkban tanösvények és sétaútvonalak is vannak, így a látogatás egyszerre séta, felfedezés és tanulás. A Kopaszigát az egyik legjobb budapesti hely, ha kötetlen szabadtéri programot keresünk. A széles sétányok, füves részek és játszóterek miatt a gyerekek szabadon biciklizhetnek, rollerezhetnek, futkározhatnak, miközben a dunaparti hangulat végig jelen van. A hely nagy előnye, hogy nincs szükség előre szervezett programra, van hol leülni, enni, pihenni, és közben minden adott egy hosszabb, laza családi délutához. A Gellérthegyi Csúszdapark az egyik legizgalmasabb budapesti játszótér, mert nem síkterepen van, hanem a Gellérthegy oldalába épült. A gyerekeket hosszú csúszdák, mászókák, kötélhálók és a dombos terep vállalkozása várja, így a mozgás végig változatos és lendületes. A kialakítás miatt az egész tér inkább egy mini kalandpályára hasonlít, miközben a magaslatról nyíló kilátás a felnőtteknek is plusz élményt ad. Ez egy olyan hely, ahol a gyerekek könnyen eltűnnek a játékban hosszabb időre, és garantáltan jól lefáradnak a nap végére. Ezek a helyek mind tökéletesek arra, hogy minőségi időt töltsünk együtt a gyerekekkel, miközben mind önfeledten nevethetünk. A Nemzetközi Gyermekmentő Szolgálat május 30-án és 31-én szervezi meg idén a már hagyománnyá vált Városligeti Gyereknapot. Az ország legnagyobb gyereknapi rendezvényének elsődleges célja, hogy értelmes és kulturált szórakozási, tanulási és sportolási lehetőséget nyújtson a gyermekek, fiatalok és családjaik számára. A programok között helyet kap az arcfestés, az ugrálóvár, a bűvészműsor, a buborékparti és számos más vidám aktivitás is. Emellett különféle sportbemutatók, ügyességi feladatok és alkotósátrak is színesítik a rendezvényt, így a gyerekek nem csak nézőként, hanem aktív résztvevőként is bekapcsolódhatnak az eseményekbe.
0: Programajánlót hallottak.
2: Ha egy igazán jó zenei válogatásra vágysz, ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Színe Manna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
3: 8 ker. A Walt Disney Pixar nem is minden esetben méltatlanul uralt a rajzfilm műfajban, nagyon nem könnyű újat és sikereset alkotni. A magyar animációnak azonban mindig is megvolt az a különös képessége, hogy önálló látásmódjával, utolérhetetlen kreativitásával meglepje a nagyvilágot. A nyócker is egy ilyen látványos meglepetés. Novák Erik ötletéből, Gauder Áron rendezésében egy remekbe szabott animációs film készült 2005-ben, amely nem csak szórakoztató műként érdemes említésre, hanem mint egy nagyon pontos és tiszta látlelet az ezredforduló Magyarországáról. A nyolckeresített Rómeó és Júlia történetben a Roma Ricsi és a magyar Julika egymásba szeretnek, és a multikulti havertársasággal egy meglepő ötlettel állnak elő a szülők viszályának leszerelésére. Egy időgépet kreálnak, és a mamutok korába visszarepülve a 8 ker alatt létrehozzák a világ legnagyobb olajmezőjét, hogy az így szerzett tőkével mindenki boldogan élhessen és gyarapodhasson. Csak hogy a pénz és az olajszaga minden nem kívánt hatalmat és érdeket a 8 kerbe vonz, a CIA-tól a KGB-ig, akikről az alkotók kiméletlenül őszinte véleményt fogalmaznak meg a közönség legnagyobb örömére. A film a tengeren túlon dollármilliókból fejlesztett motion capture technológiát oldotta meg Pesten, okosba, és ismert színészek és közszereplők arcait, valamint a létező helyszíneket fényképek alapján animálták meg, klasszikus rétegmozgatásos technikával, külön egyedi atmoszférát teremtve ezzel a történethez. Az LL Junior, Szabor Győző, Gesztesi Károly, Grillus Dorka, Szacsvai László és Pindok Csaba hangjain megszólaló karakterek a napjaink magyar gettójának tipikus alakjai, akiket az alkotók nagy pontossággal és szeretettel teli alázattal vittek vászonra. A figurák verbális változatossága mellett a filmben a hazai rap és hip-hop széna sokszínűsége is megmutatkozhatott. A filmet 2005-ben teljesen megérdemelten Európa legjobb animációs filmének választották Ansziban.
2: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
4: Kellemes tavaszi idő lesz. Elítéli a kormány a kárpátaljai orosz drón támadást. Megkezdődött az idei Tour de Hongrie. Köszöntöm Önöket, Seyfried Adél vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
4: A kormány elítéli a kárpátaljai dróntámadást és figyeli az eseményeket. Eddig 5 becsapódásról tudnak, 2 Szolyva mellett, 1 Ungváron, további 2 pedig egy-egy településen szorványosan ért földet, közölte a külügyminiszter. Orbán Anita hozzátette, hogy Szolyván egy vasútállomás transformátora, Ungváron pedig egy ipari létesítmény rongálódott meg. Kárpátalját a háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte, közölte a terület katonai kormányzója. Az oroszok délelőtt indítottak légicsapás sorozatot több hullámban ukrajnai területek ellen. A légvédelem legalább 200 drónról számolt be, 3-an meghaltak, többen megsebesültek. Maris pusztán egyeztetett az első kormányülés előtt Magyar Péter vízügyi szakemberekkel az aszályhelyzet megoldásairól. A vízőrzők és gazdálkodók arról tájékoztatták a kormányfőt és több miniszterét, hogy jelenleg 5 balatonnyi víz hiányzik a talajból, de víz megtartással és okos megoldásokkal van megoldás a problémákra. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élő környezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Bűnügyi felügyelet alá helyezték Bóna Zoltán volt fideszes országgyűlési képviselőt 2 korrupció gyanús ügy miatt. Az egyikben azzal gyanúsítják, hogy érdemi munkavégzés nélkül alkalmazta a szintén fideszes halásztelki polgármester édesanyját. A nő a fizetése egy részét fia számlájára utalta, aki az összeg egy hányadát visszajuttatta a volt országgyűlési képviselőnek. A másik ügyben egy autókereskedőnek ígért jogtalan segítséget autóvásárlási kedvezményért cserébe. Kilép a DK-ból Niedermüller Péter, a 7. kerület polgármestere. A politikus azt írta, hogy az országgyűlési választások eredménye azt mutatja, a magyar társadalom nem tart igényt arra a politikára, amit a DK kínált. A DK újjászervezésében már egyszerű párttagként sem kívánt részt venni. A Gyula Békés Csaba szakaszra megkezdődött az idei Tour de Hongrie. A 47. magyar kerékpáros körversenyen 19 csapat, 119 versenyzője indult. Idén ismét ott van Walter Attila is. Az 5 napos verseny csaknem 840 kilométeres össztávja a Viharsaroktól Veszprémig tart. A csütörtöki második szakaszon a Szarvas és Paks közötti 206 kilométert teszi meg a mezőny. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd késő estétől keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
2: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most indul a Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő. Anna FM.
3: Köszöntöm kedves hallgatóinkat! Egy nap majd megbüntetnek minket, amiért elpazaroltuk a fényt, elpazaroltuk a csillagokat, elpazaroltuk a színeket és a harmóniát, amit nem tudtunk lelkünk legmélyén megőrizni. Mondta ezt Consuelo de Saint-Exupéry, francia író és művész, a világhírű regény, a kis herceg írójának, Antoine de Saint-Exupéry-nek néhai felesége. A mai beszélgetés középpontjában a színek, a fények és az árnyékok szerepelnek majd, melyek közismerten olyanok, mint az érzések, nehéz őket pontosan elmagyarázni. Mi erre mégis teszünk egy kísérletet vendégemmel, akit röviden a következő kép lehet bemutatni. Noha vidéki kisvárosból származik, a filmek szeretete gyerekkora óta része az életének, és az akkor még csak hétvégéken üzemelő kismozi szinte minden vetítésén ott ült és szívta magába az élményeket. A gimnázium elvégzését követően felvételt nyert az ELTE bölcsészkarára, ám a nyár tartalmas eltöltése okán álláshirdetéseket böngészve megakadt a szeme a filmlabor felhívásán, miszerint laborasszisztenst kerestek. A hirtelen jött nyári munka annyira tartalmasra sikerült, hogy egy több mint 5 évtizedes, a pontatlan adatok szerint is legalább 200 film elkészítésében aktív közreműködői karriert eredményezett. Filmográfiájában olyan alkotások szerepelnek, mint a Pofonok völgye, avagy Paplacit nem lehet legyőzni, a Ripacsok, a Kopaszkutya, a Dökkesejű, a Szerencsés Dániel, a Csapd le Csacsi, a Roncs film, a Három testőr Afrikában, a Csini Baba, a Werkmeister harmóniák, a Valami Amerika, a Kontroll, vagy legutóbb a Martfűi rém. Szinte nincs olyan magyar az elmúlt 50 évben aktív operatőr és rendező, akinek filmjének végleges változatához ne járult volna hozzá szakértelmével, tudásával. Sok szeretettel köszöntöm a Cinemanna vendég mikrofonjánál a Balázs Béla díjas, a Magyar Filmakadémia életműdíjával 2024-ben elismert fénymegadót, Deim Janik Tamásnét.
5: Üdvözlök mindenkit.
3: Deim Janik Tamásné, de ön is azon kivételes személyek közé tartozik, akit szerintem ezen a névem, meg a keresztnevén, hogy Ilona, szerintem nem nagyon ismer senki.
5: Hát így, ahogy mondja, hogy egyszer valamilyen díjat kaptam, ilyen filmes aranyszem díj, ami csak ilyen film meg berkekbe adták, és akkor mondták, hogy majd az igazi nevemet mondjam, és akkor arról laudációt úgy most mondtam, hogy akkor senki nem fogja tudni, hogy miről beszélek. És tényleg így is lehet, hogy akkor, mikor mondták, hogy na, akkor tudták. Szóval igen, ez így van.
3: Mert hogy, tehát azt szerintem Magyarországon az nem lenne kvíz kérdésnek nehéz, tehát bármelyik kvíz showban, ha föltennék azt a kérdést, hogy valaki megkérdezik, hogy legyen szíves mondjon egy fénymegadót, akkor szerintem ezt így rögtön tudnám mondani, mert ugye a magyar filmeknek a végén ez egy ilyen állandó, a narráció, igen, többnyire a Bozai Józsi bácsi hangján ez így állandóan elhangzott, hogy fénymegadó, Deim Janik Baba. Ez így meghangzott, mint ugye a szinkronos filmeknek a végén meg, hogy vágó, Simkóné Varga Erzsébet.
5: Igen.
3: Ugye az Erzsi, tehát hogy önök így ketten egy olyan állandóságot így képviselnek szerintem a magyar filmben, amire hogy ritkán, ami azt lehet mondani, hogy ritkán van példa.
5: Igen.
3: Emlékszik arra, hogy melyik filmre került föl először az, hogy Baba?
5: Őszintén nem emlékszem. Uh-huh. Az az igazság, hogy eleinte a laborba is kerültem, hogy ez le fény derüljön, hogy Baba, mert mondtam, hogy hát most nem mondom meg. Mint ahogy így végigjátszottam a gimnáziumban, és hogy nem mondtam meg. De hát óhatatlan, hogy aki odajött hozzánk, hallotta, szóval hogy ez ilyen, így elterjedt, és talán már kész. És ezért nem tudom, mert azért eleinte csak simán a Deim Janik Tamásné volt, és akkor egyszer csak oda került a Baba, és akkor már ráadásul azt én úgy csak a filmvetítésnél szembesülök a főcímmel, illetve amikor már dolgozom rajta, és kész van. Hát akkor már nem is akartam volna ebből ügyet csinálni, csak hát úgy éreztem, hogy egy bizonyos korban már azért ez a név egy kicsikét.
3: Nekem annyira kedves egyébként, én nem érzem ezt én, nyilván ilyen, én így, mint filmrajongó, én ezt
5: igen,
3: nem érzem.
5: Mindenki azt mondja, hogy annyira te vagy, hogy mármint a név,
3: igen,
5: hogy végül is csak én úgy magamban azt gondolom, hogy az ember ennyi idős, és akkor azt mondják, hogy baba néni, szóval valaki fiatal, ugye? Szóval ez furcsa.
3: De hát ez egy brand, nem? Tehát én azt gondolom, hogy az ön neve azért mégiscsak egy brand.
5: Hát igen, csak pontosan arra mondom, hogy ez terjedt el igazából, hogy ababa. Szóval, hogy nem az, hogy Dejmanik Tamásné, hanem, hogy ababa.
3: De hát, hogyha most valaki azt mondaná önnek egy társaságban, vagy egy beszélgetés lenne egy társaságban, és valaki azt mondaná, hogy

0: halál. Szóval azért mondom, hogy ez tényleg születésem óta egyszerűen otthon se soha az életben nem szorítottak máshogy. Uh-huh. Úgyhogy ez azért tulajdonképpen kénytelen vagyok így elfogadni. Ezt csak most már mondom a kénytelent, hogy amikor ennyi idős vagyok, akkor egy kicsit, mert még fiatal az ember, akkor valahogy passzolja.
1: De hát örök fiatal, így azt kell, hogy mondjam.
0: Bár így lenne, de köszönöm.
1: Egyébként a babanév az lehet tudni, hogy kitől jött? Hogy apuka, az anyuka vagy nagymama?
0: Onnan lehet tudni, hogy ugye, mint említette, egy vidéki, nem is kisváros falunak mondanám, ugye ott a gyereket mindenki mindenkit ismer. Uh-huh. És amikor a szüleim ugye tologattak az utcán, olyan voltam állítólag, hogy ettem, aludtam. Uh-huh. Tehát mint az alvó baba. Uh-huh. És ennek megfelelően jó kövér gyerek is baba voltam, kisbaba, és hát ugye vidéken pláne az számít szépnek, aki uh-huh. azért nem igen. megy vézna. És akkor mindenki mondta, jaj, de szép ez a baba, hát mint az alvó baba, jaj, tehát gyakorlatilag nem is tudom igazán, de hogy a keresztanyám is megkérdezte, hogy te tényleg téged hogy is hívnak, az biztos. Mert annyira, szóval ez így, ne, konkrétan a családban is, nem tudom, nem is emlékszem, emlékezetem óta, mióta megszülettem, így szólítanak. Tehát ez tényleg nem egy olyan becenév, amit utólag aggatnak az emberre, úgyhogy innen ered.
1: És ez annak ellenére, hogy többször ugye most is említett, hogy szerette volna ezt egy picit úgy háttérbe szorítani.
0: Igen. De hát nem sikerült. Mondom, nem sikerült. Egyrészt az ember ugye magáról is, amikor gondol, akkor én magamról is ezt így uh-huh. nevezem magamba is, uh-huh. hogy jaj, baba, de süket bóka vagy ezt. Uh-huh. Szóval, hogy ez bennem is annyira így rögzült, hogy tényleg őszintén nem teljesen idegen számomra, amikor Ilonka, Ica, nem tudom, nem.
1: Hát ez a, fölkerül a nagy magyar dicsőség falra a Csámpi, a Szami.
0: Hát igen, és szóval ez valami tényleg olyan, hogy annyira rá, olyan ragadvány, ami aztán utána tényleg nem így azonosítják be az illetőt szinte.
1: Nagyon érdekes egyébként, mert hogy a beszélgetésre készülve találtam egy hölgyet, egy Natalie Kalmus nevű hölgyet, nem tudom, hogy ön hallott-e róla. Ő a Technicolornak volt a színrendezője. Uh-huh. Ugye annak idején, amikor a színes film elkezdődött, akkor a Technicolornak nagyon komoly kritériumai voltak, hogy a díszletet hogyan építsék, a színészek milyen ruhában legyenek, hogy a megfelelő hatást tudják előhívni aztán a színes végterméket. És 392 filmnek volt az úgymond a színrendezője, aki utána természetesen az utómunkába is részt vett, és utána ugye ő még tiszteletbeli Oscar-díjat is kapott a teljesítményért. Mondhatjuk, hogy tulajdonképpen ez az életműdíj önnek is egyfajta tiszteletbeli Oscar-díj itt így a magyar viszonyok között, mert hogy említett, hogy Aranyszem, meg ugye a Balázs Béla díj, de hogy úgymond szakmai díj, az tulajdonképpen az életműdíj, és ugye 50 éven, több mint igen. 50 éven keresztül, igen. több mint 200 film, ennek egyrészt a televíziós, de ugye hát a régen a televíziók
0: ma
1: is ugye, az is csak
0: igen.
1: ugye az 16-os és igen. nem 35-ös. Igen, tehát, hogy tényleg mondhatjuk azt, hogy a magyar filmnek az elmúlt 50 évében nem nagyon készült olyan, amihez valamilyen módon ne lett volna közel.
0: Hát azért volt, mert azért volt más, a négyen csináltuk gyakorlatilag a laborba ezt a munkát, de ez úgy az a trend, hogy így mondjam, hogy az operatőr szíve joga az, uh-huh. hogy azt mondja, hogy kivel dolgozik. Uh-huh. És hát ez természetesen erősen megosztódott ilyen szempontból, hogy ugye sokan kérték, hogy én uh-huh. csináljam, és hát akkor így azért is van az, hogy egy kicsit aránytalanabbul több a film nálam, mint mondjuk a kollégámnál. De ezt csak mondom, ez az operatőr kérése, tehát ez nem úgy működött, hogy kiosztották, hogy te csinálod meg ki, hanem azt, hogy akkor ő is kész, és akkor így.
1: Ez honnan jött ez a szokások, hogy az operatőr választhatja ezt?
0: Ez már szerintem eleve így volt. Eleve így volt. Ez, mert ez egy annyira sajátos, és egy saját ízlésvilágot kell, hogy tükrözzek uh-huh. én vissza, uh-huh. és annak idején, amikor még csak fekete-fehér film volt, egyébként a fénymegadó, az onnan ered, uh-huh. hogy fénymegadó, mert ugye akkor csak fekete-fehér volt, tehát gyakorlatilag csak azt tudtuk változtatni, hogy sötétebb legyen, világosabb, a fényt. Uh-huh. Tehát, és

0: akkor, amikor már bejött a színes, akkor lett a színes technikus, mert akkor már a színeken is tudtunk variálni, mint ahogy most, a digitális korban, ugye, már azt meg tudja változtatni a koloriszt, hogy a szája zöld legyen valakinek. Ez mondjuk a régi technikában, a filmszalagon ez lehetetlen. Ez, ott csak a kép az, amit lehetett így vagy úgy befolyásolni.
1: Kvázi a főbb árnyalatok.
0: Igen.
1: Az, hogy a filmekhez már egész fiatalon erőteljesen vonzódott, ugye ez kiderült. Tulajdonképpen ez vezette abba az irányba, hogy elkezdte a nyári munkához a megfelelő helyet keresni?
0: Igen, megláttam az újságban a hirdetést, és az úgy, mint amikor és akkor oda mentem. És akkor tényleg kiderült, hogy mennyi féle dolog van ott, amit jó lenne megtudni, hogy az mi, és hogy csinálják, és mint, és hát teljes. Lehet mondani, hogy beleszerettem. Szóval egyszerűen úgy éreztem, hogy itt a helyem.
1: A felvételi beszélgetésre emlékszik, hogy milyen volt a felvétel?
0: Hát meg kell mondjam, éppen még idefelé azzal is beszélgettem a kocsiba, hogy akkor még nem volt ilyen interjú voltatni az illetőt. Az egyszerűen az ember, van-e érettségie? Ez egy ilyen alapkérdés volt. Igen, hát akkor végeztem. Igen, és akkor gyakorlatilag nem, szóval kerestek embert, tehát fölvettek. Szóval akkor még nem volt ez a...
1: De hogy a hóna alatt az újsággal fölment a Budakeszi
0: igen,
1: útra.
0: Még nem is volt újság sem nálam, csak mondtam, hogy csókolom, itt megy idősebb hölgyünk. Ott ugye jöttem az újság. És mondta, hogy hova menjek, ott a személyzeti főnök. Oda bementem, megkérdezte, hogy azért rám nézett, kérdezett három dolgot, de mondom ilyet, hogy van-e érettségi, mondtam, most esetleg úgy gondolt, hogy fiatalom vagyok, azt később mondta is, hogy nem gondolt, azt hitte, hogy tényleg csak ilyen. És akkor mondtam, hogy igen, van, és akkor nem is tudom még mit, hogy azt hiszem, azt megkérdezte, hogy szeretem a mozit, és hát mondtam, hogy imádom a mozit, és ennyi volt. Tehát, hogy gyakorlatilag olyan interjúvoltatás, mint manapság, hogy 5-6 forduló van, amíg valakit felvesznek, való, ez nem volt.
1: Tehát, hogyha mondhatjuk, hogy akár, hogyha mondjuk egy vagy két nappal később látja meg a hirdetést, addig
0: és lehet, hogy abszolút, abszolút. Ez akkor tájt, hát még nem is tudom, hát egy gyárba elment az ember, gondolom, ott se volt interjúvoltatás. Ez ugyanúgy működött, hogy csak megkérdezték, hogy ilyen alap szinten érettségi van, van.
1: És akkor gyakorlatilag már aznap megkapta a kis köpenyét, és...
0: Pontosan, hát az nagy szigorúság volt a film ilyen téren, ugye a por miatt. Az emulzióban, ha bármi beleragadt, az a filmvásznon így nézett ki. Igen. Tehát szóval, hogy az...
1: Itt most a kedves hallgatók nem látták, hogy ön az öklét mutatta.
0: Igen, tehát szóval, hogy minden porszem, szóval az éppen ezért még csak műanyag köpeny se lehetett. Csak kizárólag az az igazi pamut, amit az a jó kis keményített fehér, a cipő, a ékszert nem lehetett, szóval ez annyira komolyan vettük, hogy a tisztaság. Azt hiszem, hogy akkor itt Közép-Európában ez a labor számított a legmodernebbnek, és klímaberendezés volt, tehát nem lehetett ablakot nyitni. Tehát szóval nagyon betartottuk ezt, hogy, hogy tisztaság, és emiatt aztán rögtön, ahogy azt mondták, hogy maradok, mondták, hogy menjek a nem tudom én melyik osztályra, ott adják a felszerelést, és akkor megkaptam a külön cipőt, zoknit, hogy hívják ott, köpenyt, és attól kezdve aztán így mindig nem is lehetett belépni, volt öltöző, nagyon szuper, nagyon modern volt akkor, mondom, szuper öltöző, és ott azonnal át kellett vedleni labor egyenruhába.
1: És akkor ez az érettségi utáni babának az Alice Csodaországban volt?
0: Igen,
1: mondhatjuk?
0: Az, így ahogy mondja. Szóval mondom azt, hogy egyszerűen elvarázsolt a dolog, tovább, hogy maga a hely is, hogy mondom, nagyon klassz, modern volt, és nem csak az, hanem hogy az a sok... Szóval mindenki más csinált, és fogták a filmet, és akkor vetítők voltak, és mindegyikben egy másik, más valamit, mert ugye napi muszterként minden nap, akik forgatott, az minden nap hozta az anyagát, és azt minden nap megcsinálták, azt utána minden nap levetítették. Tehát akármelyik vetítőbe benyitottam, ott egy film ment, valami anyag ment, amitől hát
1: Majd. Ezt hogy kell elképzelni? Tehát akkor még ugye a televízióban, mit tudom én, a vidékre mentek, akkor is még több mire kamerát vittek.
0: A híradósok kamerára, filmre dolgoztak. Igen. A filmhíradó minden. Azt hozták ki, és előbb előhívták, és utána filmszalagra lemásolták, és akkor lehetett vetíteni.
1: Igen, és akkor tehát az esti híradó az mondjuk az délután, vagy kora délelőtt önöknél
0: pontosan,
1: járt.
0: Igen. Szóval ez szinte ma már elképzelhetetlen. Sőt, hát az, hogy gyakorlatilag senki nem látta, hogy mi van a filmszalagon, az operatőrön kívül, aki a keresőből látta. Uh-huh. Ő nem is tudta, hogy éles-e. Ez csak akkor derült ki, amikor a laborba kihozták, előhívták, én megcsináltam, ha színesről volt szó, de előbb ugye a fekete-fehér, és akkor este a kontrollvetítésen láttuk, hogy mi a helyzet. És akkor ott látta a rendező is, meg az operatőr is, meg mindenki, hogy hoppá, ez életlen, ismételni kell. Szóval. És pontosan ezért kellett időnként, nem időnként, elég gyakran kimenne a díszletet megnézni, hogy annak milyen lesz a hangulat, akkor bevilágították, hogy majd ennek így kell kinézni. Szóval, hogy...
1: Ezzel most ne szaladjunk előre, mert ez még majd a filmekkel kapcsolatosan. Igen. Nekem még mindig a korai labor élmények kellnek, mert hogy gondolom azért itt az illatok, igen, személyek, igen, hangulatok, azért az teljesen más volt. Ugye fénymegadó, én azt gondolnám, hogy az ön munkája az, vagy inkább kérdezzem, hogy az ön munkája inkább kémiai vagy fizikai tevékenység.
0: Hát
1: szerintem a kettő valahogy összefügg.
0: Valahogy a kettő nagyon összefügg, azért gondolkodtam így el rajta, mert nagyon összefügg, de azért inkább kihangsúlyoznám ezt a fizikai részről a szemet, tehát hogy az érzéket ahhoz, hogy a színek. Uh-huh. Tehát, hogy ezt gyakorlatilag, ugye, ezt mondhatjuk fizikai készségnek talán, hogy de nyilvánvaló kellett, éppen igen, az varázsolt el benne, hogy szinte bárhova mentem a laborba, amikor oda kerültem, ugye akkor azt mondták, hát ilyen szaladj ide, tedd oda, hát tényleg a legalsó lépcsőfokon kezdtem, vedd le a tekercset a hívógépről, tedd a dobozba, vidd el ide, szóval, és akkor ott mindig láttam, hogy ott mit csinálnak, és mérik ki a gammát, és rajzolják föl ilyen pontokba, és akkor hát teljesen, tényleg elvarázsolt, ezt így lehet mondani.
1: Azt ön úgy megérezte, vagy mikor érezte meg, hogy mi lehet ennek a foglalkozásnak a csúcsa?
0: Hát persze, az rögtön, mindig is nagyon rangos dolognak számított a fénymegadó, tehát ott hátul külön szoba volt neki. Szóval, hogy azt az asszisztenssel, tehát ilyen szempontból azért az lehetett érezni, hogy ő nem akárki, hát és ez valószínűleg minden így volt, egyébként a Miss Arizonát, azt Rómában volt az utómunka, és ott a római laborban, hát ott éppen mondtam, hogy ott a fénymegadó, aki az ottani, hát az olyan volt, mikor megjelent a étterembe, hogy ott mindenki, hú, itt van a Labella úr, úgy hívták, igen, és akkor szóval, hogy igen, ezt azért le lehetett venni már rögtön, hogy az egy valami fontosabb dolog, ami ott történik. Uh-huh. Tehát oda kellett ugye vinnem, amikor lejött a hívógépről a próba, bár az asszisztensei a fénymegadónak mindig jöttek, de hogyha nem értek pont oda, akkor mondták, hogy vidd oda ide, és akkor én mit, és akkor ott láttam, hogy ott ülés az asztalnál, és így kézzel tekerte, és igen, szóval az még ilyen kezdetleges, ilyen szempontból, szóval, hogy azért is idegenkedtem én a digitális technikát egyáltalán megtanulni, mert hogy az már annyira nem az én világom. Mm. Szóval itt azért ez így valahogy ember közelibb.
1: És a szülei hogy fogadták, hogy a bölcsészkarnak búcsút intett a sikeres felvételi ellenére?
0: Nem jól, de szerencsére hát a szüleim tényleg ilyen szempontból nagyon-nagyon jó fejek voltak, hogy ilyen kifejezést használjak, mert itt csak anyukám, hogy ezt jól meggondoltad, hát most eldöntötted az életet, hát ez ennyi idő után, egy 2 hónapot ott vagy, most ez a döntés. És akkor, de miután tényleg már gyerekkoromban is, mondom, nem volt mozi előadás, nem kezdte el, ugye egy gépész volt, egy mozi, egy gépész, az mondta, baba nincs itt, akkor várjunk még egy kicsit. Tehát, hogy azt tudták ezt a mániámat, hogy ennyire, és akkor úgy valahogy azt hiszem azért a szülők milyenek, én mint szülőként én is megértem, hogy a gyerekemet, hogy azért azt lehet rajta látni, hogy ez egy elhivatottság valahogyan. Úgyhogy így nem tetszett nekik, szóval hazudnék, azt mondom, hogy örömmel vették tudomásul, de nem tiltották meg.
1: Tehát és
0: nem...
1: mikor jött el az a pont például a szülei részéről, amikor azt mondták, hogy kislányom, most már tényleg belátjuk, hogy jól döntöttél?
0: Nem, így ez talán soha nem fogalmazódott meg bennük, csak mindig láttam meg, hát mondták, hogy jaj, de örülünk, láttuk megint a filmet, és tárára. Szóval, hogy ez így nem fogalmazták meg, hogy na, jól döntöttél kislányom, de azért lehetett rajta látni, hogy büszkék. Szóval inkább így mondom.
1: Értem. Ahogy haladt, ugye mondta, hogy végigjárta a ranglétrát. Ez mennyire volt gyors folyamat az ön esetében?
0: Hát mondom, úgy kezdtem, hogy itt tényleg ilyen fullajtárként, de az a helyzet, hogy tényleg el tudom mondani, hogy ottani főnökök, vagy az ottani vezető emberek azért nagyon figyelték, azt így láttam, hogy ezt leveszik, hogy amikor ott én is néztem a szenzitometrián, hogy mit csinálnak, és akkor mindig általában készítik, hogy érdekel, hogy és akkor megmutatták, és akkor tehát nem volt olyan sok idő, én azt hiszem, hogy már első évben voltam ilyen fullajtárszerű, és akkor már oda kerültem a akkori fekete-fehér fény megadó mellé asszisztensnek, aki egy hírhedetten szigorú ember volt, fogyasztotta az asszisztenseket fél évente.
1: A nevét lehet tudni?
0: Gordán János. Igen, hát már akkor nagyon idős volt, és hát tényleg... Nem, szóval nem kiabált soha, de annak olyan tekintélye volt, hogy bárhol megjelent, és akkor mindenki, és aki volt nála, azt éppen menesztette, nagyon igényes volt, nagyon borzasztó, és én hát én meg is, de ugyanakkor meg olyan volt, aki akarta átadni, amit tud, szóval, hogy, és ugye ezt sehol nem tanítják főiskolán, ezt a dolgot, tehát ezt csak el lehet lesni.
1: Csak gyakorlatban.
0: El lehet lesni. És ő a szikráját, ha észrevette rajtam, hogy ez, akkor ő rögtön mondta, hogy ezt kisfiacskámnak szólított, és akkor mondta, hogy kisfiacskám, ez igen, és akkor ezt így, és akkor ezt azért, és látod, és izé, szóval, és akkor már hozzá mondom, egy éven belül hozzá kerültem, és mindenki nagy örömére, főleg a főnökség nagy örömére azt mondta, hogy ne szólj, én maradjak. Tehát, és attól
1: az
0: kezdve...
1: Az volt az első szakmai elismerés volt.
0: Igen, ő azt mondta a Gordán, hogy a baba marad, és akkor hát mindenki föllélegzett, mert hogy tényleg nagyon sok azért volt, hogy azt mondta három hónap után, hogy hihetetlen szeme volt, és gyakorlata, és mondom, aztán amikor látta bennem az ambíciót, hogy ez érdekel, akkor igyekezett, és igyekezett, ami még nagyon nagy dolog volt, elismertetni is. Tehát amikor jött egy operatőr, akkor a baba kérem voltam, szóval nem kisfiacskám, és akkor azt mondta már, mikor önállóan is engedte, hogy én adja meg a fényt, és akkor jött az operatőr, és akkor mondta neki, hogy ezt a baba csinálta, menjenek el a vetítőbe, és nézzék meg, a baba fogja látni, hogy mi. Tehát, hogy ez azért szükséges volt ahhoz, hogy ugye az embert komolyan vegyék, hogy jól megcsináltam. És akkor jöttünk vissza az operát, és az operát mondta, hogy teljesen rendben volt, és akkor így kialakult, hogy és a színes filmnél gyakorlatilag ugyanúgy ennek létre kellett jönni, hogy valaki azt mondta, hogy na, akkor ezt a filmet, ezt egyedül meg nekem te csináld. Úgyhogy ez így.
1: Tehát akkor ez ő ambicionálta is, és mondhatjuk úgy, hogy a hóna alá nyúlt.
0: Hát ilyen szempontból, hogy nem volt egy olyan ember, aki elnyomta. Szóval, hogy egyszerűen pártolta azt, hogyha valaki, meg tetszett neki, hogy valakit ez ennyire érdekel. Szóval inkább amiatt mondom, hogy én is például az én asszisztensemet, azt állandóan győzködtem, hogy gyere, nézze, azt mondta, hogy te, én nekem nagyon jó ez, hogy azt mondod, hogy csináld ezt, meg csinál, ez én nekem. És tehát van ilyen. Tehát, hogy nem, akit nem érdekel, azt nem lehet kényszeríteni, hogy csinálja, és akkor ő meglátta bennem azt, hogy engem érdekel, és akkor így gyakorlatilag így indított el engem ő.
1: De milyen volt ott a hangulat? Tehát ezért ugye a Budakeszi út 51, ahol a labor volt, tehát mint tudom én, egy jelentősebb kőhajintásnyira, de ugye ott volt a Hűvösvölgyi 64-ben például a Pannónia, tehát azért az egy eléggé, az a környék, azért az egy eléggé koncentrált találkozó helye volt a magyar filmszakmának, meg a színházi szakmának is.
0: Igen, és hát ráadásul, mint mondtam, akkor, amikor én ott kezdtem, az 64 volt, azt hiszem, érettségi után, most nem akarok hazudni.
1: Évszámot nem mondom.
0: Igen, szóval maga az épület is olyan volt, ahova nagyon szívesen jöttek csak vetíteni, és a Pannóniások is, hogy ott megnézni, gyönyörű vetítőink voltak, volt a nagy vetítő, ami tényleg abszolút reprezentatív volt. Tehát szóval abban az időben pláne. Nem egy székről néztük. Szóval, hogy, és akkor fönt is a labor résznél volt, vagy öt vetítő. Tehát, hogy egyszerre sokat lehetett megnézni. És, tehát, hogy ennek volt egy ilyen vonzata is, hogy már az ember bement az előcsarnokba, és hogy húha, és szóval, hogy így unblock az egész.
1: A Pannóniának a büféjéről arról nagyon sok gazdag sztori van, hogy volt a filmlabornak is büféje?
0: Persze. Volt, és hát sőt, ugye ott ugye szigorúan tilos volt dohányozni egyetlen szobában se, még az irodába se lehetett rágyújtani.
1: Igen?
0: Sehol. Hát az
1: akkor ott már annak idején az udvaron kell?
0: Nem, hanem a büfébe lehetett. Tehát az a büfé az olyan hely volt, ahol mindig voltak emberek, mert ugye hát a dohányosok, azok az úgy teljesen külön részre volt megépítve, szinte le volt választva, mert mondom annyira, ugye, mint a por is, tehát a dohányzás is, az a füst is teljesen ki volt zárva, és akkor ezért aztán ott is egy népszerű hely volt a büfé.
1: Nem volt önnek útközben egyszer sem olyan pillanat, amikor azt mondta, hogy na jó, ezt tényleg rosszul döntöttem, nem akarom ezt tovább csinálni?
0: Soha. Őszintén mondom, hogy soha. Szóval ez volt benne a leginkább, aminek örülök, hogy az ember az élete nagy részét ugye a munkahelyén tölti, meg lehet mondani. És hogy olyan helyre megyek dolgozni, ahova szeretek menni. Ez egy borzasztó nagy dolog, szerintem, hogy valaki úgy eltalálja, hogy nem robotként éli meg. Mert hát tényleg volt az, hogy este 9-kor telefonált a, mit tudom én, ragálja, hogy gyere a Izabella utca 7-be, ott azt a lakást most van bevilágítva, meg kell. És akkor mentem oda. Szóval, hogy és soha nem volt az, hogy a fene egye meg. Szóval, hogy ez őszintén mondom, hogy ez az a nagyon, szerintem ritka, hogy valaki úgy talál bele, hogy itt a helyem, hogy hát nekem szerencsém volt.
1: Emlékszik arra, hogy melyik volt az első olyan produkció, ahol a neve megjelent a kópia végén?
0: A tévéfilmek közül azt nem emlékszem, mert az rengeteg volt. Ez keskeny 16-os filmet értek, de ugye a nagy dolog a normál, a 35-ös játékfilm, a mozifilm, és az a Halász Mihály nevű televíziós operatőr, akinek szintén az első 35-ös játékfilmje volt a Téli Sport. És gyönyörű volt egyébként a film, gyönyörű, az Zakopanéba forgatták, és a tényleg az volt az első, és hát a Misi tulajdonképpen azért kellett neki küzdeni, mert úgy megpróbálták azért azt mondani neki, hogy tehát azért ne kísérletezél kezdővel azért egy 35-ös játékfilmén, és Misi nagyon eltögélt volt, és azt mondta, hogy a keskeny, amiket látott, és amit...
1: Mert hogy önök már akkor dolgoztak
0: igen,
1: korábban.
0: Igen, és azt mondta, hogy nem, hogy ez legyek én, és akkor így ott az volt az első.
1: Nagy általánosságban hogyan kezdődött meg önnek a munkája egy filmmel? Tehát úgy, csak a nyersanyaggal találkozott?
0: Nem, először is mindig megkaptam a forgatókönyvet.
1: De hogy ön ezt elkérte, vagy pedig
0: nem, ezt, protokollból adta? Nem, ez protokoll. Ezt el kellett olvasni, amikor elolvastam, akkor jött az operatőr, sőt nagyon gyakran a rendező is, és akkor elmondták, hogy mit képzelnek el alapvetően, hogy ez most egy színes vígjáték lesz, derűs, vagy pedig ez egy komor dráma, aminek lehet már előre voltak, előre tudta, hogy majd ne legyen olyan színes, hogy próbáljuk kicsit kiszedni a színt belőle. Tehát ez már előre át lett beszélve. És akkor, mikor elkezdődött a forgatás, akkor mondom, általában pláne, ha egy olyan díszlet épült, amiben több nap, akkor rögtön meg kimentem megnézni, hogy ez ilyen, ez a hang, ilyen színű a szoba fala, és nem tudom én, és akkor napi szinten, ugye, mint azt már mondtam, hogy napi szinten meg kellett csinálni, és akkor megcsináltam, és akkor jöttek este, vagy éjjel, vagy amikor meg lehet, akkor jöttek nézni, és ők is akkor szembesültek vele, hogy fúha, ez életlen, ismételni kell, vagy már akkor az operatőr mondta, hogy na ez majd a filmnél majd ez lehet egy kicsit sötétebb, vagy legyen kicsit melegebb szín, ne ilyen hideg. Szóval, hogy ma azért akkor, tehát a muszter korában a napi anyagot neveztük muszternak, már akkor azért úgy alakult, hogy akkor már én levettem, hogy mi az, ami tetszik neki, ugyanis ez a munka arról is szól, hogy az operatőr ízlését eltalálja, mert itt nem én vagyok a főszereplő, hanem ő álmodja meg, és akkor azt arra tudok én ráfokozni, vagy egy kicsit változtatni, vagy ahogy ő szeretné, és ezért tényleg a legnagyobb dicséret az, mikor azt mondja valamelyik, hogy tudod, amire, hogy én szeretem, úgy legyen. És akkor én tudom, hogy X az hogy szereti.
1: Mint az étteremben, hogy akkor a szokásosat.
0: A szokásosat, igen, tényleg, abszolút így.
1: És volt olyan, hogy mondjuk forgatókönyv fázisban valamire azt mondta, hogy ezt biztos így akarjátok? Vagy adott valami kommentet?
0: Attól mindig tartózkodtam, hogy valamire is úgy próbáljak ráöltetni az én ízlésemet. Azt nagyon gyakran kérdezték, hogy szerinted ez, és akkor mondtam, hogy szerintem ez túlzás, és inkább így, és akkor nagy százalékba elfogadták, vagy valamire azt mondták, hogy mondtam, hogy szóval határozottan nem fejtettem ki, hogy ez így nem jó, vagy ez így nekem nem tetszik, mert az abszolút nem érdekes, hogy nekem tetszik, vagy nem, hanem, hogy neki tetszen, meg a rendezőnek tetszen. Volt úgy, hogy alapkoncepciót a rendező mondta, hogy úgy szeretné, hogy ez az egész legyen szép ilyaszínű. És akkor az lett. Szóval ez tényleg olyan, hogy úgy éreztem, hogy nekem nincs arra felhatalmazásom, hogy azt mondjam valamire, hogy ez nem jó, mert nem arról szól. Szóval ez ők álmodják meg, és én ezt fokozom, vagy tehetek valamiféle javaslatot, de úgy konkrétan nem.
1: A későn csatlakozóknak a segítségére mondom, hogy aki a szakmáról ilyen alázattal beszél, akivel most beszélgetek, az Dejmanik Tamásné, vagy a népszerű nevén Dejmanik Baba fénymegadó. Azt lehet tudni, hogy mi volt a protokoll, amikor mondjuk egy forgatásról megérkeztek a tekercsek? Hát azért azok nagyon értékes dolgok, ami ott ugye rögzül, és ha az véletlenül rosszul kerül be, fényt kap, stb. Annak van következő. Az drága mulatság.
0: Az drámai. Sőt, olyannyira, hogy ma már ezt szinte el se tudják képzelni, hogy ugye digitálisan a vágás az úgy történik, hogy egy kockát ide rakok, oda rakok, bárhova rakhatom. A filmnél, ha egy kocka megsérült valamiért, ott elvágták, azt utána már csak kocka hiánnyal lehetett össze lehetett ragasztani, de ott már ugrás volt. Szóval úgy nem lehetett összeragasztani, hogy folyamat megmaradjon. Tehát ezért annyira, tehát fehér kesztyűbe dolgozott. Ugye a negatívot kézzel is tekert. Szóval fehér cérna kesztyűbe, nem műanyagba, ugye ami, hát a
1: mert az ugye antisztatikus.
0: Igen, statikus dolog. Tehát ez egy borzasztó, hogy mondjam, odafigyelést igényelt.
1: De hogy tényleg, szóval akkor megjött a kópia, akkor mondjuk ugye betették a hívóba, és akkor rögtön készült belőle egy más biztonsági másolat? Vagy?
0: Hát előhívták, ugye a kazettázás, hogy sötétbe történt, ugye, de aztán már olyan modern hívógépek voltak, hogy akkor az már világosba hívódott. Tehát ott már lehetett nézni, hogy tekeredik a film, lejött, bedobozoltuk, és akkor került gyakorlatilag hozzám. illetve előbb még mindegy, negvágóba összeraktak, mondjuk ilyen kis tekercs jött, akkor ebből hármat összeraktak, szóval összeragasztották. Na mindegy, szóval, hogy gyakorlatilag ez, hogy azért kellett annyira vigyázni, mert nem lehetett úgy pótolni, mint ahogy most digitálisan lehet. Nem beszélve arról, hogyha úgy sérült meg, hogy tegyük fel, elszakadt a hívógépen, ami hát nagyon, hát akkor volt olyan, aki sikított kolléganőm, amikor ez történt. Szóval ez az emberre úgy, tehát a negatív, szóval ez
1: azt tényleg csak az operatőr látta, és senki.
0: És maga az, hogy az nem olyan, szóval azt akkor ismételni kellett. Az ismétlés az nem azt jelentett, szóval az azt jelentette, hogy lehet, hogy lebontják már rögtön a díszletet, lehet, hogy szóval a színész nem ér rá. Szóval ez óriási költség is az, szóval az egy olyan hiba, hogyha negatív sérült, amitől retteget mindenki mindenhol.
1: Önnek a praxis volt ilyen, lehet erről kérdést feltenni?
0: Volt, hogy én is egy ilyen kézi tekerés során valahogy a kesztyűm beleragadt, a széle nem volt elég sima, és elszakadt. De hál' Istennek az az egyetlen más, ez tényleg egyszer fordult elő. Az eredeti negatív az olyan szentség volt mindenki számára, hogy az mindenki úgy nyúlt, hogy mondom, hogy volt, aki sikított, amikor valami történt a hívógépnél, hogy megállt, vagy valami. Szóval, hogy meg a felvételből még volt másik kettő, és pont, mert azért összeragasztottuk, és elkészült a muszter, de pont nem ezt választotta a rendező, mert a rendező ott mindig döntötte el, hogy ebből a nem tudom, négyből a kettes felvétel a jó, az kerüljön majd a filmbe. Tehát ott. És akkor pont erre nem mondta, de észrevették az ugrást, tehát ezt nem lehet nem észrevenni. Szóval ez egy ilyen szempontból nagy biztonsági odafigyelést igényelt a negatív használata.
1: És akkor ott tényleg, akkor ugye volt a negatív, akkor arról készült egy pozitív másolat, igen.
0: És akkor az a pozitív, az már olyan hát szűrőkkel és feltételekkel készült, amit már én adtam meg, és akkor az már egy vetíthető dolog volt, a pozitív kópia, és akkor aztán már az elmondottak, hogy akkor nézte az operatőr, mindenki, és eldöntötték.
1: És akkor gyakorlatilag az ön munkája effektíve magával a celluloiddal, az ott kezdődött meg, amikor ugye elkészült a negatívról, ugye leszették a különböző fényérzékeny réteget, és gyakorlatilag ott maradt a műanyag, és akkor arról, amikor vissza egy másik filmre, amivel már dolgoztak.
0: Azt már én mondtam, hogy milyen feltételek mellett, milyen szűrők, milyen hányas sárga, hány, szóval ezt már
1: és akkor gyakorlatilag ön állt mondjuk egy laborgép mellett, és a különböző reduktív anyagokat méricskélte ki, hogy ha most azt mondta a rendező vagy az operatőr, hogy egy picit több piros legyen benne, vagy picit több fekete, akkor ön annak megfelelően keverte össze a vegyszereket, amik
0: nem a
1: hatást elérte.
0: Bocsánat, nem a vegyszernél kevertem, hanem annó, nagyon régen még egy ilyen kis zselatin szűrőket rakosgattunk bele a kopír szalagba.
1: Sajnálom, hogy a kedves hallgatók nem látják, hogy a kezével mennyire plasztikusan mutatja.
0: Tehát a kezdeti stádiumban még effektív zselatin szűrőket raktunk.
1: És akkor önnek volt egy ilyen szűrő gyűjtemény?
0: Igen, komoly. 0,5-ös nagyságrendet változtató, egészen 100-ig ment. És akkor azt mondtam az asszisztensnek, hogy ez, mit tudom én, 15-ös sárga. És akkor ő kikereste a 15-ös sárgát, vagy én, amikor asszisztens voltam, és akkor azt tettem a fény. Gyakorlatilag a fény elé raktuk be ezeket a szűrőket. És ez szerint változott. Sárgább lett, vagy kékebb, vagy nem tudom, rózsaszínebb, vagy sötétebb, vagy világosabb. Úgyhogy itt gyakorlatilag a kopírgép, ami a másolta a negatívot pozitívra, ott kellett, tehát nem a vegyszerekben. A vegyszerek azok fix, állandóak voltak olyan szempontból, hogy mindig méricskélték, hogy a szenzitometrián, meg az analitikán, hogy a megadott. Tehát amikor a halványítás nélkül itt azt mondtam, hogy ez olyan legyen, tehát hogy ne legyen benne sok szín, akkor ők ennek megfelelően...
1: De hát ott is azért kellett valami befolyással lennie.
0: Persze.
1: Meg nyilván most az, hogy most akvát hívtak elő, vagy orvot hívtak elő.
0: Hát arról
1: elő,
0: nem
1: vagy...
0: is beszélve, hogy ott is nagy különbség.
1: Ott is óriási különbség. És ilyenkor mondjuk ki kellett pucolni a gépet, újraindítani, kitakarítani, hogyha mondjuk egyik negatív vagy másik.
0: Ezt egyébként is gyakorta kellett. Uh-huh. Több hívógép volt, külön természetesen a feketének, uh-huh. de a színesből is volt több, de azt megadott időbe kellett abszolút kisavazni, szóval olyan szinten az mondjuk a hívósnak a feladata uh-huh. volt, de szóval azt nagyon tisztán kellett tartani. Uh-huh. Pontosan az előbb említett koszok miatt uh-huh. is, mert hát az végzetes, amikor egy végig megy az egész filmen, és akkor vetítésnél ilyen nagy csikot látunk, uh-huh. szóval az nagy...
1: A szakmai perfekcionizmusát feltételezve ezt a géptisztítást is szerintem ön is tudta, hogy ez hogy kell.
0: Én abszolút tudtam, sőt mindenki, ezért mikor savazták, és mondták, hogy nem, menj már ki, nem kell itt lenned, mert hát annak iszonyatos szaga volt, de tényleg csak olyan szinten, hogy tényleg minden érdekelt uh-huh. ezek a folyamatok. Aha. Úgyhogy igen.
1: Ugye most itt a zselatin szűrőkről, ahogy beszélünk, ezt tulajdonképpen mondhatjuk, hogy egyfajta modern használata a virazsírozásnak, meg a tonalizálásnak?
0: Hát ez végül is azzal a szűrőkkel le tudtam elérni, hogy az olyan legyen. Uh-huh. Tehát akkor rengeteg sárga, és szóval, hogy ez persze. Ez...
1: Egyszerre lehetett több szűrőt is használni?
0: Igen, abszolút, persze, igen. És aztán mikor már gyakorlatilag modernizálódott a dolog, megjelentek azok a, mert ez a másol, az a kopírgépek miatt volt ez a fajta rendszer, a zselatinokkal, és aztán megérkeztek azok a kopírgépek, amik már modernebbek voltak, tehát maga a gépben belül én csak számot mondtam, uh-huh. és akkor olyan lyukszallag került oda a gép elé, hogy az már tudta, hogy ez itt 15 sárga. Uh-huh. Tehát ennyiből volt a modernizálás, hogy ugyanúgy kellett a színeket fokozni vagy kivenni, csak akkor már a kopírgép megcsinálta, nem kellett hozzá ez a szűrő rakás, hanem ott egy lyukszalagot adtuk, az már nagy...
1: Egyébként ön még dolgozott virazsírozásos technikával? Vagy kíváncsisággal kipróbálta? Vagy...
0: Hát azt mondtam, volt egy film, amit teljesen így virazsírozva csináltunk, de ott akkor már ezzel a modern kopírgéppel, tehát gyakorlatilag ugye számszerűleg én azért mindig kipróbáltam, hogy mennyi az annyi, tehát kiadtam egy kis próbát az anyagból, és akkor azon láttam, hogy na ez még mehet virazsírozásba, és akkor még inkább fokoztam. Tehát, hogy ez is tulajdonképpen utólagosan, tehát negatív meg lett fölött véve, és akkor utólag mondta azt a rendező, hogy az az elképzelése, hogy ez ilyen virazsírozott legyen, és akkor az olyan lett. Vagy történetesen a kopasz kutyánál ugye voltak, hogy egyik snit kék, zöld, vagy nem tudom. Szóval, hogy ez utólag, akkor tényleg így, és akkor igen.
1: Ön szerint a hallgatók közül hányan tudhatják, hogy mi az, hogy virazsírozás?
0: Hát... Azért annyi ember fotózik, és manapság pláne olyan könnyű elérni, például, hogy virazsírozás, hogy megnyomnak egy gombot, és olyan lesz.
1: De szóval azt nem is biztos tudják, hogy ez virazsírozás az, amit a gombbal megnyomnak, mert szerintem annak nem az a neve.
0: Hát a biztos, segít
1: nekünk ezt megfejteni, hogy ez mi ez?
0: Na, azt nem tudnám megfejteni, mert pontosan, amit elmondtam, hogy a mostani technikában feltételezem, hogy van egy gomba, amit megnyomnak, igen. és akkor azt mondja, hogy
1: igen, azért, mert van. Van, csak nem így hívják, hogy virazsírozás, hanem azt mondják, hogy most mit tudom én, szépia legyen, vagy olyan, vagy olyan, igen, vagy megadják a színkódját.
0: Igen, vagy megadják a... Tehát gyakorlatilag... Hát én is gyakorlatilag, amikor azt mondták, hogy ez szépia színű kell, hogy legyen, akkor nem tudom másképp magyarázni, mint hogy a szín maga, hát azt azért talán mindenki tudja, hogy mit jelent, hogy a szépia színű. Tehát, hogy azt úgy nehéz lenne elmagyarázni, hogy az milyen szín a szépia, de azt kellett létrehozni.
1: Hát ugye, mert az a virazsírozás technika, ez még a fekete-fehér filmektől eredeztethető, ahol ugye csak fekete és fehér volt, és ugye ott is különböző fizikai eljárásokkal, igen, meg volt egy kémiai eljárásokkal, az inkább a tonalizálás volt.
0: De bocsánat, hogy közülállok, mert hogy most egy jót mondott, olyan szempontból, hogy a kontroll az egy speciális...
1: Mármint a film, a magyar film,
0: a magyar film, a kontroll, az úgy neveztük el, hogy halványítás nélküli. Tehát ott a vegyszerekbe kellett belenyúlni, hogy sokkal kevesebb, tehát a hívónak az összetételébe kellett belenyúlni, most már pontosan nem emlékszem, hogy milyen százalékba, ahhoz, hogy a színeket kiszedjük jobban, mint a, tehát ott nem az volt a cél, hogy minden olyan szép színes legyen, hanem ellenkezőleg azért is halványítás nélkülinek hívtuk magát ezt az eljárást, és egy jó pár film azért készült, vagy csak egy része, hogy akkor azt külön kellett előhívni, mert ott már a vegyszerek játszottak szerepet, hogy azt úgy kikísérletezni, hogy az tényleg megmaradjon valamelyes, de ne legyen olyan színes. Szóval ezek vegyszerekkel is elérhetők.
1: És ez kinek, egyébként akkor most a kontrollnál leragadva, hogy ez kinek a kérése volt, a Nimrodnak, vagy az operatőrnek?
0: Ez azért nagy általánosságban a rendező meg az operatőr nagyon ritka eset volt, hogy olyan is előfordult a praxisomban, de most nem mesélném el,
1: hogy nevet mondani, és nem is kérdezett.
0: Amikor először meglátta a rendező, hát akkor a haját tett, és azt mondta, hogy na jó, hát ezt nem, hát teljesen más legyen, de azért is már a rendezők is igyekeztek mindig a muszterral kijönni a vetítésre, hogy azért már ott eldőlt. De történetesen úgy volt, hogy a kész filmmel szembesült a rendező, és azt mondta, na nem, és az operatőr megcsináltatta ilyen teljes milyen színűre, és puha, az nem. Tehát ez az ő kettőjüknek a döntése, hogy mit akarnak, hogy milyen legyen. Tehát, és hát nem véletlenül a rendező is válaszza az operatőr, tehát szinte mindegyik rendező, ugyanazt, tehát a Sándor Pál, az szinte mindegyik filmét a Ragályi elemérel, és ezáltal velem csinálta. Szóval, hogy azért mondom, hogy ez a rendezőnek is, ez ugye összeszokott látásmód, gondolkodás, ezerféle dolog, és az azért egyezik. Tehát ő is kiválassza azt az operatőrt, akivel a filmjeit csinálja, és általában ehhez ragaszkodik mindegyik. Tehát, hogy ugyanaz az ember, ami nem véletlen, hogy ragaszkodik.
1: Nyilván akkor olyan nem volt, hogy mondjuk az operatőr vagy a rendező önnek mondta, hogy figyelj, győzd már meg a másik felet, hogy ez így lesz jobb, vagy úgy lesz jobb.
0: Nem.
1: Tudom, hogy nem fog nevet mondani, nem is kérek
0: de
1: nevet.
0: De nem, csak,
1: hogy...
0: ilyen az az ominózus, amit az előbb említettem, ott azért az én feladatom volt megnyugtatni úgy a rendezőt, mint az operatőrt, hogy tényleg igaza van a rendező, jó lesz úgy, hogy meglátod, de ez csak egy ilyen pszichés dolog, de különben nem. Mondom még egyszer, hogy én ezt mindig úgy gondoltam, hogy én nekem az a feladatom, hogy ő álmukat hozzam létre, vagy segítsem. Tehát nem az, hogy én mondjam meg, hogy ez legyen ilyen vagy olyan. És ez...
1: Az előbb félbe maradt ez a virazsírozás technika, csak hogy azok, akik nem tudják pontosan, igen, hogy mi ez, ugye, hogy régen a fekete-fehér filmeknél ilyen szűrőket raktak a film elé, és akkor ugye az egész jelenetnek sárga színe lett, ugye többnyire ezt úgy csinálták, igen, hogy ami a szabadban játszódott, az elé zöld szűrőt tettek, és akkor természetesebb lett.
0: Ez így csináltuk mi is annak idején. Tehát abszolút szűrőt raktunk, zselatin darabkákat raktunk össze, és akkor az a jelenet tudott zöld lenni, az meg virazsi, az meg szépi a színű, ez meg nem tudom én milyen. Tehát ez a szűrők, ez így működik.
1: Csak annyira a színes aztán, technikánál ez még jobban
0: finomítható. Igen, aztán mikor már jött ez a, amikor már a fény elé nem szűrőt raktunk, tehát nem zselatint, hanem csak megmondtuk, hogy ott a lux alag mekkora legyen, hogy mennyi sárga menjen át rajta, mennyi zöld, mennyi kék, tehát hogy ott már csak azt az arányokat változtattam, és akkor úgy alakult ki, hogy az virazsírozott lett, vagy szépi a színű lett, vagy milyen.
1: Hogyan zajlott a filmnek a véglegesítése? Tehát ugye ön több különböző fázisban, igen, nyúlt hozzá, jöttek nézni a musztereket, és akkor gyakorlatilag a vágó is már az ön által fényelt anyagokból dolgozott.
0: Igen, a pozitívot összerakta a vágó, vágószobába, és akkor, amikor kész volt a vágás, az volt a munkakópia, ugye az még itt ragasztó szalagok, ugye, mert a celluxal ragasztották össze a kockákat.
1: A vágóasztalon.
0: Amikor az végén végleges lett, akkor került megint csak a laborba, és ugye ott megmaradtak az összes negatív, és akkor a negatív vágósok kikeresték azt a snittet a negatívból, hogy melyik az, amit használtak a filmbe, és akkor kikeresték az összes 300 jelenetet, vagy amennyi volt a film, és azt ők összerakták. Akkor már nem celluxra ragasztottak, hanem a képkockák közötti távolságnál, ami ugye igen, volt hely, ott lekaparták egy ilyen speciális késsel, és akkor összeragasztóval megkenték nagyon óvatosan, hogy nehogy belefolyjon a képbe, igen, csak abba a kis részbe, igen, összetették, és akkor így állt össze, minden jelenetet egymáshoz ragasztottak. Uh-huh. És akkor, amikor ez kész lett, akkor én a teljes megvágott negatívot megkaptam. És tulajdonképpen ez a szakadás is, amit mondtam, akkor történt, amikor azért ugye ott azért meg, szóval azt lehet érezni, amikor kezemben így fogtam a filmet, ugye, és tekertem, hogy ott egy kicsit megemelkedett, hogy ott duplán hát, volt. Duplán volt, és akkor ott beleakadt a kesztyűm. Uh-huh. És tehát azért mondom, hogy ezt nagyon óvatosan, akkor kézzel tekertem, és akkor mondtam a negatív volt látva, hogy ez milyen legyen ilyen, és akkor kiadtam egy próbát, és akkor azt megnéztem pozitívba, és akkor még valamit változtattam, és akkor azt mondtam, hogy na, így lemehet. És akkor elkészült az első kópia, és akkor beültem a operatőr, akkor még általában mindig a rendező, és az elsőnél jött, és akkor ott egy kismagnóra, ahogy vetítették, tehát ezt azért mondom így, hogy kismagnóra, mert közben mondta az operatőr miközben, tehát abszolút folyamatában néztük a filmet, uh-huh, és akkor mondta, hogy ez a jelenet még legyen sárgább, ez legyen sokkal sötétebb, ez legyen, mit tudom én, ilyen meg olyan, és akkor azt én rámondtam a magnóra, uh-huh, majd utána leültem a kis átvilágítós asztalomhoz, föltettem azt a kópiának azt a felvonását, és akkor kézzel egy átvilágító asztalnál tekertem, és akkor mindig megálltam a snittváltásnál, és akkor láttam, hogy mi ami, tehát uh-huh, mondtam, hogy ez a snitt, akkor azon ez a változás. És akkor az a változás megtörtént ugye a lyukszalagon, és akkor így lett kiadva.
1: Egy filmnek az elkészítése az körülbelül hány munkaóra lehetett? Ez nagyon filmje válogatta? Vagy?
0: Filmje válogatja. Például a Jancsó Miklós ugye szeretett nagy, hosszú snitteket csinálni. Uh-huh. Tehát az ilyen szempontból, munkaóra szempontjából, ugye lényegesen kevesebb volt, mint mondjuk a Kopasz Kutya, ami most nem tudom megmondani, hogy hány snit volt, de sok, uh-huh, nem 9, mert volt olyan film, ami csak...
1: Mert ilyen klippesebben volt vágva a Kopasz Kutya.
0: Igen. De mondjuk... amikor ilyen hosszú snittek vannak, az nyilván kevesebb.
1: Werkmeister hangolja.
0: Igen, azok kevesebb ideig, uh-huh, mert az... Tehát ugye azzal kevesebb munka volt, ami sok snit volt, az hát alapvetően, az sokszor kellett uh-huh, belenyúlni, megállni, hasonlítani, szóval így. Igen.
2: Színe Manna. Itt a 98.6 Manna FM-en.
1: A műsoridő eddig tartott számunkra, így itt és most véget ért a Demjanik Tamás néval folytatott beszélgetésünk, akinek ismételten köszönöm, hogy elfogadta a meghívásom, és jót beszélgettünk. A hallgatók közül bárki lemaradt volna a műsor elejéről, a Manna FM oldalán lehetősége van a teljes beszélgetést visszahallgatni. Ha tetszett a Színe Manna, a közösségi média felületeken a like is jöhet, minden megosztásért pedig külön köszönet. Tóth Péter technikus kollégám nevében is köszönöm a figyelmüket, Dudás Viktor, remélem hamarosan újra találkozunk, a viszont hallásra.
2: Ez volt a Színe Manna. Jövő pénteken újabb filmes sztorikkal és izgalmas beszélgetésekkel várja a műsor házigazdája, Dudás Viktor filmszakértő. Ezt az epizódot visszahallgathatja a Manna FM weboldalán és podcast csatornáin. Manna FM. Töltsd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
3: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Elegendő az üzemanyag és marad a védett árak utakon. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adéla vagyok.
2: 98.6 Manna FM. Hírek.
3: A magyar kormány kapcsolatban áll a kárpátaljai magyar szervezetekkel, egyházakkal, és felajánlotta segítségét a károk felmérésében és enyhítésében, mondta el a miniszterelnök kormánya első ülésének szünetében Ópusztaszeren. Magyar Péter sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, mélységesen elítélik az orosz dróntámadásokat a magyarok lakta Kárpátalja ellen. Magyar Péter hozzátette, az ukrajnai háború kezdete óta a legsúlyosabb dróntámadás érte Kárpátalját. Megerősítette Munkácsot, Ungvárt, Szolyvárt és környező településeket is érintettek a támadások, melyek jelenleg szünetelnek, de az ukrán hatóságok készenlétet kértek a lakosságtól. Magyar Péter kiemelte, hogy Orbán Anita külügyminiszter délelőtre berendelte Oroszország budapesti nagykövetét, és tájékoztatást kér arról, Vlagyimir Putyin orosz elnök mikor akarja lezárni ezt a véres háborút. Még szerdán kihirdetik a Tisza kormány 16 minisztériumáról szóló rendeletet a Magyar Közlönyben, közölte Magyar Péter. A statútumrendelet a tárcák hatásköreit és jogköreit tartalmazza. A kormányfő azt is elmondta, hogy a volt és jelenlegi miniszterek közötti tényleges átadásátvétel csütörtökön lesz. Tóth Péter nemzetbiztonsági főtanácsadóként csatlakozik a kormányhoz, jelentette be Magyar Péter. A miniszterelnök elmondta, hogy a főtanácsadó koordinálni fogja a nemzetbiztonsági szolgálatok munkáját. Elmondta azt is, hogy első ülésén határozni fog a kormány a bicskei gyermekotthonban történt jogsértések teljes körű nyilvános kivizsgálásáról, és beszélt arról is, utasítja az igazságügyi minisztert a kegyelmi botrány dossziéjának nyilvánosságra hozatalára, továbbá a gyermekvédelem rendszerének átvilágítását rendelik el. Emellett, közölte, reményei szerint a jövő héten dönthet a kormány az ügynökakták megnyitásáról. Meghallgatta a kormány a MOL elnök vezérigazgatóját, Hernádi Zsolt tájékoztatása szerint zavartalan hazánk üzemanyag és nyers olajellátása, közölte a kormányfő. Magyar Péter elmondta, hogy a beszámoló szerint a stratégiai készletek nagyjából 80 napra elegendőek, és a MOL újabb készleteket szabadít fel az üzemanyagbiztonság érdekében, melyet továbbra is védett áron biztosít. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zeneakadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt két hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik. A többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják be.
2: Időjárás.
3: Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra csak csütörtök délutántól lehet számítani, előbb a Dunántúlon, majd később keleten is. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
2: Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
4: Cross GPS.
2: Fajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
5: Hello, újra Cross GPS-ben Weiser Alinda újságíróval és Szilágyi Tamás pszichológussal köszöntünk benneteket, és természetesen itt van Pajor Tamás is. Sziasztok. Hogy miről beszélgetünk?
6: Sziasztok.
5: Hát április 12, nagyon-nagyon, hát mondhatnám azt, hogy még vitatkoztunk is az első részben. Igen, parázs a hangulat, ugyanúgy, ahogy az országban. Ígértem, hogy beszélgetni fogunk az ominózus Magyar Péter interjúról, az M1-en és a Kossuth Rádióban, természetesen természetesen Orbán Viktor patrióta interjújáról is, de én nagyon szeretném, ha szót kapna az a téma is, Tamás, és nem csak kettőnk között, hogy bizony a választások óta öldöklik egymást az online felületen a keresztények, akik annyira nagyon-nagyon csalódtak az ő idézőjeles megváltójukban és rendszerükben, hogy sírnak, rínak, egymást törlik. Muszáj, hogy beszélgessünk erről, és na kezdjük azzal, hogy Magyar Péter április 15-én, szerda reggel 8 órakor megjelenik az MTV a Székházban, nagyon-nagyon sokan, én is életemben nem tudom, mikor volt ilyen utoljára, az M1-en. M1 előtt kezdtem a napot reggel 8-kor, pizsamában, és nem hittem el, hogy mi történik. Muszáj, reakciótok. Mi volt az első reakciótok?
4: Én is azt csináltam, én is ott ültem reggel, és vártam, hogy na mikor jön, mikor jön. Én leírtam, és hát ez nagyon érdekes. Leírtam a Facebookomon a reakciómat, ugye ott szoktam politizálni, meg néha az Instán is, de inkább a Facebookon. És hát az, hogy egy teljes szerep tévesztés történt, amit én láttam. Egyébként nem ismertem föl a kérdezőt, utólag kiderült, hogy akkor is ott dolgozott már, amikor én ott dolgoztam, de én ezt nem tudtam, nagyon megváltozott. És hát ez egy nagyon erős szereptévesztés, szóval ilyet nem csinálhat újságíró nyilván, de igazából, szóval mivel erről az állami médiáról beszélünk, én nekem nagy elvárásaim nem voltak. Inkább arra voltam kíváncsi, hogy valami releváns dolog kiderül-e, vagy nem. Nem derült ki semmi releváns. És egyébként vannak kutatások, amelyek meg tök jól bebizonyítják, hogy a magyar köznek nevezett média milyen elképesztően torzította a híreket, a politikusok megjelenési kontextusát. Magyar Péter többet emlegették, mint Orbán Viktort, mindig negatív kontextusban. Igen. Orbán Viktor pedig mindig pozitív kontextusban. A Republikon Intézetnek van egy kutatása, azt, aki kíváncsi, gyorsan megtalálja neten. Szóval nagy elvárásokkal szerintem nem lehetett érkezni, de annyira felháborította az embereket, hogy képzeljétek el, hogy például az én Facebook oldalamról ez a bejegyzés 1,3 millió embert ért el. Szóval, hogy azért ez nagyon erős reakciókat szült ez a történet, és mindenki felháborított, és olvasni akart róla, és teljes szereptévesztés. Mind a rádiós műsorvezető, mind a televíziós műsorvezető.
5: Én a rádiósat meg sem hallgattam, de figyeljetek, hol voltak az MTV-s kemény huszárok, az idézőjel, politikai idézőjel bezárva újságírók? Miért a csetebeát kellett oda leültetni?
6: Nem, hát ott már rég kontraszelektálták. Abszolút. Az egész garnitúrát.
4: Kire gondolsz? Hát hiányzott.
5: Hát nem hiányzott senki, csak én meg voltam győződve, hogy egy férfival fog beszélgetni, nem, a Magyarország leendő miniszterelnöke.
6: Most nem a nemiség számít.
4: És az miért más, hogyha férfival beszélget, vagy nővel?
5: Szerintem szerintem más, hogyha...
6: Lehet, hogy más, de nem ez a lényeg. Az a lényeg...
4: Nem, bocs,
6: hogy...
4: Tamás, csak ez fontos.
7: Van innen triggerel.
4: Ez fontos. Ilyen nincsen. Tehát, hogy nagyon jó politikai női újságírók vannak, és nagyon jó férfi újságírók vannak. Szerintem mindegy, más eszközökkel egy férfi, mint egy nő, de nem pozitív.
5: Én éppen ezért
4: a Magyar Péter kenyére is próbáltná kenni egy nő, nem ezt próbálta meg, hanem erőszakosan megpróbált beleállni, de annyi interjút adott nőknek, tök korrekt, tehát hogy szerintem ez nem számít.
7: Én nekem van erről egy elképzelésem, egyébként bocsánat, mert nekem az volt az első gondolatom, és ezt én most betudom annak, hogy én sokkal tájékozatlanabb vagyok így a médiában, meg az újságírásban, mint mindannyiótok. De az első gondolatom az az volt, hogy fú, remélem, hogy ezt így nem fogják félreérteni az emberek, és nem fog ez az egész dolog így visszafelé elsülni. Azt gondolom, hogy azért ültettek be női riportert, hogy még egy picit kiéleződjön ez az
4: egész. Hogy egy nőt bánt.
7: Igen. Tehát, hogy egy nőnek a szavába vágni, és egyfajta ilyen mansplainingbe folytani bármit, amit ő mond, illetve a lehetőséget fönntartani, hogy bármit meggyanúsítsunk azzal, hogy ez szexista, vagy mansplaining, vagy nem veszi figyelembe, vagy nem tiszteli. Egy férfi esetében sokkal kevésbé lett volna drámai.
5: Vagy
7: akkor bemegy, és akkor beleáll egy férfiba, amit...
4: De előtte megtörtént ez is. Ez megtörtént, akkor is igen.
7: Hát kettőféle módozatot próbáltunk ki, hogy akkor melyik az, amelyik működik.
4: Egyik se. A rossz írünk az, hogy egyik se.
5: De még rosszabb volt a Kossuth Rádiós, mert nem akarom nyilván visszahallgatni.
4: Ne, ugyanolyan rossz volt, mint a kettő.
6: Hát figyelj, az elmúlt időben hát annak voltunk a tanulni, hogy a köznek keresztelt média valójában olyan minőséget produkált, hogy a Rákosi híradó ahhoz képest egy BBC. Tehát, hogy egészen brutálisan elsüllyedt nem hogy egyoldalúságban, a hazugság gépezetnek a nemtelen működésében. Tehát ettől is semmit nem vártam. De most én visszaváltanék a kérdésed első részére, amely arra szólt, hogy sajnos módon ugye az egyházon belül is óriási zavart okozott ez az egész történés. Ennek a zavarnak szerintem és az első számú felelősei, és nem akarok, és nem is fogok neveket mondani, ahogyan az államgépezetben is azok, akik működtetik, és azon belül is, akik a kommunikációt, a propagandát működtetik. Hasonlóképpen az egyházban azok, akiktől a hívők iránymutatást várnak el, itt egy szögletes zárójel következik, az új szövetségben az iránymutatást minden felnőtt embernek közvetlenül Istentől kell várni, és az egyházi szolgáktól csak erre történő bátorítást kellene várni. Ez az új szövetségi teológia hitvallása. Bezárva a zárójelet, az történt, hogy szerintem az egyházi vezetők messze túllépve kompetenciájukon nem és tisztelt a kivételnek, a hívőket nem a saját lelkiismeretük működésében segítették, hanem ideológiai iránymutatásban, amely iránymutatás sok esetben az agymosás szintjéig süllyedt, és ezen belül is rekreálta azt, amiről itt nagyon sokszor beszélünk ebben a műsorban, a régi államegyházi konzervet, azt a legsűrűbb mérgezést,

0: mondjam. Na, ennek egy ilyen Magyarországra testre szabott változatával találkoztunk, úgyhogy én szerintem a jelenlegi zavarnak egyszerűen az az oka, hogy a hívőknek egy jelentős része nek felfordult a gyomra, és nem tudta bevenni, az bármilyen nagy tekintélyű emberek mondták is neki a hazugságot, nekik a hazugságot, nem tudták bevenni, és most, hogy a népakarat és a felhőtlen eufória és jó arcú emberek örömújongása napvilágra hozta azt, hogy mi a közakarat, amely teljesen összhangban a bibliai államelmélettel is, ha már itt vagyunk, akkor ugye részben nem tudnak választani, részben pedig tovább keresik a felelősöket, mentve magukat.
1: Tehát ez történik, már nem bírom olvasni a pásztoroknak.
0: Hát én neki se kezdek.
1: Jó, figyeljetek, nektek mi volt a véleményetek? Jó, mondtam, és utána kérdezem.
2: Bocsánat, én azt látom, vagy azt gondolom, hogy ugye mivel az egyházi berendezkedés az félig meddig nevezhető abszolutisztikusnak, hiszen van egy szentírás, és akkor a szentírásnak minden szava szent, és minden szava megkérdőjelezhetetlen. Emiatt erre az egyházi közegre egy hatalmas felelősség fog hárulni, hiszen az egyházi közegnek a követői az egyház által kommunikált értékeket ebben az abszolutisztikus rendszerben fogják értelmezni, aminek minden szava szent, és minden szava megkérdőjelezhetetlen. Emiatt nem szabad, hogy a szekuláris hatalomnak a hatalmi eszközévé váljon bármikor is, és ezzel szerintem egy hatalmas hibát követel, és egy hatalmas bűnt követel, mert pont, tehát hogy egy olyan rendszerben, aminek a hívei mindent elhisznek neki, egy olyan rendszerben nincs helye semmilyen olyan dolognak, ami nem szentírás, vagy bármilyen módon is megkérdőjelezhető, vagy különbözik ettől az egész rendszertől, mert az emberek azt is ugyanúgy el fogják igazából hinni, mint ahogy elhiszik a bibliai történeteket, és a 10 parancsolatot, és egy csomó ilyen dolgot. Hogyha ugyanaz az ember azt mondja, hogy ez a mi útunk, akkor ezt nem fogod megkérdőjelezni, mert nem gondolod azt, hogy azt a prédikátort neked bármikor is az életedben meg kéne kérdőjelezned. Emiatt ezek az emberek érezhetik úgy magukat, minthogyha az ő abszolút bizalmukat azt elárulták volna.
0: Igen. Így van.
1: És ezt érzik most, és figyelj, gyászolnak. Gyászolnak hát, a keresztény egyházban tömegek.
0: Sajnálom őket, de szerintem nem gyászolni kéne, hanem felébredni. És eljutni, ahogy egyébként Pál apostol Efezoszi levele írja, az érett férfiúságra, a Krisztus teljességével ékeskedő korra, most a Károli fordítást idézem, ennek az a lényege, hogy az új szövetségi hívő lét szemben egyébként a Tórával, bár ez konszenzuális, de a kettőben van egy fejlődés történet, kettő között az új szövetségben a hívők arra lettek elhívva, hogy önmagukban bírják a morált, például az Istenről meg a mennyről alkotott képük, most remélem újszerűt fog mondani, ne egy alkutárgya legyen. Ne azért vagyok jó, és ez a legmagasabb morál, hát ennek is megvan filozófiai kifejtése bőségesen, Ne azért legyek jó, hogy Istentől ellen értéket kapjak, mert akkor nem tudok jó lenni, a szó legteljesebb értelme. És ne azért ne legyek rossz, mert büntetést kapok, hanem azért, mert jónak lenni jó, rossznak lenni jó. És az játszódik rossz le a szemünk előtt, hogy ateista emberek ezt jobban tudják, van, mint a hívők.
1: Így van.
0: Ez egyszerűen felfoghatatlan, de ha jobban belegondolunk, és visszavetítjük ezt az egészet, Jézus korába ugyanez volt. A hivatásos moral listák, akik oda volt írva, hogy Isten, törvény, Tóra, minden, azok rontották el a legjobban, és az egyszerű pornép, aki hát olyanok vagyunk, amilyenek vagyunk, bűnösök, sajnos, ez van, de felismerték az idők szavát és az igazságot.
1: Aninta, te hogy reagáltál az évek alatt a kormánynak erre a, utálom ezt a kifejezést, keresztény politikájára, politikai kereszténységére?
3: Sehogy nem reagáltam, nem követtem annyira. Láttam, hogy az egyházak eladták magukat, és ezt körülbelül ennyi.
1: Gyors volt
3: ez a válasz. Igazság szerint ez nem ma történt. 2002-ben az én húgom azért hagyta a református gimnáziumot, ahova járt, mert fenyegették, hogy az én barátom akkor zsidó volt, vagy az akkori barátom ma is zsidó, de hogy ő volt a barátom, és akkor elkezdték a református presbiter gyerekek őt teljesen durva antiszemita megjegyzésekkel zaklatni.

0: Gyakorlatilag, és az iskola nem védte meg, és az iskola nem védte őt meg, és ezért az érettségi évében egy másik iskolába ment, és újra járta a negyediket, és máshol érettségizett. Szóval én nekem
1: az... És sérült ő a hitében?
0: Hogyne. Hát persze. De...
2: Ez is a zsidók, ez is a zsidók miatt.
1: Látod?
0: Megláttad a lényeget. Jó barátok lesz.
2: Zsidók miatt sérült a hitében.
0: Nem, hát ott szóval ezt mi megkaptuk elég korán, 2002-ben. Úgyhogy engem olyan nagy meglepetések nem értek. Inkább az az érdekes, hogy biztos ismeritek ti is a Szemlélek magazint, akik persze. Azért elég következetesen képviselik azt, hogy új irányra kellene lépnie a keresztény egyházaknak, és valahogy máshogy politizálni, meg máshogy gondolkodni.
1: És katolikus sokról van szó, Gégény Istvánnak.
0: Igen. És ez szerintem nagyon fontos, amit csinálnak, és tök jó lenne, ha többen meghallanák.
2: Én ezt gondolom, hogy nem most egy... Most a vendége lettem egy ilyen Szemlélek asztalnak, a Pabarczi Eszterrel, meg a Borokai Gáborral, aki ugye 98 és 2000 között az első Fidesznek volt a
1: kormány szóvivője.
0: Meg közben a Heti Válasznak a főszerkesztője, ami ezek előtt meg után.
2: Igen, én tudom, hogy kritikusan, de azért ő benne még mindig azt az embert látom, így most visszamenőleges hatállyal is, akiből én feltételezem azt, hogy valahol tovább akarták vinni ezt az úgynevezett, kulturális értelemben használom a szavakat, polgári, konzervatív és kicsit keresztény.
0: Ja, én bírom a Borokai Gábort alapvetően, mindig jó kapcsolatban voltunk, igen, meg jó
2: interjút
0: csináltunk,
2: ez csak egy
0: azért
2: ilyen
0: megjegyzem, hogy a politika és világos, az újságírás világos, között...
2: Ez már mélyebb kérdések, szóval hogy mennyire lehet ezt egyetlen keresztül vinni. Na mindegy, ő volt ott, és szerintem nagyon-nagyon-nagyon jól elemeztük a valóságot, és abban a szempontból nagyon örültem, hogy ő van ott, hogy azért ő tényleg a legbelülről ismerte még ezt az elején legalábbis, és azért eléggé hitelesen tudott merüleges állítani.
3: De hogy reformálhatja meg magát egy olyan szervezet, mint a keresztény egyház? Az egész dolog egy kicsit olyan furán hangzik, hiszen az egyházzal való kapcsolatod olyasmi, mint egy párkapcsolat. Neked van egy párod, és van egy 100%-os bizalmad a pároddal kapcsolatban. Az egész párkapcsolat arra épül, hogy ti soha nem fogjátok cserbe hagyni a másikat, és soha nem fogjátok elárulni a másikat. És egy párkapcsolatban is az van, hogyha ez a fajta teljes transzparencia és 100%-os bizalom egyszer megtörik, akkor onnantól kezdve a kérdés, ami felmerül, hogy akkor ez most egy új rendszer? Egy olyan rendszer, ahol már egyébként ez a 100%-os bizalom, ez áthágható különböző helyzetek miatt, vagy különböző kísértések következtében, vagy különböző gondolatok hatására, és hogy van-e egyáltalán egy megrepett váza számára visszaút a teljes egységbe és a teljes bizalomba. Tehát olyan, mintha ez így visszafelé nem nagyon tudna már menni. Tehát, hogyha egyszer megtört ez a bizalom, akkor gyakorlatilag onnantól kezdve az a rendszer már nem 100%-os bizalman és 100%-os transzparencián alakul. Hogy változtathatja meg magát egy ilyen rendszer? Ugyanaz a kérdés, mint egy párkapcsolatban, hogy ilyenkor mit mondasz a másiknak?
0: Hát én elválok, de értem a problémát. Tehát,
3: hogy
0: az egyik folyamatosan hülyeségeket beszél, és bántalmaz, és félrevezet, én a magam részéről, hogy befejeztem.
3: És nagyon sok ember számára ez van, hogyha ez a 100%-os bizalom egy ponton megtörik, akkor onnantól azt mondják, hogy oké, én viszont akkor nem ezt akarom. Tehát, hogy én olyat szeretnék az életemben, vagy legyen egy darab ember, akinek a kezébe adhatom az életemet, és soha nem kell azon aggódnom, hogy ő cserben hagy engem, vagy nem. Soha nem kell azon aggódnom, hogy ő hazudik, vagy megvezet engem.
0: Az a baj, hogy én, amit most elmondtam, most nagyon nem fogtok szeretni ezért a mondatért, de hogy azt hiszem, a Víg Mihály mondta egyszer, hogy szóval, hogy nem lehet feladni a gondolkodást. Szóval szerintem olyan nincsen, hogy odaadom valakinek, és feltétel nélkül hűséget fogadok. Ilyen nincs.
2: Mondjak valamit
3: el? És emiatt gondolom azt, és itt le is zárnám ezt a gondolatmenetet, és átadom a szót, hogy amire kíváncsi vagyok, hogy szerintetek ebből a fajta berendezkedésből van egy picit a racionalitás irányába útja a kereszténységnek. És ez nem egy pejoratív dolog, hiszen vannak olyan vallások, amik alapvetően egy racionális kognitív berendezkedéshez idomulnak. Például a buddhizmust is sokszor ebbe a kategóriába sorolják, hogy nagyon sok mindent konkrétan elmond. Tehát, hogy azért viselkedj így, mert hogy ez emiatt jó, meg amiatt jó, ettől jobban fogod magad érezni, és nem csak parancsolatok vannak, hanem sokszor vannak részletes magyarázatok. És lehet, hogy, és a kereszténységnek, amit mondtatok, vannak újfajta olyan irányzatai, amik így a racionalitás irányába mennek, hiszen alapvetően a spiritualitás és a racionalitás az a modern nézetek szerint sem zárja ki egymást.
2: Nem zárja ki egymást, de én mindkettőtökkel most vitában állok.
3: Na tök
2: egy
3: jó, ezt szerettük volna.
2: Igen, igen. Tehát a következőképpen látom a dolgot. Tehát először arra reagálok, amit te mondtad, Tamás. Szerintem a racionalizáció az nem lehet kiváltója a hitnek, és ezt az utat már meg is tette a kereszténység, a történelmi protestantizmus tulajdonképpen ennek a lenyomata, és nem termett jó gyümölcsöket. A hit más természetű, és annak idején Tamás Gáspár Miklós zseniálisan fejtette ezt ki, amikor baloldalról érzékelt egyházellenes megnyilatkozásokat, ilyen egyházüldözői jelenségeket, hogy nem lehet elvárni a hittől, hogy ne tartson igényt arra, ami miatt ő hit. Ezek olyan entitások, amelyek különböző síkjai a valóságnak, és nem is feltétlenül tudnak kommunikálni. Lásd, a teizmus-ateizmus vita, az érveket végtelenségig lehet sorolni, de mindegyik érv valahol elbeszél a másik mellett. Tehát én azt gondolom, hogy ennek a paradoxonnak, amit te felvázoltál, hogy mindent átadok.
1: A gondolkodásomat is.
2: A gondolkodásomat is. Mindent átadok Istennek, mert azt hiszem, hogy teljes bizalommal kell hozzájárulnom. Ebből, ha én félelemből visszatartok valamit, vagy attól való tartástól, hogy ezzel visszaélnek, akkor a hitem nem tud teljességre jutni. Tehát a hit lényegével szemben megjelenik egy idegenség, egy ellenerő, és így nem tudja a hit azt kreálni, megszűnik a lényege. A racionalizációval meg modulálódik, elcsavarodik egy másik irányba, mert az emberi antropológiai felépítménynek egy másik spektrumát mozgatja meg, és oda szűkíti le a hitet, észhisz lesz belőle. Én nem gondolom, hogy ez. De nem tudom, hogy mi a megoldás, mert a saját életutalmon is azt éltem el, hogy hát bizonyos traumákat és bukásokat pont azért kellett elszenvednem, mert az önátadásom korlátlan volt, a bizalmam partalan volt, de különbséget kell itt tenni, hogy a bizalmunk Isten felé korlátlan és partalan, aki ugye láthatatlan, és a szavait nem szabályrendszerben közölte velünk, hanem olyan nehezen dekódolható történetekben és szimbólumrendszerekben, amely meg önmagában az ilyen típusú léte azt implikálja, hogy az ember számára feladat a Biblia értelmezése, tehát intelligens partnert lát, és nem pedig jobbra-balra tologatható robotokat. Magyarul a hitemnek, az én megoldásom az, hogy a hitemnek valahogy töretlenül és személyesen Istenben kell gyökereznie, és az Isten nevében fellépő emberek felé is természetesen jó hiszeműen kell közelíteni, de maga a Biblia figyelmeztet, hogy a jót megtartsuk, a rosszat pedig, ami rossznak látszik, azt elvessük. Tehát a kritikai észrevételt az egyházon belül is meg kell őrizni, de differenciálni kell a hívőnek a belső magatartása Isten felé, és a belső magatartása az Isten nevében beszélő ember felé. Na most ez azért nagyon szép elméletileg, de nagyon nehéz megvalósítani. Pontosan azért, mert ezek a valóságok azért elég erőteljesen összecsúsznak, főleg ha valaki éveken, évtizedeken át hallgat hatalmas nagy igazságokat valakitől. Akkor utána nem teljesen azt mondja, ami az igazság. Lehet, hogy ő továbbra is azt hiszi, hogy az igazságot mondja, lehet, hogy továbbra is azt hiszi, hogy ő haragszik, az már az Isten haragja, és különböző félrecsúszások történhetnek, ezért kell megőrizni. Tehát magyarul valahol próbálok a kettőtök között egy ilyen számomra járható utat
1: mondani. És a megújulásnak a gyakorlatilag megnézhetjük azt, visszavezethetjük 2000 évre, hogy az egyház hogyan újult meg újra, tehát katolicizmus, reformáció, a baptisták, a neoprotestáns mozgalmak, mindig volt valamiféle megújulás, viszont az emberi gyarlóság az ugyanúgy megjelent, és hatalmas károkat is okozott. És egy igazi megújulás, ami ha most levezetjük akár magyar egyházi szintekre is, itthon is azon is fog múlni, hogy egyéni szinten megtörténik-e ez. Tehát az én kapcsolatom Istennel, a lelkészem kapcsolata az Istennel, a zenésznek a kapcsolata az Istennel, mert hogyha ez nem indul el, akkor veszed fejsze az egész. Bocsánat, most nem leszek annyira emelkedett, ugye parkolást fizettél, mert láthatták a nézőink, hogy kitekingettél, mert egy parkoló őr lefel járkál, én is látom.
0: Igen,
1: ezt.
0: Igen, megállt egy kicsit.
2: Bennük mindig megbízhatunk. Tehát. Az egészen biztos, hogy az első dolog lesz, hogy megbüntetnek, ha te.
1: Oké. Kevésbé emelkedett, viszont én felfigyeltem arra a tegnapi április 16-ai Orbán Viktor interjúban a Patriótán, hogy beszél arról, azt kell mondani, hogy az ellenzék vezetője.
0: Nem, még nem.
1: Még nem, jó. De ezt is meg kell szokni, tehát hogy hamarosan, igen. Köszi, hogy...
0: És nem is biztos, hogy ő lesz a vezetője, by the way.
1: Hát azért, ez az interjú, na hát beszélgessünk erről, lesz tisztújítás, igen, április 28-ő. Végnéztem ezt a tegnapi interjút, ti is láttátok. Hát beszél arról, hogy a gyülekezet.
2: Lehet, hogy a beszélőből is tudja majd irányítani.
1: Szóval ő beszél arról, hogy a gyülekezetemben, tehát ő a keresztény hitvilágát is behozta ebbe az interjúba, de az első reakciómmal hadd indítsam már ezt a témát, ennek a megvitatását. Megláttam, és elszörnyedtem. Majdnem, hogy megszántam ezt az embert. Öregedett 10 évet, kísért kialvatlan szemek, olyan erőtlen volt a hangja, és ami a számomra legkellemetlenebb volt, akkor kezdett feléledni, amikor beszélt arról, hogy hát nem tudom, ezek a mit mondjak róluk, nem akarok jelzőket halmozni, globalisták, vagy brüsszelisták, meg amikor pár perce később már behozza ezt, hogy Ukrajna, a háború, és akkor egyszerűen feléled, és mondtam, hogy ember, nem, tehát fel kell ébredni. Na, ez az
2: a maradék zsebében, agyában maradt drog tartja még életben a beszélőgépet, de hát most
1: jaj,
2: már utolsókat.
1: Jaj, ne így legyen. Hogy reagáltatok?
0: Egyébként igen, nagyon ilyen gyenge volt a hangja, de
1: nagyon erőtlen
0: rekett volt. De én is pont ilyen rekett voltam a választás után.
1: Más napján.
0: Lehet, hogy velünk ünnepel.
1: Ő ezért ordított.
0: Én ordítottam az egész estét egy teraszról, úgyhogy nekem nem volt másnap hangom. Lehet, hogy ő vele is ez történt.
2: Ez egy ilyen okos ember, mert valaha az volt, be tudja látni, hogy a büntetés végrehajtásban eltöltött évek, évtizedek meghozhatják, egy katarzist eredményezhetnek.
0: Jó, ez most, ez
2: nyilván tréfásan
0: na,
2: mondom,
0: szóval
2: de,
0: ez tréfa,
2: de azért én azért csak félig tréfásan, mert azt gondolom, hogy tehát, hogyha egy ilyen rendszer, amely például a szavazat árában bemutatott maffia államszerű működés produkál, és annak nem felelős ezért az első számú embere, illetve alatta még egy-két szinttel, ha csak ezt az egy elemet veszem, akkor nem tudom, hogy miért lesz.
1: De a felelősséget vállalta, nyíltan elmondta.
2: De nem, de az nem az a felelősség.
0: Igen, de tudjátok mi ebben nekem a nagyon érdekes, és én ezt írtam a választások után, ugye nekem is, az én követőim között is vannak deklaráltan fideszesek, akikkel jól szoktuk egymást izélgetni, nyesztetgetni, de kulturált körülmények között, mert a radikálisokat kiírtam a Facebook falamról.
1: Ez tehát, üzenet hogy... volt, hallottatok, láttátok.
0: Igen, és hogy mondtam nekik, hogy ne rám haragudjatok, hanem azokra, akik félrevezettek titeket, és azok nem mi vagyunk. Hanem mondjuk Brázs Ágoston Sámuel, vagy Orbán Viktor.
2: Vagy Bajer Zsolt.
0: Bajer Zsolt.
2: Dániel, Bohár Dániel.
0: Igen, bár egy csomó nők maguk is megnyekkentek ebben a dologban, szóval nem tudom ki mit tudott igazából, meg mit nem
2: és
0: tudott.
2: És az egész Atyrosznek operatív iránytudat Rogán Antal.
0: De, és ez nagyon fontos, hogy vajon miért van ilyen távol ettől a pártól a szembenézéssel való, legalább kokettálás.
1: Nagyon jó.
0: Hogy mindig, csak ennyit befejezik, és abba hagyom, hogy én ezt láttam a posztokban is, hogy jönnek és azt mondják, hogy amiatt, meg ő miatta, meg emiatt, meg, és így mondtam, hogy figyeljetek, ezt lehet csinálni, hogy külső erőkben keresni a hibást, meg nem tudom, de pont ez vezetett ehhez a választási eredményhez, hogy egyikötök se gondolja, hogy én mit hibáztam, mi mit hibáztunk, és ez a vége ennek a pártnak szerintem.
3: Itt múltkor láttam egy tök érdekes podcastet, és abban arról beszélt ez a szakértő, hogy a narcisztikus személyiség zavar esetében...
0: Ki beszélt róla, Bánki Gyuri?
3: Nem, mint a Donald Trumpról volt szó.
0: Ah, jó, de ezeket a közéleti szereplőket szerintem ilyen izékkel ellátni az...
2: Oh. Hát a szakember teszi, akkor mi?
0: Nehéz dolog, ő... ez le kéne ülni terápiában, nem?
3: Ő
1: ezek már olyan esetek szerintem,
3: ő erről beszélt, okay. Hogyha nem én mondtam ezt, csak eszembe jutott egy podcast, hogy ő arról beszélt, hogy a narcisztikus személyiség zavar esetében az egész személyiségnek ez a fajta grandiozitása lesz az, ami egyben tartja a rendszert.
2: Bizony.
3: És azért volt a Donald Trump részéről az ő kampányában az egyik legerősebb kritika az ő ellenfele irányába, hogy te egy lúzer vagy, egy vesztes vagy, mert egy ilyen ember számára ez a legdurvább dolog, ami egy emberrel megtörténhet, hát, hogy ő egy vesztes. És azért, amikor kérdezték, hogy bármi lesz is az iráni háború kimenetele, ő be fogja ismerni, hogyha veszített, akkor azt mondta, hogy természetesen nem, hiszen ennek az embernek szétesik a személyisége akkor, hogyha ő saját magáról kinyilvánítja azt, hogy vesztes. Ebben az esetben, ugye ezt externalizálásnak hívják, mindenképpen olyan külső hatásokat kell beemelni, amik leveszik rólunk a felelősségnek a terhét, és mentesítenek minket az alól, hogy saját magunkat vesztesként címkézzük meg, mert amikor ez megtörténik, az egy olyan belső valami, ami szétrobbantja az egész személyiségedet, és egy ilyen pszichózisba kerül, szétesel gyakorlatilag. Uh-huh. És ezek az emberek mindent megtesznek azért, hogy ezt az egységet de saját magukban meg tudják tartani. Ez egy félig meddig automatikus működési mechanizmus.
0: Nagyon érdekes. De hogy ennyi emberre átragad, tehát hogy érted,
1: ez olyan pszichózis, így van.
0: És
1: így van.
0: Aztán a hatalom követői is ugyanezt átveszik, pedig nem gondolnám, hogy mind ugyanazzal a diagnózissal küzd, hanem valahogy nem lesz.
3: Dallamtapadás.
0: Igen.
1: Aj, zseniális.
2: Ez volt a legjobb bemondás ma.
0: Hogy nincs megoldásuk. Nincs az a megoldás a helyzetre, amit valószínűleg mindenki tanít otthon a gyerekének.
1: Nem tud leállni, automatikus
3: nem
1: működés.
3: Nem mindenki ezt tanítja ezt otthon a gyerekének. Ez a sztori.
2: Ezeket az embereket infantilizálták.
3: Tehát, hogy alapvetően tényleg van internalizáló, meg externalizáló típusú ember. Az internalizáló mindenben a saját felelősségét látja. Ha jó dolog történik, az miattam történik, ha rossz dolog történik, azért is én vagyok a hibás. Az externalizáló esetében mindig ilyen külső faktorok vannak. És akkor ennek a fajta ilyen személyiségzavarnak az egyik rossz kombinációja az az, hogy minden jó miattam történik, tehát ott egy ilyen szelektív internalizálás, és minden rossz más miatt történik. És konkrétan nem fogsz tudni eljutni ennek az embernek a tudatáig, mert olyan szintű fallal van körbevéve, hogy nem fogod tudni átküldeni ezt a gondolatodat, mert olyan elhárító mechanizmusokkal, meg tagadással van tele, olyan szinten meg van szűnve a valóságnak az a része, ahol beérkezhet az, hogy én most egy vesztes vagyok, hogy egészen egyszerűen lepattint magáról minden külső és belső gondolatot. Tehát, hogy félreértés ne essék, ezek az emberek ezen a ponton nem hazudnak. Hanem
1: ez
3: ők,
1: volt, ez
3: hanem
1: volt
3: ők
1: a, de jó,
3: ténylegesen
1: ő ezt gondolja,
3: gondolják.
1: Ő ezt
3: ténylegesen
1: gondolja.
3: Ezt gondolja.
1: Nekem ez volt az érzésem.
3: És nagyon sok ember esetében, akit láttok, ezek az újságírók, a szavazóknak egy tök nagy része.
0: Már melyik újságírók?
3: Akikről beszéltetek, hogy a Bayer Zsolt meg a...
0: Hát ezek nem újságírók.
3: Ne arra, hogy bocsánat, igen, inzultál. Szóval ezek...
2: csak
3: nem szerettem volna ezzel dobálózni, hogy propagandist, nem, egy elcsépelt,
0: nem
3: egy picit ez a, elcsépelt egy picit ez a fogalom nekem, hiszen a propaganda
2: ezek
3: egy attitűdváltozásra irányuló cselekedet, és a propaganda csak negatív színben van felhasználva, pedig a propaganda egy pozitív dolog is lehet. Tehát, hogy a cigis dobozodon lévő rossz kép, az is egy propaganda, arra van, hogy a verziót alakít. Tehát, igen, na mindegy, szóval ezért nem akartam így fogalmazni, hogy ezek az embereknek a jelentős része ténylegesen elhiszi ezt a rendszert. Tehát, hogy ők tényleg így gondolták. Ez nagyon-nagyon fontos. A szavazók nagy része tényleg elhitte ezt az egészet, és egyetlen egy pillanatra szeretném, hogy ezt gondoljuk végig. Hogyha ezek az állítások, amiket ezek a médiafelületek állítottak, és ezek az emberek mondtak, ezeket úgy kezeljük, hogy ez tényleg igaz, akkor maga a reakció teljesen normális. Akkor teljesen normális, hogy azt mondta, hogy hát miért szavaz bárki is a másik oldalra, hogy hogy lehetnek ilyen agymosottak. Hogyha tényleg igaz ez, amit mondanak, és ők ezt tényleg elhiszik, igazként tekintenek rá, akkor a reakciójuk teljesen normális ebben a helyzetben. Azért tűnik furának a dolog, mert ugye egyetlen egy bökkenő van a dologban, hogy ez nem igaz.
2: Igen.
0: Hát na jó, csak szóval nekem az például nagyon tetszett, valaki most kiírta, hogy nincsenek jobb és baloldali közvéleménykutatók. Vannak közvéleménykutatók, meg kóklerek. És szerintem ezek nagyon fontos állítások, hogy igazából talán jobb és baloldali újságírók sincsenek, hanem vannak újságírók, meg kóklerek. Azok az elemzők, akik még önmagukat, inkább így mondom, önmagukat elemzőnek tartó emberek, akik még odáig sem jutnak el egy választási kampányban, hogy legalább fontolóra vegyék a nagyon más eredményt kihozó, ám de választásról választásra pontosan mérő medián eredményeit, hanem beálljanak a karaktergyilkossági kampányba, azok az emberek nem tudom milyen identitással rendelkeznek, de egészen biztosan semmilyennel, ami az elemzéshez vagy az újságíráshoz kötődik, mert ezeknek a lényege a kételkedés, az adatok összegyűjtése, a folyamatos más oldalról megnézés, semmit nem csináltak ebből.
1: Szóval, hogy és azt merik mondani, hogy 21. század intézet, hogy hát félreértettük a társadalmat.
3: De ezt megerősítési torzításnak nevezi a pszichológia. Alapvetően megerősítési torzításnak. Tehát azok a dolgok, amik igazolják a te véleményedet, azoknak sokkal nagyobb mentális jelentőséget adsz, mint azoknak, amik ugye támadják. Sőt, adott esetben teljesen ignorálod azokat a dolgokat, amik támadják a te elképzelésedet, és hatalmasan nagyítod azoknak a dolgoknak a jelentőségét, amik meg megerősítik. Nagyon sokan így működünk.
2: Szerintem ebben a hibába valamennyien beleesünk, mert szubjektumok vagyunk, csak nem ugyanolyan arányban.
0: Meg nem ugyanolyan pozícióban.
1: Nem ugyanakkor a felelősséggel.
2: És nem ugyanolyan a felelősség. Tehát, hogy itt arról van szó, hogy igen, mindenki számára rendelkezésre állnak az érzékszervei, egy egészséges.
0: Hát így.
2: A kognitív képességei, és hívőként azt mondom, hogy a spirituális, szellemi, morális dimenziója is rendelkezésére áll, tehát az ember legnagyobb képessége a jó és a rossz között való különbségtétel. Gondoljon erről bárki bármit, de azt mindenki abban azért egyetértünk, hogy van olyan, hogy jó meg rossz, de ennek az aktuális megítélése változhat, de hogy van, az biztos. És ez az ember sajátja, ez mindenkinek a kötelessége, mert ha ez nem így lenne, akkor igaz lett volna Eichmann érvelése, amire ugye Hannah Arendt megfogalmazta a gonosz banalitását, hogy parancsra cselekedtem. Ilyen nincs. Nincs, hogy parancsra cselekedtem. Nincs, hogy ő azt mondta, hogy ezért hittem el. Hát miért hitted el? Magamnak is mondom, mert én is voltam olyan, amikor elhittem, akár önvakító módon, akár korrupt módon, akár ostobán, dolgokat, amiket nem feltétlenül kellett elhinni. És ez mindenkinek a felelőssége, minden emberé.
3: Szerintetek mindannyian ugyanazt a valós, tehát ugyanazt az objektív valóságot?
1: Nem, hogy érzékel.
2: Nem, csak az eltérés nem ekkora. Tehát az eltérés nem ekkora. Igen, nem ugyanaz.
3: Egyetértek ezzel.
0: Még történelem sincs, nem hogy jelen.
3: Egy objektív valóságban a spenót az mindenkinek ugyanannyira lenne finom.
2: Ez egy alapvető ismeretelméleti kérdés, hogy nem ugyanazt látjuk. De mégis van egy jelzésrendszer, például a nyelv. Az egy nyelv és ez jelzésrendszer, és számos tudományág ad exakt pontokat, amihez tudunk társítani olyan adekvát fogalmakat, ami azzal azonos, amit mondunk róla. És a tudománynak pont az a feladat, hogy visszatérítse ezeket a valóságtalan kilengéseket, és hát ebben a szakaszban társadalmi szempontból a közvéleménykutatás lépett elő, mint egy nagyon fontos tudományág, és hát zseniális volt Han Endrének az interjúja a köztévében, aki hát
0: nagyon
2: elegáns, leiskolázta a Bandia.
0: De nem tudod, mit mondott az elején, nagyon erőnyös volt, így ültén ki.
2: Igen,
0: megvárta a kérdést, majd azt mondta, hogy hát nagyon sajnálom, hogy én ide legutóbb 4 évvel.
2: 4 évvel?
0: Akkor is csak a választások után, és most végre elmondhatom azoknak az embereknek, akik nem ismerhették meg a mi felméréseinket, amit egy kicsit sérelmes.
1: Igen, nagyon cuki.
2: Amikor valaki ennyire elegánsan fogalmaz, akkor a többlet jelentés torlódik.
1: És ez is elegancia. Nekem ez a mániám, hogy ezt is olyan elegánsan lehet.
2: Én nem biztos, hogy tudtam mondani.
1: Te nem, Tomi.
3: Ez a közvéleménykutatás alapvetően egy tök pártatlan dolog.
1: Kellene, hogy legyen.
3: Ez picit a pszichológiához kapcsolódik, és ennek egy olyan szegmense, ami alapvetően a politikával nagyon-nagyon jól működik együtt. Ugye az egésznek az lenne a lényege, hogy a politikus akkor tudja legjobban képviselni az embereknek a gondolatait és érdekeit és értékeit, hogyha a közvélemény kutatásokon keresztül ezt minél jobban meg tudja ismerni. És én egy picit a jövőtől ezt várom, hogy közvélemény kutatások segítségével ne csak azt nézzük meg, hogy ki mire szavaz, hanem azt nézzük meg, hogy ki mit szeretne. És hogyha az új kormány ezt figyelembe tudja venni, fel tudja használni a közvélemény kutatásokat arra, hogy meghatározza az ő jövőbeli terveit és útvonalait, ezáltal szerintem betöltve félig meddig azt a szerepet, amit ráruház.
1: Szóval
3: nem
1: a megbízatást.
0: Azt tanácsolnád, hogy ezt ne nemzeti konzultációs éveken tegyem?
3: Igen, tehát hogy és szerintem ez volt a kulcs. Az első alkalommal, ugye az előző beszélgetésben is erről beszéltünk, hogy talán a Magyar Péterben az volt más, hogy nem megváltoztatni szerette volna az embereknek a gondolatait, hanem valahogy úgy kiközvetíteni, vagy nem tudom, nekem ez volt, de lehet, hogy ezzel túlságosan beszűkült vagyok.
1: Én fölírtam magamnak, milyen érdekes, hogy behoztad Hannah Arendtet, hogy ő azt mondta azt is, hogy Kelet-Közép-Európában olyan alkalmazkodási kényszer volt évszázadokon át, hogy tulajdonképpen nem volt állandóság, és ez a tény újra és újra szüli a despota uralkodókat. Na most a kérdésem, ennek a magyar népnek itt a szlávok, germánok között átmenő tranzitország, teljesen mások vagyunk, mint a szlávok és a germánok. Én nagyon szeretem ezt a virtust, ami itt is megjelent ebben a stúdióban. Milyen első számú vezetőre van szükségünk, és természetesen beszélhetünk arról is, hogy lesz itt köztársasági elnök csere is, leváltás vagy lemondás is. Milyen vezetőkre van szüksége ennek a népnek? Ti mit 40-es korosztály, én 50-es, boomer is van a sarokba, Tomi, te nem is tudom, Y generációs vagy.
3: Nem, Y-nak.
1: Na, szóval milyen vezetőre van szükségünk?
0: Nem tudom, én nem tudok erre válaszolni, ti tudtok? Hát nyilván, hát mi át korrektre, meg valakire, aki törekszik a békére.
1: De kell egy ilyen erő ember, mint az Orbán volt ezzel a harcos kommunikációval?
0: Biztos, erre tudok válaszolni.
2: Hogy milyen nem kell, arra sok tapasztalatot.
0: Igen, de nem, hát európai, meg figyeljetek azért, az most így leesett, hogy mondtam neked, hogy is nemzeti konzultációk, hogy azt lehet, hogy soha többet nem kell kimondani.
1: Ugye? Ugye?
0: Hogy azért ezek jó szavak. Valaki azt írta, aki, mert nem tudom, ki írta valami falra, hogy na, hát ami nem sikerült Orbán Viktornak X év alatt, az sikerült Magyar Péternek 4 nap alatt, kiűzte Brüsszelt és az ukránokat is Magyarországról. Tehát hogy hirtelen nincs, de már a közmédia hírét is meghallgatod, és nem az van benne állandóan, hogy valaki meg akar minket támadni. Tök fura. Ez szerintem
2: szeretné
0: nagyon jó.
2: Szeretné ön, hogy a neme pont ellenkezőjére változzon, mint aminek megszületett. Igen vagy nem?
0: De azt tudjátok, hogy van ilyen számláló, hogy hány órája nem vittem Magyar Péter az ukrán frontra. És így számolják.
1: Jaj, de jó.
0: Van egy csomó szellemesség, de hát mi kell? Európa kell, nem? Mindig úgy irigyeltük ezeket. Én irigyeltem legalábbis, amikor Justin Trudeau zokniáról beszélgettünk, mert hogy felemás zoknit hord. És akkor azt gondoltam, hogy ez tök menő, hogy van egy ilyen jósvádájú miniszterelnök.
2: Mondjuk én nem vagyok nagy rajongója.
0: Nem ez a lényeg, hanem hogy egy jelenség, egy friss jelenség.
3: De azokniának rajongó.
2: Arról keveset tudom, de...
0: Én ezt például akkor érztem, akkor Szlovákiában Zuzana Csaputova lett a köztársasági elnök, és pont ott voltam Szlovákiában, akkor ott dolgoztam a közszolgálati rádióban, és belibbent egy szőke, hosszú hajú nő egy zöld ruhában, és volt vele valami Európa, és az olyan szóval... Szerintem ez kell.
1: Jaj, de vagány ez. Na figyeltek, pár perc múlva le kell zárni ezt a második epizódot. Beszélgessünk így a végén arról, hogy szerintetek újságíróként, felelős, kritikus újságíróként, pszichológusként, hát Tomi, ne haragudj, influencerként,
2: sorolom,
1: a Bajor Tamásként, ez is egybe, tudod, hashtag. Milyen, szerintetek, milyen társadalmi eseményekre van szükség, és amikor én ezt a kérdést fölírtam magamnak, pont erre gondoltam, hogy nem lesz több nemzeti konzultáció. Szóval milyen társadalmi eseményekre van szükség? Hol tudja ez a kormány megszólítani szerintetek? Nyilván őket kellene kérdezni, de lehet, hogy még ők sem tudják. Ezt az országot úgy, hogy ez a legkisebb királyfi, a leendő miniszterelnök tovább fogja járni, vándorol az országban.
0: Nektek az megvan, hogy a Redditen másnap elkezdtek külföldi nők posztolgatni arról, hogy Magyar Péterről és Radnai Márról, hogy hát ha ezek így néznek, kijövünk turistának. Ez például viccesnek talán. Sokan azt mondják, hogy ez body shaming, szerintem nem.
1: Nem, ez fontos, szerintem fontos.
0: De mindez, szóval például ez egy imázs átalakítás, hogy így, hirtelen, hirtelen van valaki az ország élén, aki be tudja gombolni az akóját. Szerintem ez nagyon menő.
1: De jó, hogy na ezért akartam én egy nőt ebbe a beszélgetésbe. Látod, Alinda? Köszi. Szóval milyen társadalmi események részt veszünk, szervezünk?
2: Hát a kolbászfesztivál jelentőségét is búcsúztatjuk, az biztos, hogy...
0: Fájdalom, de így.
3: Hogy amikor azt mondtad, hogy tudnám megszólítani, akkor nekem az jutott először eszembe, hogy lehet, hogy ez az egész megszólítós, de ez most így lejárt. Ah. És lehet, hogy amire most szükség van, az, hogy kérdéseket tegyünk fel, és hogy tájékoztassunk. Néha elgondolkodtam azon, hogyha én politikus lennék, akkor mit csinálnék? És azon gondolkodtam, hogy valószínűleg minden nap írnék egy összefoglalót arról, hogy így mit csináltam, meg mi történik, és azoknak az embereknek, akiket képviselek, ezt így átadom. És így nagyon tetszik az, hogy most valami ilyesmi, mintha történne, hogy így tájékoztatjuk, igen, az embereket.
0: Igen. De állandóan minden ott van.
3: De igen, és ez nem tök jó.
1: Én ezt szeretem,
3: tök jó, hogy ez a dolog
0: transzparens.
1: De mi is, könyörgöm, mi is? Hát van, nehogy lemaradja.
3: Szerintem nem, tehát nagyon-nagyon meg lettünk szólítva nagyon-nagyon sokszor, és szerintem mindenki teljesen ki van attól, hogy így ne szólítsanak meg többször, hanem legyenek kíváncsiak a véleményekre. Szóval a szociális interakcióban az egyetlen dolog, ami feltölt, az az, amikor a másik kíváncsi rád, és odafigyel rád. És ezt mi nem éreztük. Egy oldalú volt ez a kommunikáció.
2: Hát a hülyének nézési bajnokságnak
3: szerintem azt szeretnék az emberek, hogy meg legyenek kérdezve, és hogy egy csomó energiát és erőforrást lenne érdemes szerintem arra szánni, hogy az embereknek a véleményét, a gondolatait a kormány minél pontosabban megismerje. És utána tájékoztassa őket arról, hogy ezeket a véleményeket és ezeket a gondolatokat ő milyen módon fogja képviselni. Én azt gondolom, hogy az a fajta politikai elképzelés, ilyen kicsit ilyen autokrata uralkodói elképzelés, hogy én jobban tudom, és én megmondom, hogy mi lesz a mi utunk, az nem annyira demokrácia, nekem legalábbis. Hmm. Nekem nagyon tetszik az ókori görög elképzelés arról, hogy azért választunk filozófusokat politikusnak, mert a filozófusok nagyon sokat gondolkodnak azon, hogy mi a helyes.
2: Bár néha ők is kudarcot vallanak. Főleg, amikor politikusokká válnak.
0: Hogy mire van szükség? Könnyedségre és humorra van
1: és
0: szükség.
1: És derűre, a Magyar Péter mindig erről beszél.
2: Jaj, de hát, jó.
0: Ezért tök sok vicces dolog volt ebben a kampányban a lesújtó szomorúságával együtt, de mennyire élveztünk egy-egy mondatot, egy-egy visszaszólást, amikor emlékeztek, a szemüveggel indult az egész, hogy a Dajs Tamás rászállt Magyar Péterre, hogy női szemüveget hord. Erre ő ezt nem szégyenként fogta föl, hanem azt mondta, hogy ez a szemüvegem mostantól lehet rá licitálni, és a befolyt összeget felajánlom jótékony célra. Tehát, hogy ezek a
1: és a hozzávágott kesztyű a Sándor Palota előtt, az megvan. Hozzávágtak egy kesztyűt, és visszavitte.
0: Ja, meg amikor Münchenről volt szó, hogy ott valami nagy szexuális, nem tudom, mi történt, és akkor oda posztolt Magyar Péter, hogy nem vagyok ott. Ez az egyik legjobb volt, és akkor már kim volt ez a fenyegetés.
3: Ez lehet talán egy ilyen emberarcú politika, hogy így...
0: Igen, humort ne felejtsük.
3: Ezt az egész ilyen piedesztára emelést egy picit így elkezdjük így visszavenni, demisztifikáljuk ezt a dolgot, hogy nem, ahogy a Magyar Péter fogalmazott, nem egy napkirályt szeretne talán most.
0: De hát ő Dudas Matyi, most már Mátyás.
3: Szóval ebből a szempontból én azt gondolom, hogyha ez a kommunikáció, ami eddig zajlott, ez így folytatódik, akkor egy nagyon érdekes új korszakába fogunk belelépni az országnak.
2: Szerintem Döbrögisztánnak vége, és lehet egy új polgári restartot hirdetni, illetve ez most már előttünk áll, úgyhogy reméljük a legjobbakat.
1: Jó, de élveztem. Rengeteg a kérdés, még nekem is hozzátok, meg hát az ország vezetőihez is, de a válaszok meg majd jönnek szépen, de olyan tempóban, hogy fel tudjuk dolgozni, és le tudjunk csillapodni, és tényleg tudjunk örülni, és legyen már hitünk magunkban meg abban, hogy talán az Úristen, akiben mi itt szerkesztőségi szinten hiszünk, nem hagyta el ezt az országot, ahogy beszél magáról, azt nem árt, hogyha legalább mi hívők elhisszük.
2: Szerintem ebben benne van az ő keze, én nem tudom nem így látni.
1: Én is így látom, köszönöm, hogy kimondtad. A következő epizódot nem Alindával és Tamással készítjük, de hát vissza kell jönnötök. Rendkívül élveztem ezt a parázs hangulatot.
3: Szabad az egész délutánom.
1: Hanem a spoiler az egyik következő epizódhoz az, képzeljétek el, még van egy percem, elmondhatom, a ma reggeli kávézásom, én amikor már jó idő van áprilisban, kiülök általában az erkélyemre, és fogom a bibliámat, és kávézom, és gondolkodom, meg nézem az alattam levő buja kertet, és hát ezt becsuktam, és nagyon jó kedvem volt, és nyitottam utána a laptopot, és az első hír az Independent kihozta, az amerikai alelnök J.D. Vance figyelmeztette a pápát, hogy legyen óvatos a teológiai megnyilvánulásaival.
3: Melyik őket hívtátok?
1: Köszönöm Alindának, Vészer Alinda újságíró kollégának, köszönöm. És Szilágyi Tamás pszichológusnak, nagyon köszönjük, hogy eljöttetek.
3: Köszönjük szépen a
2: köszönjük,
3: meghívást.
2: Sziasztok, minden jót.
1: Köszönjük a figyelmedet a Cross GPS premierekkel a Cross YouTube csatornáján, amire kérlek iratkozz fel, ha még nem tetted meg. Találkozol keddenként, este 7-től, csak úgy, mint a Cross online rádióban és az applikációban, a Manna FM-en is hallhatod, tudod a Cross GPS epizódokat, ott szombatonként este 6-tól. Én még mindig Bali Mónika vagyok, és itt a tavasz, és Pajor Tamással jövünk még.
2: Köszönjük, sziasztok!
4: Cross GPS. Cross GPS a Manna FM-en. Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje. Cross GPS. Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en.

0: GPS. Cross GPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
1: Cross GPS.
2: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna Morzsa.
3: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
4: Az őszi napfényvirágnak már a neve is igen megkapó, noha a jelző egy kicsit megtévesztő lehet, mert virágzásuk már nyáron, július végén, augusztus elején megkezdődik és egészen októberig tart. Ami viszont a napfényt illeti, virágaik valóban többnyire a sárga, valamely sötétebb, világosabb árnyalatában pompáznak, de lényegében a citromsárgától a narancssárgán át a vörösig, pirosig terjed a paletta. A tudományos elnevezésükben a helénium a görög mitológia szerinti a trójai háború akaratlanul kiváltó Helenára, Zeus és Léda szépséges lányára utal. Angol szász nyelvterületeken Helena virágjának is hívják. Nemesített, a kertészetekben kapható, régóta töretlenül népszerű fajtái számos változatban léteznek. Kedveltségük egyik oka éppen a változatosság, a másik, hogy heteken át gazdagon ontják jellegzetes virágaikat, a középen kúpszerűen kiemelkedő vacokkal és az azt gallérszerűen körülölelő kissé lefelé hajló szirmokkal. Népszerűek a méhek, poszméhek és lepkék körében. Könnyen nevelhető növények, a napos helyet szeretik, a talajjal szemben sincsenek különösebb igényeik, pusztán, hogy üde, tápdús, jó vízelvezetésű legyen, s ha mindez megvan, igen hálásak. Önállóan, szoliterként is ültethetőek, de díszfüvekkel, zsájákkal, mélybalzsamokkal, napszemvilágokkal együtt telepítve csak fokozhatjuk a hatást. Fajtai közül nehéz lenne csak egyet kiemelni, hiszen a Biedermeier vagy a Double Trouble is szemedgyönyörködtető.
0: Ez volt a Manna Morzsa.
5: Kellemes tavaszi idő lesz. Orbán Anita berendelte az orosz nagykövetet a kárpátaljai dróntámadások miatt. Kisebb földrengés volt Nagykanizsánál. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adéla vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
5: A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, amelynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és holnap délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte Magyar Péter. Hozzátette, Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Jövő héten 3 napos hivatalos látogatásra utazik a miniszterelnök Lengyelországba és Ausztriába. Magyar Péter elmondta, hogy delegációjával előbb Krakkóba, majd Varsóba látogat, ahol tárgyalást folytat Donald Tusk miniszterelnökkel és Karol Navrocki lengyel államfővel is. Ezt követően Tanskba látogat, ahol Lech Walesa volt lengyel elnökkel találkozik. A delegáció Bécsben Christian Stoker osztrák kancellárral és Alexander van der Bellen elnökkel tárgyal. Magyar Péter miniszterelnök felszólította az előző kormány minisztereit, köztük Rogán Antalt, Lázár Jánost és az államtitkárokat, hogy ne próbálják meg felvenni a megbízatásuk végén nekik járó juttatást. Hangsúlyozta, nem fogják megkapni, mert ehhez miniszterelnöki aláírás, illetve miniszteri ellenjegyzés kell. Természetvédelemért felelős helyettes államtitkár lesz a WWF Magyarország igazgatója. Sipos Katalint az élőkörnyezetért felelős miniszter kérte fel a posztra. Gajdos László közölte, hogy a biológus elfogadta a felkérést. A tárcavezető hozzátette, hogy a szakember tudományos és szakmai alapokon civil partnerséggel újítja meg a hazai természetvédelmet. Csütörtökön felállítják az Országos Vízügyi Koordinációs Központot, jelentette be az Országos Vízügyi Főigazgatóság főigazgató helyettese Ópuszta Szeren. Gacsály József elmondta, a szervezet feladata a 12 vízügyi igazgatóság munkájának összehangolása lesz. Hozzátette, hogy új vízmegtartási intézkedéseket vezetnek be, hogy minél több vízkészlet maradjon az országban. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyön is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kértőívet. Folytatódik a napos száraz gomoly felhős idő. Elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok várható.
0: Manna Hits.

0: Manna sztikus lágerek, életörömzene megállás nélkül. Manna Hit.
1: Hey, this is Landry Cantrell, and this is my song, Source. Tree's roots are always looking for water. A flower is always looking for sunlight.
2: A fák gyökerei mindig keresik a vizet, a virágok pedig a napfényt. Minden élőlénynek megvan a vele született igénye arra, hogy keresse az élet forrását, és ugyanez igaz a mi lelkünkre is. Vágyunk arra, hogy közel lehessünk Jézushoz, aki az életünk forrása. János evangéliumának a 6. részében, 35-ös versben így szól Jézus. Én vagyok az élet kenyere, aki hozzám jön nem éhezik, és aki hisz bennem soha nem szomjazik. Ha békességet, reményt vagy örömöt keresel, miért nem mész közvetlenül mindennek a forrásához, Jézushoz?

98.6 Manna FM. Életöröm zene. Csodák jelek kövessenek, ne fonák cselek. Korán kelek, hogy nyolcra Budán legyek, Skodán megyek, de tovább megyek az úton, ami hozzád vezet. Szeretem

arról, amit a karantén alatt tanultam meg, miközben össze voltam zárva a feleségemmel és a 4 lányommal. Nagyon nehéz időszak volt, és az első napokban a tehetetlenség belőlem ellenállást váltott ki. Aztán eszembe jutott, hogy van lehetőségem arra, hogy ne a körülményekre nézzek, hanem Istenre. Amíg ezt nem tettem meg, a körülményeimnek az áldozata voltam. Aztán, amikor már Istenen tartottam a szemem néhány napja, és körülöttem mindenki azért imádkozott, hogy térjünk vissza a normális kerékvágásba, én ültem és azt mondtam, nem megyek, nem akarok visszatérni a régi életünkhöz, mert a bezártság megváltoztatott. Rájöttem, hogy Isten jelenlétének minden szépsége és dicsősége, akármilyen körülmények között élek is, elérhető a számomra, ha van szemem, hogy meglássam.

pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: Chris Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából.
1: Vajon mennyi bajt okoztunk a beszédünkkel az életünk során? Csak mert kimondtuk, amit akartunk.

0: A legnehezebben irányítható terület az életünkben a szánk. A nyelvet senki sem tudja megszelídíteni, mondja a Biblia. Nos, úgy sem tudom megszelídíteni, akkor minek tanítasz erről? A következő a helyzet. Ha akarod, ha igazán akarod a helyes dolgot tenni, és isteni célokra akarod használni a beszédedet, ha imádkozol ezért, és tanulmányozod ezt a területet, akkor Isten elvégzi a szükséges munkát. De ne gondold, hogy majd hazamész, és eldöntöd, hogy befogod a szádat, és majd minden megváltozik. Mert én is keresztül mentem ezen, és valójában csak rosszabb lett az egész. A test cselekedetei által nem tudunk változni, csak akkor tudunk változni, ha engedjük a Szent Szellemet dolgozni az életünkben, hogy ő végezze el a szükséges változásokat. Te és Isten munkatársak vagyunk, és nélküle nem vagy képes erre. Isten nem fogja engedni, hogy nélküle legyenek győzelmeink, mert ha ezzel próbálkozunk, akkor magunknak tulajdonítjuk majd a sikereket. Ma este a szavakról szeretnék beszélni, és arról, hogy miként vannak hatással az életeden lévő kenetre, meg az Istennek az életedben lévő erejére és a jelenlétére. Sok évig jártam gyülekezetbe anélkül, hogy hallottam volna az Isten erejéről. Soha nem hallottam a kenet szóról, és ez szomorú, mert a Szent Szellem elhozza az életünkbe a kenetet, az erőt és az Isten jelenlétét. Elhozza az életünkbe és az életünkre, és ez az egyik legdrágább ajándék, amit kaptunk. Az Isten jelenlét az életedben, az Isten benned, és rajtad lévő ereje, bármire is legyen szükséged, az egyik legdrágább ajándék az életedben, és muszáj védelmezned. Az Isten életeden lévő erejét muszáj féltened, tisztelned és védelmezned. És az egyik módja annak, hogy nagy kárt okozunk ennek a gyönyörű kenetnek, az az, ha kuszaság van az életünkben. És egyrészt dicsőítjük Istent, amikor gyülekezetben vagyunk, énekeljük a dalokat, idézgetjük és hallgatjuk az igét, majd megyünk és pletykálunk az emberekről, ítélkezünk, kritizálunk, negatívak vagyunk, morgolódunk, panaszkodunk, és hitetlenül meg kételkedve beszélünk. Mindannyian értitek, hogy miről beszélek? Meg kell szabadulnunk a kuszaságtól. Amikor helyes dolgokat mondasz ki, akkor az erő növekedni kezd az életedben. Aztán mondasz néhány negatív dolgot, és csökkenni kezd az erő, lemegy nullára. Következetesen azt kell mondanunk, amit Isten mond. Nem szabad akármit kimondanunk, amit akarunk, hanem meg kell tanulnunk azt mondani, amit Isten mond. És nem számít, mennyire lehetetlennek tűnik számunkra, amikor Isten egyik igéjéről olvasunk az igében, ilyenkor ő egyetlen dolgot akar hallani tőlünk, azt, hogy egyetértek veled, Istenem. Ha azt mondod, hogy meg tudod ezt tenni, akkor elhiszem. Lehet, hogy az ember számára lehetetlen, de az Istennek minden lehetséges. Meg kell tanulnunk egyetérteni Istennel. Néhányan közületek hétről hétre gyülekezetben ültök, nézitek a tévéműsoraimat, és még el is jöttök a konferenciára. Égetően szükségetek van arra, hogy Isten tegyen valamit az életetekben, és vágytok is erre, de tudjátok, az én életemben is így volt, és amit mondok, azzal nem megbántani akarlak benneteket, segíteni szeretnék. Mert a szavaitokkal csak egyre mélyebbre ássátok magatokat. Semmit sem használ, ha azt halljátok, hogy más jó dolgokat beszél. Nektek kell megtanulnotok azt mondani, amit Isten mond. Amikor hangosan és hittel kimondod az Isten igéjét, az a te első számú fegyvered az ellenséggel szemben. Ha le akarod győzni az ellenséget, akkor meg kell tanulnod szólni az Isten igéjét. Ne azt mondd, amit érzel, amit gondolsz, vagy amit más emberek mondanak neked, hanem az Isten igéjét. Bárki életében beteljesedhetnek az Isten ígéretei, ha megtanul egyetértésben lenni az Istennel. Ha megtanulja megtenni, amit Isten mond, és azokat kimondani, amiket az Isten mond. Amen. A példabeszédek 18:21 azt mondja, élet és halál van a nyelv hatalmában. Ezeket a verseket egy másik üzenetben majd részletesebben megnézzük. Ma inkább alapot szeretnék vetni, és az életeteken lévő kenetről szeretnék beszélni, és arról, hogy milyen fontos azt megtartani. Úgy hiszem, ma jó néhány ember van itt, aki azt sem tudja igazán, mi a kenet. Nos, Krisztust hívják a felkentnek. Ezt jelenti a Krisztus szó, hogy felkent. Jézus maga felkent, és a kenet az Isten ereje. Amikor Jézus elment, hogy az Atya jobbjára üljön, a Szent Szellemet küldte el, hogy képviselje őt. És ő az Isten jelenléte. Amikor énekeljük ezeket a gyönyörű dicsőítő dalokat, és érezzük az Isten jelenlétét, akkor a Szent Szellem van köztünk. Amikor érzed az Isten erejét magadon, hogy meg tudj tenni valamit, amit meg kell tenned, akkor az az Isten jelenléte, ami rászáll az életedre, hogy segítsen és képessé tegyen téged megtenni, amit kell. És minél inkább egyetértesz Istennel, annál több erő fog felszabadulni az életedben. Nézzük meg a Lukács 1.11-et. Lukács 1.11-es verstől. Ekkor megjelent neki az Úr angyala, és megállt a füstölő áldozati oltár mellett jobb felől. Zakariás, amikor ezt meglátta, megrettent, és félelem szállta meg. De az angyal így szólt hozzá, ne félj, Zakariás! Meghallgatásra találta te könyörgésed. A feleséged Erzsébet fiút szül neked. Nos, ő már régóta imádkozott ezért. És amikor Isten azt mondta neki, hogy meg fogja kapni, akkor ő nem hitt Istennek. Volt már veled, hogy imádkoztál valamiért, és amikor megkaptad, azt mondtad, ezt nem hiszem el? Nos, miért imádkozunk, ha nem is számítunk arra, hogy Isten tesz valamit? Meghallgatásra találta te könyörgésed, feleséged Erzsébet fiút szül neked, és Jánosnak fogod őt nevezni. Örülni fogsz, boldog leszel, és sokan örülnek majd az ő születésének, mert nagy lesz ő az Úr előtt. Bort és részegítő italt nem iszik, és már anyja méhétől fogva megtelik szent lélekkel. Izrael fiai közül sokakat megtérít az Úrhoz, az ő Istenükhöz. És tudjátok, mostanra Zakariásnak már föl kellett volna ugrálnia örömében, hogy igen, dicsőség az Úrnak, dicsőség neki mindenek felett. Én csak egy egyszerű gyermeket kértem, de egy híreset kapok. Tizenhetedik vers, és ő előtte jár az Illés lelkével és erejével, vagyis a megváltó előtt, hogy az atyák szívét a gyermekekhez, és az engedetleneket az igazak lelkületére térítse, ami az Isten akaratának ismeretét és szeretetét jelenti, hogy tökéletesen felkészült népet állítson az Úr elé, akik szellembe megigazultak és megfelelő erkölcsi állapotba kerültek. Azt mondja neki, és a fiad... Ez a gyermek, akiért imádkoztál, a megváltó előfutára lesz. Előtte jár majd, és elkészíti neki az utat. Zakariás így szólt az angyalhoz, 18. vers. Miből tudom meg ezt? Bizonyítsd be nekem, Istenem. Hiszen én már öreg vagyok. Feleségem is előre haladott korú. Tehát itt ez az ember, aki gyerekért imádkozott, de azt gondolja, hogy már túl öreg ehhez, meg a felesége is. Nézzük meg, mi történik. Az angyal pedig így válaszolt, én Gábriel vagyok, aki az Isten színe előtt állok. Elküldött engem, hogy beszéljek veled, és meghozzam neked ezt az örömhírt. De íme, amiért nem hittél szavaimnak, amelyek pedig be fognak teljesedni a maguk idejében, most megnémulsz, és egészen addig nem tudsz megszólalni, amíg mindezek végbe nem mennek, mert nem hittél abban, amit mondtam neked, mert az én szavam olyan, amiben lehet hinni, és be fog teljesedni a kijelentett időben. Tehát Isten természetfeletti módon bezárt a Zakariás száját. És időnként én sem bánnám, ha velem is ilyen történne. Amen. Azért kellett ezt tennie, hogy a Zakariás életére vonatkozó terve beteljesüljön. A Mesiás előfutáraként a gyermek születése annyira fontos volt, hogy látta, az angyal látta Zakariás kezdeti reakciójából és az első szavaiból, hogy nem sok esély volt arra, hogy a férfi a szavai által együttműködik majd Isten tervével, ezért be kellett zárnia a száját. És azon gondolkozom, vajon hányan rontjuk el az Isten életünkre vonatkozó tervét? Azon gondolkozom, vajon mennyi csodálatos dolgot tervezett el Isten, amit biztosan elrontanátok, ha nem jöttetek volna el erre a konferenciára, mert olyan dolgokat mondanátok, amiket nem szabadna. De hála Istennek, hogy itt vagytok, mert így Istennek nem kell természetfeletti módon bezárni a szátokat. Itt majd megtanultok néhány dolgot. Velem vagytok ma? Hányan látjátok ezt? Nos, azt hiszem jobb, ha most rögtön elnémítalak, különben soha nem lesz ebből semmi. A szavaik annyira, de annyira fontosak. Minden dolog fontos a Bibliában, de van néhány dolog, ami kitűnik számomra. Például a gondolataink ereje rendkívül fontos, mert a gondolataink szavakká válnak. És minden tévében megjelenő tanítás közül a beszédről, az elméről és az érzelmekről szóló tanításra reagálnak a legtöbben. Szerintem ezek a területek jelentik a legtöbb problémát mindannyiunk számára. Az elménk a csatatér. A sátán a gondolataidon keresztül támad téged. A Biblia azt mondja, hogy a szívből indul ki minden élet, vagyis abból, ami a szívedben, ami az elmédben van. Ezért természetes dolog, hogy a sátán rossz gondolatokat akar a fejedbe tenni, remélve, hogy akkor ki is mondod azokat a rossz dolgokat. A bátorítás szolgálatán gondolkoztam. A hétvégén többet beszélek majd arról, hogy micsoda erőteljes szolgálat más embereket bátorítani, és hogy milyen nagyon szükségünk van erre manapság. Tudjátok, amikor összetalálkozom emberekkel, gyakran kapok elismerést, de azon gondolkoztam ma, hogy szinte szó szerint az összes ember azzal kezdi a mondani valóját. Tudom, hogy valószínűleg mindenki ezt mondja neked, de... És azon gondolkoztam ma, hogy tudjátok mit? Szerintem ez egy egyértelmű példa arra, hogy amikor Isten az emberek szívére helyezi, hogy bátorítsanak valakit, akkor a gonosz azonnal elültet egy gondolatot a fejükben, hogy ó, egyfolytában ezt mondják neki, nincs szüksége arra, amit te mondasz. Óvatosnak kell lennünk, és ne engedjük a gonosznak, hogy lebeszéljen minket arról, hogy megtegyük, amit Isten kér tőlünk. Figyelj oda arra, hogy mind gondolkozol, és arra is, hogy mit mondasz. To what you're saying. Lukács 10:19. Imé hatalmat adtam nektek. Nem azt mondja, adni fogok, talán, esetleg, remélhetőleg, hanem már neked adtam. Mindannyian, akik Isten gyermekei vagytok, mindenki, aki néz minket a tévében, vagy hallgat minket, ha Isten gyermeke vagy, akkor hatalmad és erőd van. Isten adta ezt neked. Fizikai és mentális erőt és képességet adtam, hogy kígyókon, skorpiókon tapodjatok, és az ellenség minden erején, hogy semmi se ártson nektek. Nos, biztos, hogy néhányan azt gondoljátok, ha ennyi erőm van, akkor miért olyan zűrös az életem? Azért, mert megölheted az Isten erejét az életedben. Elnyomhatod, akadályozhatod és gátolhatod azzal, ha olyasmiket mondasz ki, amelyek nem felelnek meg az Isten életedre vonatkozó tervének és akaratának. Isten felruházott minket, most figyeljetek! Belül a szellemünkben Isten felruházott minket minden egyes dologgal, ami a győztes élethez kell nekünk. Mindennel. Amikor újjászületsz, akkor Isten magja életre kell benned. Ez azt jelenti, hogy a szellemi méhedben várandossá válsz mindazzal, ami Isten. Amikor egy nő várandós lesz, akkor a férje magja kerül a méhébe, és a gyermek csak növekszik, növekszik, növekszik, fejlődik, majd megszületik. Nos, akkor is ez történik, amikor elfogadjuk Krisztust, hogy belénk kerül a békesség magja, az igazságosság magja, az öröm magja, minden magként kerül belénk, és ahogy öntözzük azt az isteni igéjével, és engedjük, hogy a Szent Szellem dolgozzon az életünkben, és kihúzgálja a sok gazt, akkor csak növekszünk, növekszünk, és egymás után megszűjük azokat a gyönyörű dolgokat, amelyeket Isten elhelyezett az életünkben, és megtapasztalásokká válnak, nem csak olyasmiké, amelyekről csak olvasunk, de soha nem tapasztaljuk meg. Hányan értitek, hogy miről beszélek? Ezért nem is kell békességért imádkoznod, már a tied. Azért kell imádkoznod, hogy Isten tanítson meg abban a békességben járni, ami a tied. Nem kell úgy imádkoznod, ó, Istenem, szükségem van örömre. Mondd azt, nem, Istenem, én hiszem, hogy a te örömöd az enyém. Taníts engem megtartani az örömömet. Taníts, hogy miként akadályozzam meg, hogy a gonosz ellopja. Nem kell olyasmiért imádkoznunk, ami már a miénk, hanem el kell kezdenünk használni. Nem kell úgy imádkoznod, hogy Istenem, adj erőt, hanem mondd azt, Istenem, hiszem, hogy bennem van az erő. Egyetértek veled, elhiszem, hogy erő van a bensőmben, most pedig taníts, hogy hogyan járjak ebben az erőben. Meg fogsz lepődni, hogy mennyire másként érzed majd magadat, ha elkezdesz arra gondolni és arról beszélni, ami már a tied. Úgy leszel vele, hogy van erőm. Wow! Felkent vagyok. Vannak képességeim. Ahelyett, hogy úgy élnél, nincs erőm, nincs békességem, nincs örömöm, senki nem szeret engem. Ó, dehogy is! Nagyon jól fogunk szórakozni mi együtt. Élet és halál van a nyelv hatalmában. Az egész jövődet megváltoztathatod, ha megtanulod azt mondani, amit Isten mond. Ezt nagyon fontos hallanod. Tehát van erőnk. De hol van? Nos, az Úr azt akarja, hogy ez az erő egyre nagyobb mértékben felszabaduljon az életedben. Szeretné, hogy többet tapasztalj meg ebből az erőből, hogy az életedben lévő kenet teljességében élj. Nézzük meg a Jakab 3-at. A fejezet első 10 versét akár minden nap elolvashatnád, és minden nap tanulhatnál valami újat belőle. A Jakab 3.1 azt mondja, testvéreim, ne legyetek sokan tanítók, önjelölt cenzorok és mások kiigazítói. Mi szeretjük megmondani másoknak, hogy mit is tegyenek, igaz? Testvéreim! Hiszen tudjátok, hogy mint tanítóknak súlyosabb ítéletben lesz részünk, mint másoknak. Mert nekünk több elszámolnivalónk lesz, és nagyobb ítéletünk. Nos, tudjátok, ez az igevers istenfélelmet ébreszt bennem. A második vers azt mondja, mert sokat vétkeztünk mindnyájan, de ha valaki beszédében nem vétkezik, soha nem mond helytelen dolgokat, az fejlett jellem és tökéletes ember. Meg tudja fékezni az egész testét, és uralni tudja a teljes természetét. Tehát tulajdonképpen azt mondja, hogy bárki, aki képes kontrollálni a beszédét, az már érett, szellemi jellemmel rendelkezik. Meg tudod állapítani, hogy egy ember hol tart az Istennel való kapcsolatában, csupán abból, ha meghallgatod a beszédét. Nem csak a gyülekezetben, ott nem is kell őt nagyon vizsgálni, mert ott mindenki szellemi, hanem a mindennapi életben, amikor problémája akad, amikor valami nem történik olyan gyorsan, mint szeretné, vagy amikor valaki idegesíti őt. Ne legyetek sokan tanítók. Vannak olyan tanítók, mint én. Vannak iskolai tanítók. Valamint az apák és anyák is egyfolytában tanítják a gyermekeiket. De őszintén szólva, mi nagyon szeretjük megmondani másoknak, hogy mit tegyenek. Ezért, ha veszed a bátorságot, hogy megpróbálj tanítani valakit, akkor a Biblia azt mondja, hogy jobban teszed, ha először te magad azt szerint élsz. Mert nagyobb felelősségük van azoknak, akik másokat próbálnak tanítani, nagyobb kiigazításban lesz részük, ha nem azt szerint élnek, mint amit tanítanak, mint azoknak, akiknek nincs ilyen felelősségük. Most elmesélek egy történetet. Van egy dolog, amit megtanultam az életemben, és ez az élet minden területére igaz. Hogy soha nem szabad kritikusan megítélnem valakit, de a legrosszabb dolog, amit tehetek, az az, ha olyas valaki ellen beszélek, aki ugyanazt csinálja, mint én. Vagyis valaki olyan ellen, aki az igét tanítja. Például, ha énekes vagy, akkor az a legrosszabb dolog, amit tehetsz, ha megítélsz egy másik énekest. Nos, nem hiszem, hogy képes erre. Nekem nem is tetszik a hangja. Szerintem nem is tud énekelni. Ó, légy óvatos ezzel. A kenetedet veszélyezteted. Szóval rengeteg hibát követtem el az életemben, és jó sok zűrzavart okoztam magamnak, mire szertettem arra a bölcsességre, amivel ma rendelkezem. Hát nem lenne nagyszerű, ha sok elbukás nélkül is megtanulhatnánk ezeket a leckéket? Vajon mennyi bajt okoztunk a beszédünkkel az életünk során? Csak mert kimondtuk, amit akartunk. És mit használt ez nekünk? Elvesztettünk barátokat, elvesztettünk állásokat. És bár ezek is fontos dolgok, hadd mondjam el, hogy a legrosszabb dolog az, hogyha az Isten kenetét veszítjük el az életünkben. Isten nagy dolgokra keni fel az ő népét, nagy dolgokra. Nagy dolgokra, és bármire is szól a te keneted, Isten azt akarja, hogy kiváló légy abban a dologban. Ha szülő vagy, akkor légy nagyszerű szülő. Ha vállalkozásod van, akkor légy nagyszerű vállalkozó. Légy nagyszerű főnök. Ha én az Isten igéjét tanítom, akkor a lehető legjobb akarok lenni a lehetőségeimhez képest. Nem akarok átlagos vagy középszerű lenni semmiben, a legjobb akarok lenni Isten számára. Amen. Tehát csinálhatsz valamit félig, nagyjából talán, éppen hogy csak, vagy együtt működhetünk Istennel, és a legjobbá válhatsz. Én tudom, hogy nem sok különleges dolgot teszek. Felállok ide, és órákig beszélek. És ha nem lenne rajta kenet, akkor biztos, hogy senki sem hallgatna meg. Kicsit olyan vagyok, mint Pál. Nem szép szavakkal jöttem, hanem a Szent Szellem erejére van szükségem az életemben, és megtanultam az évek folyamán, hogy vannak dolgok, amiket ha megteszek, azok növelik és elősegítik a kenet erejét, és vannak dolgok, amelyek ártanak neki. Az Isten kenete, az drága. Ára van annak, hogy egy erős kenet legyen az életeden. Az örömhír ingyen van. A Szent Szellem jelenléte az életedben ingyen van. De ha szeretnéd, hogy az Isten jelenléte erős legyen az életedben, akkor a keskeny úton kell maradnod, nem a széles úton, ami a pusztulásra vezet. Bizony, kegyelemből számítunk igaznak, de a kegyelem nem kifogás arra, hogy lazán éljünk. A kegyelem igazzá teszi a bűnöst, de a bűnt nem igazolja. És vannak olyan dolgok a beszédünkben, amelyek mindenképpen a bűn kategóriába tartoznak. Mielőtt a végére érnénk a dolgoknak, megmutatom majd nektek, hogy a panaszkodás bűn. Az nem működik, hogy hát, rossz napom van, és kimondok bármit, amit akarok. Ez bűn. És be tudom bizonyítani az igéből, hogy amikor ezt tesszük, akkor ajtót nyitunk a gonosznak az életünkben. És ki az, aki kibír egy napot panaszkodás nélkül? Ez lehet a valaha hallott legértékesebb tanítása számodra, hogyha megfogadod és tényleg megszívleled, és egyetemi tantárgyat csinálsz belőle. Menj haza és mondd azt Istennek, Istenem, felső szintű oktatásra van szükségem, ebből tanulnom kell és imádkoznom. Azután tanuld meg ezeket az igéket és húzd alá az összes verset példabeszédekben, ami a beszédről szól. Ha már aláhúztad, akkor egyszerű elővenni őket reggelenként és átfutni azt a 15-20 verset, hogy felfrissítsd a megértésedet a szavak erejéről. Szükségünk van erre. Szóval régebben nem tudtam, hogy nem szabad más prédikátorokat kritizálnom. És tudjátok, valahányszor negatívan beszélünk valakiről, azt a büszkeségünkből fakadóan tesszük. Tudjátok ezt, ugye? Jól van, hadd üljek le, és próbáljuk meg újra. Valahányszor kritikusan, ítélkezően és nem kedvesen beszélünk valakiről, annak a gyökere mindig a büszkeség. Mert nem beszélnénk így, ha nem gondolnánk, hogy jobbak vagyunk annál az embernél. Azt hiszem, többet kell mosolyognom a mostani alkalmakon. Hát nem igaz ez? Hiszen nem mondanánk, ha nem gondolnánk úgy, hogy jobbak vagyunk, mint ők.
1: Az elhangzott tanítás, valamint sok más hasonló tartalom folyamatosan elérhető a Pax TV kínálatában. Joyce Meyer tanítások a 98.6 Manna FM-en a Pax Televízió jóvoltából. Manna Hits. Ez a Manna Hits. A zenei élet mannasztikus oldala.

0: Kezdd a délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával, minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM.
1: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfrida Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
1: Opusztazeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozásához szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom. Élet, öröm, zene. Ez a Manna FM.

0: A legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Már is nyitom a kalendáriumot, hogy megtudjuk, hogy mi mindenről híres a mai nap. Egyébként május 12-e van. 391 éve például Pázmány Péter bíboros esztergomi érsek megalapította mai napon az első tartósan működő magyar egyetemet. Az egyetem Nagyszombatban működött, irányítását a jezsuita rendre bízta. A korábbi több egyetem alapítási próbálkozás után ez volt az első valóban tartós működő egyetem Magyarországon. Pázmány a saját vagyonából 100 000 forintot adott létrehozására. Mivel Pázmány Péter a hazai katolikus papképzést tartotta elsődleges feladatának, a királyi jóvágyás szerint az akkor még csak két karral, bölcsészet és teológiai karral indult el az oktatási intézmény. 1635. november 13-án nyitotta meg kapuit, és kezdte meg működését. Az intézményt Dobronoki György jezsuita tanár, az egyetem első rektora nyitotta meg. Később aztán 1667-ben bővült a jogi fakultással, majd 1769-ben Mária Terézia királynő a királyi egyetemi cím megadása mellett orvosi fakultást is tétesített. Ettől kezdve volt tekintető valóban teljes egyetemnek. 97 éve született Heller Ágnes filozófus egyetemi tanár, a Magyar Tudományos Akadémia rendes tagja. Széchenyi díjas. Kutatási területe az etika, az esztétika, a történet és kultúrfilozófia, valamint a filozófiai antropológia. 1986-tól 25 éven át tanított New Yorkban a New York School for Social Research egyetemen. 88 éve született szintén a mai napon Erdős János festőművész, Debrecenben látott napvilágot, gyerekkorától Pécset, majd környékén élt. Műveiben egyesíti a konstruktivista és organikus kompozíciókat. 118 éve született Káldor Miklós, magyar származású angol közgazdász, egyetemi tanár, a Tudományos Akadémia tagja. Lord Nicholas Caldor, Lord Caldor az Amerikai Egyesült Államokban, majd Angliában folytatta kutató és oktató munkáját. Az 50-es években vált ismerti a nyereség és jövedelemadózási elméletek kidolgozása révén. Abban az időben több országban volt gazdasági pénzügyi tanácsadó. 1964 és 68, majd 74 és 76 között a brit pénzügyminiszter különleges tanácsadójaként dolgozott. 74-ben bárói rangot kapott a királynőtől. A Cambridge-i Egyetem professzoraként végzett oktatói munkát, a keynesi közgazdasági gondolkodás követője volt. Fontos eredményeket ért el az adózás, a jövedelem és a fogyasztás, a növekedés, a technikai fejlődés és jóléti közgazdaságtan elméletében. 1979-ben a Tudományos Akadémia tiszteletbeli tagjává választotta. 46 éve Budapesten hunyt el Hosszú Ferenc műfordító író. 1965-től a Műszaki Könyvkiadó felelős szerkesztője, 68-tól a Delta című lap munkatársa volt, 78-tól az Interpress magazin Alfa című gyereklapját szerkesztette. Többek között a cseh és szlovák irodalmat fordította, többek között Jaroszláv Hasek és Bohumil Hrabal írásait tette hozzáférhetővé magyar nyelven. 24 éve hunyt el Varga Domokos, József Attila és Kossuth-díjas író újságíró mai napon. Varga Tamás matematika tanár és Varga Balázs irodalomtörténész testvére. Felesége Varga Domokosné és Tolte Magdolna tudománytörténész volt. 7 éve, hogy nincsen közöttünk Vas Éva, kétszeres Jászai Mari díjas színésznő, érdemes és kiváló művész. Első férje Bán Frigyes, Kossuth-díjas filmrendező, második férje Gábor Miklós, Kossuth-díjas színművész volt. 19 éve hunyt el Turi Levente, keramikus művész. 65-ben végezte el a Magyar Iparművészeti Főiskola kerámia szakát, tanára Csekovszki Árpád volt. A 80-as évek második felétől több alkalommal hosszabb ideig az USA-ban és Magyarországon is dolgozott. Művészetének központi témaköre a Gólem mítosz. És 64 éve született Emilio Estevez, amerikai színész, rendező, producer, író, a mai napon New Yorkban látott napvilágot. Csak 18 éven felülieknek főszereplője 2000-ből, de egyébként láthattuk a Mission Impossible-ben, a Haláli fegyverben, a Kergekacsákban, a Tökösötösben vagy a Végzetes utóhatásban is. Ma is számítani kell csapadékra, akár jelentősebb mennyiségben, a hőmérséklet maximuma 17 fok körül alakul. Sok mindenről lesz szó hamarosan a Budapest Update-ben, például nagyszabású razziát tartott a BKK és a rendőrség, több mint 81 000 utast ellenőriztek Budapesten, majd mások mellett erről is lesz szó, illetőleg arról is beszélek, hogy nem sokára jön majd egy konferencia, amelynek célja túlmutat egy hagyományos tudományos eseményen, a mesterséges intelligenciát boncolgatják, majd hogy hol és mikor, nem sokára elmondom.
2: Csak egy vászon volt és egy ecset,

0: FM, Budapest Update.
1: Sok mindenről olvastam a mai reggelen is a főváros kapcsán. Ezeket adom át már is. Például nagyszabású razziát tartott a BKK és a rendőrség, több mint 81 ezer utast ellenőriztek Budapesten. Az akció során elfogások, bírságok és buszsáv ellenőrzések is történtek. Az áprilisi akció során 5 alkalommal tartottak komplex ellenőrzéseket több villamos, busz, troli és metró vonalon. Az ellenőrzések a következő járatokat érintették: 1-es és 1-es A villamos, 4-es,

irányában több kisebb szabálysértést is feltártak. Két esetben koldulás, egy esetben közterületi alkoholfogyasztás, egy további esetben pedig köztisztasági szabálysértés miatt szabtak ki helyszíni bírságot. Közben riasztó figyelmeztetés érkezett, minden idők legpusztítóbb nyara jöhet Budapesten, klimatikus vészhelyzetre készülnek. Budapest főtájépítésze szerint a klímaváltozás miatt az idei nyár minden eddiginél pusztítóbb lehet a főváros zöld területeire, ezért a frissen ültetett fák megóvása érdekében új faültetési protokollt vezettek be, és a civilektől elsősorban öntözési segítséget, valamint anyagi támogatást kérnek, írta a Telex. A klímaváltozás gyökeresen felülírta a hagyományos zöld felület gazdálkodási elveket, írta Bardóczi Sándor, Budapest főtájépítésze. A helyzet folyamatos alkalmazkodást és kísérletezést követel, ezért a főkert és a főváros új faültetési protokollt dolgozott ki Budapest faültetési rendszer néven. Ennek célja, hogy a fiatal fák nagyobb eséllyel vészeljék át az oszályos időszakokat, javítják a tápanyag felvételük feltételeit, levegősebb, kevésbé tömörödött talajkörnyezetet biztosítanak számukra, és következetesen alkalmazzák a talajtakarást. A februárban, márciusban kiültetett fiatal fák különösen veszélyeztetettek a közelgő nyár miatt, mivel még nem gyökeresedtek be, gyökérzetük nem ér le a talajvízig, miközben az öntözési kapacitások korlátozottak. Bardóczi szerint klimatikus vészhelyzet kialakulása várható, amelyet tavaly is csak civilek és felelős vállalatok bevonásával sikerült enyhíteni. A főtájépítész hangsúlyozta, jelenleg nem új fák ültetésére van elsősorban szükség, hanem kétkezi segítségre az önkéntes vízadás keretében, illetve a Zöld Budapest Alapítvány anyagi támogatására. Különleges zenei produkcióval jelentkezett a Játékszín. A Budapesti Teátrum a színpadon oly sokszor megcsodált művészeinek közreműködésével alkotott egy dalt, Terész körút 48 címmel, amellyel segíteni szeretnének a közönségük tagjainak abban, hogy egy kicsit ki tudjanak kapcsolódni. A dalban, amelyet Lombos Márton és Juhász Attila jegyez, illetve az ahhoz készült klipben 20 művész vett részt, többek között Hernádi Judit, Kovács Gyopár, Falusi Marian, Nagy Sándor, Járai Máté, Szerednyei Béla és Csonka András színészek, de két zenész, Szolnoki Péter és Szabó Ádám is ott voltak az alkotók között. Az alapgondolat egyébként Bank Tamás igazgatótól indult, azzal a szándékkal, hogy olyan dal szülessen, amely a mai, sokszor fásult és rohanó világban képes megszólítani az emberek lelkét, örömet adni, közösséget teremteni, és egy kis belső fényt gyújtani mindannyiunkban. Nagyon büszke vagyok rá, hogy ez egyáltalán össze tudott jönni, árult el Bank Tamás, aki a We Are The World című világslágerhez hasonlította a koncepciót. Budapestre is elhozza a legújabb albumát a kiszámíthatatlan zenei géniusz Oliver Tree. Ő énekes, producer, dalszerző, rendező és performance művész, képzelő ereje és zenéje határtalan. Ezt bizonyítja a legújabb Love You Medley, Hate You Badley című lemeze is. Oliver Tree énekes, producer, dalszerző, rendező és performance művész, aki hangzásában a pop és az alternatív zene határtalan területein mozog, miközben az azt kísérő vizuális anyagok az alkotás és a szórakoztatás meccéspontjában helyezkednek el. Képzelő ereje és zenéje határtalan. Július 12-én lép majd fel a Dürer kertben. A kaliforniai Santa Cruzból származó Tri az elmúlt 10 év során számos projektje és korszaka révén sokoldalú alkotóként vált ismerté. Amennyire kiszámíthatatlan egy művész lehet, annyira lehetetlen megjósolni, mi lesz Oliver Tri következő lépése. Nem fél attól, hogy megnevettessen, megríkasson, mély gondolatokra késztessen, vagy akár teljesen zavarba hozzon egy 4 perces videóklip során, miközben saját útját építi a popkultúra tálalásának és marketing újragondolásával az internet korában. Oliver Tree világában nincsenek skatuják, egy olyan multimédiás projektet hozott létre, amely megkérdőjelezi, mit tekintünk művészetnek, miközben egyáltalán nem foglalkoztatja, ki mit gondol erről. Az elmúlt 2 évben Tree 7 kontinensen és 82 országban rögzítette az albumot, Afrikától Kínán át egészen Afganisztánig. Ezek az élmények mélyen beépültek a lemezbe. A különböző hangszerek, hangzások és kulturális hatások egyaránt hozzájárulnak egy kalandvágyó, ugyanakkor személyes hangzásvilág kialakításához. Az album a határok nélküli alkotói felfedezés bizonyítéka. A lemez mellett Tree egy egész estés dokumentumfilmet is készít, amely az Antarktiszon zajló alkotási folyamatot mutatja be, és betekintést nyújt az utóbbi idők egyik legszokatlanabb felvételi folyamatába. Koncertjei is túllépnek a sima előadás határain, mi pedig most első kézből tapasztalatjuk ezt meg első budapesti fellépésén. A magyar lakáspiac 2025 végén és 2026 elején látványos átalakuláson ment keresztül, miközben országos szinten továbbra is jelentős áremelkedés volt megfigyelhető, a növekedés szerkezete és dinamikája érdemben megváltozott. Ugyanakkor egy másik elemzés arra mutat rá, hogy Budapesten megállt a lakásáremelkedés. Egyre inkább kettős piac rajzolódik ki, a vidéki térségekben még tart a lendület, a fővárosban viszont már lassul és alkalmazkodási jelei látszanak. Eközben a budapesti ingatlanpiacon már egészen új jelentést kapott a drága szó, csak úgy repkednek a 100 milliós árcédulák. 2025

negyedik negyedévében az országos szinten tovább gyorsult a lakásárak emelkedése. Éves alapon 23,5%-os drágulást mértek, ami meghaladta az előző negyedév 21%-os ütemét. Hívta fel a figyelmet az OTP ingatlan.hu a Magyar Nemzeti Bank adataira hivatkozva. Negyedéves összevetésben ugyanakkor már enyhe lassulás volt látható. A harmadik negyedéves 5,3% után 5,1%-os áremelkedést regisztráltak. A jegybanki adatok alapján ilyen erős éves drágulásra legutóbb 2022 második negyedévében volt példa, amikor a Zöld Otthon program fűtötte a piacot. A fővárosban ugyanakkor már egyértelműen látszott a dinamika kifulladása. Budapesten éves szinten 26%-kal nőttek az árak a negyedik negyedévben, ami elmaradt a harmadik negyedéves 28,2%-tól, míg negyedéves alapon 2,9%-os drágulást mértek a korábbi 4,6% után. Nem sokára programajánlatok érkeznek majd.

0: egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Manna Morzsa.
1: AI és etika. A mesterséges intelligencia döntéseket hoz, de nem értékeket. És itt jön a kérdés, mi történik, ha egy algoritmus téved? Kié a felelősség, ha egy önvezető autó rosszul választ? Az AI-t emberek programozzák, ezért minden benne lévő torzítás, előítélet vagy hiba emberi eredetű. Épp ezért az AI etika ma az egyik legfontosabb terület. Hogyan tanítsuk a gépeket igazságosan dönteni? Adatvédelem, átláthatóság, megbízhatóság. Ezek nem technikai, hanem emberi kérdések. A mesterséges intelligencia annyira lesz igazságos, amennyire mi magunk azok vagyunk.
0: Ez volt a Manna Morzsa. 98.6 Manna FM. Regionális hírek.
2: 2026. május 13-a van, szerda, 10:30, a Manna FM regionális híreit hallják. Rendkívüli intézkedéseket vezettek be Budapesten az aszály miatt. Újabb budapesti kerület lép fel drasztikusan az Airbnb lakáskiadás ellen. Tonna szám semmisítették meg a Szamócát és az Áfonyát Soroksáron. Üdvözlöm, Veres Liza vagyok. A tartós aszály miatt új kaszálási rendet vezet be a Főkert Budapesten. A város zöld felületein csak a közlekedés biztonság miatt szükséges területeket vágják rendszeresen, míg a parkokban magasabbra engedik a gyepet a vízmegtartás érdekében. A változtatás lényege, hogy a Főkert mostantól csak ott végez rendszeres kaszálást, ahol az közlekedésbiztonsági szempontból elengedhetetlen. Ez elsősorban az utak, járdák és kerékpárutak környezetét érinti, míg a parkokban ritkább vágási ciklusokra állnak át, így a gyep magasabbra nőhet, mint korábban. A gyakorlatban ez azt jelenti, hogy a városi zöld felületek egy része látványosan magasabbra engedett állapotban maradhat a következő hetekben. A fenntartó ugyanakkor továbbra is elvégzi az úgynevezett kontúrkaszálást, vagyis a burkolatok mentén keskeny sávban alacsonyan tartja a növényzetet, hogy az ne akadályozza a közlekedést, és ne nőjön rá az infrastruktúrára. Az intézkedés egyelőre május végéig van érvényben, de a Főkert szerint az időjárási helyzettől függően a protokoll akár hosszabb távon is fennmaradhat. A lépés illeszkedik abba a városi fenntartási gyakorlatba, amely egyre inkább az extrém időjárási viszonyokhoz igazítja a zöld terület kezelését. Magyar Péter megmutatta, hogy hol lesz az új miniszterelnökség. A miniszterelnök székhelye és a kormányülések helyszíne Budapesten az Alkotmány utca 5-ös szám alatt lesz, az Építési és Közlekedési Minisztérium eddigi épületében, jelentette be Magyar Péter szerdán. A kormányfő a Facebook oldalán közzétett posztjában emlékeztetett arra, hogy már korábban is jelezte, hogy nem költözik be a Karmelita palotába a miniszterelnök eddigi székhelyére. A miniszterelnök közölte, hogy az épület néhány lépésre található a parlamenttől. Szimbolikusnak tartja, hogy a miniszterelnökség címe az Alkotmány utca lesz. A politikus egy fotót is megosztott arról a teremről, amelyben a jövő héttől a kormányüléseket tartják. Hozzátette, hogy a szomszéd sarkon járt általános iskolába és két sarokra bölcsödébe. A rövidtávú lakáskiadás körüli viták azután kaptak új lendületet Budapesten, hogy a 6. kerület a témában indított lakossági népszavazás nyomán 2026. január 1-től betiltotta az Airbnb-zést. Ezúttal pedig Józsefváros döntött úgy, hogy jelentősen korlátozná az Airbnb szállásokat. Társadalmi egyeztetésre bocsátja a józsefvárosi önkormányzat a rövid távú szálláskiadás szabályozását tartalmazó javaslat csomagját, amelynek célja az Airbnb korlátozása és átláthatóbbá tétele. A kerület olyan szabályozást akar kialakítani, amely egyensúlyt teremt a lakhatási szempontok, a helyi közösségek érdekei és a turizmus gazdasági hatásai között. A szabályozás 3 szinten, kerület, lakónegyed, társasház szinten határozná meg a rövid távú szállások arányának maximumát, közölte az önkormányzat. A javaslatcsomag értelmében a kerületi lakások legfeljebb 4%-át lehetne rövid távú szállásként hasznosítani. A lakónegyedek eltérő korlátozás alá esnének, a belső kerületekben az arány csökkentése a cél, a külső negyedekben, ahol most nincsenek rövid távú szállások, ott viszont a jelenleginél megengedőbb lenne a szabályozás. Társasházi szinten lakónegyedenként eltérő korlát lenne érvényben. Annak érdekében, hogy a társasházakban a lakás tulajdonosok maradhassanak többségben, számolt be róla a turizmus.com. Az önkormányzat emellett társasházi hozzájáruláshoz kötni a szálláshelyek létesítését, és kötelezővé tenni, hogy minden szállás bejáratánál legyen tábla az üzemeltető elérhetőségével és a szállás egyéb hivatalos információival. Felhívták a figyelmet, hogy a javaslatok nem visszamenő hatályúak, vagyis a belső negyedekben, a Palota negyedben és a Korvin negyedben a már engedélyezett szállásokat nem kell megszüntetni, de újakat ott már nem lehetne létesíteni. A kerület lakói május 31-éig véleményezhetik a javaslatcsomagot, a témában pedig egy társasházi és egy lakossági fórumot is szerveznek, az elsőt május 20-án, a másodikat május 26-án, a Horánszky utca 13-ban. Az Airbnb-s lakáskiadás akkor került előtérbe, amikor a 6. kerületben tartott ügydöntő szavazás keretében a kerületi lakosok a rövidtávú lakáskiadás betiltása mellett döntöttek. Azóta egyre több kerület vizsgálja felül a rövidtávú lakáskiadás kérdését, tekintve, hogy az Airbnb-k miatt csökkent a hosszú távra kiadott lakások száma, ennek következtében pedig növekedtek a bérleti díjak és az ingatlan árak is. A szomszédos Erzsébetvárosban szintén változást ígérnek a közeljövőben. A 6. kerülethez hasonló tiltás nem, de erőteljes korlátozás a 7. kerületben is várható. Penészes romlott és a származásukat igazolni nem tudó gyümölcsök kerültek a hatóság kezébe Soroksáron. Az NKFH ellenőrei 9 illegális árustól összesen több mint 2,5 tonna árut semmisítettek meg a fogyasztók biztonsága érdekében. Ismét illegális gyümölcs árusokat értek tetten a Nemzeti Kereskedelmi és Fogyasztóvédelmi Hatóság ellenőrei egy soroksári bevásárlóközpont parkolójában több mint 2,6 tonna árut, döntő többségében szamócát és áfonyát foglaltak le és semmisítettek meg. Az NKFH azt közölte szerdán a távirati irodával, hogy az intézkedést részben súlyos minőségi hibák, például penészesedés, romlás és nem megfelelő tárolási körülmények, részben pedig jelentős nyomon követhetőségi hiányosságok indokolták. A szakemberek több esetben megállapították, hogy az árusok nem rendelkeztek az áru eredetét igazoló dokumentumokkal, nem tudták hitelt érdemlően igazolni a termékek származását, illetve hiányoztak a kötelező jelölések és tétel azonosítók is. Az ilyen termékek esetében egy esetleges élelmiszerbiztonsági probléma vagy megbetegedés során gyakorlatilag lehetetlenné válik az áru útjának visszakövetése, ami különösen súlyos kockázatot jelent a fogyasztók számára. Rendőrökre lőtt egy férfi Monoron, a TEK akciója halállal végződött. Feszült órák és tragikus végkifejlet egy csendes utcában. A hatóságok szerint fegyverrel támadta rendőrökre az a monori férfi, akit végül a TEK emberei lelőttek. Nyomozás indult a budapesti regionális nyomozó ügyészségnél, miután egy monori férfi a gyanú szerint fegyverrel támadta a rendőrökre, majd a terror elhárítási központ akciója során életét vesztette. A hatóságok közlése szerint a férfi gázriasztó fegyverrel lőtt a rendőrök irányába. A helyszínre először járőrök és civilruhás rendőrök érkeztek, később azonban a TEK vette át az intézkedést. Sajtóinformációk és szomszédok beszámolói szerint a férfi viselkedése már hosszabb ideje félelmet keltett a környéken. Többen arról számoltak be, hogy gyakran zavartan vagy agresszíven viselkedett, kiabált, démonokról beszélt és időnként szokatlan módon jelent meg az utcában. A beszámolók szerint a TEK megpróbált tárgyalni vele, hogy adja meg magát, de ez nem vezetett eredményre. A kommandósok végül behatoltak az ingatlanba, ekkor dördültek el a lövések. A hatóságok szerint a férfi 2 alkalommal is tüzet nyitott a rendőrök felé, erre válaszul a TEK egyik mesterlövésze rálőtt. A férfit a helyszínen megpróbálták újraéleszteni, de életét már nem tudták megmenteni. Az ügyészség és a Pest vármegyei rendőrfőkapitányság szakértők bevonásával vizsgálja az eset minden körülményét. A helyszínen szemlét tartottak, tanúkat hallgattak ki, és több tárgyi bizonyítékot is lefoglaltak. Az eset ismét ráirányítja a figyelmet arra, hogy milyen nehéz és veszélyes helyzetekkel találkozhatnak a hatóságok, különösen akkor, amikor egy zavartan viselkedő, fegyverrel rendelkező emberrel kell intézkedniük. Elhalasztja a Liszt pikniket a Zene Akadémia. A várható kedvezőtlen időjárás miatt a szombatra meghirdetett eseményt 2 hét múlva, május 30-án tartják meg. A program nem változik, a többi között gyerekfoglalkozások, neves művészek és növendékek koncertjei várják majd az érdeklődőket. A Zeneakadémia ének, fúvós, ütő és jazz tanszékének hallgatói több korszak muzsikáját mutatják majd be. Köszönöm a figyelmet, további kellemes rádiózást kívánok.
1: Készült a Média Tanács támogatásával a Média Tanács támogatási program keretében.
0: Budapest Update István Dániellel. A főváros és környéke legfontosabb híreivel. Változatos és értékes tartalom.
3: Élet, öröm, zene.
0: Ez

0: legfrissebb hírek Budapestről és környékéről. Ez a Manna FM Budapest Update.
1: Egyetlen karszalag, 5 ikonikus mozi és több mint 70 film. Május 16-án ismét elstartol az év egyik legizgalmasabb filmes eseménye, az Art mozik éjszakája. A hajnalig tartó vetítés sorozatban a budapesti művészmozik legjava várja a közönséget klasszikusokkal, friss kedvencekkel és premier előtti különlegességekkel. Többek között az esemény helyszínei a Művész, a Puskin, a Toldi, a Kino és a Tabán mozi termei, ahol szombat estétől egészen másnap reggelig pörögnek a vetítések. A koncepció változatlanul egyszerű és csábító, egyetlen karszalaggal az összes film szabadon látogatható, így akár egész éjszakás mozi maratont is tarthatunk, kedvünk szerint vándorolva helyszínek között. Az idei programban hangsúlyosan szerepelnek az elmúlt év legnagyobb közönség és fesztivál sikerei. Visszatér a Csendes barát, az érzelmi érték és a Nincs más választás, így bepótolhatják őket azok, akik korábban lemaradtak. A klasszikusok kedvelőinek külön öröm, hogy 40. évfordulója alkalmából újra vászorra kerül az Állj mellém, ami egy Stephen King novellán alapuló, mégis érzékeny nosztalgikus barátság történet. Az Art mozik éjszakája azonban nem csak a múlt sikereiről szól, több film premier előtt debütál a közönség előtt. Ilyen csemege a Nem én vagyok, ami egy Magyarországon élő kínai család belső konfliktusairól mesél, a többszörös fesztiváldíjas Odakint, az ikonikus párizsi épület megtervezését bemutató Egy dán építész Párizsban, és a horror rajongóknak szóló Az éjszaka szülötte. A zenés életrajzi filmek kedvelői a Chopin párizsi szonáta révén merülhetnek el a 19. századi Párizs világában. A program különlegessége, hogy a Macskafogó és az Oscar-díjas Chihiro Szellemországban is műsorra kerül, míg a Kárhozat vetítése igazi kuriózum a magyar film történet rajongóinak. A kínálat sokszínűsége garantálja, hogy mindenki megtalálja a saját tempójához és ízléséhez illő éjszakai mozélményt, akár egyetlen filmre ülve, akár hajnalig tartó filmes utazásra vállalkozik. Június 4-e és 7-e között rendezik meg az MBA Bank Gurmé Fesztivált a Millenárison, ahol idén is 100 kiállítóval, programokkal, kóstolókkal várják a gasztronómia iránt érdeklődőket. A fesztivál idei témája a vidéki ízek, minden eddiginél több vidéki étterem részvételével. Ott lesz az Encsi anyukám, mondta, a két Michelin csillagos tatai platán. Először mutatkozik be a budapesti közönségnek a Villa Kabala és a Szentendrei szigeten található Papi is. A vidéki érzés egy új helyszínt is életre hívott. A fesztivál 4 napján egy-egy elismert séf készít Bográcsban olyan magyar klasszikusokat, mint a gulyás vagy a birka pörkölt. A Gurmé Fesztivál idei témája a Made in Vidék, így a kiállító éttermek saját látásmódjukon keresztül mutatják meg, mit jelent ma a vidéki magyar konyha, ahol a hagyományos ízek és a jól ismert fogások mellett azok kortárs értelmezésére is jut a kreativitásból. A szervezők célja, hogy még jobban ráirányítsák a figyelmet a vidéki vendéglátás sokszínűségére, a helyi alapanyagokra, még láthatóbbá tegyék a fővárosban ezeket. A fesztivál 4 napja alatt más-más jól ismert kedvencek főznek majd Bográcsban. Június 4-én Kovács Renátó készít kortárs gulyásházi csipetkét, később Bíró Lajos bajai halászlevét kóstolhatjuk majd meg, ezt követően a karcagi Nimród étterem birka pörköltjeres soron, majd Barna Ádám kakas pörköltjével zárhatjuk a fesztivált. A több mint 200 éve létező Vörös Marti térnek rengeteg neve volt az idők folyamán, létét pedig Hild József édesapjának, Hild Jánosnak köszönheti. Az építőmester javaslatára alakították ki úgy a szomszédos József Nádor térrel egyetemben, ahogy manapság is kinéz. Mi magyarok nem kedveljük annyira, mert túl zsúfolt és túl nagy a nyüzsgés, ám a városba érkező turisták egyik kedvenc pontja. A világ Budapest nézett utána átterének. Ha megnézzünk egy klasszikus Klösz György fotót a Vörös Marti térről, amit akkor az 1870-es évek második felében még Gizella tér néven ismertek a városlakók, mindössze 3 különbséget fedezhetünk fel a mai és az akkori térképe között. Az egyik a föld alatti ki és bejárata, a másik a későbbi névadó Vörös Marti Mihály monumentális több alakot is szerepeltető szobra, amit még később 1908 májusában lepleztek le. Az alkotói pedig 3 voltak, 2 szobrász, Kallós Ede és Telcsede, valamint Márkus Géza építész, a harmadik pedig az Oroszlános Kút. Ezt az alakját a tér már jóval azelőtt megkapta, mint ahogy az előbbi fotót Klösz György elkészítette volna. Az 1800-as évek első felében, egészen pontosan 1812-ben kapta meg az első nevét, mint tér, úgyhogy nyugodtan nevezhetjük ezt az időpontot nullpontnak, de a teresedési folyamat már korábban elkezdődött. Az 1700-as évek második felében a városnak ezen a részén ronda raktárépületek álltak, melyekben sót és dohányt tároltak. Hild János aztán egy javaslattal élt a városvezetés felé, amit el is fogadtak, bontsák le a raktárakat, melyek helyén alakítsanak ki tereket. Az egyik a József Nádor tér lett, a másik pedig a Vörös Marti, ami 1812-től színháztér, 30-tól 36 tér, később játékszintér, majd sétatér, német színháztér, aztán ismét színháztér, 1860-tól régi színháztér, Gizella tér, 1918-tól Károly Mihály tér, 20-tól újból Gizella tér, majd 26-tól Vörös Marti tér volt. Hild nevezte el az általa elkészített terveken a teret színház térnek, mivel egy színházat is tervezett oda. Fel is épült a mai és akkor még meg nem épült Vigadó mögötti részre, ez volt a Pesti Városi Német Színház. Nem ez volt a tér elsőként átadott új épülete, hanem egy vendéglátóipari egység, a Vendéglő a Magyar Királyhoz, ami 1930-ig szolgálta a betérő vendégeket. Lakóházak is határolták a teret, melyek lakói első körben a pesti görög diaszpóra tagjai voltak, akiket követett egy másik népcsoport, a román anyanyelvű cincárok, akik bőr és pokróc kereskedéssel foglalkoztak. Az első pár évben egyébként nem festett valami jól a tér, nem volt lekövezve, és még azok a jó részt lecsoffat állapotú házak álltak ott, melyek a raktárépületeket is körbevették. Ezeket aztán egymás után lebontották, hogy a helyükre újakat húzzanak fel. Az egyetlen kivételt legalábbis ekkor még a Zserbóház helyén állt pesti 36 hivatal jelentette, az viszonylag sokáig 1859-ig álltott. Hiába változott és szépült meg a tér arculata az 1840-es évekre, az évtized második felére már nem alakult valami jól. 1847-ben kigyulladt a színház, ami aztán ott állt kiégve, mert hogy közben kitört a forradalom, amit követett a szabadságharc, melynek szomorú következményeiként az osztrákok Pest egyéb részeivel együtt a teret is szétlőtték. Hiába festett ekkor még egészen jól, visszazuhant a lerobbantság állapotába. Ez az állapot 1868-ig állt fent, akkor született döntés arról, hogy a törmelékeket és a romokat el kell bontani, és rendezni kell a tér arculatát, például a mentetőházak felújításával, meg új és szép épületek emelésével. Ekkor épült fel a tér arculatát sokáig meghatározó házpalota is. Rövid időre a tér közepére egy kisebb árucsarnokot is felúztak, ami 1874-ig állt itt, illetve két évvel ezt megelőzően veszélybe került a tér léte, ugyanis erős lobbizás indult a városi tanácsban annak érdekében, hogy ismét építsék be a teret lakóházakkal, de ezt az elgondolást végül a téren élők sikeresen megfúrták. Nagyszabású kiállítás nyílt a Magyar Zeneházában Freddie Mercury életéről, rajta keresztül a Queenről és a zenekar 40 évvel ezelőtti budapesti koncertjéről. A különlegességekkel teli látványos és minden eddiginél átfogóbb kiállítás közel egy évig, jövő év február 28-áig várja az érdeklődőket. Freddie Mercury a poprock zene egyik legnagyobb legendája, aki 1991 őszén hunyt el. Pár évvel előtte 1986-ban jutott el zenekarával az akkor még szocialista Magyarországra. Ennek idén kereken 40 éve. De van egy másik kerek évforduló is. Az énekes dalszerző 2026-ban lenne 80 esztendős, ha annó nem fertőződik meg az AIDS-vírus által, ami aztán a halálát is okozta. A kiállítás apropóját e két kerek évforduló adja, de elsősorban a magyarországi koncert, amihez olyan emlékezetes események is kötődnek, mint Mercury pálinkaivása, gokártozás az akkor felépült Hungaroringen, illetve az, amikor Mercury a koncerttel elénekelte a Tavaszi szélvizet áraszt című népdalt, amolyan baráti gesztusként a közönség felé. A koncertre 1986. július 27-én került sor a Népstadionban. A zenekar Bécsből érkezett a magyar fővárosba, szárnyas hajóval jöttek, és 5 egész napot töltöttek el nálunk. A turné, ami érintette Budapestet, a Magic Tour volt, a koncerten pedig 70 ezer ember vett részt. Egy évvel az esemény után mutatták be mozikban Zsombolyai János koncertfilmjét Varázslat a Queen Budapesten címmel. A minden idők egyik legnagyobb rockstárja Freddie Mercury előtt tisztelgő World of Freddie címet viselő időszaki tárlat több száz eredeti személyes tárgy és történet segítségével mesél Mercuryról, a kiállítás narrátora pedig nem más, mint Peter Freeston, az énekes dalszerző egykori személyi asszisztense és barátja. A kiállítás a Zeneháza és a kiállítás címével megegyező nevű Mercury emlékét ápoló nemzetközi szervezet közös eseménye. A Freddie kiállítás tényleg kimerítő módon járja körbe a témája úgy szolgáló egykori Queen énekest. Amikor a végére érünk a tárlatnak, nagyon alaposan el kell kezdeni gondolkozni azon, hogy vajon mi hiányozhat, de aztán rá kell jönnünk, hogy semmi. A 9 tematikus térből álló kiállítás nem csak részletesen kibontja és bemutatja az emberek fejében élő Mercury képet, hanem az ismert kép mögé is benéz, és ezzel Freddie Mercury kevésbé ismert személyes oldalát is érinti. Nyár közepén megnyílik a fővárosi állat és növénykert biodómjának központi csarnoka, ahol egy egész évben látogatható városi oázis várja majd a közönséget. Az 1,7 hektár alapterületű építmény közel 1 hektáros központi részét vehetik birtokba a látogatók. Az új látványosság 4 évszakos, az időjárástól független élményt kínál majd, elsősorban egzotikus növényekkel és különleges állatfajokkal. A biodómba mintegy 13 ezer trópusi és szubtrópusi növényt telepítenek, emellett hulamánokkal, kritikusan veszélyeztetett baliseregiekkel és sarkantyús teknősökkel is találkozhatunk. A központi csarnok hangulatát a több szinten elhelyezkedő zoológiai és botanikai látnivalók mellett egy 14,5 méter magasról lezúduló vízesés teszi majd teljessé. A városi oázis egy nettó 350 millió forintos projekt részeként jön létre, ebből 300 millió forint az intézmény tavalyi saját működési bevételéből származik, további 50 millió forintot pedig a főváros városi önkormányzat nyújtott támogatásként. A biodóm fejlesztésén már hónapok óta dolgoznak. A csaknem 3000 négyzetméternyi ültető felületen több ezer növény kap helyet, emellett zöld fal, műszikla dekoráció és egyéb látványelemek is készülnek.

0: Budapest Update.
1: A jubilómi műtárgyak éjszakája fesztivál 70 fővárosi helyszínen 120 programmal vár május 14 és 16-a között. A fesztivál idén is rendkívül sokszínű, nem korlátozódik csupán festményekre. Az ipar és a képzőművészet széles palettája képviselteti majd magát, a képeslapoktól az építészeten és a kinetikus műveken át a szobrászatig. Az eseményhez kapcsolódó programokat is hasonló változatosság jellemzi, nem csak azokat szólítják meg, akik profi szinten foglalkoznak műtárgyakkal, hanem azokat is, akik még csak most kezdik az ismerkedést ezzel a világgal. A 10. műtárgyak éjszakája fesztivál eseményeiben mi is bekapcsolódhatunk. A szakmai közönséget számos egyedi, csak a rendezvény ideje alatt elérhető program várja. Ilyenkor sok műterem, restaurátor, műhely, múzeumi raktár is megnyílik a látogatók előtt, és tematikus tárlatvezetések is lesznek. A látogatók szakértői vezetéssel fedezhetik fel többek között a Magyar Nemzeti Galéria Dolce Vita című tárlatát, a Ludwig Múzeum Black Mirror kiállítását, valamint a Szép Művészeti Múzeum Viktor Vazarelli születésének 120. évfordulójához kapcsolódó retrospektív tárlatát. Emellett olyan különleges helyszíneket is bejáratunk majd, mint Gülbaba türbéje, a főváros legrégebben működő zsinagógája, vagy az egykori királyi palota. A kortárs művészet kedvelői műteremlátogatásokon és galéria programokon találkozhatnak az alkotókkal. Idén például Nyári István, Nagy Boglárka a Habban, az Artu Stúdióban és a Budapest Art Factory-ban dolgozó művészek műtermeit lehet megnézni, valamint ellátogathatunk a néhány éve elhunyt Fajó János műteremházába is. A programban helyet kapnak műtárgybecslések, hamisítványokat bemutató szakmai alkalmak, képeslapos nyomozások és kincskeresések is, így a fesztivál a tapasztalt műgyűjtőktől a kalandvágyó látogatókig sokféle közönséget megszólít. A családosok és a gyerekek számára bábelőadás, kreatív workshopok, színszörnyek és fantázia lények teszik játékossá a művészettel való találkozást. Az idei fesztivál témája a művészet gyógyító ereje, hiszen a műélvezet nem csak a személyes feltöltődést támogatja, de az érzelmi feldolgozást és a kreatív gondolkodást is segíti, igazi terápiás folyamat. A fesztivál kampánya dr. Belső Nóra pszichiáterrel egy saját kutatás keretében is vizsgálta a különböző szabadidős tevékenységek mentális hatását. 6 önkéntes agyhullámait követték EEG fejpánttal, sportolás, olvasás, állatsimogatás, festés, gaming, zenehallgatás, online vásárlás, self-care, filmezés és scrollozás közben. Az eredmények szerint a művészet és az alkotás az egyik legerősebb feltöltő helyreállító élményt adja az agynak, és a nyugalmat a belső rendeződést jelző mutatókban is kiemelkedően teljesített. Közben újra jelentkezik a friss hús, élő medve a panellakásban, erdélyi szuperhősök és hajmeresztő halálos fogadások, már olvasható a fesztivál versenyprogramja. Visszatért át a friss hús, az ország egyetlen Oscar kvalifikációs fesztiválja. Az idei magyar versenyprogram 39 rövid filmből áll majd, a teljes lista már publikus. A friss hús mindig is a magyar film jövő ideit jelentette, teret engedett a kísérletezésnek és lehetőséget adott a tehetséges művészeknek a bemutatkozásra, így gondoskodva az utánpótlásról. Most a magyar film megújulásának idején hatványozottan izgalmas, hogy a jövő generációs filmesei milyen alkotásokkal jelentkeznek. A friss hús csapatához idén csatlakozott a korábban többszörösen díjazott rendező Korom Anna. Az idei programot ő és Deák Dániel, a fesztivál alapítója állították össze.

0: GPS. Cross GPS, a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az út elágazásokban, elakadásokban. Cross GPS.
1: Bajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
0: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Manna FM. Manna magyarok. Manna. Ez a Manna FM magyar zenei órája.
3: Manna FM.
2: Magyar zene megszakítás nélkül.

0: nem Anna Morzsa. Dudás Viktor filmszakértővel.
1: A légy. Minden magyar filmet szerető és értő számára ugyanazt jelenti Rófusz Ferenc 3 perces animációs kisjátékfilmje, az első magyar Oscar-díjat. Napjainkban, amikor a számítógépek generálta végletekig tökéletesített pixelbirodalmak ejtik rabul a tekintetünket, az 1980-ban készült A légy még mindig lenyűgöző élményt okoz. A máig ritkaság számba menő úgynevezett háttéranimáció technikájával létrejött kisfilm több mint 3000 képkockáját egyesével készítették el fehér papír, szénnel rajzolva. A légy nézőpontjából végigkövetett szomorú végkifejletű dráma a vasfüggöny mögött a szabadságtól láthatatlan fallal elválasztottak sorstörténete is. A díj Rófuszhoz kerülésének krimibe illő a története. Az akkori kultúrpolitika ugyanis nem engedélyezte a rendező számára, hogy kiutazzon és személyesen legyen jelen a díjátadón, teljesen esélytelennek tartották, a meghívója el sem jutott hozzá. Amikor Alan Arkin és Margot Kidder mégis az ő nevét olvasták fel a borítékból, az állami filmforgalmazó vállalat helyszínen tartózkodó első embere lépett a színpadra és vette át az Oscart. Csakhogy a közönség soraiban ült a többi jelölt is, akik közül volt, aki személyesen ismerte Rófuszt, és egy közönséges csalónak vélték a pódiumra lépőt. Ezt azonnal jelezték is a szervezőknek, így még a ceremónia vége előtt a rendőrség előállítatta az állami tisztviselőt, és lefoglalta a szobrot. Rófusz másnap reggel a Szabad Európa Rádióból tudta meg, hogy Oscar-díjas lett. Igazáért hónapokon át kilincselt, eljutva a legfelső pártvezetésig, és így visszakapva útlevelét közel fél év késéssel az Akadémia Los Angeles-i székházában egy privát eseményen vehette át az őt meg illető elismerést.
0: Minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Biztos mindenki ismeri a mondást, kint is vagyok, bent is vagyok, jaj, de nagyon boldog vagyok. Hát a következő program ajánló az nagyjából erre épül, mert el is megyek, de nem megyek messzire, határt lépek, másik országban vagyok, de nem kell nagyon hosszan utaznom, és egy egynapos kirándulás is megejthetek, és mégis külföldön vagyok. Egy gyönyörű osztrák városról van szó, ahova érdemes elmenni, Kufstein. A neve, közvetlen vonat visz, és egészen olcsón eljuthat az ember oda. A benzin és az autópályamatrica sokkal-sokkal több lenne, és szerintem vonaton utazni kalandos is lehet. Hogyha valaki a városnéző túrákat imádja, vagy a magas hegységi kirándulásokat imádja, vagy a hűs vízű alpasi tavakat szereti csodálni, vagy az apró falvak rajongója, a kicsi színes házakat szereti, ezek között szeret sétálni, a friss levegőbe szeret beleharapni, akkor a szomszédos Ausztria tényleg garantálja mindezt, akár egyszerre és egy pakban is. Ráadásul, hogyha ilyet szeretnénk, ahol minden megvan, akkor itt van a vonattal is elérhető csoda-csoda cuki Kufstein városa. 19 ezer fő lakik Kufsteinben, a Tirol tartományba tartozó gyönyörű kisvárosban, ami tényleg megéri a 6,5 órányi utazást a vonattal. A bajor történelemhez szorosan kapcsolódó, egykor bajor hercegi birtokként kezelt város, 1504 óta Tirol része, első Miksa jóvoltából csak egyszer hódították vissza átmenetileg a bajor. Bajorok az 1800-as évek elején. Ha 6,5 órát utazunk vonaton, az is kibírható, és hajnalban elindulunk, és mondjuk egyet ott alszunk, és egy hétvégére megyünk, vagy ha valaki úgy dönt, hogy csak egy napra megy, de rászánja ezt a mennyiségi utazást, akkor hajnalban megy, éjszaka jön, napközben pedig ott van. Nagyon könnyű megoldani, és óriási élmény. Hogyha a látnivalókról gondolkodunk, akkor érdemes a hajnali indulást a keletiből választani, 6 óra 40-kor indul a Railjet vonat, átszállás nélkül puff, oda jutunk, és tulajdonképpen egészen gyorsan oda ér a vonat, egy késői ebédet már ott el is költhetünk, de én azt javaslom egyébként, hogy egyet érdemes ott aludni, egy Airbnb-t, vagy valami kis olcsó szállást találni, mert csodaszép, és tényleg, hogyha az ember egy kicsit pihenni akar, akkor nem sok pénzért megteheti ezt, úgyhogy közben egy másik világba átlép, és az mindig frissíti az embernek a lelkét, és a stresszt jó erősen és gyorsan ki tudja oldani, jó hatékonyan. Egy útra a menetje egy korai elővételben akár 29 euró is lehet. Nyilván Linzbe ugyanilyen jó elmenni, de én mégiscsak Kufsteinre szavaznék. Gyönyörű a város legismertebb látnivalója, a vár, aminek az érdekessége, hogy a 18-19. Században a császártoronyban nagyon sok politikai elítélt raboskodott, többek között Kazinczy Ferenc, Bacsányi János, Teleki Blanka és Lövei Klára is. Aztán, hogyha Kufsteinben sétálunk tovább, akkor érdemes a váron kívül megnézni a vasútállomástól az Inn folyón átsétálva, hogyha a váron túlmentünk, az Innbrück nevű híd Nepomuki szobrát is. Egyrészt nagyon szép, nagyon régi a szobor, másrészt meg tulajdonítanak neki valami fajta szakralitást, úgyhogy állítólag nagyon jó első érzés a közelében lenni. A város fölé magasodik, a gyors felvonóval is megközelíthető várban a császártoronynak is nevezett Kaiserturm, vagy a Bürgerturm, a Rondella és a Fuchsturm, ezek egytől egyig mind-mind-mind olyan helyek, amiket érdemes megnézni. A cellákat is meg lehet nézni, sőt a Heimat Múzeum kiállítását is. Aztán ott van még Kufsteinben, a vár szomszédságában a nagyon látványos és tényleg egészen meseszerű, mintha süsű vagy valami más mesének a díszlete lenne, a városháza, amit nem szabad kihagyni. A homlokzatán 17 tiroli város címere is ott van, és a spalettái Ausztria színében, piros-fehérben csíkozva vannak, hol tárva, hol nyitva, hol csukva, hol csak félig nyitva, mondom, mintha egy mesében lennénk. Az alpesi hegyek ölelésében lévő kisvárosban nagyon hangulatosak a nagy séták, olyan, mintha egy csokis dobozban sétálnánk. A város ez a mellett magasodik a nagy Multus Szent Vitus templom. Az eredetije a 14-15. Században épült, aztán az 1600-as években kapott barokk jegyeket, amikor felújították. És akkor sétálunk tovább Kufsteinben, és én javaslom, hogyha más nem csinálunk, és nem megyünk el a nevezetességeket megnézni, csak a házakban gyönyörködünk, eszünk egy jót, vásárolunk csokit, bemegyünk egy közértbe, akkor ott van a vár és a Stadtpark között, a városi park között egy kisebb bevásárló negyed, ahol ott vannak a cuki kis szuvenírek, egy jó kávé, meg nem is kevés finom sütemény, de a mesebeli kistetős, színes, aprós palettás házak az már önmagában is megnyugtató. Az infójóval párhuzamosan fut a Römer Hofgasse sétáló utcája, amit szintén nagyon szeretnek a turisták. Ott sok étterem van, hogyha valaki enni-inni szeretne. De mondom még egyszer, hogyha csak sétálnánk a környéken, akkor, hogyha már bejártuk minden zegzugát Kufsteinnek, és marad idő a környék felfedezésére, mert mondjuk egy miniszabira megyünk, akkor ott vannak az alpesi falvak, amikben szintén érdemes a várostól nyugatra például igazi paradicsomi vidéket talál az ember. A kufsteini vasútállomás a busszal lehet oda eljutni, úgyhogy én javaslom mindenkinek azt, hogyha nem menne Mestire, de mégis menne, akkor menjen Ausztriába, Tirolba, Kufsteinbe.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egyre kevesebb az édesvíz, és ez különösen nagy gondot okoz Afrikában és Ázsia déli délkeleti országaiban, de sajnos egyre inkább fenyegeti Európát is. Ugye most már egyre többször hallani ezzel kapcsolatos híreket. Még azt sem tudjuk pontosan, hogy mennyire rossz a globális vízhelyzet, mert a világ szegényebbik fele, ahol több mint 3,7 milliárd ember él, nem igen szolgáltat adatokat, ez derült ki legalábbis az ENSZ környezetvédelmi szervezetének korábban közzétett jelentéséből. Ez szerint az emberiség több mint a fele olyan országban él majd 2030-ig terjedő időszakban, ahol nincs megfelelő adatszolgáltatás a vízről, amely pedig meghatározó a társadalom szempontjából. A kiadvány készítői felteszik persze költői a kérdést, de felteszik, hogy lehet így küzdeni az asszály és az árvizek ellen, lehet-e egyáltalán, mi lesz a szennyvízzel, és miképp szervezik meg az öntözést, ha egyáltalán meg lehet a mezőgazdaságban. A beérkezett adatok alapján az derül ki, hogy 2015-19-es időszakban a világ országainak 61%-ában romlott az édesvíz minősége a tavakban és a folyókban, 2017 és 2021 között pedig bizonyosan romlott a helyzet, de hogy mennyire azt nem igen lehet kideríteni a hiányos adatszolgáltatás miatt. Az ENSZ környezetvédelmi szervezete 50%-ra becsüli azon országok számát, ahol romolhatott a minőség. Egyre kevesebb az édesvíz, és ez különösen nagy gondot okoz, ugye, ahogy mondtam, Afrikában és Ázsia déli, illetve délkeleti országaiban, hogy mit tapasztalnak ezekben az országokban. Csökken a folyók vízszintje, valamint a tavak egyre kisebbek és sekélyebbek, közben pedig emelkedik azoknak a szennyezettsége, és egyre nagyobb gondot okoz az ivóvíz biztosítása. A kormányok pedig nem költenek eleget a minőség javítására, és általában a vízgazdálkodásra a fejlődő világban. Gyakran annyira nem törődnek a vízgazdálkodással, hogy nincs megfelelő adatszolgáltatás sem. Emiatt aztán az UNEP, vagyis az ENSZ Környezetvédelmi Bizottság azt tanácsolja a különböző segélyszervezeteknek, hogy forduljanak közvetlenül a lakossághoz, hogyha meg akarnak valamit tudni a vizek állapotáról. Az összesítés szerint 1,4 millió ember halt meg a rossz minőségű ivóvíz miatt 2019-ben, 5 évvel ezelőtt, azóta pedig sok állam nem jelenti ezeket a haláleseteket, nyilván megvan rá az okuk, bár az egészséget sokban befolyásolhatja az ivóvíz minősége, a szegényebb országokban ezzel csak akkor foglalkoznak, hogyha járvány kezdődik és tömegesen pusztulnak az emberek, addig nem. A rossz minőségű ivóvíz elsősorban a gyerekeket és a nőket fenyegeti a fejlődő világban, az UNEP pedig a helyzet javítása érdekében célzott programokat sürget több térségben, a már említett Észak-Afrikában, a Száhel-övezetben, valamint Dél- és Dél-Kelet-Ázsiában. Azt mondják, hogy öröm az ürömben, hogy a beszámoló szerint 2023-ban némi javulást tapasztaltak az adatszolgáltatásban, ám ez még távolról sem elegendő ahhoz, hogy pontos képet lehessen alkotni a vízhelyzetről. Ráadásul sok kormánynak továbbra sincs elegendő pénze, vagy kisebb gondja és nagyobb annál, vagy nem akarja ezt nyilvánosságra hozni, hogy a vízgazdálkozás megtervezés és annak megvalósítása hogyan áll, illetve nem mindenütt szeretnék, hogy a sokszor lesújtó kép a világ tudomására jusson, nyilván nem véletlenül. És aki azt gondolná most ezt hallva, hogy ó, hát ez egy távoli probléma, mert a világ másik részén, a világ szegényebbik részén probléma ez csak, az nyugodtan kapjon a fejéhez, és kezdjen el gondolkodni, és kezdjen el mondjuk vízhiány hívószóra keresni az internet nevű

0: egyébként kis közösségenként ugyanúgy. Úgyhogy a minimum az, hogy vigyázzunk a vízre, ez a minimum.
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Ugye a helikopter szülőség, már mint maga a kifejezés, hogy helikopter szülő, ez nem egy tudományos kifejezés, nem egy úgynevezett terminus technicus, hanem egy fiatal által kitalált fogalom, aminek nevezte ő a saját anyukáját. De hát ki gondolta volna, hogy ez a helikopter szülőség, ez jellemzett a történelem során nagy alakokat is, mondjuk miért ne jellemezte volna. Például Mária Terézia 16 gyerekes helikopter szülő. Ilyen anya volt a királynő, a Habsburg birodalom egyetlen női uralkodójának, a 16 gyermeke közül 10 megérte a felnőttkort, ugye akkoriban sajnos ez nagyon gyakori volt. Na de visszatérve a helikopter szülőségre. Ugye azt tudjuk, hogy Mária Terézia a Habsburg birodalom egyetlen női uralkodója volt a 18. században, azzal csak nem mindenki tisztában van. Az apja harmadik Károly fiú utód híján az 1723-as pragmatika szankció elfogadásával biztosította lánya számára a nőági örökösödést. Mária Terézia mindössze 23 éves volt, amikor az édesapja elhunyt, és ő került a Habsburg birodalom élére. Ezt követően 40 évig uralkodott, többek között, mint Magyarország és Csehország királynője, Ausztria uralkodó főhercegnője, de hogy mindeközben 16 gyermeket szült, arról sokkal kevesebb szót ejtettek a történelemkönyvek, azért valljuk be, mi se nagyon hallottunk így ebből a vetületből Mária Teréziáról. 1736-ban ment feleségül lotaringiai Ferenc István herceghez, a későbbi első Ferenc német-római császárhoz. A történetírók szerint szerelmi házasság volt az övék, ami már önmagában ritka volt azokban az időkben, és bár a férje számos kalandjára fény derült az évek során, ez is gyakori volt annak idején, az aktív házas életük bizonyítéka az, hogy 16 gyermekük született, de hát természetesen a 18. században nagyon magas volt a gyermekhalandóság, és főúri házakban az örökösödés biztosítása miatt is fontos volt, hogy a nők sok gyermeket szüljenek. Mária Terézia 14 évet uralkodott várandósan, illetve töltött gyermekágyban. A 16 gyermeke közül kettő még kiskorában eltávozott, ezt követően még további 4 gyermekét temette el. 10 gyermeke azonban megérte a felnőtt kort, és közülük került ki 2 későbbi német-római császár és egy magyar király, valamint egy francia királynő, illetve egy nápoly-szicíliai királyné. Nem véletlen, hogy Európa anyósának is nevezik Mária Teréziát. Azt gondolná az ember, hogy uralkodóként kevés ideje jutott a gyermeknevelésre, bár nyilvánvalóan nem a mai napi értelemben véve foglalkozott velük sokat. Némi túlzással akár helikopter szülőnek is nevezhetnénk a kor szülői magatartási szokásaihoz képest. Folyamatosan a gyermekei felett lebegett, ellenőrizte minden lépésüket és beavatkozott az életükbe. Ugye ez a helikopter szülő definíciója vagy leírása. Azt vallotta Mária Terézia, hogy a gyerekek nevelését már csecsemőkorban meg kell kezdeni, és egy pillanatra sem szabad abba hagyni, hiszen az első évek a legfontosabbak. Elrendelte, hogy a gyermekek szobájában a dadáknak és a nevelőknek harmonikus légkört kell teremteniük a gyerekek számára. Nagy gondot fordított a gyermekeket gondozó személyzet kiválasztására is. Ugyanakkor fontosnak tartotta a szigort és az engedelmességre nevelést. Azt hallotta, hogy a gyermek csak akkor nem tévedhet rossz útra, ha a napját szorosan percről percre beosztják feladatokkal és elfoglaltságokkal, és így igyekezett megakadályozni, hogy a gyerekek elkényeztetetté váljanak. Az étkezés tekintetében is nagyon pontos és szigorú szabályokat írt elő. Megkövetelem, hogy a gyermekek mindenből egyenek, ne finnyáskodjanak, ne válogassanak az ételben, és ne csak a jobb falatokból vegyenek, sőt maga az étel sem lehet vitatárgya. Minden pénteken és szombaton, valamint a bőti napokon egyenek halat. Ezt ő maga mondta ezekkel a szavakkal. Rendíthetetlenül körmölte a leveleket a felnőtt kort megért gyermekei számára, amelyeken szinte kivétel nélkül arról volt szó bennük, hogy mit, hogyan, illetve hogyan ne csináljanak. Beleszólt az életükben, megpróbálta irányítani őket, egyébként viszonylag nagy sikerrel, és a női férfi családi szerepeikbe és feladataikba is beavatkozott. Ferdinánd főherceg heti 2 levelet kapott az anyjától, még a nősülését követően is. A levelek pedig tele voltak jó tanáccsal, illetve szemrehányásokkal, lustaságot, házasságot és a kormányzását illetően, úgyhogy Anyuka nem bízta ezt a véletlenre. Leányának, Marie Antoinette-nek írt egyik levelének a részlete pedig azt mutatja meg zseniálisan, hogy Mária Terézia képtelen volt elengedni a kontrollt, ami a gyermekeit illeti. Idézett: a derek magad már olyan, mint egy asszonyé, noha nem vagy az. Nagyon kérlek, ne hagyd el magad, ez nem illik a korodhoz, és még kevéssé a helyzetedhez. Ha elhagyod magad, piszkos leszel és elhanyagolt, és mint minden más cselekedetedben is közömbös, és ez a bukást jelentheti számodra. A leveleinek középpontjában elsősorban a családdal kapcsolatos dolgok álltak, ezen belül is két téma, a nők engedelmessége a férjeikkel szemben, valamint az utód nemzés fontossága. A dinasztia fennmaradása szempontjából természetesen elsősorban fiú unokákra vágyott, összesen 57 unokája született, életében 30, hogyha a teljes létszámot nézzük, úgyhogy ez nem egy új keletű dolog, hogy valaki ilyen anya vagy ilyen anyós, hogy beleszól mindenbe. Érdemes ilyenkor anyukáknak, anyósoknak a szívükre tenni a kezüket, és magukba nézni, hogy vajon ők ilyenek-e, és hogyha igen, a válasz csendben, nem is kell hangosan kimondani, akkor érdemes elkezdeni változtatni.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: CrossGPS.
1: CrossGPS a Manna FM-en. A vertikális és horizontális hely meghatározó, ami segíteni hivatott az útelágazásokban, elakadásokban.
0: CrossGPS.
2: Pajor Tamás és Bali Mónika podcastje.
1: Keddenként este 7 órától a Crosson, szombaton 18 órától pedig a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Egy pszichológus elárult, hogy mit jelent, hogyha az ember segít a pincérnek leszedni az asztalt. Azt mondják, hogy ez az apró cselekedet nem csupán a jó modor jele, hanem pszichológiai jellemzőket is felfed arról, aki ezt teszi. Tudatos vagy tudattalan gesztusaink nagyon sokat elárulnak rólunk, sokkal többet árulnak el a személyiségünkről, mint gondolnánk. Néhányat ezek közül észre sem veszünk, mégis tükrözik, hogy mit érzünk, vagy mit gondolunk valójában egy adott pillanatban, egy adott helyzetről, vagy egy adott emberről, még akkor is, hogyha a szavaink esetleg, vagy az arcunk esetleg mást mond. Más gesztusok pedig már szinte rutinszerűen beépültek a mindennapjainkba, mégis sokat elárulnak a belső világunkról, tehát ha valaki figyel, vagy erről tanult, vagy ezt tanulta, akkor egészen könnyen kiolvashat bennünket. Ilyen például az is, amikor összeszedjük az asztalon a tányérokat, a szalvétákat, vagy az ételmaradékokat az éttermi asztalról, segítve ezzel a pincér munkáját. Ez a gesztus, amely sokszor szinte automatikus, nem csak udvariasság, hanem olyan pszichológiai jellemzőkre utal, amelyek megmutatják, hogy hogyan gondolkodik, mit érez, és hogyan viszonyul másokhoz az, aki éppen segíteni próbál az étteremben a pincérnek. Lachlan Brown pszichológiával foglalkozó újságíró részletesen is foglalkozott azzal, hogy mit árul el egy ember személyiségéről az, ha rendszeresen segít a pincérnek leszedni, vagy rendbe tenni az asztalt. Milyen pszichológiai jellemzői vannak tehát azoknak, akik segítenek a felszolgálóknak? Na, a vendéglátásban dolgozni nem könnyű, ezt tudjuk, láttuk, aki dolgozott benne, az pontosan tisztában van vele. A pincérek ugye gyakran kerülnek kellemetlen helyzetekbe, ezért is számít sokat, hogyha valaki egy kis figyelmességgel megkönnyíti a munkájukat, időt és energiát takarít meg nekik, bár mondjuk a kenyérmorzsa, használt szalvéta vagy a tányérok összeszedése elsőre apróságnak tűnik, a dolgozóknak ez mégis sokat jelenthet. A pszichológia szerint az ilyen emberek kiemelkednek empátiájuk és szociális érzékenységük révén, képesek átérezni mások érzéseit, és ennek megfelelően viselkednek, anélkül, hogy bármit is várnának cserébe. Ez a valódi empátia jele is segíti a társadalmi kapcsolatok elmélyítését, az önzetlenségen alapuló közösségek kialakulását. Ez a viselkedés emellett a szerénység és a felsőbbrendűség hiányának is a jele. Bár ma már sokkal ritkább, még mindig akadnak, akik úgy gondolják, hogy ez olyan munkakörök, mint a pincér vagy a bolti eladó, kizárólag a kiszolgálásról szólnak, akárhogy is bánnak velük. Az, aki segít ezekben az apró feladatokban, viszont az értékeli mások munkáját, tisztelettel viszonyul hozzá, és elismeri őket, és azt is elismeri, hogy minden foglalkozás megismeri ezt a bizonyos elismerést. Azok, akik a lehető legtöbbet igyekeznek segíteni a pincérnek, tehát proaktívak és szolgálatkészek, nem várják meg, míg valaki segítséget kér tőlük, hanem maguktól is felismerik, mikor van erre szükség, és azonnal cselekszenek. Felelősségtudat és fegyelmezettség is jellemzi azokat, akik a pincéreknek segítenek az éttermi asztalnál, mert tudják, hogy az apró gesztusoknak is lehet hatása, és ezért hajlandóak is tenni. Hűségesek az értékrendjükhöz, és következetes viselkedésükkel is ezt tükrözik. Tehát érdemes odafigyelni arra, hogy milyen emberrel ülünk egy asztalnál. Mondjuk egy-egy munkaebédnél, egy munkavacsoránál szerintem nagyon jó képet tud adni magáról az az ember, aki mondjuk így viselkedik a pincérrel, de kibővítem ezt a gondolatot azzal, hogy nagyon jól tudjuk mondjuk úgy profilozni, kicsit nagyképűen szóval profilozni azt, akivel akár mondjuk első randin vagyunk, vagy ahogy mondtam az imént, munka megbeszélése, munkaebéden, munkavacsorán, szóval nagyon jól tudjuk profilozni őket azáltal, hogy hogyan viselkednek a pincérrel. Nagyon sok mindent elárul egy emberről, én magam is dolgoztam felszolgálóként, és pontosan jól tudom, és ezt bizton állíthatom, hogy nagyon sok mindent elárul egy emberről az, hogy hogyan viszonyul azokhoz az emberekhez, akiknek a munkájuk az, hogy szolgáltatást nyújtsanak, kiszolgáljanak, egy bolti eladó, ugyan ugye az imént mondtam korábban, vagy mondjuk egy felszolgáló, vagy egy pultos. Attól, mert valaki kiszolgál bennünket, mert ez a dolga, attól ő még nem a szolgánk, ez az egyik dolog, hogyha valaki így kezeli őket, akkor azzal az emberrel jobb gyakorlatilag azonnal megszakítani a kapcsolatot. Legalábbis én azt mondom, hogyha valaki csúnyán bánik egy pincérrel, egy bolti eladóval, egy felszolgálóval, egy pultossal, tehát aki szolgáltatást nyújt nekünk, azzal az emberrel lehet, hogy jobb, hogyha túl közeli kapcsolatot nem építünk ki. Tehát szumma-szumárum a lényeg az az, hogy ha tudunk, akkor segítsünk a másik embernek. Legyen az pincér, vagy akár a szomszédunk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számít.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A műsor vendége ma újra Mosó Attila, nutrigenomika szakértő, természetgyógyász a VitaHelp képviseletében, akivel arról beszélgetünk, hogy miért fontosak a szűrővizsgálatok, mikor milyen szűrővizsgálatra van szükségünk, mondható-e nem, vagy életkor szerint bizonyos szűrővizsgálat vagy szűrővizsgálatok csoportjai, mindenről szó lesz a megelőzés jegyében. Ilyenkor ugye mindig jobban figyel mindenki arra, amikor megelőzésről van szó, hogy vele éppen mi van. Szia Attila, köszönöm, hogy ránk érsz.
2: Szia, én is üdvözlök mindenkit.
1: No, kezdjük azzal, hogy mik a legalapvetőbb szűrővizsgálatok, és miért van rá szükség, mikor, mire van szükség. Egyáltalán mióta léteznek megelőző szűrővizsgálatok?
2: Megelőző szűrővizsgálatok azért már azt mondhatnám, hogy a modern diagnosztikával tulajdonképpen beköszöntettek az életünkbe, hiszen azért a legtöbb ilyen szűrés az nem csak akkor használható, amikor már konkrét kialakult betegséggel állunk szemben, hanem nagyon sokszor például egy vérképnél is már lehet látni olyan elváltozásokat, aminek a tüneteit még nem feltétlenül érezzük magunkon, és azért is szoktam bátorítani mindenkit, hogy valamilyen szűrővizsgálattal, vagy valamilyen csomaggal készüljön saját magára, hogy legyen egy rendszeresség benne, egy rutinszerűség, és ne várjuk meg azt, amíg már valami nem jó, valami fáj, vagy adott esetben ennél súlyosabb tünet megjelenik az emberi testen, hiszen ezek a szűrővizsgálatok pont azért jól használhatóak, hogy még mielőtt egy olyan mértékűvé nőne a baj, meg tudjunk vele előzni azt, hogy ez be tudjon következni.
1: A szűrővizsgálat önmagában hogyan és miként segít, illetve mennyiben releváns az, hogy az ember mikor megy el egy szűrővizsgálatra? Ebben az esetben arra gondolok, hogy van-e már fájdalmam, van-e már tünetem, vagy elmegyek csak azért rendszeresen, hogy tünetem se legyen?
2: Én azt gondolom, hogy célszerű mindenkinek egy személyre szabott csomagot összekészíteni legalább fejben, vagy egy szakemberrel egyeztetni abban, hogy neki mi is az, ami valóban prioritás, vagy valóban érdekes.
1: Na de ez miből derülhet ki, Ati? Ez miből derülhet ki, vérképből?
2: Ez leginkább abban, hogy például a családban milyen betegségek voltak korábban. Tehát mi az, ami előfordult, akár a szűkebb, akár a tágabb családban, és abból lehet építkezni például egy olyanra, hogy hajlamosító tényező, az mik a családi dominanciában. Nyilván, ha én tudom azt, hogy olyan a munkakör, a foglalkozás, hogy valamilyen behatás nagyobb mennyiségben ér az átlaghoz képest, akkor nyilván ott is érdemes erre kihegyezni. Most gondolok valami olyanra, hogy például van, aki vegyszerekkel dolgozik, akkor ott nyilván megvannak azok a kockázatok, hogy ezek a vegyszerek milyen negatív folyamatokkal lehetnek, akkor is, hogyha ott a védőfelszerelés és minden be van tartva, minden védő utasítás be van tartva, akkor is érdemes erre koncentrálni. Ezért is mondom azt a részét, hogy valószínűleg mindenkinek az a legjobb út egyébként, hogy egyszer összerakni ezt a csomagot egy szakemberrel, ezt végigbeszél, ugye akár a családi felmenőket, akár a környezeti tényezőket, és ez alapján ezt valamilyen rendszerességgel végezni. Ne várjuk meg azt, amíg már fájdalom van, ne várjuk meg azt, ameddig már valami nem jó, hiszen általában, amikor már a tünet van, az már egy sokkal erősebb jelzés a szervezetnek.
1: Amikor tünetet ad valami, az már egy betegséget, vagy egy előre haladottabb állapotot jelent? Beszéljünk bármilyen eltérésről, vagy betegségről?
2: Jellemzően igen. Tehát jellemzően a tünet az már akkor jelenik meg, és most például, hogy vagyunk még egy vírusos fertőzés, csak hogy valami a szezonhoz kapcsolódott mondjunk, egyszerűbbet. Mire már tünetesek vagyunk, addigra már a vírus már bőven felszaporodott bennünk, holott lehet, hogy mondjuk néhány nappal előtte a vérképben már ezt lehetett volna észlelni. Nyilván most azt mondom, hogy egy influenzán átesni az nem egy nagy dolog, de például ugyanezt az analógiát kell értelmezni nagyobb betegségek esetén is, és itt talán az, amiről a legnagyobb hangsúlyt kap mindig ugye a daganatos betegségeknek a megelőzése, hiszen ott aztán meg tipikusan jellemző az a dolog, hogy mire tünetet produkál, addigra már általában nagyon késő.
1: Miért fontosak a szűrővizsgálatok? Miért és mikor kell szűrővizsgálatra mennünk? Kinek milyen szűrővizsgálatra van szüksége, és mik azok a szűrővizsgálatok, amikre mindenkinek szüksége van, és milyen életkorban kell elkezdenünk erre odafigyelni, illetve gyerekeknek mire van szüksége? Ezekről is szó lesz. Szakértő vendégem a mai műsorban, akivel a szűrővizsgálatokról beszélgetünk, Mosó Attila, a VitaHelp természetgyógyász, nutrigenomika vezető szakértője. Hamarosan folytatjuk.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért. Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: délelőttöt a Manna FM-mel és Péter Petrával. Változatos és izgalmas beszélgetések, programok, sok-sok érdekesség, közös főzés, jó tanácsok, okosságok és bölcsességek szívből, ahogy azt csak Petra tudja. Sőt, mannasztikus életörömzene és speciális zenei összeállítás is vár a zenei finomságok órájában. Itt garantáltan olyasmi szól, amit máshol biztosan nem hallasz. Biztosan nem hallasz. Élvezd ki a délelőttöt a Mannával. Jó zene, jó sztorik, jó rádiózás. Manna délelőtt Péter Petrával minden hétköznap 8-tól délig. Élet, öröm, zene. Manna FM. Manna morzsa.
1: Kerti tippek Megyeri Szabolcs kertésszel.
2: Az ideled almát az Amerikai Egyesült Államokban nemesítették 1926-ban a Jonathan és a Wagener fajták keresztezésével, ám kereskedelmi forgalomba, így hazánkba is, csak néhány évtized múltán került. Világszerte és Magyarországon is a mai napig népszerű, bár jelentősége kissé csökkent. Fája fiatalon középerős, termőre fordulás után mérsékelt növekedési erejű. Ágrendszere eleinte feltörő, később szétterülő. Koronája minden nehézség nélkül nevelhető, a termőre fordulással egyidejűleg a korona szinte saját magát felépíti. Kiválóan metszhető, alakítható. Középkorai, elhúzódó virágzása miatt ritkán szenved fagykárt. Részben öntermékeny, de megporzó fajtát igényel, melyek lehetnek a Gloucester, a Jonathan vagy a Golden Delicious, esetleg Golden Klónok vagy a Star King. Termése októberben érik, közepes vagy nagy, 170-200 grammos, alakja kissi lapított gömb, héja közepesen vastag, csak nem teljesen élénkpiros, mosott fedőszín borítja. Húsa kemény, roppanó, vajszínű, lédús, íze kellemes, enyhén savanykás, harmonikus. Gyors puhulásra, tárolási betegségekre nem fogékony, így hosszú ideig, akár a nyári hónapokig is megőrzi minőségét. Sok oldalon használható, friss fogyasztásra, feldolgozásra és jól tárolható.
0: Ez volt a Manna morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. A műsor 12 éven aluliaknak nem ajánlott. 98.6. Ez a 98.6 Manna FM. Élet, öröm, zene.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A szűrővizsgálatok fontosságáról beszélgetünk ma. Szakértő vendége Mosó Attila természetgyógyász, nutrigenomika szakértő. Attila, menjünk akkor szépen sorban. Mik a legfontosabb szűrővizsgálatok, és mondjuk életkor és nem szerint mik azok, amikre mindenkinek szüksége van, és milyen gyakorisággal van rá szükségünk?
2: Én azt gondolom, hogy amire mindenkinek szüksége van, azok olyan átfogó szűrővizsgálatok, ami nem célzottan specifikusan valami probléma csoport köré, tehát gondolok itt például egy vérképre, egy vizeletre, ezek nem is nagyon invazív módszerek, sőt ugye vannak abszolút non-invazív módszerek, amikkel ezt lehet nyomon követni, és ebben elég sok minden alap dolog kiderül. Én azt gondolom, hogy ez minden felnőttnek nagyjából 25 éves kor fölött, vagy akár még szóval minden felnőttnek onnantól, hogy felnőtti válik, erre érdemes valamilyen rendszerességgel ezeket nézni, vagy nézetni, és ennek megfelelően, hogy ott bármi kiterül, akkor annak kapcsán ugye tovább indulni. Ezen kívül azt gondolom, ami nagyon fontos elem az, főleg nőknél a mellnek az önvizsgálata elsősorban, illetőleg ugye képalkotóval, mammográfiával bizonyos időközönként.
1: Az ultrahang is megfelel?
2: Az ultrahang is lehet egy jó kiindulás. Nyilván nem helyettesíti a mammográfiát, de például, hogyha valaki fél a mammográfiától, akkor az is lehet. Az a lényeg igazából, azt gondolom, hogy menjünk el szűrővizsgálatra,
1: és
2: ne féljünk
1: egy szűrővizsgálattól.
2: És nézzen rá egy szakember. Tehát én azt gondolom, hogy az, ami nagyon sokszor előforduló visszajelzés az, hogy ilyen struccpolitika szerűen, ha nem tudunk róla, akkor nincsen, az ebben az esetben semmiképpen nem egy jó irány, hiszen egy sokkal komolyabb problémával kell kicsivel később szembenézni, hogyha valahol van. Tehát én azt gondolom, hogy ha ez időben kiderül, akkor erre egy, mondhatnánk azt is, hogy áldásként kell tekinteni, hiszen sokkal könnyebb egy kisebb méretű problémával kezdeni valamit, és nem az nem lesz megoldás ebben, hogyha a homokba dugjuk a fejünket, és akkor azt mondjuk, hogy ha én elmegyek szűrővizsgálatra, akkor majd úgyis kiderül valami, és akkor inkább nem megyek el, mert ez igazából nem egy jó politika ebben az esetben.
1: Milyen szűrővizsgálatok vannak még, mondjuk időskor és a gyerekekre nézve, ami fontos nagyon?
2: Én azt gondolom, hogy nagyon gyakori probléma, és gyerekeknél is abszolút van létjogosultsága, hogyha valakinek, főleg, hogyha valakinek sok anyajegye van, akkor az anyajegy szűrés, mint ilyen, és ez ráadásul nem is egy fájdalmas vizsgálat. És ott is például az időzítés az egy nagyon fontos szempont ebből a szempontból, hiszen hogyha jól időben, jó helyen van diagnosztizálva egy dolog, akkor ez egy nagyon minimális folyamattal megelőzhető. A másik ilyen, ami én azt gondolom, hogy szélesebb körben is érdemes néha akár egy ilyen hasi ultrahangot, ami szintén nem egy fájdalmas dolog, nem egy kellemetlen vizsgálat igazából, de az is adhat egy tanácsot. Idősebb korban mindenképpen érdemes csontsűrűségmérést eszközölni, főleg akkor, hogyha egyébként a családban ebből kapcsolatosan volt már példa vagy precedens, tehát valakinél a családban már előfordult. Nagyon fontos, bár ez az általános vérképben azért benne van, ugye a vércukorszint, vérnyomás értékeknek a kontrollja, tehát hogy ezek azért mindenképpen jó segítségek lehetnek, kiindulási pontok lehetnek.
1: Vannak szezonális szűrővizsgálatok is, tehát évszakhoz kötöttek, vagy kötődőek?
2: Hát én azt gondolom, hogy nagyon célzottan nincsen, tehát hogy ez mindig lehet egy jó időpont. Nyilván, ha van olyan jellegű helyzet, ami miatt valami miatt aggódunk, akár ilyen stresszlevezetésnek vagy nyugtatásképpen is érdemes egy-egy ilyen szűrővizsgálatra elmenni, már csak azért is, hogy ne okozzunk magunknak problémát, tehát ha a pszichénket megnyugtatjuk vele, akkor igazából ilyen non-invazív szűrővizsgálat az mindig egy jó segítség lehet arra nézve is, hogy ne, mondjuk ne kezdjünk el bizonyos problémán kattogni például, és egy kicsit megnyugtatjuk magunkat is ilyen szempontból.
1: Mosó Attila természetgyógyász, nutrigenomika szakértő, VitaHelp képviseletében a mai szakértő vendégünk, akivel a szűrővizsgálatokról, azoknak a mienségéről, gyakoriságáról és fontosságáról beszélgetünk, és ha már ennyit említettük a non-invazív szűrővizsgálatokat, akkor a következőkben erről beszélünk majd, hogy miért hasznosak ezek a típusú vizsgálatok, és mi mindenre tudnak rávilágítani.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért Töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A szűrővizsgálatokról, azoknak a fontosságáról beszélgetek mai vendégemmel, Mosó Attilával, a VitaHelp természetgyógyász és nutrigenomika vezető szakértőjével. És annyit említettük már a non-invazív vizsgálatokat, hogy beszéljünk egy kicsit erről, Attila. Mit jelent ez pontosan, és mi mindenre tud rávilágítani?
2: Ugye a non-invazív az egy nagy gyűjtőfogalom, ugye minden olyan vizsgálatot, ami nem hatol át a bőr felületén, azt ide soroljuk. Igazából ebben nagyon sokféle vizsgálat bele tartozik, akár csak gondolunk egy hagyományosan, például ultrahang is egy tipikusan non-invazív vizsgálat. Ténylegesen nagyon sok mindent már ilyen non-invazív vizsgálatokkal meg lehet állapítani, vagy elő lehet jelezni, vagy észre lehet venni nagyon korai szakaszban. Tehát én azt gondolom, hogy mindenképpen érdemes ilyen non-invazív vizsgálatok felé terelni, főleg akkor, ha nincs úgy kimondottan problémánk. Nyilván vannak olyan részei a dolognak, amikor tovább kell lépni, de azt gondolom, hogy akár annak is jó lehet egy ilyen non-invazív vizsgálati sor, aki mondjuk például fél a tűtől, vagy például ezért nem megy el szűrővizsgálatra, mert magától a vérvételtől fél. Tehát ott is például egy jó non-invazív vizsgálati sor az mindenképpen hozzátehet ehhez a prevenciós részéhez. És azt gondolom, hogy nagyon sok minden az abszolút, ha időben észrevesszük, időben meglátjuk a probléma helyét, akkor akár még adott esetben életmód táplálkozásváltással is abszolút egy helyes útra terelhető.
1: Gyerekeknek létezik-e ilyen vizsgálat, és ha igen, akkor milyen? Mik azok?
2: Hát, ami felnőtteknél elvégezhető, az alapvetően leginkább gyerekeknél is, nagyjából minden elvégezhető gyerekeknél is, hogyha már mondjuk helyben tud maradni. Nagyon például ilyen nagyon sokszor probléma, főleg a mai gyerekeknél a stresszkezelésnek a mi volt, vagy hogy a gyerekekkel nagyon nehéz ezzel szót érteni, hiszen nem is tudják kifejezni magukat, de például van ilyen olyan EKG alapú vizsgálat, amivel például a stressz szintet meg lehet határozni, tehát akár ilyen szorongásra utaló jeleket is lehet keresni, és adott esetben ez sokkal előrébb tud vinni, hiszen a gyerekeknél sokszor a kifejezés, maga a szókincs sincs meg, a fogalom sincs meg, tehát ő sem tudja, hogy feltétlenül mi a probléma, és például ez lehet egy feltárási út akár gyerekeknél is. Én azt gondolom, hogy gyerekeknél azért nem feltétlenül ez az irány, ott azért sokkal fontosabb a megfelelő milliónek a kialakítása, és a gyerekeknél akkor szoktunk vizsgálatok irányába jobban elmozdulni, hogyha van már valamiféle probléma, de nyilván azt gondolom, hogy nulladik lépésben a környezetét, tehát a gyerekeknek a táplálkozását, az életmódját, a mozgáskultúráját rendbe kell tenni ahhoz megnyugtató módon, hogy ezzel később se legyen gond. A másik pedig, ami talán azt gondolom, hogy egy ilyen szempontból egy jó dolog a család, az egész családra nézve az, hogyha van egy családi dinamika, tehát azt látja, hogy a szülők is figyelnek a saját egészségükre, figyelnek a gyerekek egészségére, tehát hogy ez a szemlélet, ez nem csak ilyen kampányszerűen van meg a család életvezetésben, hanem abszolút a normál élet része.
1: Attila, végül még zárásképpen, ami fontos, az ember gyakran hiszi azt, hogyha valami nem szúr, nem fáj, nem hatol be, nem egy kis kamerával néznek körbe bennem, akkor az nem biztos, hogy ugyanolyan hatékony tud lenni. Ezt a félelmet gondolom el kellett már oszlatnod sokszor. Ugyanolyan eredménnyel jönnek-e a non-invazív vizsgálatok, mint az invazív vizsgálatok?
2: Nagyon nagy százalékban igen, tehát bőven 95% fölött van a úgynevezett konfidencia intervallum, tehát ugye mennyire fedi át egy ugyanabban a pillanatban végzett non-invazív és invazív mérésnek az eredménye. Nyilván ez persze sokszor előkerül, hiszen nagyon sokan a non-invazív vizsgálatokkal kapcsolatban eléggé kételkedőek, hiszen valahogy ez nevelt belénk. Holott egyébként például egy nagyon klasszikus non-invazív vizsgálat, ugye az EKG, ami abszolút bevett.
1: Az ultrahang.
2: Az elektrokardiogram. Uh-huh. Az ultrahang is például ugyanilyen. Tehát, hogy azért van bőven a hagyományos orvosi eszköztárban is ilyen non-invazív vizsgálat, csak valahogy egyébként a újabb irányokat, amikor ezt más célra használjuk, vagy például az EKG-nek azt, amikor ez ugye stressz menedzsmentre használjuk, ugye ez az úgynevezett HRV, tehát szívfrekvencia variabilitás vizsgálat, ez még ezek a újszerű használatok, ezeket sokan nem ismerik, de hát természetesen ezek ugyanúgy épülnek be a mindennapi gyakorlatban most már egyre inkább. Tehát én azt gondolom, hogy ettől nem feltétlenül kell tartani. Mindig van kontroll, tehát azt gondolom, az egy fontos lépés, hogy ha bármilyen eredmény van, akkor ezt többedik lépésben meg kell erősíteni, mielőtt az ember ebben tovább lép.
1: Tehát, hogyha valaki életmódváltásra adja a fejét, akkor azt gondolom, hogy a nulladik lépés legyen az, hogy elmegy szűrővizsgálatokra, hogy legalább az alapok meglegyenek. Köszönöm szépen Mosó Attilának, a VitaHelp természetgyógyász nutrigenomika vezető szakértőjének, hogy velünk volt, és mindenki, aki szűrővizsgálatra megy, az önmagáért teszi meg a legnagyobb lépést. Attila, köszönöm szépen, hogy ránk értél.
2: Én is köszönöm a figyelmet.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A cink az egyik legfontosabb ásványi anyag a szervezetünkben, például az inzulin alkotó részeként elsősorban a vércukorszint szabályozásában, de a növekedésben, illetve a sebgyógyulásban is részt vesz, úgyhogy itt van most 10 olyan élelmiszer, ami tele van cinkkel, és amit érdemes lenne rendszeresen, normális mennyiségben fogyasztani, mondhatjuk, hogy minden nap. A szervezetben 2-3 gramnyi mennyiségben van általában jelen, ezen belül is főleg a haj, a szem és a férfi nemi szervek tartalmazzák. Ezt a hiánya a gyerekeknél törpenövést, a felnőtteknél elhúzódó sebgyógyulást, csökkent étvágyat és ízérzékelést, letargiát, hasmenést, bőrgyulladásokat okozhat. A felnőtteknél 8-10 mg cinkbevitel jelenti a szükséges mennyiséget. Egy egészséges ember a kiegyensúlyozott étrendjéből elméletileg elegendő cinkforráshoz jut, de például megfázás esetén ajánlott az extra bevitel, mert az lerövidítheti például a nátha lefolyását, úgyhogy ezt érdemes nagyjából úgy októbertől márciusig szedni, odafigyelni a cink bevitelre. A cink továbbá segít elkerülni a szívbetegségeket, segíthet elkerülni, mivel fontos szerepet játszik a szívverés szabályozásában. A kutatók azt is megfigyelték, hogy a cink pozitívan befolyásolja a pajzsmirigy működését a túlsúlyos nők körében, emellett javítja a szem egészségét, mivel segíthet lelassítani az időskori makula degeneráció haladását és folyamatát. Mi mindenben van cink? Ott van elsőként és első helyen az osztriga. Nyilván ehhez mi itt Magyarországon ritkábban jutunk hozzá. Igen, igen, ritkán, és nagyon kevesen szeretik, tehát ez egy abszolút megosztó étel, úgyhogy ugorjunk is. Rák és a homár. Ehhez is egy kicsit nehezebben jutunk hozzá. A rákhoz már a garnélához például hozzájuthatunk, azért az élelmiszerboltokban megtalálható, de akkor inkább foglalkozunk azzal, ami egyszerűbben utolérhető. A marhahús, a sertéshús és a csirke nem csak fehérjével van tele, hanem megfelelő mennyiségű cinket is tartalmaz. Egy adag csirke pörkölt bőr nélküli csirkemellből elkészítve 2,13 mg cinket tartalmaz. A tojásnak darabonként nagyjából 6 mg a cink tartalma, de ezért aztán nem kell naponta 10 tojást tenni, hogy meglegyen az elvárt mennyiség, másból is pótolhatjuk. Ott vannak a zöldségek, például a gomba és a kelkáposzta, alacsony kalóriatartalmú cinkforrások, az életmódváltók vagy a fogyókúrázók is fogyaszthatják. Egy csésze szeletelt nyers gomba 0,36 mg cinket tartalmaz. A kelkáposzta nagyjából ugyanannyit kínál, megfőzve egy adagban. Utóbbiban sok az A, K, B6 és a C vitamin is, illetve tartalmaz kálciumot, káliumot, rezet és mangánt. Hogyha nem sima kelkáposztát fogyasztunk, hanem fodros kelt, azt az igazi gyönyörű fodros, bodros, haragos zöld zöldséget, az összetépkedve salátának is kitűnő és zöld turmixba reggelente vagy délutára is nagyon finom, és akkor természetesen a rostanyag is megmarad benne. A hüvelyesek közül is nagyon sok mindenben van magas cinktartalom,

0: Ilyen a csicseri borsó, a lencse és a fekete bab. Nagyon sok cinket kínálnak nekünk, és így aztán a vegánoknak is természetesen megvan a cink forrása, és ajánlott is nekik ezek fogyasztása. Például egy adag lencse 2,52 mg-ot, a fekete bab 1,93 mg-ot, a konzerv csicseri borsó pedig 1,66 mg-ot tartalmaz. A hüvelyesek viszonylag kevés kalória mellett kiváló alacsony zsírtartalmú, magas fehérje tartalmú élelmiszerek, tele vitaminokkal, ásványanyagokkal és nagyon sok élelmirostát. Tehát például, hogyha valaki mondjuk havonta kétszer eszik lencsefőzeléket, humuszt többször fogyaszt és fekete babból készít pürét vagy főzeléket, egyébként nagyon finom mártogatós lehet a fekete babból készíteni, még akkor is, hogyha konzervet veszünk, leturmixoljuk sült fokhagymával, sóval, borssal, és kész is, nagyon finom a mártogatós, vagy akár szendvicskrémnek is egy jó kis pirítóssal rákenve. Ezek mind növelik a cinkbevitelt. Természetesen, hogyha emellé még akár étrendkiegészítő formájában próbáljuk pótolni a cinket, az is jó. Arra érdemes odafigyelni, hogy nátha influenza esetén, sőt a koronavírus idején is nagyon sokszor ajánlottak plusz cinkbevitelt a C-vitamin mellé. Ilyenkor tehát érdemes odafigyelni arra, hogy egy kicsit nagyobb mennyiségben tartalmazzon az ételünk cinket, hogyha náthásak vagyunk. Egészségünkre!
1: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

egy igazán jó zenei válogatásra vágysz. Ha szeretnéd, hogy gyorsabban teljen a munkaidő, ha érdekelnek a jó programok és a sztorik, akkor délután is hallgasd a 98.6 Manna FM-et. Jönnek az órák sztárjai, időutazás és zenei különlegességek várnak rád. Manna délután István Dániellel minden hétköznap 14 és 17 óra között a Manna FM-en. Manna FM. Élet, öröm, zene. Ez a Manna. Manna FM. FM-en a 98.6-on. Online. És applikáció.

0: Rostov, Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: Majd isteni finom süteményt készítünk el. Krémes is, és vajas is, és tök egyszerű elkészíteni ajándékba, vagy torta formába készítve szülinapi tortaként, vagy a grillezéshez, vagy a nyaralásnál is el tudjuk készíteni, mert hogyha a Mediterráneumban megyünk, akkor ott bizony van bőven citrom. Nyilván érdemes figyelni, hogy olyan helyről szedjük, hogy vegyük a citromot, hogyha nyaralásban vagyunk, ahol biztosan tiszta környezetben van, viszont hogyha itthon vásároljuk meg, akkor kezeletlen híjú citromot kell vásárolni. Ez egy puha citromos süti vajas tésztával, és ahogy mondtam, aki kezdő hobbi cukrász, vagy szeret egyszerűen csak sütögetni, meg sütit készíteni, vagy főzni, nekik is tök könnyen menni fog. A vajas tészta ellenére frissítő a sütemény, amit egészen gyorsan össze fogunk tudni állítani, úgyhogy nyilván a citrom óriási előnyével együtt persze, hogy bár a frissítő íze miatt inkább a nyárhoz kötődik, de minden évben készíthetünk ilyen süteményt, már csak azért is, mert mindig beszerezhető szerencsére a citrom, de mondom még egyszer, csak is kizárólag kezeletlen héjú citromból készítsük. A sütik egy részébe a héját is érdemes belereszelni, pontosan ezért hívtam fel a figyelmeteket az imént erre, hogy kezeletlen héjú organikus termesztésből származó, vagyis biocitromot vásároljunk, és a vajas tésztához pedig kizárólag nyilván, ahogy a neve is mondja, vajat használunk, nem egyéb műzsíradékot. A vajas tésztához amúgy is nagyon jól passzol a citrom, hiszen gondoljunk csak bele, hogyha egy sima linzert készítünk, akkor ott is a receptben benne van, hogy a süti tésztájába bele kell, vagy de legalábbis ajánlott reszelni a citromhéjat. Főleg krém formájában illik jól a citrom a vajas tésztához, és ráadásként ebben az alábbi receptben egy pillanatok alatt könnyen összeállítható krémes süteményt fogunk készíteni. Ugye nem csak sütikbe, hanem a húsos ételekhez is nagyon jól illik egyébként a citrom, és hogyha citromos hangulatú ebédet akar készíteni, akkor mondjuk egy citromos kakukkfüves csirke mellett készítünk, utána pedig kísérőként citromos vajas tésztás sütemény. Na, hogyan készül? 6 személyes adagról beszélünk, itt akkor kell 22,5 deka vaj, de hogyha 23, akkor sincs semmi. 30 deka liszt, egy kávéskanál sütőpor, 10 deka cukor, fél kávéskanál só. Ez a tészta. A krém 20 deka cukor, 40 gram liszt, 1,3 deci citromlé, egy evőkanál citromhéj, 4 darab közepes tojás, ha nagyobb, az se baj, a tetejére pedig porcukor. Ami fontos, hogyha szeretnéd egy kicsit ropogósabbra, vagy olyan shortbreadesre, skót vajas keksz jellegűre a tésztát, akkor ezt a 30 deka lisztet el lehet felezni, hogy 15 deka sima liszt, 15 deka pedig kukoricaliszt. A másik pedig, hogy a 10 deka cukor, az lehet nyersnád cukor, vagy akár kókuszvirág cukor, egy kicsit akkor barnább lesz a sütemény, nem lesz ilyen egységes, linzeres és citromos sárgás a színe, de lesz viszont cserébe egy egészen érdekes és kellemesen izgalmas karamellás tihje. No, megvan a tésztához a hozzávaló, megvan a krémhez a hozzávaló, már kint is van a Facebook oldalunkon, úgyhogy nyugodtan lekukkanthatják onnan később is. Elkészítés. Először is bekapcsoljuk a sütőt. Nagyjában 175 fokra. Egy tálban összekeverjük, összemorzsoljuk a lisztet, a sütőport, a cukrot, a sót, ebbe morzsoljuk bele a vajat, kivajazunk egy tepsit, belenyomkodjuk szépen az aljába a tésztát, és ezt előre megsütjük 20 percig ezen a 175 fokon. És amíg a tészta szépen süldögél, elkészítjük ezt a citromos krémet, egy tálban összekeverjük a cukrot a citromhéjjal, liszttel, beleütjük a tojásokat, hozzáöntjük a citromlevet, és amikor megsült a tészta, egy picit hagyjuk pihenni, egy icipicit, egy 5-8 percet, és rá is öntjük rögtön a citromos keveréket, és még 20 percig sütjük. Amikor kivettük a sütőből, a tepsiben kell hagyni hűlni néhány percet, hogy vissza tudjon húzódni a sütemény, ugye akkor, ahogy hűl, szépen összeszűkül, egy kicsit elválik a tepsinek az oldalától, és óvatosan a széleinél ki tudjuk majd szedni a tepsiből, rácsra tesszük, hagyjuk teljesen kihűlni, egy éles késsel határozott mozdulattal, inkább nyomva, mint húzigálva felszeleteljük, és porcukorral megszórjuk tálalás előtt, gyönyörű. És hogyha van otthon esetleg csipketerítő, aminek semmi baja nem lesz attól egyébként, hogyha kicsit megcukrozzuk, ennyi az egész, éljen a citrom.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Best of Manna FM. Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A piskóta készítés mindig nagyon komoly műveletnek tűnik. Amíg az ember meg nem próbál életében legalább egyszer piskótát sütni, addig szerintem a piskóta sütés az egy mumus. Legalábbis nekem, tudom, hogy nagyon sok mindenkinek könnyen megy, és tudom, hogy annyira nem is veszélyes, de én annyit hallottam róla, hogyha rányítod, akkor összeesik, és nem úgy sikerül, és gumis lesz, és sűrű lesz, és folytós lesz, és stb. Hogy soha, képzeljétek el, sosem mertem megpróbálni piskótát sütni, pedig a barátnőim nagyon kapacitáltak rá, idősebbek, fiatalok egyaránt, akik szeretnek sütni, hogy nem olyan nagy ördöngősség ez. Anyósom is gyönyörű tortákat tud sütni, ő is mutatta, hogy mennyire egyszerű, és mégis valahogy egyedül ennek nem mertem még nekiállni, még talán a keltésztáknak egyszerűbben. Úgyhogy most itt vannak a trükkök, amik számomra is nagyon hasznosak voltak, hogy hogyan lesz habkönnyű, magas és szellős a piskóta. Van egy tökéletes recept hozzá, nyilván trükkökkel együtt. Ugye azt mondják, hogy ez a legegyszerűbb sütemény, mert mindig minden van hozzá otthon, és tulajdonképpen a legegyszerűbb háztartásban is találunk tojást, lisztet, cukrot, mert ugye ez ennyi. A piskótát, ezt a nagyon sokféle süteményhez használható alaptésztát általában mindenki szereti, és bár nagyon egyszerűnek tűnik a készítése, azért azt mindannyian tudjuk, hogy bőven van buktató. Vannak alapszabályok. A legfontosabb a piskóta készítésnél az összegyűjtött szabályok szerint, hogy a tojás szétválasztás hibátlanul történjen, és egyetlen csepp sárgája se kerüljön bele a fehérjébe, mert különben nem tudjuk azt kihabosítani. A tojásfehérjét a cukorral verjük fel, azonban nem szabad túl keményre verni a tojásfehérje habot, hanem csak olyan tejfül sűrűségűre. Akkor jó, hogyha már van tartása, de azért még egy kicsit képlékeny, mert hogyha túl keményre verjük a tojáshabot, akkor a légbuborékok sütés közben kipukkadnak és összeesik a tészta. Na azért őszintén, nem kezd el az ember azonnal itt ezen gondolkodni, hogy hát én ilyet nem csinálok, hogy ez. Ha rányitom a sütőajtót, megsértődik, összeesik. Ha túlverem a tojásfehérjehabot, akkor túlmennek a buborékok, összeesik. Na hát úgyhogy ezért egy kicsit ijesztő, valljuk be, a legegyszerűbb sütemény. Aztán a keverés technikája is fontos. Nem ám egyszerűen csak úgy keverjük. A szilikon spatulát függőlegesen kell a tálba állítani, és alulról felfelé kezdjük el keverni, miközben folyamatosan forgatjuk a tálat. Tehát mind a két kezünk dolgozik ellentétesen mozdulatokkal, pontosan azért, hogy a buborékok ne törjenek össze, miután összeforgatjuk őket. A lisztet mindenképpen szitálni kell, ugyanis így is levegőt dolgozunk a tésztába, amitől könnyebb lesz az állaga. Nem vajazzuk ki a torta formát, vagy a torta karikát, ugyanis ha kivajazzuk, a tészta lecsúszik a karika faláról, nem tud megkapaszkodni, így aztán azt érjük el vele, hogy a közepe púpos lesz, a széle pedig lapos. Sütés előtt a nyers tésztát húzogassuk ki a torta karitak a szélére, nyilván ilyen simogató mozdulatokkal, és így aztán sülés közben a közepe fel fog jönni szépen, és szépen kiegyenlítődik a piskóta. Hát nem tudom, nekem ez még mindig ijesztő. Nyilván vannak még egyéb trükkök is, de ezek a legfontosabbak. És a tökéletes piskótának az alapreceptje pedig, ha már gyorsan így a recept rovatán kívül ezt elmondhatom nektek, 6 tojás, 12 deka cukor és 12 deka liszt. Ennyi. A tökéletes piskóta elkészítéséhez először is, mikor elkezdünk bármit, és még mielőtt elkezdünk bármit, és 160 fokra előmelegítjük a sütőt, 24 centi átmérőjű sütőkarika alját becsomagoljuk sütőpapírral, a tojásokat szétválasztjuk, a sárgáját kézi robotgéppel habosra keverjük, a fehérjéből, cukorból nem túl kemény habot verünk, ahogy imént már elmondtam. A felvert tojás sárgáját és a felvert fehérjét óvatosan összeforgatjuk az úgynevezett szilikon spatulával, és apránként óvatos mozdulatokkal belekeverjük az ácitált lisztet, szigorúan ácitált lisztet. A spatulával kiszedjük a sütőkarikába a tésztát, elhúzzuk a karika széléig, így aztán a homorú formát ad a piskótának, és ezután 160 fokon alsó felső sütésen 40 perc alatt készre sütjük. A sütőből kivéve pedig együtt a sütőpapírral borított forró tepsire borítjuk fejjel lefelé, és hogyha teljesen kihűlt, akkor kivágjuk a piskótát a karikából, és a tortát készítünk belőle, szépen három részre vágjuk damillal, vagy ügyesen késsel, hogyha az megy nektek. Úgyhogy bátran! Piskóta sütésre fel, ha nem sikerülne, ahogy az én drága apukám mindig mondta, anyukám, ne törődj vele, reggel teljesen jó lesz.
0: Manna FM. További információért és extra tartalomért töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: Manna délelőtt Péter Petrával. A legjobb pillanatok.
1: A 98 pontát Manna FM annapközének az állatbarát rovatában ma arról beszélgettünk, hogy mire jó a lyukzsír a kutyák étrendjében. Ugye az elmúlt időszakban Magyarországon is egyre szélesebb körben jelennek meg a lyukzsír vagy bárányzsír tartalmú étrendkiegészítők a kutyák számára, de vajon miért olyan népszerű ez? Miben segíthet, milyen esetekben segíthet a kutyák egészségének a megőrzésében? Hát általánosságban ugye minden zsíradékra igaz, hogy indokolt esetben érdemes feléjük nyúlni. A zsír a kalóriában leggazdagabb táplálékforrás, egy evőkanál zsírban nagyjából 90 kilokalória van, ez nem kevés, ha belegondolunk, hogy egy 30 kilós kutyának nagyjából 1500-1700 kilokalória a napi szükséglete. Egy lüttyintésnyi olaj vagy zsír nagyjából kb. Plusz 5% energia töbletet jelent. Ebből következik, hogy a zsírok és olajok hozzáadását általában olyan kutyák számára javasolják, akik nagy energiaigényű elfoglaltságokat űznek, például a sportkutyák vagy a szánhúzó kutyák, mert hogy amikor szánt húznak, tulajdonképpen akkor van az igazán nagy szükség erre, kerti legelészéshez nincsen szükség extra zsírra. Illetve, hogyha a kutyánk ideglenesen fokozott fizikai igénybevételnek van kitéve, például edzünk vele, vagy versenyre készülünk, vagy túrázni megyünk. A lyukzsír és a bárányzsír is jól jöhet, ha extra kalória szükséglet merül fel, mert hogy a kutyák számára vonzó és ízletes ez a zsíradék. Szobahőmérsékleten folyékony, illetve általában valamilyen olajjal keverik és pumpás kiszerelésben könnyen adagolható, úgyhogy ez nagyon jól jön, mert az adagolásban fontos, hogy tartsuk a mértéket, és betartsuk azt, hogy a kutyánk testtömegéhez képest mennyi ilyen zsíradékra van szükség. Természetesen nem csak sportkutyáknak, de a nehezen hízó kedvenceknek is hasznos lehet egy kis extra kalória, bár ilyen esetben érdemes egy kevés szénhidrát hozzáadásával próbálkozni, mert attól gyorsabban jönnek fel az extra dekák. Bár ennek eldöntését inkább állatorvosra vagy dietetikusra kell bízni, de a lyukzsír és az olajok nagy mennyiségben ugye hasmenést is okozhatnak, illetve akár hasnyálmirigy gyulladást is, úgyhogy nagyon-nagyon fontos, hogy odafigyeljünk a bevitt, beadott mennyiségre, és nem szabad a saját szakálunkra próbálkozni vele, mindenképpen konzultáljunk egy állatdietetikussal vagy állatorvossal. Még egy tévhit a jó tanács végére, a lyukzsír nem véd a külső élősködők ellen, sem a kullancsokat, sem a bolhákat, de még a férgeket sem tartja távol. A termékekhez hozzáadott fokhagyma vagy fekete kömény olaj természetes hatóanyagai rendelkeznek élősködő távoltartó hatással, de ez a védelem korán sem tekinthető 100%. Tehát erre is mindenképpen érdemes odafigyelni. És ha már a táplálásról és az étrend kiegészítőkről beszélünk, mármint kutyák esetében étrend kiegészítőkről, akkor érdemes beszélni májvédő és méregtelenítő gyógynövényekről is. Ugye a kutyáknál is folyamatos terhelésnek van kitéve a máj, hiszen folyamatosan dolgozik, hogy megtisztítsa a szervezetet a környezetből bekerülő káros anyagoktól. Ezek közé tartoznak nem csak a táplálékban található méreganyagok és a gyógyszerek, de a környezetünkből a szervezetbe jutó egyéb káros anyagok is, mint például a permetszerek, a vegyszerek, a nehézfémek, stb. A kutyák a városi környezetben folyamatosan találkoznak ezekkel az anyagokkal, ezért számukra is nagyon fontos, hogy támogassuk a szervezetüket a méregtelenítésben, ez pedig a máj védelmével és annak regenerációjával és annak támogatásával tehető meg. Úgyhogy itt van például a Mária tövis, ami az embereknél is nagyon népszerű, ez a klasszikus májvédő segít helyreállítani a máj sejtjeit, a már kialakult májkárosodás esetén is érdemes alkalmazni, ezen kívül, hogyha a kutya rendszeresen gyógyszert szed, de a kullancs elleni készítmények is gyógyszeresek, tehát ezek is annak számítanak, vagy esetleg antibiotikum kúrán van túl, kezelés, műtét előtt és után is érdemes adni a Mária tövist. Érdemes legalább tavasszal és ősszel csinálni egy májvédő kúrát, tartani a kutyánál is, nem csak magunknál, ha nincs semmi panasz akkor is, hiszen a máj megfelelő működése kiemelten fontos az egészség megőrzésében. A Mária tövis mag kivonata elérhető por, olaj és kapszula formában is a kutya kétrend kiegészítők között. Aztán ott van a kakukkfű, ami nem csak az olasz ételeket, vagy egyéb fűszeresen készített ételeket, de a kutya vacsoráját is nagyon jól ízesíti. A kakukkfű segít az immunrendszer működését felturbózni, emellett gyulladás csökkentő hatása van, kis mennyiségben akár naponta is adható, hiszen nem csak a méregtelenítést segíti, hanem a timol nevű hatóanyaga révén a fogin gyulladást is tudja csökkenteni. Aztán ott van a ginzeng, ugyanúgy, mint az ember, embernél, a kutyánál is nagyon erős antioxidáns tartalma révén tud segíteni a környezeti stresszorok elleni küzdelemben, a fáradtság leküzdésében és a betegségek utáni rehabilitációban. A ginzeng gyökérben található hatóanyag pedig támogatja a már máj zsírsav feldolgozási funkcióit, úgyhogy ezeket érdemes adni a kutyusnak. Ginzeng, kakukkfű, Mária tövis.
0: Manna FM.
2: További információért és extra tartalomért
0: töltse le a Manna FM ingyenes applikációját, vigye magával a Mannát és kedvenc tartalmait. A 98.6 Manna FM-re mindig számíthat.

0: minden pénteken 18 órától Cinem Anna, Dudás Viktor filmszakértővel. Izgalmas beszélgetések színészekkel, rendezőkkel, a filmvilág szereplőivel, sztorik, filmek, kritikák és vélemények. Péntekenként 18 órakor, mielőtt bármit megnéznél, dőlj hátra és élvezd a 98.6 Manna FM mozis műsorát. Cinem Anna. A mikrofonnál Dudás Viktor filmszakértő és vendégei. Manna Morzsa.
1: Hogyan tanul egy gép? A mesterséges intelligencia nem születik okosnak. Meg kell tanítani. Ezt hívjuk gépi tanulásnak. Képzelj el egy kisgyereket, aki addig néz képeket macskákról, amíg rá nem jön, mitől macska a macska. Pont így tanul az AI is. Több ezer, sőt millió példából. Ha hibázik, javítjuk. Újra próbálja, és idővel egyre pontosabb lesz. Vannak AI-k, amiket felügyelve tanítunk. Például megmondjuk, mi a jó válasz. És vannak, amik maguktól keresnek összefüggéseket. A különbség csak az, hogy még nekünk évek kellenek, a gép pár óra alatt végignézhet több millió képet. De egy dolog közös. Mindkettő tanulás. Próbálkozás, hiba, fejlődés. Csak az egyiknél az iskola a felhőben van.
0: Ez volt a Manna Morzsa. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott.
2: Kellemes tavaszi idő lesz. Megtartotta első ülését a Tisza kormány. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében. Köszöntöm Önöket, Szejfried Adél vagyok.
0: 98.6 Manna FM. Hírek.
2: Opuszta szeren tartotta első ülését a Tisza kormány. A miniszterelnök a kormányülés közben tartott tájékoztatón azt mondta, döntöttek arról, hogy Viszmajor keretet hirdetnek ki az aszályhelyzet miatt, és meghallgatták a MOL elnök vezérigazgatójának beszámolóját, aki szerint továbbra is zavartalan az ország üzemanyag ellátása. Magyar Péter azt is bejelentette, hogy a jövő héten Lengyelországba, majd Ausztriába utazik. A háború kitörése óta a legnagyobb támadás érte Kárpátalját. Több becsapódást jelentettek Szolyváról, Munkácsról és Ungvárról is. A katonai kormányzó felszólította a lakosságot, hogy ne hagyják el az óvóhelyeket. Összesen 11 harci drón lépett be a megye légterébe, melynek többségét sikerült lelőni. Az eddigi információk szerint Kárpátalján nincsenek sérültek. A támadást a magyar kormány elítélte, és délelőtre a külügyminiszter berendelte a budapesti orosz nagykövetet. Jövő héten Budapestre jön az Európai Bizottság magas szintű delegációja. A tárgyalások célja, hogy a május 25-i héten megállapodhassanak a bizottság vezetőjével az uniós pénzekről. Ezt is közölte a miniszterelnök. Magyar Péter hozzátette, hogy Ursula von der Leyennel a magyar embereknek járó több mint 10 milliárd euró hazahozataláról kell megállapodni. Csütörtökön várhatóan megkezdődik a brit miniszterelnök elmozdítását célzó vezetőváltási eljárás. Keir Starmer kormányfő kihívója Wes Streeting egészségügyi miniszter lesz. A miniszterelnök távozásához szorgalmazó hangok azóta erősödtek fel, hogy a munkáspárt szinte példátlanul súlyos vereséget szenvedett a múlt heti angliai tanácsi, illetve walesi és skóciai parlamenti választásokon. Eközben harmadik Károly király Londonban megnyitotta a parlamenti ülésszakot. Szombathelyen megkezdődött az Oladi platón az aszbeszttel szennyezett utcák úgynevezett bitumenes zárása. Egyelőre a Síp utca, a Gyömbér utca és a Sáfrány utca közötti szakaszon. Április végén derült ki, hogy Nyugat-Magyarországon aszbeszt tartalmú kőzuzalékokkal burkolták le az utakat. Az anyag ausztriai bányákból származik, és a szennyezés több határmenti várost is érint. Az élő környezetért felelős miniszter közölte, a helyszínre utazik, és a helyzet rendezését az egyik legsürgetőbb feladatnak tartják. Kisebb földrengés volt Nagykanizsa térségében kora este. A 2,4-es erősségű földmozgást Zalamerenyén és Fűzvölgyben is érezték. Károkról nem érkezett bejelentés. Az obszervatórium kéri azokat, akik érzékelték a földrengést, hogy töltsék ki a honlapjukon található kérdőívet. Folytatódik a napos, száraz, gomoly felhős idő, elszórtan záporokra, zivatarokra délutántól lehet számítani. A szél sok helyen megélénkül, időnként megerősödik. A hajnali 1-8 fok után napközben 18-23 fok valószínű.
3: Manna Hits.